hogy Páltól hallották és tanulták. Mi csak reménykedni tudunk abban, hogy egyszer, aztán a pogány férj is megtért. Ha nem, azt kell mondanunk az úr tanítása alapján, hogy nincs mentség a számára. Ezért kívánom, hogy minden családban legyen meg a Krisztusba vetett szilárd hit, mert csak ezen az alapon lehet megmaradni ebben az életben, és a család nőtagjait ebben a témában semmi vád nem érheti. ...1824. kérdés. Van-e olyan körülmény, amely a körülmetélkedést és a keresztelkedést is megsemmisíti? A válasz. Nos, mi a jelentősége a hívő ember életében a körülmetélkedésnek, meg a keresztelkedésnek? Míg az első inkább ószövetségi jel, addig a második inkább újszövetségi. Miért mondom, hogy inkább? Hát mert úgy tudjuk, hogy a víz alá merítés a Krisztus előtti korban is megvolt, lásd például a leprás Naamán főhadsereg vezető gyógyulását a Jordánban, amikor Isten szavára a pogány 7-szer bemerítkezett a folyóba. Aztán, mi volt a körülmetélkedés oka és célja, kikre vonatkozott? Isten, amikor népével szövetséget kötött, azt mondta, hogy a férfiak testén legyen egy jel, ami azt jelenti, hogy az ő népéhez tartoznak. Ezt a jelet a fiak életük végéig viselték, aminek egészségügyi haszna is volt. A nőknek pedig semmi ilyen kötelezettségük nem volt. És akkor a keresztelkedés. Ez az új szövetségben jelzi azt, hogy valaki vállalja a világban meglévő bűnöktől való távolmaladást és az életét a Teremtő által megadott módon Krisztusban éli. Elfogadja, hogy megbánt bűneit az Úr megbocsátja keresztáldozata okán. A bűntől terhelt szívet Jézusnál hagyva kap az ember egy tiszta és új vágyakra kész szívet a Teremtőtől. A keresztelkedés fontosságát Jézus is hangsúlyozta, mint jelet, amely ő hozzá köti a lelkeket. Ez a bemerítkezés az elkötelezettség vállalása Isten, a többi ember, önmagunk és a teljes szellemvilág előtt. Mindez a Márk 16-ban ilyen egyszerűen szól. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. És aki igaz hívő, annak még lesz ajándéka. A Lukács 3 szerint. Eljön az, aki erősebb nálam, mondja János, ő majd szent lélekkel és tűzzel kereszteltiteket. Na, ne hamarkodjuk el a választ. Ha valaki azt mondaná, hogy mindkét jel érvényes örökre, mert csodálatos dolgot jelent, az téved. Mindkettő csak akkor hiteles, ha az tiszta szívből, igazi elkötelezettségből származik, és nem külső nyomásra, nem önmutogatásra, nem valami közösséghez tartozás miatt. Ahogy Jézus mondja, aki hisz, jól teszi. Aki nem, az csinálhat bármit. Megkeresztelkedhet naponta 5-ször is, és semmi se történik vele szellemi síkon. Talán csak vizes lesz. Ezért mindenki jól gondolja meg a hit cselekedeteit. Ha szívből teszi, érvényes. Ha nem szívből, érvénytelen. ...1825. kérdés. Isten mondja, szeress. Az ember mondja, szeress. Van köztük különbség? A válasz. A legnagyobb különbség az, hogy Isten tettekkel szeret. Az ember sokszor a szájával. Ebből következik, hogy az ember a szeretetben a mullékony és megbízhatatlan érzelmet helyezi első helyre,
míg Isten is érzelemmel szeret, de nála a te javad van az első helyen. Ebből is látszik, hogy mennyire különböznek a mennyei és a földi fogalmak ugyanarról a témáról. Tanuljuk a mennyeit, hogy boldogabbak legyünk a földön. És akkor íme itt vannak az új kérdések a jövő hétre. 1826. kérdés. Melyik a helyes mondat? Hiszek Istenben, hiszek Istennek. 1827. kérdés. János evangéliumának 1.29. versében melyik János szerepel? 1826. kérdés. Mi volt a világ egyik legerősebb városa, Ninive falai összeomlásának oka? 1829. kérdés. Mondj két olyan proféta szolga sorsot, akiknek ellentétes lett a sorsuk, és miért? 1830. kérdés. Ki a legnagyobb tanúságtevő a földön?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem. Ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. Igyekszem mindig első szám első személyben elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak így könnyebb megérteni. Na de a mostani az az én életemből való.

Kiváló ötletek, de kitől érkezett? Nemrég elém jött a netten egy aprítógép, amolyan mixer, ahogyan mi hívjuk konyha nyelven. Nagyon erős volt, mert mutatta, hogy beletesztek egy nagy darab húst, és pillanatokon belül leaprította, amolyan darált hús lett belőle. Hát nézegettem az ajánlatot, és eszembe jutott, hogy az én nagyon régi, de igen márkás mixerem kése már nincs a legjobb állapotban. Műanyag foglalatban van, és az megrepett, úgyhogy várhatóan hamarosan szükségem lesz egy újra, bár most még hősiesen dolgozik a régi. Én gyakran használom ezt a konyhai eszközt, és mivel nagyon jó árban volt az új, meg is rendeltem. Annak rendje és módja szerint meg is érkezett. Boldogan bontogattam ki, és raktam egymásra a darabokat. Amikor kész volt, akkor vettem észre, hogy ennek van egy gumi alja is. Simán bele kell tenni a készüléket, és az a célja, hogy ne csúszkáljon munka közbe a gép jobbra-balra, tehát amolyan munkavédelmi eszköz volt. Igen ám, de az én talpamnál valami nem stimmelt. Nem ölelte át a gép alját, és nem is tartotta fixen, mert a széle olyan volt, mint a népi táncosok szoknyája. Hullámzott mindenfelé. Hát egy kicsit mérges lettem, mert ezt azért látni kellett volna a minőség ellenőrzésnél, de azt mondtam, nem ér annyit, hogy bosszankodjak rajta, hiszen van mód a cserére. Igen ám, de éppen akkor láttam meg egy közeli nagy élelmiszerbolt heti reklámújságját, és mi történt, mi nem, ugyanazt a gépet árulták, amivel nekem most gondom adódott. Na, már is fölvillant a fejembe a tutti megoldás. Nem kell itt vacakolni a visszaküldése meg a reklamációval, ki tudja, hogy fogadják, hiszen a megoldás már is adja magát. Egy nap alatt minden megoldódik. Csak annyit kell tennem, hogy az áruházban is megveszem azt a gépet, itthon kicserélem az alját, és aztán meg visszaviszem, hogy hibás a termék. Ezzel aztán megúszok egy csomó kellemetlenséget, időpazarlást, és jól járok. Még az is eszembe jutott, hogy milyen találékony vagyok én, hogy egyszerűen úgymond okosban meg tudom oldani a problémát. Nem kell ide a törvényes

az Úr se akarja, hogy áldozata legyél ennek a nem törődöm és kizsákmányoló világnak, csak bátran, nincs ebbe semmi rossz. Az ég egy világon. Senkit se károsítasz meg ezzel. Senki se veszít egyetlen forintot se, te pedig megszabadulsz egy csomó utána járástól meg bosszankodástól. Na, csak bátran! Meg aztán vajon ki foglalkozna a te kis ügyeddel, ha te magad nem? Csak hajrá! Élni tudni kell, nem kell hagyni, hogy kibabráljanak veled. De a szívem hangja már sokkal finomabb volt, mégis ez győzött. Figyelj, ez csalás. És hogyan számolok el erről az Úr Jézus előtt? Hiszen van igaz út, de én mégis a sötétség útját választanám. Azt, amit aztán még sűrűn takargatnom is kellene, hogy milyen galád eszközeim vannak. De a másik hang ismét előjött. Na ne már, hát mindenki ezt csinálja, nem tudja ezt meg senki, és ez nem bűntény, ez a világhoz való okos alkalmazkodás. És itt elpattant valami a szívemben. Igen, a világhoz való alkalmazkodás lenne. Pontosan annak az ellentétét tenném, amire az Úr ezt mondja. Szakadjatok el a hamis és hazug, a csaló és gonosz világtól, mert ti egy másik világ képviselői vagytok, a tisztaság és igazság országának. És azt senki se tudná meg, hiszen az Úr már is tudja. És akkor, abban a pillanatban, bocsánatot kértem Istenemtől, hogy egyáltalán még fontolgattam is ezt a csalási lehetőséget. És hogy nem okozok másoknak kárt, hát elsősorban magamat piszkítom be, és közelengedem a szívemhez a démoni gondolkodást. Már ez elég nagy kár lenne nekem. Másodszor 2+ utam lenne, harmadszor egy csomó felesleges papírmunkát adnék az áruház dolgozójának, aztán szállítás vissza a gyártóhoz, ott megnézik, kinek a kezén csúszott át a hibás termék, és már is egy ártatlan kaphatna fenyítést. Nem az, aki elkövette. Jaj, és ne is soroljam a többit. Így aztán szépen lefotóztam a gép alját, és reklamációban elküldtem a gyártócégnek. 5 perc volt az egész. Közben megint feljött bennem a gondolat, hogy mi a manónak kell nekem ilyesmivel töltenem az időmet, hiszen másra is jó lenne. Nem olyan világban élünk, ahol minden rendben megy, de gyorsan leintettem ezt az újbóli hangot. Végül a dolog nagyon kellemesen megoldódott, a reklamációt persze elfogadták, kaptam postán egy új gumialjat, elnézést kértek, és minden rendben lett. Őszintén mondom, sokkal boldogabb lettem, hogy elhallgattattam ezt a széles útra csábítani akaró hangot, és a tiszta, krisztusi megoldást választottam. És akkor ime egy másik történet a kiváló ötletekre, de vajon kitől? Évente egyszer elhívok egy férfit, hogy jó alaposan mossa le az ablakaimat, mert nekem koromnál fogva ez már nem megy. Ráadásul a második emeletről se szeretek nyitott ablaknál dolgozni. Nos, ezt a férfit már régebbről ismerem, a családi körülményeit is. Egyik évben elmesélte, hogy szakított az élettársával, és hát nem igen jut házias ételhez, ellenben vannak olyan házak, ahol a munka végén megkínálják őt ebéddel is. Oké, elmosolyodtam, vettem alapot, és vendégül láttam, miközben eszembe jutott, hogy a régi filmeken látni, hogy a szegény kis szakmunkás kiküldi a nagyságos asszony a konyhába, hogy menjen, fiam, aztán Juliska majd ad valami ebédet magának. Bár kis ember az én ablakpucolom, de igen erős,

aztán a paradicsomos húsgombócból hat nagyot tettem ki neki, és bőven mellé krumplit, és mivel szerettem, még kenyeret is kapott. Így aztán bőven volt még időnk, amíg ő ebédelt. Én főztem a konyhában. Aztán egy meglepő kéréssel állt elő, mivel tudta, hogy könyveket írtam, meséket is dolgozom a rádióban. Legnagyobb meglepetésemre azt kérte, hogy amíg ő ebédel, figyelj, addig én meséljek neki. Hát ezen nagyon meglepődtem, mert milyen mesét tudok én mondani egy 50 éves férfinek. És akkor az jutott eszembe, hogy elmesélem én neki ezt a fenti történetemet, ezt a csalási folyamatnak indult dolgot, és megkérdezem róla a véleményét. Holott már tudtam, hogy ő inkább amolyan csalinkás ember. Kapart ki magadnak, ami kell, mentalitással. Nos, amíg meséltem, végig ott volt az arcán a csalás elismerése. Na igen, ez jó, így kell ezt csinálni, van itt ész, hajrá, csak így tovább, minden elismerésem. A végén pedig teljesen lelohadt, amikor úgy fejeztem be, hogy mégse csináltam meg, mert Isten intette a szívem, hogy ez csalás. Na akkor nagy hirtelen nem is tudta, hová tegye az arcát, akkora csalódás volt ez a számára. De én folytattam. És azt is elmondtam neki, hogy sokkal nagyobb örömet, békét és boldogságot adott hallgatni a tisztaságra, mint belemerülni a szennybe. Nem válaszolt, de láttam, hogy a történet nagyon megérintette. Hogy mit kezdett vele az Úr ott a szívében, azt nem tudom. De abban bizonyos vagyok, hogy ezt a történetet az Úr neki szánta, és el is kellett mondanom. Még ma is mosolygok, ha eszembe jut. Meséljek egy meglett férfinek, de hát az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Média figyelő. Nos, kedves hallgatóim, azt kell mondanom, hogy mai média figyelőm minden témája mélységesen elkeserített engem. Manapság nagyon gyakran találkozom olyan bejegyzésekkel, hogyha hinnék neki, már rég a koporsóba feküdnék mindenféle képzelt betegség nyomán. Ime, most is ezt olvastam. Minden napos dolog jelezheti előre a száj üregi rákot, hogy miért nem ismerik föl sokan időben. Egy másik oldal. Ime a rákot előrejelző jellemzők. Ha 10 eset közül neked már 5 megvan, akkor iszonyatos nagy veszélyben élsz, és akkor felsorolnak olyan tüneteket, amelyek az emberek szinte nap mint nap tapasztalnak magukon. Alkalmi álmosság, fejfájás, fekete foltok ugrálnak a szem előtt, megfájdul ez vagy az a testrészed, hány ingered lesz, puffad a hasad, és sorolhatnánk. Nos, azt hiszem, hogy ilyen és ehhez hasonló, úgymond egészségügyi tanácsokat nemhogy nem szabad figyelembe venni, hanem rögtön és azonnal tovább is kell lapozni olvasatlanul, mert egyetlen céljuk van. Ha még nem vagy beteg, hát legyél az. És jön az ajánlat. Vedd meg ezt! A be nem azonosító gyógyszert, vagy étrend kiegészítőt. Menj el ehhez, vagy ahhoz az orvoshoz, aki minden gondodat azonnal megoldja. Csak zárójelbe jelzem, hogy az egyik ilyen árajánlatot megnéztem. Csak a legelső konzultáció 53 000 forint. És már nem is mondok többet, hiszen mi lenne a következő kiadások sora? Máshol ezt olvastam. Itt van az új gyógyszer, ami 100%-ban természetes, biológiai aktivitású. Nincs párja a világon. Bármely életkorban, bárkinek ajánlott, recept nélkül szedhető. Csak neked találtuk ki, mert a gyógyszeripar rajtad csak élősködni akar, és semmit sem használnak a termékek, csak
függőségeket okoznak. Ellenben a mi készítményünk 4-8 hét alatt tökéletesen helyreállít. Nincs semmi nehézséged ezután, semmi mellékhatása nincs a készítménynek. És ez nem túlzás. Német, japán, izraeli klinikák is fölfigyeltek már szenzációs tanálmányunkra. Na de a fő cél, hogy mi a magyar állampolgároknak segítsünk. Nos, meglátásom szerint igencsak tartózkodni kell az ilyen ajánlatoktól. Majdnem én is megrendeltem egy szemüveget, mely azt ajánlotta, hogy minden fókuszhoz automatikusan tud igazodni. Bármilyen távolságra használhatjuk. Elhittem, hát halad a tudomány, nem? Végül megkérdeztem a házi orvosomat, hogy mi a véleménye róla, és szomorúan mondta, hogy az ő anyukája is bedőlt ennek az ajánlatnak. Hiába mondta neki az orvos, hogy ez csalás. Végül kapott egy szörnyen sillány szemüveget, amivel még egyetlen fókuszra se lehetett nézni, hiszen karcos és homályos volt rajta minden. Persze visszaküldeni azt se lehetett. Ezért mondom én is, hogy óvatosan. Igen, egy olyan világban élünk, ahol szabad útja van a csalásnak, a másik ember átverésének. De legyünk óvatosak. Ha mástól nem, kérdezzük meg az Úrtól, hogy ő mit gondol erről. Legyünk nagyon óvatosak. Már én is elmondtam, hogy volt, amikor bedőltem egy orvosi eszköznek hirdetett kisgépnek, és nem is ezt kaptam, amit rendeltem, ráadásul nem lehetett visszaküldeni a borsos árat, mert arra már nem volt lehetőség. És igen, ezek és a hasonló médiatartalmak fizikálisan okoznak gondot nekünk, de nagyon sok van, amely lelkiekben is. Olyan témákat hoznak föl szinte követendőképpen, dicsfényben, melytől majdnem elájul a keresztény ember. Na, imádj téma. A világhírű író minden művéhez új feleséget keresett. Azt is elvárta, hogy exei támogassák egymást. Hangzott a fő cím Hemingway-től. A cikk egy része pedig így szól. Az egyik legférfiasabbnak tartott író négyszer házasodott, szoknyabolond volt, ihletet keresett, kihasználta a nőket, ki tudja. Barátai is azt állítják, hogy a világhírű írónak minden nagy művéhez szükséges volt egy újabb és újabb szerelem. Jó, és akkor gondoljunk utána ennek a folyamatnak. Négy feleség, ezek szerint az író négy nagy művet alkotott. De nem is ez a lényeg, hogy igaz vagy sem. Legyen ez az újságíró lelkiismereti kérdése, de egy biztos. Rossz példát mutat és gyalázatos precedenst ad. Ha valaki arra érzékeny férfi ezt elolvassa, már is mondhatja. Ja, ha nagyobb projektbe kezdek, akkor kell egy-egy új hajtóerő nekem, az pedig egy új nő, feleséggyerek dobva, hiszen egy ilyen nagy ember sikeres útjának ez a záloga, pedig nem is ez az igazság. Minden tiszta és kedves dologhoz erőt adó szellemiség Istentől jön, és a Szentlélek valósítja meg. Hányszor, de hányszor olvassuk a Bibliában, hogy Isten lelke ehhez vagy ahhoz a szolgálathoz tehetséget adott valakinek, vagy jó meglátást, erőt, kitartást. Tehát már is hazugság, hogy a célcsap parázna kapcsolatokból jön az erő. Hát nem. És még akkor állítólag azt is megkövetelte az író az elhagyott feleségeitől, ismétlem, hogy nagyon jó kapcsolatot ápoljanak egymással. Ugyan már? Ez nem más, mint a házasság törésre, a családi élet szétrombolására, a mózaik családok dicsőítésére,
a szeretet kapcsolatok lealázására alkalmas írás. Ja, hogy nem ezt mondta? Nem, de ezt javasolta, ezt sugalta, erre indított. Éppen ezért, kedves hallgatóim, nagyon szépen kérek mindenkit, erősen szelektálva olvassatok a netten, a Facebookon, a TikTokon, az Instán, és minden más forrásban megjelenő híreket és késztetéseket. Adja az Úr, hogy mérsékeljük ezek használatát, és időnket inkább az Úr dolgainak megértésére és szeretetére fordítsuk, mert ez igazi erőt és jó ötleteket ad. Meglátjuk, hogy sokkal eredményesebbek leszünk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben, szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Első rész. Jeremiás próféta elhívása. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlevőeket épp úgy, mint akik rádión, vagy a televízión, vagy az interneten keresztül figyelnek bennünket. Jeremiás próféta könyvéről fogunk tanulni. Én több mint 30 éve kutatom Jeremiás könyvét, és mondhatom azt, hogy minden jelentősebb Jeremiásról szóló alkotást begyűjtöttem. A világ különböző részein íródott publikációkat mind-mind, és azt tudom mondani, hogy hihetetlen értékkel bír. És Jeremiás volt az a próféta, a nagy próféták közül, aki különleges szolgálatával felhívta a figyelmét Isten népe között, a szenvedésével, a küzdelmével, az igazmondásával, az álhatatosságával, a gyengeségével és az erejével együtt, mert Jeremiás nem volt ember feletti ember, hanem egy érző próféta. Jeremiásnak a nagysága nem abban van, hogy ő soha nem esett el a prófétai nyomás és küzdelmek közepette, sokszor elesett, a nagysága abban található meg, hogy ő mindig fel tudott állni. Soha nem maradt ott, ahol elesett. Mindig volt ereje. Az Úr adott mindig elég erőt ahhoz, hogy fel tudjon állni. Most az elhívásáról fogunk tanulni, és van egy nagyon szép Biblia vers, amely Jeremiás próféta könyve első fejezet 5. versében van feljegyezve, és Tóth Erzsikét kérem, legyél olyan kedves számunkra, olvast fel.
3: Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyamékből kijövél, megszenteltelek. Prófétának rendeltelek a népek közé.
2: Különleges időszakban él Jeremiás. Pontosan nem tudjuk a születését, valamikor Krisztus előtt 640 és 645 között született, Josiással egy időben, de talán Josiás 1-2-3 évvel idősebb lehetett nála. Mind a kettő személy nagyon fontos szerepet töltött be ebben az időszakban Izrael életében, és ami még összeköti őket, hogy mind a kettő nagyon fiatalon lett proféta, illetve király. Josiás 9 évesen, 8-9 évesen lett király, Jeremiás pedig olyan 15 évesen kapta az Úrnak az elhívását, nem is nagyon tetszett neki, vissza is akarta utasítani, és mindent megtett azért, hogy ez az elhívás valamilyen módon módosuljon vele irányában, vagy vele szemben, de az Úr látta ebben a fiatal gyermekben azt a tehetséget, alázatot, azt a hűséget, amely méltóvá avanzsálta őt a prófétai szolgálatra. Úgy gondolom, hogy igazából nem tudjuk, hogy mit jelent prófétának lenni. Ismerjük a prófétáknak a könyveit, olvassuk fejezeteit, különböző helyzeteit, de nem tudjuk, higgyétek el, mert prófétának lenni hihetetlen nagy szenvedés és a legnagyobb öröm egyszerre. Ezt fogjuk megtapasztalni ebben a prófétai könyvben, Gondán Károly testvér.
4: Az ember azt gondolná, hogy akiket Isten elhív prófétának, azoknak garantálva van az üdvösség. Pedig ez nem így van. Isten, ha elhívja a prófétát, ennek ellenére tiszteletbe tartja a szabad akaratát. hiszen tudunk olyan személyekről, akiket születésüktől fogva Isten elhívott, és mégis elbuktak. Akár Bálámot hozhatnánk, vagy akár Sámson történetét is. Azt gondolom, hogy a próféta Isten szócsöve, Isten üzenetét közvetíti a népnek. És ez az Istennek egy csodálatos szeretete. És különösen a profétáknak akkor volt nagy szerepük, mielőtt Isten valami nagy dolgot kívánt tenni az üdvösség történetébe. Legyen ez akár egy nagy ítélet. Gondolok itt akár az első profétára, Énokra, amit olvashatunk Júdás levelében. Aztán Noéra, egy vízözön előtti történet. Jeremiás, egy Jeruzsálem pusztulása előtti történetnél van. Keresztelő János, az utolsó ószövetségi proféta, Jézus munkássága előtt lép be a történelembe. Szóval nagyon érdekes a profétáknak a szerepe.
2: Köszönöm szépen, és még egy gondolat, hogy profétának lenni és profétai üzenetet elmondani nagyon jó dolog, ha egyetértek vele. De hihetetlen kellemetlen, ha valami olyan dolgot kell a népemnek elmondani, ami nekem sem tetszik, amit én is talán finomítanék, egy kicsit kultúráltabbá, egy kicsit csiszoltabbá tennék, de az Isten azt mondta, ne, úgy mond, ahogy kapod. És ez volt Jeremiás életének az egyik nagy titka. Marian, László és Editke.
5: Az már elhangzott részedről, hogy Jeremiás prófétának mennyi visszautasításban, elutasításban, mennyi keserűségben, mennyi szenvedésben, mennyi bánatban volt része. Mind a mellett Ellen White-nak engedjetek meg egy mondatát, ami egy összetett mondat meglehetősen, de nagyon pontosan Jeremiásra vonatkoztatható, és az Előtted az élet című könyvből volna ez az egy mondat, ami úgy hangzik, hogy a világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, akik el nem adhatók, meg nem vehetők, akik lelkük legmélyig igazak és becsületesek, olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni, Jeremiás nevezi a teljes mértékben megállja helyét, olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket, olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. Jeremiás, ez a leírás teljes mértékben megfelel.
2: Köszönöm szépen, nagyon értékes gondolat, László.
6: A magukról a profét, tákról is szerintem sokat tudunk meg, hogyha ezt megtanulmányozunk. Eddig szerintem mi azt gondoltuk, különösen amikor volt egy olyan negyedéves tanulmány, hogy kis profétákat végigvettük, hogy a profétának elmondja az Úr az üzenetét, meghallja és elmegy és elmondja az embereknek. Itt valahogy nem úgy, de nem az, tehát nekem nem úgy tűnik, hogy ezt szó szerint mind az Úr diktálta volna le neki. Nem, elmondott egy-két mondatot, és ő megfogalmazta.
2: Vagy gondolatokat adott. Vagy képeket.
6: Mert, és az is hozzá tartozik, hogy ugye miért nem Ézsaiás proféta tetszik neked, aki olyan szépen tud fogalmazni, olyan szép mondatokat tud a szeretetről, mindenről, és nem hiszem, hogy azt is az Úr diktálta volna, hogy neki szó szerint, meg Jeremiásnak is, hanem elmondja az üzenetet, mint ahogy Pál apostolnak elmondott egy mondatot Jézus, annyit mondott, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl, és innentől kezdve meg tudott fogalmazni rengeteg dolgot szerintem. Hozzáadta a saját életét Jeremiás is, a saját gondolatait azért, hogy meg tudja fogalmazni azt, amit kért tőle az Úr. Én ezt így látom.
2: Köszönöm szépen. Szigeti István.
7: Nekem az ragadott meg, hogy érdekes a Jeremiás és az Úr reakciát, ha megfigyeljük egymással szembeállítva. Ugye Jeremiás nagyon emberileg vonakodik azt, hogy nem tudok beszélni, és túl fiatal vagyok, ami 15 éves kora figyelembevételével még el is fogadható lenne. És az Úr válasza nagyon tapintatos, nagyon figyelmes, és ugye mert azt mondja, hogy nem mond azt, hogy fiatal vagy, egy másik fordításban nem mond azt, hogy túl fiatal vagy. A második megjegyzése az, hogy menj, ahova csak küldelek. Tehát nem kell neked választani, oda kell menni, ahova én küldelek. A harmadik megjegyzése az, hogy hirdet, amit parancsolok. Vagy egy más fordítás, mondd el mindazt, amit parancsolok, és végül egy vigasztalás, ne félj azoktól, akikhez menned kell, mert én veled vagyok, hogy megmentselek a kezükből. Tehát nagyon finoman, nagyon tapintatosan az Úr útba a kicsit vonakodó Jeremiást.
2: Igen, és Jeremiás megy, még akkor is, ha minden körülmény arra predesztinálná, hogy ne menjen, hiszen a legnagyobb visszahúzó erő majd a családja lesz, hiszen papi családba született. Ne menj már a prófétákhoz, mi papok voltunk világ életünkbe, mi Áron leszármazottai vagyunk, a papokat csak, vagy a prófétai üzenetet csak csinálják azok, akiket elhív az Úr. Te maradj meg a papi igazságban. És Jeremiás ennek ellenére érzi az Isten hívását, rendkívül szereti a papi dolgokat, rendkívül ragaszkodik a családjához, csak egy valami írhatja ezt felül benne, az Isten hívásának a tudatosítása. Menjünk a következő gondolathoz, a prófétákhoz. Itt egy nagyon szép Biblia vers van, Jeremiás 11. fejezet, 2. versétől a 6. verséig kérem Tokics Marikát, hogy legyél olyan kedves számunkra ezt a történetet felolvasni.
8: Halljátok meg a szövetség igéit, és mondjátok el Júda férfiainak, és Jeruzsálem lakóinak. Ezt mond nekik, így szól az Úr, Izrael Istene. Átkozott az az ember, aki nem hallgat annak a szövetségnek az igéire, amelyet őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptomból, a vaskohóból, és ezt parancsoltam. Hallgassatok szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek. Akkor népem lesztek, én pedig istenetek leszek. És megtartom azt az esküt, amelyet őseiteknek tettem, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, ahogyan van ez ma is. Én pedig így válaszoltam. Bizony, így van, Uram. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Hirdesd mindezeket az igéket Júda városaiban, és Jeruzsálem utcáin. Halljátok meg, és teljesítsétek ennek a szövetségnek az igéit.
2: Köszönöm szépen. Miről van szó? Arról, hogy Jeremiás visszautal a pusztai vándorlás és az azt megelőző egyiptomi szabadulás időszakára és a sínai hegyi szövetségkötésre. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ő meglátta, hogy ez a nép, ez az elferdült, eltorzult, vallástalan nép, az Isten népe, mert a sínai hegyen az Úr, örökkévaló Úr szövetséget kötött ezzel a néppel. Ez olyan, mintha most visszamennénk a magyar történelemben 800 esztendőt, és nem is tudom, durván negyedik Béla idejére, és negyedik Béla idejéről elkezdenénk történelmi helyzeteket fölhozni. Hát azt hiszem, hogy nem csak ti, vagy a televízió nézői mosolyognának ki bennünket, hanem mindenki, aki hallaná, mit akar ez negyedik Bélával, mit akar ez 800 évvel korábban. És nagyon sokszor a gyógyulás akkor következik Isten népének életébe be, ha a nép visszatud emlékezni generációk távlatain keresztül az Isten szövetségének színhelyére. Gondán Károly testvér?
4: Két gondolatot szeretnék megosztani veletek. Az egyik az, hogy amikor Isten elhív egy prófétát, akkor a gonosz is elkezd cselekedni. Ő elhív akár 40 hamis prófétát. Hogy miről lehet megkülönböztetni az igaz és a hamis prófétát? Általában ugye az ige azt mondja, hogy a hamis prófét az mindig jót jövendől. Az igaz próféta, az pedig, mondjam így, hogy korhol, vagy netán ítéletet mond, figyelmeztet valami komoly dologra. A prófétának, az Isten üzenetével mindig azonosulni kell. Ezért kell, proféta könyvében látjuk ezt nagyon világosan, mikor azt mondja az Úr, hogy edd meg ezt a türetet, vagyis azt a tekercset. Az azt jelenti, az ítélet üzenete, hogy azonosulnod kell teljesen vele, és neked ezt hirdetned kell, tetszik nekik, vagy nem tetszik, mert ez egy kemény nyakú nép. János a jelenések könyve 10. fejezetében szintén ugyanez a gondolat jelenik meg, edd meg a könyvet. A te szádban édes lesz, a gyomrodban megkeseredék. Miről szólt ez a könyv? evangéliumról és ítéletről. Az evangélium édes, az ítélet pedig megkeserítő a gyomrot.
2: És még egy gondolat folytatásként. A prófétának nincs joga átírni az Isten üzenetét, akár tetszik neki, akár nem. Nincs joga változtatni, hanem azt úgy kell továbbadni, ahogy Isten a számára elmondja, vagy közli. Koska Marian?
5: Ha megfigyeltük, és ez Jeremiás prófétánál sincs másként, hiszen most pont erről tanulunk, általában a proféták ugye az ítéletet hirdették, de az ítélet hirdetéssel ott volt rögtön a megkegyelmezésnek a lehetőség esélye is, az Isten ezt megadta, és mik voltak ennek a feltételi? Azt mondja, és több helyen ezt olvashatjuk Jeremiásnál is, hogy jobbítsátok meg az utaitokat, térjetek vissza a szövetségkötéshez, térjetek vissza az alapokhoz, és emlékezzetek arra, amit már az imént mondtál, hogy vezetett, milyen csodálatosan vezetett bennünket az elmúlt időszakban is az Úr. És ez a feltétele, hogy visszatérés Istenhez és engedelmesség, és akkor az Úr ismét meg tud bennünket áldani.
2: Egyszer megszámoltam azt, hogy Jeremiás könyvében hány szó az ítélet, a büntetés, a fogság, a kegyetlen idegen pogány népnek az elnyomása, és mennyi az evangélium, a bekötözés, a segítség. Nagyon érdekes, egyharmad ítéletre, kétharmad vígasztalás esett. Szóval ő attól még saját népének prófétája maradt, hogy bekövetkezik a katasztrófa, a fogság, a nyomorúság. Ő még ott is kötözni akar, segíteni, jobbítani, gyógyítani, ahol már csak a halál pusztulását lehet látni. László, aztán István.
6: Ja, hogy a Karcsi is mondta, hogy azért különbség van, ha valaki profétai üzenet vagy küldetést kap, vagy egyszerűen csak egy tanító. És figyeljük meg azt, hogy Jézus nagyon sokszor példázatokat mondott. És erre azt tanultam, hogy azért mondta, hogy ne kelljen mindent kimondani azért, hogy azonnal elfogják és kivégezzék, mert még ideje van. Tehát, hogy próbált példázatokba beszélni úgy, hogy jöjjenek rá, és mindenki vegye magára, amit akar. De itt a profétáknál ez nem így szokott lenni. Itt így kell szemébe mondani az embernek.
7: Borotva az éles utolsó lehet mondott.
6: Gyakorlatilag az utolsó lehetőségként. Tehát, ahogy mondta Karcsa, Keresztelő János is sokkal keményebben fogalmazott, mint maga Jézus. Jézus az utolsó napokban ugyanúgy elmondta tanítványainak, hogy ez lesz, az lesz, és akkor már egyenesen, amikor már tudta, hogy nem kell időt. De a profétáknál ez egy nagyon fontos tapasztalat, amit a Leszke is ír, hogy ha az igazat mondták, akkor a zsarnokok megölték őket, ha pedig nem az igazságot képviselték, akkor Isten kérte azt tőlük számon. Ez egy nagyon jó mondat.
2: Így van. Köszönöm szépen Szigeti István, és utána Nyári Istvánt kérem, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
7: A Marian gondolatához csak egy megjegyzést tennék, illetve folytattam ezt a gondolatot. Úgyhogy a emberileg nézve ez a feladat azért nem volt olyan népszerű, mert ugye Izrael vétkeit kellett felfedni és erre figyelmeztetni. De ami csodálatos, hogy Jeremiás mindig a feladatra koncentrált, és nem pedig az elismerésre, mert akkor magával foglalkozott volna. Mindig a feladatra koncentrált, nagyfokú felelősséggel és nagyfokú komolysággal vette ezt a feladatot.
2: És nem személyeskedett. Na, az is nagyon fontos volt. Köszönöm szépen. Menjünk egy következő állomáshoz. Jeremiás családi háttere. Itt azért későbbiekben, nem a mostani tanulmánynál, hanem a későbbiekben fogunk találkozni azzal, hogy a családja mennyire próbálta visszahúzni. Ugyanakkor azt is tudom mondani, hogy ugyanez a család nevelte Jeremiást azzá, akit az Isten méltónak látott arra, hogy abban a generációban, abban az időszakban ő legyen a menny egyetlen prófétája Izraelben. Természetesen volt még kortárs proféta, előbb említette Károly Ezékielt, és ott van még Dániel is, majd a fogságban, a későbbiekben, most még azért Dánielnek évtizedeket várni kell a születéssel, de nem lesz egyedül, tehát lesznek társai, akik egymást fogják erősíteni, egymás leveleit fogják majd elolvasni. Nézzük Jeremiás családi hátteréről, Jeremiás 1:1-ben olvashatunk, Csepec Erzsikét kérem a mikrofont, adjuk oda.
9: Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki az Anatótban, Benyámin földjén lakó papok közül való.
2: Ez nagyon sokat jelent, azt is mondhatnánk, hogy datál. Leírja a családját, leírja honnan származik, leírja azt, hogy mikor származik, és talán elmondhatjuk azt, hogy ő Áron leszármazottja, és Abjátár főpapnak a leszármazottai közé tartozik. Nagyon jól ismerjük azt a helyzetet, amikor Salamonnal szemben Adóniát támogatja az akkor regnáló főpap, és amikor Salamon megerősíti a trónját, nem meri rá emelni a kezét a főpapra, de mivel ellene volt, leteszi őt, soha még király ez előtt vagy ez után nem tesz ilyet, majd nagy Heródes fogja a főpapokat úgy váltogatni, mint más ember a ruháját, és leteszi őt Anatótba, és gyakorlatilag itt nő fel ez a család évszázadokon keresztül, hiszen gondoljuk csak el, hogy a 900-as esztendők közepétől, most ugye 640 körül vagyunk, amikor Jeremiás születik, amikor elhívja, 625 körül vagyunk, amikor prófétává lesz, tehát több mint 300 esztendőn keresztül ez a család számüzetésben van. Az egykori főpapot nem ebből a családból választják, pedig valamikor főpapokat adott ez a család. Szóval teljes mellőzöttség, teljes félretevés, egy picit, mintha ma egyház politikáját láthatnánk az akkori királyoknak az életében. Koska Marian.
5: Csak egy fél mondat, és bocsáss meg, csak annyi kiegészítésként, amit elmondtál még, hogy akkor, amikor Adónia ugye fellázad gyakorlatilag Salamon ellen, akkor mellé áll ugye Abjátár főpap, és ez mint lázadónak halált érdemelne, tehát meg kellett volna, hogy ölesse, de megkegyelmezett az édesapjának, Dávidnak a szolgálatai miatt, meg hogy jót tett vele, meg segítette őt, és éppen ezért megkegyelmez, Anatótba száműzi, és gyakorlatilag megfosztja papi tisztétől.
2: Így van, köszönöm szépen. Még láttam kezeket előbb, ha nem, akkor igen, László.
6: Akkor én hadd mondjam, hogy ez is egy bibliai alap, el vagy alapgondolat, hogy proféták nem lehet egy általános képet kialakítani.
2: Mert minden proféta más.
6: Hát szerintem szándékosan teszi az Úr, hogy véletlenül se jusson eszünkbe, hogy majd mi kiválasztjuk, hogy ki a proféta. Mert még a királyokat is ők akarták, mégis ki is választották maguknak, de a proféták közül mindegyik más. Két egyformát nem nagyon találunk a Bibliában. Mindegyik más, teljesen más természetű, más hátterű, más stílusú, és az Úr ezzel akarta bemutatni, hogy majd ő választ ki mindenkit, és az, hogy bármilyen stílusú vagy természetem lehet, alkalmas lehetek arra, hogy Isten üzenetét közvetítsem. Tehát itt nincsenek olyan feltételek, amiket mi gondolunk.
2: Köszönöm szépen. Marian?
5: Végszavára eszembe jutott valami, hogy az alapigénk, hogy már ismertelek még az anyaméhbe, amit most mondtál, hogy az Úr tudja, hogy akit elhív, az mivé válhat majd akkor, hogyha engedelmeskedik neki, hogyha szolgálatába lép, és mi az, amire fel tudja használni. Tehát az Isten már ezt előre látta akkor.
2: Köszönöm szépen. Jeremiás profétai elhívásáról fogunk beszélni most, és van egy nagyon szép biblia szövegünk, Jeremiás első fejezet 4.-5. versét, Jakó Gyulát kérem, hogy mondd el számunkra, olvasd fel számunkra.
10: Szóla pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé.
2: Ez egy nagy dolog, a népek, a nemzetek közé. Tehát Jeremiás nem csupán Izraelnek volt a prófétája, hiszen azért gondoljunk el Egyiptomról, Asszíriáról, Babilonról prófétált és jövendőlt, idegen nemzetekről, kultúrákról, amelyek hatással lesznek Izrael mindennapjaira, és alapvető politikai változást hozott ez az időszak. Ez körülbelül olyan volt, mint amikor Szovjetunió szétesett. Bekapcsoltuk a rádiót, és a rádió legfontosabb hírekében az volt, hogy megszűnt Szovjetunió. Azt se tudtunk, hogy mit jelent, hogy megszűnt, mi történt, stb. Tehát nagy-nagy változások időszaka volt. És nekem azt tetszik Jeremiásba, hogy ezeket a változásokat az Isten megjelenti számára, és ugyanaz az egyszerű, szerény ember tud maradni, mint aki volt annak előtte. Láttam kezeket, Károly, aztán ekkor Szigeti István, és majd utána Károly.
7: Itt a neveléssel kapcsolatosan ragadott meg engem az a gondolat, hogy ugye szent szolgálatra nevelték. Tehát egy nagyon jó háttérből jött Jeremiás, és nagyon jó lehet ez a nevelés, mert a szolgálatra való elhívás után ugye voltak itt lebeszélési, hogy így mondjam, kísérletek, de Jeremiás kitartott, és ez szerintem az bizonyítja, hogy nagyon kiváló nevelésbe részesedett. És ezt a nevelést végül egész életében megtartottam, mert ami csodálatos, hogy a belső meggyőződése ellen ő sohasem állt, mindig a belső meggyőződése szerint cselekedett, amiből a családi háttér és a nevelés természetesen közre is játszott.
2: Így van, köszönöm szépen, csak még talán annyit hozzátehetünk, hogy a családja sem fogja megérteni a prófétát. És a családja is úgy érzi, hogy amikor ilyen kemény szavakat mond, hogy szégyent hoztál fiam ránk, szégyent hoztál Abjátára, szégyent hoztál Eleázára, szégyent hoztál Áronra. Miért? Mert nem úgy szóltál. De nem az én mondatom volt az Isten. Akkor is te nem mondhatsz ilyet Izraelre. Szóval még későbbiekben konfliktusa lesz a családjával. Az a család, amelyik szeretetre, szolgálatra nevelte, az a család sem fogja megérteni. Ez így volt Jézus esetében, és sok más próféta esetében is. Először Károly, aztán Editke.
4: Azt gondolom, hogy nem csak Jeremiásnak az alaktalan testét látta születése előtt Isten, hanem mindannyiunkat látott már. Tudva voltunk ő előtt, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a proféták nagyon szép ígéreteket kaptak Isten népére vonatkoztatva. Isten szeretetéről beszéltek, kegyelméről beszéltek. Olyan szép, hogy megfogalmazza az egyik, azt mondja, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert ő gyönyörködik az irgalmasságba. Aztán nagyon szép minden prófétának, a prófétai könyvnek a befejezése. Egy gyönyörű ígéret van minden prófétai könyvnek majdnem a végén. Hóseás könyvét, aki egy kicsit ismeri, az azt mondom, elragadtatásra tud beszélni, hogy hogyan fejezi be, amikor azt mondja, hogy kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket, kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket, bizony igazak az Úrnak útjai, és az igazak járnak azon, a gonoszok pedig elesnek rajtuk.
2: Köszönöm szépen. Halász Edit.
11: Itt Jeremiás személyével kapcsolatban sok minden elhangzott, visszatérnék egy kicsit a feladatára, és itt különösen a családi háttere vonatkozásában, tehát ő, mint Isten szóvivője és Isten törvényének védelmezője, így ír róla a Szentírás is, és így tanuljuk, őneki feladata volt az, hogy a nemzet erkölcsi lelki vezetői felett ítéletet mondjon. Na most ezt ma úgy fogalmaznánk meg, hogy kőkeményen kellett megnyilatkoznia a természetével talán ellentétben is. És viszont csak az alkalmas én szerintem ilyen prófétai feladatra, aki tényleg nem azt mondja, amit hallani szeretne a nép, az emberek, hanem amit Isten üzen. És itt félre kell tenni, ahogy te is utaltál, a politikai, társadalmi manipulációkra, viszonyulásokra, az egyéni érdekeire. Tehát mindent itt félre kellett tenni, és majd a jövő hetekbe tanuljuk, hogy igen kőkemény beszédeket kellett kimondjon.
2: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
10: Annyit, amit te mondtál, hogy a népek közé nem csak Izraelnek kellett képviselnie az Isten üzenetét, hanem a világnak, annak az adott világnak, hogy az is odafigyeljen az egyedüli élő Istenre, ahogy Dánielék, meg a más proféták közül is. Tehát őt meghatározta az Isten, hogy mire hívte, tehát nem csak Izraelre külön, és ez lehet párhuzamot vonni, hogy ma is a népek közé szeretné elhívni Isten az ő tanítványait.
2: Köszönöm szépen. Tokics Marikát kérem, hogy a 9. oldalról az összefoglalást mondd el számunkra.
8: Jeremiás prófétai elhívása már megtörtént a születése előtt. Isten a fogantatás pillanatában elkülönítette Jeremiást a különleges prófétai szolgálatra. Megszentelte már akkor, hogy Izrael és a környező világ népei számára próféta legyen. Az eredeti gondolatot így fejezhetjük ki. Szent célból elkülönítve. Isten ezt tervezte Jeremiás számára már születése előtt. Ez nem az eleve ellendelésről vagy predesztinációról szól, hanem Isten mindenható tudásáról.
2: Köszönöm szépen. A következő gondolat: vonakodó próféták. Úgy gondoljuk sokszor a 21. században, hogy amikor Isten prófétákat hív, akkor nagyon sok ember megpályázza ezt, és majd az Úr kiválasztja a legjobbat. Hát kérem szépen, nem így működött az ókori világban, hanem úgy működött, hogy Isten kiválasztotta, és általában az emberek vonakodtak. És ez a vonakodás Isten meggyőzését váltotta ki. Isten szinte vitatkozik a prófétákkal, lásd Mózessel, ugye, aki nem akarja a prófétai szolgálatot, nem akar elmenni a nép ellen, nem, hát mit mondjak, és ki vagy te, és fognak-e nekem hinni, és vagy ott van Ézsaiás, a nagy próféta, aki bemegy a templomba, és a templomban egy látomásban van része, és az Úr hatalmas mi voltát látja egy főpapi palástban, és a palást egész a mennyből a templomig ér, amikor észreveszi, hát a seregek urát látják az én szemeim. Nézzük ezzel kapcsolatosan Jeremiás 1:6 Biblia versét. Ildi, légy olyan kedves, Kakula Ildi, olvast föl számunkra.
12: És mondék, a Uramisten, ímé én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok még.
2: Mit mondott Mózes? Hát ugyanezt mondta, ha nem is ifjú vagyok, mert Mózes már 80 éves volt, de azt mondta, hogy nem tudok beszélni, elfelejtettem. Mit mondott Ézsaiás? Hát az, hogy tisztátalan ajkú nép között lakok. Hát hogy, én nem akarok. László?
6: Hát itt ráadásul van egy mondat, hogy azért nem akarta a prófétai hivatást, mivel a kortársainál sok rosszat látott. Aval én védeném Jeremiást. Szerintem teljesen normális, hogyha mindenki így kezdi. Amikor az Úr ilyen komoly munkára megszólítja, akkor soha nem, mert hú, Uram, de hogy persze, megyek, hát hú, hogy én úgy meg tudom oldani, amit kérsz tőlem, és Uram, tudom, én vagyok a legalkalmasabb erre, meg szóval vannak, akik lelkésznek is így akarnak jönni, hogy én akarok lelkész, nem, szerintem először mindig el kell ismerni, hogy én alkalmatlan vagyok rá, és meg kell várni, amikor az Úr azt mondja, hogy igazad van, majd én megerősítelek, és mögötted állok. Szerintem ez a normális hozzáállás. Nem szeretem azt, aki magát nagyon alkalmasnak tartja, legalább, főleg az ilyen kemény munkára. És ez nem az Úrban való hitnek a gyengesége. De ezt meg kell beszélni az Úrral, hogy igen, Uram, tudom, hogy alkalmatlan vagyok, elismerem, de hogyha ő azt mondja, hogy de én megtámogatlak, akkor ilyet mondok.
2: Nagyon-nagyon fontos az, hogy ne tartsuk magunkat alkalmasnak, hanem az Úr tartson bennünket alkalmasnak, és mi tartsuk magunkat alkalmatlannak. Koska Marian?
5: Annál is inkább, mert azt mondja a Szentírás, hogy aki magát felmagasztolja, megaláztatik. Tehát, hogyha én eleve már ilyen startból így indulok, ahogy te mondod, akkor annak nincs jó vége. Viszont megfelelő kellő alázattal és kellő hát csak alázatot tudok mondani, tehát a méltatlanságát, ha az ember érzi, akkor odaállhat az Úrral, és akkor az Úr tudja használni, hiszen hogyha megüresítem magam, és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, használj, mint cserépedényt, és tölts be engem, és tégy engem alkalmassá a szolgálatra, akkor az Úr ezt meg fogja tenni, de egyéb iránt nem. Tehát, hogyha van bennem büszkeség, gők, hogy majd én fogom megoldani, biztos, hogy nem fog sikerülni.
2: Köszönöm szépen, Szigeti István, aztán utána Halász Editke.
7: Csak egy mondatot szeretnék ehhez hozzátenni, hát mind Mózes, mind Jeremiás is nem a feladatot utasította vissza, hanem önmagát tartotta alkalmatlan a feladat elvégzésére. Tehát ez egy nagyon lényeges szempont, mert mi sokszor felcseréljük ezt a kettőt, magukat mindig alkalmasnak tartjuk a feladatokra, és közben nem veszük észre azt, hogy alkalmatlanak vagyunk.
2: Igen. Köszönöm szépen. Még egy érdekességre hadd hívjam föl a figyelmet. A Mózesi és a Ézsaiási elhívás, ez két típusú elhívás a Bibliában. A Mózesi elhívás az nem szent helyen történik, hanem a természetben történik. Egy égő csipkebokor közelében vagy helyén történik. Ézsaiás elhívása viszont a szent helyen fog megtörténni. És arra gondolnánk, hogy a későbbiekben az ézsaiási elhívás fogja főként uralni a prófétai elhívásokat, de tévedünk, mert nézzük csak Jézust is, a Jordánnál hívja el a názáreti Jézust az Úr, vagy Pál apostolt a damaskusi úton hívja el. Szóval a természetben való prófétai elhívás a mózesi elhívás felül fogja írni később az Ézsaiás, de nem fog teljesen kitörölni és eltűnni az elhívások sorából, de a mózesi elhívás fog uralkodóvá válni. Editke. Ézsaiási. Bocsánat, Ézsaiási.
11: Igen, én még csak egy verset említenék, a Jeremiás 1:10. versét, ahol, mert hogy ugye a vonakodását azért igazán megérthetjük, hiszen így szól, hogy gyomlálj és írts, rombolj és építs, plántálj. Tehát ilyen egyértelmű felhatalmazásokat kapos. Na most hát azért normálisan emberileg átgondolva, ha én ilyen utasítást kapok, akkor tényleg az ember először jobb, ha összehúzza magát. Na most, amit a Laci említett, hogy akik ebbe a szolgálatba vagy önként jelentkeznek, vagy belekerülnek, tényleg ott inkább egy életút, egy úgy rossz szóval használva egy karrier, azért viszonylag megfelelő körülmények, létbiztonság, tehát azért ezek elengedhetetlennek tűnnek, itt erről szó nincsen.
2: Pontosan. Köszönöm szépen. Marika?
13: Ezt a gondolatot fűzném tovább, hogy miért kell rombolni, gyomlálni, mert a tisztátalan földbe nem terem meg az igazság. Tehát először mindent ki kell írtani, ami nem odavaló, és akkor lehet építeni, akkor lehet plántálni. Mert az Úr igazságát nem lehet emberek kénye kedve szerint módosítgatni, vagy ahogy kényelmes és a világ nyomása ott van mögöttünk, hanem nekünk az igazságba nagyon biztosnak kell lenni, és azt bármilyen körülmények között nekünk meg kell tartani, nem hajolhatunk egy kicsit ide, egy kicsit oda. Tehát ki kell

0: Szeretnék reagálni olyan szinten, hogy miért kell, hogy őszinték legyünk, és mondjuk meg, és gyomláljunk, és tisztít. Mert az Úr megígérte, hogyha mi ezt megtesszük, tehát amire elhívott bennünket, akkor ő mellettünk marad. Tehát nem, hogy féljünk attól, hogy milyen következmények lesznek, mert az Úr bennünket meg fog erősíteni, és éppen ezért valóban nevén kell neveznünk a bűnt.
1: Köszönöm szépen, azért a két másik elhívást is említsük meg a Bibliában. Esztert kérem, hogy Mózes második könyve, 4. fejezet, 10. versétől olvassa fel, majd Magdikát kérem, hogy Ézsaiás 6:5-öt olvassa föl.
2: Mózes akkor ezt mondta az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én a szavak embere, korábban sem voltam, de azóta sem lettem az, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, inkább nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. De az Úr ezt mondta neki, ki adott szájat az embernek, ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká, talán nem én az Úr. Most azért csak menj, majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő azt felelte, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta, van neked egy testvéred, a lévita Áron, tudom, hogy ő jól tud beszélni, sőt, jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj hát vele, és add az ő szájába a szavakat, én pedig segítségetekre leszek a beszédben, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek.
1: Köszönöm szépen. Akkor Magdikát, Ézsaiás 6:5-re kérem, tehát egyetlen Biblia versre.
3: Akkor mondék, jaj nékem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látték szemeim.
1: Köszönöm szépen, tehát Ézsaiás elhívását láttuk, és most Ildikót kérem, hogy a 10. oldal összefoglalását mondd el számunkra.
4: Az isteni elhívás bizonyossága ellenére Jeremiás megrémült, és nem érezte magát készen a feladatnak. Jeremiás nem akarta a profétai hivatást, mivel a kortársainál sok rosszat látott. Egyikük sem érezte magát készen a feladatra. Valószínűleg ez nélkülözhetetlen előfeltételt jelent a profétai szolgálathoz, hogy önmagát méltatlannak és alkalmatlannak érezze az az ember, aki ilyen fontos és rendkívüli feladatot elvállal. A Teremtő Isten szóvívője. Nem csoda, hogy először mindenki megriad a feladattól.
1: Köszönöm szépen. Mandulafa ága. Következő gondolatsorunk, és Nyári Istvánt kérem, hogy Jeremiás első fejezet 11. versétől 19. verséig olvast föl számunkra a Szentírást.
5: Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Mandula veszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem. Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz? Így feleltem. Gőzölgő üstöt látok, amely éjszakon jelenik meg. Ekkor így szólt hozzám az Úr. Éjszak felől tör rá a veszedelem az ország egész lakosságára. Mert ide hívom az északi országok minden népét, így szól az Úr. Eljönnek és fölállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben. A várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem. Más isteneknek tömjéneztek, és kezük alkotásai előtt borultak le. Közd azért derekadra övedet, indulj és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem

0: bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr.
1: Azt hiszem, hogy még most is megremeg a szívünk, amikor halljuk évszázadok távolságából ezt a nagyon komoly felhívást, és ezt a nagyon komoly elhívást, amire Jeremiás igent mondott. Nagyon elszaladt időnk, ezért két összefoglalást kérnék. Zsuzsitól, Rusz Zsuzsitól, a 11. oldalról, majd a 12. oldalról Magdikát kérném, olvassátok fel.
2: A próféta Isten tanúja. Ezért nem az a feladata, hogy önmagáért szóljon, hanem Isten üzenetét kell közvetítenie. Nem az a feladata, hogy megtalálja a kivezető utat, és nem azért hívta el az Úr, hogy a nagy és karizmatikus vezetővé váljon, akit az emberek követnek, hanem az Isten által elrendelt ösvényen kell járnia. A prófétának Istenhez kell vezetnie az embereket, akinél a megoldás található az összes létező problémájukra. Ma sincs ez másként.
1: Köszönöm.
3: Jeremiás 40 esztendeig állt a nép előtt az igazság és jogosság tanúbizonyságaként a példátlan hitehagyás éveiben saját életével és jellemével szemléltetve az egyedül igaz Isten tiszteletét. Jeruzsálem rettenetes ostromai idején Jahve szócsöve volt. Meg kellett jövendölnie Dávid házának bukását és a Salamon által épített templom elpusztulását. Amikor bátor beszédéért börtönbe vetették, akkor is világosan szólt az előkelő körök bűnei ellen. Megvetették, gyűlölték, elutasították, de végül látta a katasztrófát meghirdető profécia szó szerinti beteljesedését, és osztozott a megítélt város pusztulását követő bánatban és szomorúságban.
1: Köszönöm. Jeremiás életének első kis rövid történetét láttuk, és azt hiszem, hogy tovább bátoríthat bennünk az elhangzottak arra, hogy tanulmányozzuk, hasonlítsuk össze az eljövendő Messiással, az új szövetséggel, és nagyon sok értékes ismeretet és tapasztalatot meríthetünk az ő életéből, az Úr kegyelméből. Amen.
4: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: Külső és belső válság.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: a költészet hangján.
1: 1830. december 10-én született Emily Dickinson, a magába forduló és környezetétől elzárkózottan élő amerikai költőnő. Közel 1800 verséből csupán 10 jelent meg életében, azok is névtelenül. Belső világában a lélek szerepét a tudat vette át. Költészetének fontos eleme a hiány, a vágyakozás valami után, amit ha megkapna, jelentéktelenné válna számára. Egész élete lemondásra épült.

Emily Dickinson, Fogd hámba életem, Uram, fordította Károlyi Ami. Fogd hámba életem, Uram, hadd indulhassak el. Egy simítás a lovakon, s rendben van, menni kell. Fogj be, hol biztonságosabb, hol nem botolhatom. Ítéletnapra kocsizunk lejtős domboldalon. Mit bánom én szakadékba, mit bánom a tengeren? Ez örökké tartó iram, választásod s az enyém. Isten hozzátok élet és megszokott világ. Még csókold meg a dombokat helyettem, és tovább.

A súlyos szenvedést átélő emberek közelében néha tehetetlennek és esetlennek érzem magam. Látva fájdalomtól eltorzult, könnyek áztatta arcukat, rájövök, hogy bármit is mondanék, értelmetlennek, nem helyén valónak hangzana a számukra.

sokkal könnyebb szavakat találnom, amikor örömöt, hálát, vagy egy pozitív értékelést kell kifejeznem az embernek. És hiszem, hogy nem az egyetlen vagyok, aki az örülők társaságát keresi.

megvalósításainkat szívesen megünnepeljük a barátainkkal, örömmel megyünk el egy családtag esküvőjére, és különleges fontosságot tulajdonítunk minden ünnepnek. Keressük a kikapcsolódás alkalmait, és a legtöbben őszintén tudunk örülni a körülöttünk élők sikerének.

szenvedésekkel szemben viszont kifogyunk a szóból. Vagy talán csak a miért kérdés jut eszünkbe. Újra olvasva Róma beliekhez írott levél 12. fejezetének 15. versét, felfigyeltem arra, hogy a szöveg nem a következőt tanácsolja, beszéljetek a sírókkal, vagy küldjetek nekik üzenetet, esetleg némi élelmiszert, hanem a következőképpen hangzik. Sírjatok a sírókkal. Ugyanazzal a cselekvéssel kell válaszolni, ami teljes, szinte végletekig menő együttérzést és részvétet igényel.

elgondolkoztam azon, hogy mikor volt utoljára, hogy őszintén tudtam sírni egy nehéz helyzetbe került betegemért, vagy ismerősömért. Mikor szakítottam időt arra, hogy túllássak a könnyes szemeken, többet halljak meg a tünetek felsorolásánál, vagy hogy igazán megértsem a nehezen kimondható, súlyos szavakat. Mikor próbáltam meg átérezni azt a félelmet, csüggedés, dühöt, amit egy gyógyíthatatlan betegség okozta fájdalom, vagy egy szeretett személy elvesztése vált ki?

a hogyan segíthetek a szenvedőkön kérdésre ugyanaz a válasz, mint a hogyan szerethetek kérdésre. A fájdalommal küzdő embernek konkrét és folyamatos tettekben megnyilvánuló mély szeretetre van szüksége. Jean Vanier mondta, a sebzett emberek, akiket összetört a szenvedés vagy a betegség, csupán egyetlen dolgot kérnek, egy szerető és odaadó szívet, mely helyettük is reménykedik.

Isten segítsen, hogy olyan emberek legyünk ma, akiket felhasználhat, hogy gyógyulást és reményt vigyünk a körülöttünk élőkhöz.

örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Róma beliekhez írott levél 12. fejezet, 15. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Érted Podcast legújabb részében. Ismét velünk van dr. Balla Namária, és egy aktuális témára fogunk beszélgetni vele, a depresszióról. Azért mondom, hogy aktuális, mert ő a praxisa során nagyon gyakran találkozik ezzel a fogalommal, illetve ezzel a tünettel. És azért mondom, hogy aktuális, mert eddig ahány ifi konfira elmentem, vagy ilyen nagyobb podcasteket, tanításokat nézek, mindenhol felmerül az a téma, hogy lehet-e egy keresztény depressziós. És szeretném, hogy mi is átbeszélnénk ezt a témát, megnéznénk, hogy nekünk mi a véleményünk erről, mert ugye a Biblia sokszor azt írja, hogy mi csak az örömöt kell lássuk keresztényként. Ugye itt van az örömhír és az evangélium, hogyha az öröm, hogy egyeztethető össze a depresszióval, ezzel a mély szomorúsággal. És emiatt azt hiszük, hogy sokszor a depresszióra is immunisak vagyunk. De összebeszéljük meg, hogy mégis mi az a depresszió, hogy identifikáljuk ezt, hogy mi ez, hogy lássuk, hogy tényleg aktuális-e, hogy lehet-e egy keresztény depressziós, és beszéljünk erről. Tehát elsősorban mi is a depresszió?
4: Jó, hát én visszatérnék előbb arra a kérdésre, hogy lehet egy keresztény depressziós. Erre a válaszom az, hogy lehet egy keresztény beteg. Tehát, hogyha a depressziós, akkor itt most akkor definiáljuk, a depresszió az egy betegség. Úgy, ahogy valaki cukorbeteg, vagy valakinek szív elégtelensége van, vagy valaki megfázott, vagy sütőbb, tehát itt sorolhatnánk a betegségek sorát. Ugyanígy a depresszió is ebbe a kategóriába tartozik, tehát a betegségek kategóriájába. Ha egy keresztény lehet beteg, és akkor itt visszautalva a jólét evangéliumára, ha ők azt gondolják, hogy egy keresztény nem lehet beteg, semmilyen betegsége nem lehet, akkor ugyanígy gondolják egyesek, hogy a keresztény ember nem lehet depressziós. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy bár szeretnénk, hogy ne legyünk betegek, mert ugye Ézsaiás proféta azt mondja Krisztusról, hogy ő bűneinket és betegségeinket hordozta kereszten, és ebből indulnak ki sokan, hogy akkor nekünk nem kellene betegeknek lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy igen, nem lehet egy keresztény depressziós. Azonban a helyzet az, hogy úgy, ahogy bármilyen más betegséget egy keresztény ember is elkaphat, elszenvedhet, ugyanígy a depressziót is. Mi a depresszió? A depressziónak az egyik orvosi háttere az igazából egy dopamin hiányosság, tehát a dopamin szintnek egy nagyon komoly elváltozása a szervezetben, és nem csak a dopamin, hanem más érzelmi hormonnak is a módosulása az agyban, és az igazából a szervezetben egy ilyen destabilizált állapot jelenik meg. Ez lenne úgymond a szervi depresszió, majd ha adódik rá lehetőség, akkor kicsit kibontom, mert ez egy kicsit bővebb dolog. De a másik oldala pedig az, ahogy említetted, hogy az egy mély szomorúság. Tehát, hogy onnan jön, hogy valaki valamilyen élethelyzetben elszomorodik, elkeseredik, és aztán eljut egy depresszióba. Na most, ha itt tartunk ennél, igazából több tényező van, amit tisztázni kéne, ha van rá idő, akkor ezt így elmondanám. Az egyik az, hogy van depresszív személyiség. A depressziós vagy depresszív személyiség az nem depresszió, tehát hogy az nem a depressziós betegség.
1: Ez azt jelenti, hogy hajlamos rá?
4: Nem, sőt azt is tartjuk, hogy aki személyiségében depresszív, az igazából nem fog depressziós lenni.
1: Érthető.
4: Igen, tehát ez
1: az... Úgy látja, hogy a pohár félig van.
4: Nem, ő mindig a poharat úgy látja, hogy félig üres. Tehát nem, igen, hogy van, hanem mindig a hiány.
5: Igen, szürke, igen, minden.
4: Igen, de borulató. Ez így volt már gyerekként, így volt fiatalként, így van felnőttként is igazából. Bármilyen élethelyzet van, ő folyamatosan, mondhatnánk azt, így van. És igazából az ő úgymond keftelensége, néha reményvesztettsége soha nem éri el a klinikai szintet. Mit jelent a klinikai szint? Soha nem éri el azt a szintet, hogy kimondjuk rá, hogy ő depressziós. Tehát, hogy nem csinálni depressziós betegséget, hanem neki a hangulat, a kedélye, személyisége, ő egy ilyen, hagyjuk békén, mert úgyis mindig esik az eső, bár hét ágra süt a nap. Tehát, hogy ez egy alap. Tehát, hogy ezt nagyon fontos látni, hogy nem mindenki, aki kevtelen, nincs kedve, és már így van már hetek, évek óta, az nem jelenti depressziós. Aztán van egy másik dolog, amiről beszélni kell, hogy az életben, amikor veszteség ér, és ennek a veszteségnek rengeteg arculata van, a legnagyobb veszteség, aminek kapcsán ezt kutatták, az a gyász és a halál. Ez az egyik oldala, de veszteség lehet, amikor elválik egy házaspár, ott is veszteség, főleg a gyerekek részén, de felnőttek is élnek át. El lehet veszíteni egy munkahelyet, el lehet veszíteni egy barátságot, el lehet veszíteni egészséget. Tehát egy szóval el lehet veszíteni egy természeti katasztrófa során házat, telket, stb. Stb. Tehát egy szóval a veszteség, mint élethelyzet, elvisz egy olyan szakaszba, amikor ezt próbálom veszteséget feldolgozni, amit úgy neveznek, hogy a veszteségnek a depresszív szakasza. Ennek az a lényege, hogy a tünetek nagyon hasonlítanak a depressziós betegségre, és mégsem nem depresszió, hanem a veszteségnek egy fázisa. Tehát, hogy most nem fogom felsorolni, csak ha értekeltek. Tehát, hogy ott, ahogy én dolgozom fel a veszteséget, ott lesz egy ilyen, amikor az ember szomorú, reményvesztett, és onnan aztán tovább billen az egész dolog. Tehát, hogy ez sem a depresszió, de egy depresszív fázis. A depresszióhoz, hogy ezt mind diagnózisként kimondják, ott igazából az van, hogy minimum 6 hónapja, tehát ez a minimumtól indul el.
5: Tehát, hogy egy állandósul dolog kell legyen, igen? Nincs olyan, hogy 2 hétig vagyok depressziós. Ne, hanem akkor az előző 2 dolog van.
4: Akkor igen, vagy az van, akkor sem 2 hétig, mert akkor az van, hogy inkább egy veszteségért, és most épp ott vagyok, hogy nem tudom feldolgozni a veszteséget, de majd valahogy átbillenek. Tehát igazából, amikor depresszióról beszélünk, akkor ott már mély szomorúságról van szó. Tehát, hogy az már nem csak az van, hogy szomorú vagyok, hanem mély szomorúság, és ez minimum 6 hónapja tart. Tehát, hogyha nem tart 6 hónapja, ez nem is kerül, akkor legfeljebb, ha mégis megvan a többi kritérium, de nincs meg a 6 hónap, akkor azt mondjuk, hogy ilyen szubklinik állapotban van. Tehát, hogy igazából van a klinikai helyzet, meg van ez, amikor nem az, és a kettő között valahol útban van, és megtörténhet, hogy át fog csúszni. Tehát, hogyha meg lesz a 6 hónap, tudni, hogy kimondják. Jó, hogy
5: azt már esetenként tudjátok diagnosztizálni.
4: Igen, igen, igen. Na most ahhoz, hogy kimondjam a betegséget, ott megint van az, amire már a legelején utaltam, hogy lehet simán csak egy hormonális, vagy egy, hát igen, egy ilyen hormonális egyensúlyvesztés, most próbálj nagyon egyszerűen mondani, tehát, hogy van egy biológiai oka, ezt vérvizsgálattal kimutatják, pszichiátrián ezt vizsgálják, és a kezelést is úgy kapják az emberek, a gyógyszeres kezelést, hogy igazából ezeket a szinteket próbálják beállítani, tehát ez nem egy egyszerű dolog, de és akkor azt tapasztalják az ilyen típusú betegek, hogy tényleg 2 héten belül, egyszerűen így, mint a levennék róluk a dolgokat. Épp ezért nem vagyok hív, annak sem, mint egyes kollégáim, hogy ki kell zárni az orvostudományt ebből, mert nagyon is van hely az orvostudománynak is a depresszió kezelésében. Bár el kell mondani azt, hogy nem minden esetben működnek a gyógyszeres kezelések, mert van, amikor arról van szó, hogy tényleg valami felett az ember mély szomorúságba esik. Persze ennek lehet előszobája a korábban említett veszteség, és hogy a veszteséget nem sikerült feldolgozni, és akkor, hogyha például mondok egy veszteséget, a gyászt, és akkor ugye a gyásznak ott van az 1 év, és akkor azt látjuk, hogy 1 év után most már 2-3-4 évnél tartunk, és ugyanolyan mély a gyász, mint az elején. Na, amikor ugyanolyan mély a gyász, tehát hogy nem jutott, tehát hogy nem volt egy fejlődés, a szakma így beszél róla, tehát hogy nem volt egy fejlődés abban az állapotban, hanem elmélyülés volt, akkor 2 év után, 3 év után kimondjuk, hogy ez depresszió. És ebben az esetben is van, attól függ, hogy mennyire mély, van, hogy ajánljuk a gyógyszer, de itt már kimondhatjuk azt, hogy itt a lelki gondozás segít. Mert itt igazából fel kell göngyölíteni azt a sok múltat, ami ott van.
5: De azt is kimondhatjuk akkor, hogy egy jó lelki gondozó karölte dolgozik egy pszichiáterrel ilyen van, esetekben, és van, akkor tudjátok ezt így egymásnak.
4: Így van. Tehát az részemről így van, más kollégákról meg rá kell kérdezni.
5: De most mi rólad beszélünk.
4: Igen, tehát hogy én csak is így látom a működését, és így meg tudom mondani, hogy igenis van előrehaladás.

0: a betegség kategóriában vannak a súlyosak, a nagyon súlyosak, úgyhogy, de most arra lehet, hogy majd más kontextusban.
1: De ez nagyon sokat tisztázott, amit most itt elmondtál az elején.
2: Szerintem is teljesen korrekt és elfogadható, de hogyha már itt a pácienseknél vagyunk, akkor te az eddigi tapasztalataid alapján milyen tendenciákat vettél észre? Inkább kiknél jellemző ez? Fiatalabbaknál, idősebbeknél?
1: Lányoknál, fiúknál.
2: Igen, tehát mik azok a dolgok, amik ezt inkább előhozzák?
1: Aha.
0: Igen, tehát azt tudom mondani, hogy szakmám során minden korosztálya találkoztam, kezdve egészen kisgyereknél, tehát kisgyerekkori depressziós. Igen.
1: Tehát kisgyerekkori depresszió.
0: Igen, létezik. Ők másképp nyilvánulnak meg, mint a felnőttkori depresszió, de találkoztam, dolgoztam ilyennel, és egészen időskorig, tehát hogy a legfiatalabb, akivel dolgoztam, az egy 4,5-5 éves gyerek volt, tehát hogy egészen onnan, és...
1: Tínédzserkori az van, gondolom? Az...
0: Igen, van, de a súlyosabb formájuk, amik már igazából pszichózis felé megy, tehát amikor már a valóság megszűnik, tehát hogy van egy ilyen formája is a depressziónak, ezek a nagyon súlyos formáik, vagy amikor bipoláris gondokkal találkozunk, amikor keveredik a mániákos és a depresszív terület, azok főleg 10 éves korban jelennek meg. Igen, nagyon 15-18 év, és a leggyakrabban, akikkel találkoztam, az a 25-30 és sávban van. Tehát, hogy a nagyon súlyosakkal ebben a korosztályban. Miért nem a későbbiekben? Mert a későbbiekben már annyira le vannak épülve, hogy azokat már nem is viszik szakorvos, tehát, hogy pszichológushoz. Tehát, hogy ők mire elérik a 35-40-45 évet, ők már vagy vegetatív, vagy ilyen zombi állapotban vannak, kibejárnak a kórházokba. Tehát, hogy ezt a nagyon súlyosakat, akik még úgy eljönnek a pszichológushoz, mert úgy gondolják, hogy még ott még lehet segíteni, azok főleg ez a 15-18-30-as sávban működik. Tehát a nagyon súlyosak. A későbbiekben pedig, akik már ilyen 40-50 év fölött vagy annál, és idősebbek, ott pedig már az van, amit ugye mondtam, hogy veszteség hátán nem rendezték, és eljön egy pont, hogy olyan mély már, vagy olyan nehéz, inkább így mondom, a veszteségek sora, és akkor eljutnak 40-50-60 évre, hogy akkor kérnek. Dolgoztam 70 év fölöttivel is, ott a család kérte, de ott már annyira halmozott volt a veszteségek, főleg abban az életszakaszban, amikor találkoztam egy férfivel, már az egészsége is halmozottan megromlott, féle betegség, a család próbálta volna, mert mondták az orvosok, hogy a gyógyszeres kezelés, amit kapott a vesére, mert dialízisre járt hetente háromszor, meg mindenféle kezeléseket kapott, és mondták az orvosok a családnak, hogy azért hatnak, bár hathatnának, hogy azért hatnak olyan nehezen, mert hogy depresszióval kombinált, és akkor kért fel a család, hogy nem mennék el, mert elhozni nem tudták, de hogy nem mennék el hetente legalább kétszer. És elmentem, tehát a részemről, amit tudtam, megtettem, és tényleg ott az elején mondták is, hogy az első pár hétben tényleg tapasztalták, hogy jobban reagált a kezelésekre, és aztán hirtelen úgymond a tanácsadás, lelki gondozás ellenére megint mély zuhanásba került, mert, és akkor itt van egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a szakaszban, amikor már lelki gondozás van, ami ugye ez a fő területen, tehát a pszichológusokra itt meg a pszichoterapeutákra tartozik, annak az egyik mozgató rúgója reményvesztettség. Tehát, hogy igazából akkor beszélünk depresszióról, mint betegségről, amikor valaki teljes mértékben reményvesztetté válik. Tehát, hogy innen kezdődik, és akkor az illető bácsinál meg az volt, hogy ugye átbeszéltünk, ő istenfélő ember volt, azért mondom volt, mert azóta tudom, hogy a Jóisten hazahívta, a sok szenvedésnek véget vetett, a sok betegségnek, meg amiben volt, de amikor találkoztam vele, mondom, akkor is gyenge volt, és elbeszélgettem, és például az Isten hit, a reménysége, az nagyon ilyen homályos volt részben, valószínűleg a gyógyszerek hatásától is, de én próbáltam előhozni, emlékeztetni, úgymond megszólaltatni, kimondatni vele a reménység üzenetét. És akkor ő látszott, tehát szó szerint látszott, hogy belekapaszkodik, a hajlandó volt elmenni a gyógyszereket, tehát a dialízist végig csinálni, a kezeléseket, mindent. Csak hogy ugye időskorban tényleg az van, hogy visszakerülünk egy gyerekkori állapotba, és mi történik, hogy bár a kezeléseket adták, a teste épült le. És mikor eljött egy pár hét után, hogy bár ő jobban áll hozzá, és jelezték a vérvizsgálatok, igazolták, hogy jobbak az eredményei, nem voltak annyira jobban, hogy ő aztán felálljon magától, hogy nekem tolókocsi, amit ugye ő ebben reménykedett, hogy elhagyhatja a tolókocsit, meg egy csomó mindent, hogy nem olyan mértékű volt, amit ő vágyott, a jólét, és akkor hirtelen vissza, hogy úgysem éri meg. És mikor ezt így kimondta, hogy úgysem éri meg, innentől kezdve visszaesett az állapotot. Tehát egy klasszikus példája annak, hogy a reményvesztettség az visszahoz, vagy kivisz ebből az egészből. Na, úgyhogy ezért mondom, hogy minden korosztálynál találkoztam. Kisgyerektől kezdve.
1: És fiatalán is, tehát nincs
0: az, vegyesen, igen. Bár, itt egy zárójel tennék, bár az 50-60-as éves sávban több a nő, és ez főleg a hormonális változásoknak tehető be, a menopauza, ezt most már több kutatás is igazolja, hogy aktiválhatja, mert ugye akkor leépül egy csomó minden, igazából a nő mit elveszíti a nőiességét a fejében, mert igazán nem lesz nem nő, de ugye az, amit nővé tesz,
1: nő. Reinvestáltként éli meg.
0: Igen, nagyon sok nő úgy éli meg, hogy valamit vesztett, és hogyha ez hozzájön egy olyan megértő társ, aki elkezdje fiatalabb, termékeny nőket keresni, és ki kell mondjuk,
1: akkor
0: hogy így van, akkor ez
1: nem is csak
0: rátesz arra, hogy ugye megint igazolódik, hogy ő már nem nő. Tehát és akkor ezt kell látni, hogy nagyon sok ekkörű korú nőt elhagynak. És akkor ezért, tehát ugye, és megint idejövünk, megint van egy veszteség, vagy többszörös veszteség, plusz az évek során, ami jött, elérik azt a kort, hogy most már a gyerekek kirepülnek, házasság, már nincsenek
1: ott. 3-4 veszteség körülöttük, és én is az
0: veszteség, tehát hogy ez sincs, az sincs, az sincs, és akkor egyszerűen van, igen, tehát hogy ebben a korosztályban lehet, hogy kimondható az, hogy talán több a nő, de úgy globálisan ugyanúgy a nőket, mint a férfiakat érinti a depresszió. Tehát, hogy nem úgy van, hogy ez csak a nőknek a betegsége lenne.

0: Engedj meg egy rövid kérdést, tényleg csak röviden válaszol, hogy úton van vagy 20 éves praxisod már annak
1: hát
0: a területen.
1: Igen, körülbelül.
0: Hogy látod te, csak szigorúan a te praxisodra, hogyha ránézel, hogy a mostani időben több ilyen, több depressziós van a társadalom, mint mondjuk mikor kezdted, vagy nem érzel különbséget?
1: Tehát ha csak a praxisból nézem, akkor személy szerint nem látok többet. Tehát én már az út elején, mikor én ilyen 20, több mint 20 éve kezdtem a szakmát, akkor is sok volt. Tehát én már akkor sok depressziós személlyel dolgoztam. Most, mivel az én időm úgyis limitált, ezért megtörtént, hogy azért jönnek folyamatosan, mert hallanak, tudnak, és akkor érnek. Nem tudok mondani statisztikákat, ezt inkább olyanok, akik talán statisztikákkal mérik ezt. Bár mondják, hogy olvastam, ezt tényleg olvastam róla, hogy a pandémia alatt a bezártság olyanoknál, akiknél csak talán hajlamos vagy valami kezdetleges állapotban volt, akkor ez egy plusz szarrá. Tehát mert ott is mi volt? Veszteség.
0: Veszteség. Szabadság.
1: Igen. Tehát, hogy ezt kell meglátni, hogy a depresszióban a veszteség és a reményvesztettség. Tehát, hogy ez a kettő olyan mechanizmusok, amelyek leépítik az embert. És amikor e kettő ellen tudsz tenni, akkor egyszerűen kezdenek feljönni.
0: Alig várom már, hogy elmond, hogy mit tehetünk ezt ellen, de még nem akarok előreugrani a beszélgetésre.
2: Erről fogunk beszélni, de még valamire ki szeretnék térni. Ugye az egy szerencsésebb eset, mikor valaki tényleg ezt észreveszi magába, és segítséghez fordul. Mm-hmm. Viszont még mindig nagyon sok ember abban a fázisban van, hogy fél ettől a fogalomtól, hogy depresszió, hogy mentálhigiénia.
0: Főleg a keresztények.
2: Igen, de nem csak. Mondjuk a fiatalabbaknál már inkább nyitottabbak, mert látják, hogy szükség van erre. De egy olyan társadalomban élünk, ahol egyre inkább szükség van arra, hogy foglalkozzunk ne csak a testünkkel, hanem a lelkünkkel is. És ha a testünkkel valami gond van, meg vagyunk fázva, el van törve a kezünk, ebből megyünk az orvoshoz, beveszünk a gyógyszert, és fogunk segíteni rajta. Viszont mikor a lelkünkkel, a szellemünkkel van gond, akkor nem vagyunk ennyire nyitottak, hogy segítséget kérjünk. Szerintetek miért van ez, hogy az emberek félnek a lelki gondozástól? Vagy pszichológushoz, szakemberhez fordulni?
0: Anna, erre te tudsz választ adni.
1: Én? Hát a tapasztalat az, hogy nagyon nehéz a belső világodról beszélni. Tehát mikor elmész orvoshoz, mégis van egy külső fal, mert van ő, megnéz kívülről, de hogy mi van bent, az orvos elállt bele. Bár ma már egy tapasztalt orvos is betegségek során sok mindenre rálát, hogy mi történik bent, és ha nem is teszi szóvá, az orvosok is ezt leolvassák. Ma már nagyon sok ilyen korrelációt lehet találni betegségek.
0: Külső belső dolgokra mutatnak.
1: És attól még, hogy az orvos nem mondja, és arról, hogy nem beszélünk, attól még van egy fal köztünk, nem jön az én belső világom terítékre. Ahhoz, hogy én elmenjek pszichológushoz, és én ezt látom a szakmánkban, hogy nagy kihívás, hogy olyan emberkel találjanak, akikkel készek úgymond kinyitni, és úgymond lecsupaszottani magunkat. Tehát, hogy egy olyan bizalomba kerüljél a lelki gondozóval, hogy te elhitt neki, hogy ő tényleg arról nem fog beszélni sehol senkinek, amit itt ott vele megbeszélsz. Tehát, hogy lehetsz nyitott. És ez fokozatosan épül fel, mert ugye épp ezért az első néhány alkalommal nem is jutunk el sokszor a mélyére. Bár én az első alkalommal van, hogy átlátom az egészet, és látom, hogy víz megmegy, és akkor megyek vele, mert én ebből tudom, hogy ő még nincs kész.
0: Neki szükséges.
1: Igen, és akkor olyanok ők, és így tanították, és így adom tovább én is a diákjaimnak, hogy az embernek eljön a lelki gondozás olyan, mint egy hagyma. Ő csak a külsőt mutatja meg. Aztán türelemmel kell lenni, lefejteni, mivel hogy sokszor nekem időm nincs, hogy kivárjam az összes, hogy ő rámelegedjen. Én nagyon határozottan haladok előre, de úgy, hogy soha nem offenszíven, tehát soha nem bántóan, és általában úgy, hogy látom, hogy nyitott rá, akkor én egy kicsit ráöltetek, hogy akkor, ha nem is hull le az a hagyma, de én egy kicsit megnyitom, hogy menjünk tovább, mert máskor már nem haladunk egyről kettőre. De visszatérve, tartanak, mert a belsődről kell beszélni, amit ugye ki az, aki csak úgy terítékre teszi.
0: Ez azért is van, hogy megromlottak a kapcsolataink. Tehát, hogyha meghittebb kapcsolatokban élne a szeretteivel, lehet kényelme megnyílni egy lelki gondozó és pszichológus előtt is. De nyilván attól megvan ennek a nehézsége. De Anna, akkor ha valaki depressziós, és az elején tisztáztuk ez, hogy mit is értünk ez alatt, akkor feltétlenül szükséges, hogy vagy pszichológus, vagy pszichiáterhez forduljon? Tehát ezt nem mondhatja meg egyszerű kapcsolataiban.
1: Ha betegségről beszélünk, mert ezt próbáltam kihangsúlyozni, hogy vannak olyan állapotok, ami nem betegség, bár hasonlít rá, de nem betegség. De
0: csak egy állapot.
1: Egy állapot, amit igazából, ha megbeszél a szomszédasszonya, és kibeszéli magát, tovább megy. Elmegy, megbeszél egy baráttal, megbeszél a házastársával, tehát, hogy a gyerek a szüleivel, és így tovább. Mert a lelki gondozásnak a kulcs alapja, ezt most már tényleg kutatások igazolják, az a bizalom. Tehát, hogy kimutatták, hogy a technikák, amiket ugye megtanulunk, mert van egy jó pár, az igazából a lelki gondozás sikerének csak 15%-a. Ijesztő, nem? Tehát tanulsz évekig, hogy csak 15. Igen. És tudjátok, hogy mennyi a 40, a legtöbb, mert négy fő kritérium van, ami meghatározza a lelki gondozás sikerét. 40%-a, most jó kapaszkodjatok meg, az, hogy a lelki gondozott megbízik a lelki gondozottjában. És ezt is tanítják nekünk, hogy igazán az első néhány alkalom arról szól, hogy bizalomépítés. Tehát itt a kulcsa. Mert ha nem fog megbízni benned, eljön egyszer-kétszer, elvesz, és tovább fog menni. Tovább fog menni. És épp ezért nagyon fontos, hogy bizalmat, hogyha most gondolok itt lelki munkásokra, akik ott vannak, mert én nem hiszem azt, hogy, és ebben nem hiszem, hogy pszichológusok mi jó példát mutatunk, hogyha azt hintjük el, hogy csak a pszichológia megoldás a depresszióra. Vagy hogy a pszichológusoknál van. Persze vannak a nagyon súlyos esetek, én ezt
0: aláírom. Már kell a pszichiáter is, tehát nyilván.
1: Igen, meg hogy azért van, hogy átlásd hogy dolgokat, de visszatérve, hogy olyan, akinek van ez a nyitottság az emberekkel való beszélgetésre, és tud kapcsolatot építeni, bár nincs 15% ismeret a technikákra, simán tud sikeres lenni, sikeresebb, mint egy pszichológus, akinek bár vannak technikái, de nem tudott bizalmi kapcsolatot kiépíteni. Mm-hmm. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és ha már itt tartunk a százalékoknál, 15% például az illető személynek a személyisége, tehát a lelki gondozott személyisége. Ha például személyiségzavarral van, ha már tudathasadás van, ha már és ezt kell látni, hogy akkor itt nem arról van szó, hogy a pszichológus vagy a lelki gondozó, vagy a tanácsadó nem tudja szakmáját, hanem arról van szó, hogy ott már kell gyógyszer, hogy kitisztuljon az embernek az agya, nincs kivel beszéljél. És aztán még van más is, tehát nem is akarok most...
0: Eddig meg van 70%, mi a 30? Árulnál el. 70-et elárultál.
1: Jaj, de a 70% az igazából arról szól, hogy ismereted legyen arról a folyamatról, amit lelki gondozol. Például a mi esetünkben a depresszióban azt, hogy tudjuk, hogy ezek a mechanizmusok például, hogy reményvesztettség és többszörös veszteség. Na, minden egyes profilnak vagy betegségmodellnek van egy ilyen modellje, értető, amit meg kell tanulni. Tehát, hogy tudjad, hogy az a valami hogy működik. Tehát az, hogy csak a technikán van, de én nem látom át a klinikai mechanizmusát. Például a szorongásnak megint más a mechanizmus.
0: Tehát kimondhatjuk aztán, hogy 30 plusz 15% itt szakmaiság.
1: A szakmaiság, így van. Szakmaiság, így van. De igazából az a 40% is, ha te tudod, hogy építs bizalmat, mert ugye ezt is tanuljuk pár akik.
0: Igen, vagy ennél egyszerűbb. Vagyunk mi annyira, vagy kell legyünk annyira testvéri kapcsolatban a gyülekezeteinkben, hogy tudom a pszichológus testvéremet, testvérnőmet, én, mint ifjúsági vezető, lelkipásztor, stb., és fordulok hozzá bizony, hogy testvérnő, testvér, segíts ebben az esetben, mert meghaladjam az én technikai tudásomat, vagy az én tudásomat. Mint ahogy a gépemet lehet, nem én rakom rendbe a programokat benne, hanem fordulok egy informatikushoz, miért ne fordulnék egy olyanhoz, aki ebben specializálódott, és az én testvérem. Tehát, hogy talán ezen kellene mi dolgozzunk, akik meg mondjuk a lelki gondozással foglalkozunk, vagy embereket pásztornunk, hogy így összefogjunk ezekkel a szakmai talentum csomagokkal, ezekkel az emberekkel, akikkel Isten megajándékozott bennünket. Ugye ez segítségre lehet a közösségünknek. Én ebben látok hiányt, és ebben kellene erőlépés.

0: Egyik barátomnak pontosan segített, hogy pszichológus, az mondja, hogy ő pszichológiát tanult. Aztán ott hagyta az egyetemet, és elég rossz irányba sorodott őt az élet, és öngyilkos gondolatai voltak hasonlóak, de tudta, hogy a pszichológusok azért vannak, hogy ezen segítsenek. Tehát ő teljesen nyitott volt efelé az ág felé, és ezért volt sokkal könnyebb neki, hogy elmenjen egy pszichológushoz, akit a segítséget kérem, mert már megvolt ez a bizalom, hogy tudja, hogy ő nem fog engem kinevetni, nem fog engem kicikizni, és tényleg bizalommal fogja kezelni azt a dolgot, amit én megosztok vele.
1: De gondolom, az plusz ugyanna, röviden csak megint, hogy keresztény pszichológus. Tehát ez egy,
2: hát én szeretem ez annyira, hívni, hogy plusz.
1: Nekem nagyon plusz. Tehát, hogy most volt nekem az, hogy pszichológus, oké, tényleg szuper, de nem mond többet, mint egy kardiológus. De mikor oda teszem, hogy keresztény pszichológus, ez nekem wow. Tehát ez már, érted, a pásztor után őt sorolom. Tehát valahogy így van bennem, hogy nekem az...
2: egy kicsit túlzás.
1: Nem, de nekem az az ember kell, érted? Hogy hiszem, hogy ezekkel az emberekkel tudunk együtt dolgozni, akivel a beteg báránykákat segíthetjük a gyógyulásban. Tehát, hogy
2: én csak azt tudom neked erre mondani, hogy a keresztény pszichológus akkor tud több lenni, hogyha meglátja, hogy a vesztességet nem lehet csak pszichológiailag kezelni. Tehát, hogy a vesztességet kell az Isten igények szemszögéből is kezelni. Én ezt tanultam az évek során, hogy...
1: És te beviszed ezt a praxisokba? Jól
2: persze.
1: Érted?
2: Olyankor is beviszem, amikor nem keresztényekkel, vagy nem keresztény szemléletű lelki gondozás van, mert ugye ez megint egy nagy kérdés, hogy kivel mit beszélhetek, de ha tudom, hogy vannak olyan igazságok, amelyeket a pszichológia csak érintget, de igazából a Szentírás mond ki, akkor én azt parafrazálom. Tehát, hogy elmondom, nem erőltetem, mert ugye nem lelkészhez jött, de nem egyszer már volt olyan, hogy előjöttek olyan témák, mondok egy konkrét esetet, egy hölgyet hoztak ugye a 60-as évek környékén, vagy épp már volt, vagy épp még nem volt, de ott nagyon a 60 környékén volt a hölgy. A családja hozta, ő is akart jönni, a teljes tünetsorozat, így végigmentem, depresszió volt, de nem a depresszió volt az elindítója, probléma. És akkor itt ugye visszatérve arra 30%-ra, hogy hol van, tehát a mechanizmusokat átlátni, hogy honnan, hova, mivel kapcsolódik. És nagyon hamar megláttam, vagy rájöttem, hogy igaz, ez nem egy sima depresszió, hanem itt igazából ez egy szorongásos depresszió. Tehát, hogy a depresszió azért alakult ki, mert az alaptörténet egy szorongás, ami már nem csak, hogy hónapok, évek óta tart egy félelem, egy szorongás, amit ő nem tudott kezelni, és erre jött rá a depresszió, tehát, hogy kialakította ezt a depressziót, de mivel ez utólag alakult ki, ez nem ez a fő problémája, hanem a szorongás. És a szorongásnak a fő problémája, még kapaszkodjatok meg, mi volt?
1: Halálfélelem.
2: Így van. Halálfélelem. Na most kezdj el halála, és akkor pszichológusok is fel vannak készítve, így teljesen biblia nélkül fel vagyunk készítve arra, hogy beszélj a halálról. De amikor én tudom, hogy a Szentírás az alapja annak, hogy mit kell beszélni a halálról, akkor én választhatom azt, hogy körbe-körbe járok, és csak úgy elaltatgatom a félelmét. Igen, és azt mondom, hát mindjárt meghallom, de ez most nem a néni ügye, nem kell ezzel foglalkozni. Jó, hát nézzen a családjára, nézzen, tehát mehetek erre, vagy teljesen tudom azt, hogy a halálfélelem tényleg a Szentírás azt mondja, hogy felemészt. És mivel ők nem úgy jöttek hozzá, mint akik tudják, hogy kereszt

0: Mert egy más közeg.
1: Görögnek görög vagy, zsidónak zsidó vagy, de hát keresztény vagy. Tehát...
0: Igen.
2: Ez nagyon jó.
3: És akkor most térjünk ki Lulinak a várovárt kérdésére, mivel lehet ezt megelőzni. Tehát volt szó a dopamin szintekről, hogy ez a boldogsághormont megfelelő szinten kell tartani, de hogy erre kell csak odafigyelni, hogy szerezzünk magunknak apró örömöket, vagy mégis mi az egésznek a procedúrája, hogyan előzhetjük meg az egészet.
0: Igen, hát akkor, ha már itt tartunk a megelőzésnél, és ugye az orvosi vagy a biológiai oldalánál, akkor azt is el kell mondani, hogy a kimerültség, a túlterheltség, azok automatikusan felörölik bennünk úgymond ezeket az örömhormonokat. És hogyan tudjuk ezeket visszahozni, amit ugye a depresszióban, mint kezelésben szoktam ajánlani, az mindenképpen az, hogy elkezdeni sétálni. Nagyon sok depressziósnál azt tapasztalom, majdnem 99%-ban, hogy nem sétálnak, nem mozognak, nem járnak ki, ugye, mert ezzel ez már egy tünetsor, hogy izolálódnak, elszigetelődnek, és akkor ez ott van, hogy akkor kimozdulni, elmenni. Nagyon sokan elmondják, hogy félnek, akkor találni valakit, akivel egyáltalán elindulni, mozogni, kimozdulni. Nagyon érdekes volt, így előttem van most egy néni, még ha mesélhettek is, így az 50-60-as évek sávjában volt, és Ő annyit, teljes kimozdulása annyi volt, hogy vasárnap, de csak vasárnap egy istentiszteletre elment, leült az utolsó padban, ahogy kimondták az ámendő, felállt és kiment. Igen. És akkor én mondtam a családnak, hogy mi lenne, hogyha nem egyedül engednék el. Tehát már ilyen felnőtt egyetemista gyerekei voltak, tehát már 50-60-asában volt. És mondtam, mi lenne, ha hazamennének, tehát hogy ne egyedül menjen csak a férjével, hanem legyen ott a család, menjenek egy kicsit korábban, és sétáljanak, és akkor töltsenek időt. Épp tavaszodott abban az időben. Ha pedig ott van, akkor üljenek mindig egy kicsit, egy-két paddal előrébb, ne, ahogy ámen kimondták, már előtte kimegyünk, hanem egy kicsit maradjanak, ha nem is mond semmi, csak hogy maradjon ott, a család beszélgessen a többiekkel, de ő csak álljon ott is, legalább legyen hallgatója annak, hogy mi történik, és akkor nem hossza, mert ugye ne terelni, de menjen. Úgy képzeljétek el, hogy egy hónap után, mikor ez a hölgy eljött, úgy jött el, hogy teljes feketében, tehát előbb azt hittem, hogy gyászol, de kiderült, hogy nem gyászol, feketében, tehát az, amikor még a szája ajka is leáll, a szemöldöket, tehát hogy látszott az a bús komorság, amiknek rászakadt az ég. Ha végigjártam, hogy mi van, voltak nehézségek, de nem volt semmi, hogy azt mondjam, wow, most ez indokolttá tenni. És akkor csak ezek a fizikai dolgok, ahogy egy kicsit változtak, úgy készítettek, hogy egy hónap múlva néni, már mondom, kezdett jól tavaszolni, már rövid ujjúba, és olyan színes ruhába jött, hogy ilyen fehér alapú virágos mintás, de nem az a apró, hogy hirtelen fel se ismertem, színes kendő került a feje, addig előre kötötte a haját, a kendőt most hátra kötötte, így állta, és mondom, ki ez? Tehát, hogy akkora volt a változás, de az volt az érdekes, hogy a család elfogadta, tehát, hogy megtette ezt a lánya, meg fia, a lánya meg egy fia volt, igen, tehát, hogy elmentek, tényleg hazautaztak falura, végigcsinálták, mentek.
1: Tehát, hogy kimozdulni,
0: tehát,
1: sétálni.
0: Sétálni, elmenni, mert úgy, hogy mivel ő kezdett bezárkodni, apropó, a gyerekek elmentek, ugye veszített, már nincs ott, kiért csinálni, a férje megvett a kertben, ott volt egy dolog, nagyon beszűkült. És akkor ilyenkor ez van, és ezt fogják majd tapasztalni a hallgatók is, hogyha van depressziós a közelükben, hogy nem akar kimozdulni. Tehát, hogyha valamit tehetünk, az, hogy kimozdulni. Épp ezért úgy gondolom, hogy Isten legnagyobb találmánya a gyülekezet, vagy a közösség, az a legjobb antidot, az egyik legjobb antidot a depresszió ellen. Bár nem old meg minden, de az, hogy kimozdulok, emberek között vagyok, már ez segít. Egy másik dolog nagyon fontos, hogy a szervezetet felerősítsük. Általában az ilyen pszichés dolgokban a gyógyszerek mellett, vagy ellen, vagy nem ellen, hanem mellett, vagy azok hiányában mindenképpen a B-vitaminokat, magnéziumot ajánljuk. Tehát az egy kicsit az idegrendszert erősíti. És akkor a mozgás, meg a következő az, hogy a megfelelő alvásidő legyen meg rendesen, tehát hogy ez most hány fiatalnál gond, tehát nem mennék vele. Igen, az alvás
1: a
0: nagyon...
1: A túlzott munka is akkor okozhatja előbb-utóbb ezt. Tehát,
0: hogy... Igen, kimerültség, fáradtság, és utána, ezek a külsők, és utána pedig, hogy hogyan lehetne megelőzni, maga az, hogy

hogy legyen egy folyamatosan reményteljes életszemléletem. Tehát, hogy bármi jön, mindenbe keresem azt, hogy ebből hogy lehet jót, vagy ebben mi a reményteljes. Bár nincs semmi, de mégis addig keresni is. Tudjátok, hogy ez egy olyan gyakorlat, ami fejleszti az agynak ezt a flexibilis oldalát. Tehát, hogy van az, ami jönne rutinszerűen, hogy jaj, nincs kedvem, nincs, nem éri meg, és ez folyik mindenhonnan, és ez úgy megvan, vagy én azt mondom, oké, ez van, de én azt gondolom, hogy még ezért megéri, és azt a még ezért sokszor nem találjuk. És ehhez kell ez a kifele néző, ez a tágabb látás, mondom, hogy de megéri, de hol találjuk, mert mi van? És néha még az van, hogy végig imádkoz az ember, most itt olyanokról beszélek, akik keresik az Isten akaratát, hogy akkor abban az én élethelyzetem mi az, ami még tehetnék, és reményteljes legyen. És hogyha pedig ott vagyok, hogy majd talán betegágy, vagy haláloságy, na akkor is van, tehát akkor sincs vége a reményvesztettségnek. És ezt látni, amikor emberek a haláloságyukon nem depressziósak, hanem reményteljesek. És kiválik depressziósá haláloságyan, akinek nincs tovább a halál után. Tehát, hogy ezért a halálfélelemből azért kell kimozdítani az embereket, főleg, hogy közelednek az életük vége fele, vagy úgy már több van mögöttük, mint előttük, hogy nagyon fontos a remény. Tehát ez a remény, hogy hova tartunk, mi a mi reménységünk, és a mi reménységünk nem csal meg. Tehát, hogy ez a folyamatosan a remény közekében élni, ez megvéd.

0: De a közösség is, én csak azt tudom mondani, hogy a közösségben hallod újra és újra
1: Így van.
0: a reménység szavát, vagy a másik, mikor felemes, azt mondja, na, fel a fejjel, lehet, hogy itt már nem találkozunk, de az örökké valóságban találkozunk, újból lesz találkozás. Tehát, hogy a gyászban, ugye, pont a napokban olvastam egy gyászjelentés kommentjében, ugye mindenki írja, hogy Isten vezesse őt a túlvilágon. Na most nem megyek bele, hogy mi mindent hisznek az emberek,
1: Igen,
0: ami nem
1: sok.
0: talál a Bibliával. Csak az egyik, csak a gyászjelentés, ide akarok visszatérni, igen, hogy a gyászjelentésben volt, nem a kommentben. Úgy búcsúzott az egyik családtag a szeretétől, hogy reményvesztett volt a pillantás, amikor elment.
1: Jaj.
0: Mi már nem találkozunk. És keresztény világban, vagy közegben élünk. Tehát így akkor hogy mondjad azt a gyászolónak, hogy de van viszontlátás?
1: Annak van, aki Krisztusban.
0: Igen, na de épp ezért fontos, hogy a gyászoló még előtte, vagy a haldokló még előtte meghallja a remény üzenetét. És aztán veszteség az él bennünket, és akkor hogyan lehet újra felállni, és itt pedig azt hiszem legelején említett, hogy a Bibliában sok példa van. Amikor veszítünk, várunk, várakozunk, végtelenségig újra járjuk a körökkel.
1: Vagy Isten, aki felállít. Tehát, ha 7-szer elesik, mégis föl kell. Vagy látjuk a bibliai hőseit, akik veszteségek érték és felálltak. Akár gyász, akár bukás, és ott van Dávid, ott van Jób, ott van Mózes, és felálltak. Istene, Illés, apropó, tehát.
0: Igen. Tehát ő az egyik legjobb bibliai példa arra, hogy mit jelent depresszióban, mikor ott van valaki. Alszik, elszigetelődik, elmenekül, nem eszik, nem iszik. Igen.
1: Egyedül vagyok.
0: És figyeljtek meg, Isten nem jön semmi lelki gondozás, nem csinál, mit küld? Elküldi 40 napos útra. Mennyi, drágám, mert menned kell.
1: Sétálj.
0: Tehát, hogy hihetetlen, hogy a menés, az, hogy mennek, elkezdi megmozdítani a belső. Tehát, hogy egyszerűen még az agyban is elkezdenek a kötelékek másképp. Igen. Tehát, hogy akkor miért ne lássuk azt, hogy...
1: Mozogjunk, kimozduljunk, közösség, vaj, ezeknek igen. óriási igen. hatások van.
2: És lépéstől lépésre.
0: Igen.
1: Azért elképesztő Istennek a terve. Meg... Tehát, hogy ebben a bukott világban is egy adásban már erről beszéltünk, ha nem emlékszel, hogy itt is ilyen védőfalat rakott körénk. Tehát, hogy lehetnek testvéreink, lehet közösségünk, lehetnek emberek, akikkel mozdulhatunk, járhatunk, közösséget alkothatunk, és ezek megúvhatnak bennünket, vagy segíthetnek igen. esetleg az ilyen reményvesztett állapotokból felállni, vagy kijönni.
0: Igen, sérülékenyek vagyunk, mert az ember sérülékeny, tehát
1: így van.
0: Azt mondja Pál egy helyen, hogy cserépedények, bármikor eltörhetünk, de épp ezért bárki belekerülhet a depresszióba. A kérdés csak az, hogyha valaki ezt felismeri, ott marad, és akkor sajnálja magát, és azt mondja, nincs segítség. Igen, vagy a közösség még mutat rá, bűnös, meg ki tudja, mit csinált ő, hogy ide jutott. Vagy egyszerűen a közösség körülvesz, és segíti. És akkor azt mondja, menjünk előre. És akkor, na mondom, mivel sok arca van, ezért nem tudok most minden vetületéről, de
1: én úgy gondolom, kielégítő hallgatók számára is.
0: Igen.
2: Mindenféleképp. Nagyon szépen köszönjük ezeket a dolgokat, amiket megosztottál velünk.
0: Szeretettel.
2: Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, ő velünk van, mi ő vele. A mai ige, példabeszédek könyve 10. fejezet 27. verse. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Gondolatok az igéről. Ebben nem lehet kétségünk. Az Úr félelme erényes szokásokat élesz bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük életerőnket. A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségekből gyógyulunk. Minden orvos örül, ha látja, hogy betegen nyugodt és derűs. Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal. Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkatársai. Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr, ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amíg élünk, Krisztus velünk van. Ha meghalunk, mi leszünk ő vele. Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen ez a mai napon is. Ma indul és halad péntekig az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága mától június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi és metodista, valamint ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, írja Máté evangéliuma. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Isten választottja, szemefénye vagy.

Az Úr ma a szívedre akar beszélni. Újra el akarja mondani neked, hogy ki vagy te számára. A bajainknak leggyakrabban az a gyökere, hogy megfeledkezünk arról, kik is vagyunk Isten szemében, hogy mit ajándékozott ő nekünk. Ellenségünk, a sátán éppen ezt akarja. Mindent megtesz azért, hogy elfedje valódi önazonosságunkat. Azon szorgoskodik, hogy állandóan síránkozzunk, és önsajnálatba süppedjünk, amiatt, hogy kik lehetnénk, ahelyett, hogy élveznénk azt, akik valójában vagyunk. Életünk jó részét azzal töltjük, hogy megpróbáljuk a szüleink, a barátaink, a munkatársaink, vagy azok elfogadását kiérdemelni, akiket tisztelünk, vagy esetleg irigylünk. Ehelyett inkább arra kellene emlékeztetnünk magunkat minden nap, hogy mit gondol rólunk Isten, és nem arra, hogy mit gondol rólunk a világ, vagy esetleg mit gondolunk mi magunkról. Hiszen ez az, ami megszüntetheti a bizonytalanságainkat, a kisebbrendűségi érzéseinket.

Ne hallgass az ellenségre, aki megpróbálja elhitetni veled, hogy nem vagy elég jó, hogy jelentéktelen és szerethetetlen vagy. Mert ez nem igaz. A mennyei Atya választottja, szemefénye vagy. Ő mindennél jobban szeret téged. Nem mondja azt, hogy szeretlek, ha, vagy szeretlek, mert. Ő ezt mondja neked. Szeretlek és pont. Nem tehetsz semmi olyant, ami miatt megszűnne irántad érzett szeretete. Mert ez nem azon alapszik, hogy te mit teszel, hanem azon, hogy ki ő. Mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok. De az én szeretetem nem hagy el soha. El tudod, el akarod ezt hinni?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 22-e. 23. Zsoltár. A jó pásztor. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csortultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Isten ismeri szükségleteinket. Az ember testi, lelki, szociális jólétéhez nélkülözhetetlen a friss levegő, tiszta ivóvíz, egészséges, vitamindús és változatos táplálék, amely földrajzi adottságként a miénk, illetve a munkánkért kapott fizetésből megvásárolható. Szükséges még a folyamatos erőnléthez és kiegyensúlyozott fejlődéshez a rendszeres alvás, kommunikáció, illetve a reprodukciós feltételek megléte. Mindemellett társas lényekként nélkülözhetetlen számunkra a szeretetből fakadó elismerő támogatás. Erős biztonságérzet által tudunk kötődni embertársainkhoz, mennyei atyánkhoz. Meg annyi szükségletünk kielégítéséhez a földi és mennyei erőt, az Úr Jézus bűneinket megbocsátó kegyelmének folyamatos ajándékozásával biztosítja napról napra. Életünket fontosságunk tudata formája kreatív, alkotó létezésé, mely az örökké valóval megvalósított hitkapcsolatunk eredményeként tesz bennünket elégedett, boldog emberekké. Jó pásztorunk azt ígérte, ha engedelmeskedünk neki, vigyáz ránk, és spirituálisan velünk lesz a világ végezetéig. Minden táplálék földi és mennyei egyaránt az ő akarata megvalósulásának eszköze lehet földi vándorlásunk során, mely tőle érkező szeretet ajándék. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lauren Ray írta Tennessee-ből, az Egyesült Államokból. A piros táska. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék. Nagysága felfoghatatlan. Zsoltárok könyvének 145. fejezetének 3. verse. Mikor meglátogatom az unokáimat, mindig egy piros bevásárlótáskát viszek magammal, és ők tudják, hogy a táska finom falatokat és apró játékokat rejt. Unokáim most 6 és 8 évesek. Mikor beállok a kocsimmal, felhajtóra már rohannak elém. Az első dolguk az, hogy belenéznek a táskába. Ez kedves szokássá vált, megmeleggelti a szívemet. Bár nemrégiben mosolyogva megjegyeztem, remélem nem csak az édességek miatt szerettek. Ha mennyei atyámra gondolok, aki nagy lelkűen elhalmaz áldásaival, akkor könnyű hálásnak lennem. Amikor hálát adok mindazért, amit tesz, eszembe jut-e dicsőíteni őt azért, aki? A 145. Zsoltár arra emlékeztet, hogy Isten megbízható, igazságos, kegyelmes és együttérző. Néha nehéz időszakokon megyünk keresztül. Lehet, hogy válaszokra várunk, elbátortalanodunk, s talán azt érezzük, Isten áldása nem érint minket. Ezekben az időkben dicsőítem-e Istent önként és szenvedélyesen? Isten dicséretében tudatosnak kell lennem. Szeretem a javakat, de még jobban szeretem azt, aki mindezeket nekem adja. Kegyelmes atyánk, hadd dicsérjünk azért, aki vagy, és ne csupán az áldásaidért. Senki sem fogható hozzád. Ámen. Napi gondolat. A nehéz időkben is dicsérni fogom Istent. Imádkozzunk a nagyszülőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Emlékezzünk ma az 1913-ban e napon életbe lépő és a világgal való ős egység helyreállítására törő Vörös Sándorra. Költészete már kezdetben is igyekszik eltávolodni a vallomásos én lírától. Felfogására a nyugat, majd Hambas Béla is hatott, akár a keresztény és a plátoni szemlélet. Az igazabb látásig szerinte csak az ősit meg nem tagadó szellemiség vezethet, a játékosság és a nyitott szemlélődés nyomán a harmóniák, ritmusok törvényeihez igazodó művészi alkotó tevékenység. Mítoszaiban és nagy verseiben a művészlét kérdéseit, a férfi-nő viszonylatokat és az anyag és a szellem ellentéteit dolgozta föl.

Vörös Sándor, az Isten. Az ember, akit jönni-menni látsz, zárt, egyéni. S az ember alkat legmélyebb rétege nem zárt, nem egyéni, mindennel összefüggő, azonos, a minden alakzat mélyén rejlő egyetlen létezéssel. Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség az Isten. Külön-külön határok csak a térben és időben vannak, ami tértelen, időtlen, bontatlan. A személyiség burkából kiemelkedő emberi lélek azonos az Istennel, és mégsem az Isten. Nem úgy azonos az Istennel, mint csönd a csönddel, hanem mint a zaj megszűnése a csönddel. Az ember, mikor zártságából megszabadul, háromféleképpen látja Istent. Mint vanon túli, vonatkozás nélküli lényeget. Mint a mindenséget beburkoló és telesugárzó szellemet. És mint a véges személyiség leomlása után fölragyogó, végtelen lelket. Az Istenbe olvadó ember számára nincs többé kívánatos és nem kívánatos, nincs többé semmiféle fokozat. Mindent végtelenül és kívánság nélkül szeret. Számára minden ugyan egy. Minden a teljes változatlan, melyből a számtalan változó jelenség árad. Isten tartalmazza a mindenséget, s a felszabadult lélek Istenben tartalmazza a mindenséget.

0: A vidám elme orvosság.
1: A lelki békesség öröme. A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szív bánata miatt a lélek megszomorodik. Példabeszédek 15-13. Gondolatok az ígéről. Ha sok terhet hordozol és elfáradtál, ne hagyd el.

el magadat. Ne légy olyan, mint a hervat falevelek a száraz ágon. A vidámság és a tiszta lelkiismeret minden orvosságnál jobb és hatásosabb az egészségünk helyreállításában. Mindig legyen életednek egy kitűzött célja. Gyűjts magad köré napfényt a felhők helyett. Igyekezz szép, friss virág lenni Isten kertjében, és árasz jó illatot magad körül. Ha ezt teszed, boldog leszel. Azonban a boldogtalanság miatti folytonos panaszkodással biztosan megrövidíted az életedet. Áldást nyersz, ha arra törekszel, hogy megőrizd derűs lelkületedet. Menj ki a szabadba, amennyit csak lehetséges, élvezd a lágy szellőt és az áldott napfényt. A madarak éneke és a természet szépsége szent és hálás érzelmeket ébreszt szívedben. A Teremtő imádására indít, aki előre látta szükségleteidet, s körülvett téged szeretetének és gondoskodásának megszámlálhatatlan jelével. Ez abban az örömben részesít bennünket, hogy mások áldására szolgálhatunk.

0: Jézus az élet kenyere.
1: Jézus válaszul így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom néktek. Nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. János evangéliuma 6. fejezet 26. és 27. vers. Közeledett a húsvét. Családok csoportjai zarándokoltak Galileán keresztül Jeruzsálembe. Jézus és tanítványai azt remélték, hogy megpihenhetnek, de a zarándokok, amikor meghallották, hogy Jézus a közelben van, felkeresték őt. Jézus irgalmasságában válaszolt a gyógyulás iránti kérésükre, és megtanította őket az üdvösség útjára. A tömeg egész nap annyira Jézus üzenetére és tevékenységére összpontosított, hogy megfeledkeztek az élelem iránti fizikai szükségletükről. Jézus pedig az este közelettével éhségtől és fáradtságtól szenvedett. A tanítványok aggódtak, hogy lesz-e elég élelem a több ezer ember megetetésére. Jézusnak bölcsességében volt egy terve a szükségleteik kielégítésére. Egy kisfiú 5 árpa kenyérből és 2 halból álló ebédjét használta fel. Volt elég élelme, hogy megetesse az 5000 embert. A csoda világosan szemlélteti az ő szeretetteljes aggodalmát a mi jólétünk iránt, és azt a vágyat, hogy megmentsen minket. Hallgatói közül sokan falánkak voltak, akár csak néhányan közülünk ma is. Jézus rávezet bennünket arra, hogy megértsük az élelmezés egyszerűbb módját, amit az aznap este felszolgált étel is szemléltet. Az önzés és a természet ellenes ízlésnek való engedés bűnt és nyomorúságot hozott a világra, egyrészt a mértéktelenség, másrészt a nélkülözés miatt. Lehet, hogy a végén szenvedni fogsz a túlzott étvágyadat kielégítő ételválasztásod miatt. Gyakran elhízás és betegség a következménye. Ha egyszerűbben étkeznél, és ahelyett, hogy sok órát töltenél a konyhában a gazdag, kifinomult, kalóriadús ételek széles választékának elkészítésével, ezt az időt Jézussal, az élet igazi kenyerével töltenéd, vajon milyen különbséget tapasztalnál mind a lelki, mind a testi jólétedben? Jézus Krisztus utat mutat nekünk. Azzal, hogy ott a hegy lábánál megetette az 5000 embert, megtanított minket arra, hogy gondolatainkat arról, hogy mit fogunk enni, fordítsuk őre, aki a mindennapi táplálékunk forrása és az üdvösséghez vezető út. Uram, engedd, hogy gondolataim arra irányuljanak, hogy tőled szerezzem meg az élet kenyerét, és ne arra, hogy romlott fizikai étvágyamat kielégítsem.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 22-én így szól Isten igéje. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve 2. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 14. verse. Az emberi kapcsolatok elején ott van az a bizonyos rózsaszín köd. A kapcsolatnak ebben a szakaszában minden szép, minden jó, minden gyönyörű és csábító. Aztán az ember szép lassan rájön dolgokra, ahogy kiér ebből a szerelmes fellegből, és akár meg is romolhat a kapcsolat, távolság keletkezhet a két fél között. A mára kijelölt ige szakaszokban ezt a ködöt elhagyva, mintha az ember elfelejtené Isten hatalmas kegyelmét, amelyből fakadóan foglalkozik egyáltalán az emberrel, és jól tart bennünket. Ahogy a kiválasztott nép, úgy mi is hajlamosak vagyunk a magunk oldaláról a szövetséget kicsit szabadosabban kezelni, eltávolodni. És mégis mind a két ige azt mondja nekünk, hogy itt lenne az idő arra, hogy emlékezzünk a hatalmas szeretetre és áldásra, amelyet Istentől kapunk. Az Úr ugyanis hatalmas bizalmat fektetett belénk, amikor egyszülött fiát adta értünk. Nem csak a rózsaszín ködben vállalt hatalmasat, hanem azóta is kitart az ember mellett. Mi miért nem? Felszólításként élhet bennünk ez a két igerész, amely ismét emlékeztet bennünket, hogy az Úr tartja meg életünket, senki és semmi más. Mind részesei lettünk Krisztusnak, és új szövetséget kaptunk általa. Járjunk hát elkötelezetten ebben a lelkületben Istennel együtt. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy annyi rossz tulajdonságunk és cselekedetünk ellenére sem hagysz el bennünket. Hálát adunk neked, hogy nap-nap után magadhoz hívsz, és az evangéliumot hirdetett számunkra. Kérünk, őrizd meg bennünk is ezt az elköteleződést, amelyet oly sok évvel ezelőtt szívünkbe írtál, hogy veled teljes az életünk. Amen. Kutyai Dániel, Sámuel áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.

Érzékelted már valaha, hogy földi életünket átitatja a versenyszellem? Jelen van a hétköznapi élet valamennyi területén, a sportban, politikában, oktatásban, a szórakoztatóiparban, és persze a reklámok között is. Megfigyelted már, hogy a biztosító társaságok között komoly harc dúl? És légy szíves, mondd meg, melyik fogkrémtől lesznek a legfehérebbek a fogaim? Már az édenben is felütötte fejét a versengés. Évának döntenie kellett, hogy Istennek vagy a kígyónak hisz. Tudjuk, kit választott. Azóta is zuhan a lejtőn az emberiség, de a szerető teremtőnknek köszönhetően, aki azonnal életbe léptette a megváltási tervet, a teljes emberiség meghajolt, és csak egy valaki segíthetett felegyenesednie.

Eszembe jut két kis barátom, akik egy nap az édesapjukról beszélgettek. Az egyik Timi volt, a testvérem, a másik pedig Tomi, a szomszéd fiú. Egy adott ponton a beszélgetés felhevült, mivel mindkét fiú a saját édesapja érdemeit hangoztatta. Mondanom sem kell, hogy ebből megint csak komoly verseny lett. A vita hevében Timi megérezte, hogy vesztésre áll. Kétségbe esetten törte a fejét, mindenképp találni akart valamit, ami Tomi apjának ragyogó eredményeit is felülmúlja, ezért a következő szánalmas kijelentéssel állt elő. Az én apukámnak több görbe szöge van, mint a tiédnek. Több görbe szög. Bizonyára nem egy díjnyertes teljesítmény, amivel dicsekedni lehetne. Mégis levonhatunk egy tanulságot ebből a kétségbeesett, ifjúkori meggondolatlanságból.

A versengés, különösen az önző, egymást legyőzni akaró, világi ambíció által vezérelt versengés romboló hatással van a keresztény közösségekre is. Ez a lelkület nem Istentől van, gyakran büszkeségből és önző ambícióból fakad. Sokan versengenek az elsőbségért, ahelyett, hogy keresnék mások jólétét. Krisztus követője nem az, aki másokat legyőzni akar, hanem aki szolgál, felemel. Az önző versengés és féltékenység lelkülete megrontja az egyházat, és meggátolja Isten lelkének munkáját.

A dicsekvés, különösen az önmagunk kiemelése, saját érdemeink hangoztatása ellentétes a keresztény alázattal. Az ilyen szív nem Isten dicsőíti, hanem saját magát. De az Úr az ilyen szívet megalázza. Ennek a magatartásnak a veszélye abban rejlik, hogy elfordítja a figyelmet Krisztusról és az ő érdemeiről. Semmi sincs, amivel dicsekedhetünk. A mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Egyedül Krisztusban van érdemünk. Senki sem büszkélkedhet több görbeszöggel, mint a mennyei atyánk. És senki sem alkalmasabb nála arra, hogy kiegyenesítsen egy-egy elgörbült szöget. Gondoljunk csak Saulra, aki keresztények meggyilkolására szánta az életét, és akiből Pál lett, minden idők legnagyobb keresztény evangélistája. Emlékezzünk a mennydörgés fiaira, Jakabra, Jánosra. Viharos természetüket Jézus szelídítette meg. Egy nap, majd minden újjá lesz. Jelenések könyvének 21. és 22. fejezete lélegzet elállító képet fest arról, hogy mi vár ránk a mennyben. Nem lesz többé köny, szomorúság, sírás, halál, fájdalom, és nem lesz semmiféle bűn. De ami a legjobb, nem lesz többé egyetlen görbeszög sem.

és az Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések könyve, 21. fejezet, 4. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Veres Sándor születésnapja. Veres Sándor 1913. június 22-én született Szombathelyen. Apja földbirtokos és katonatiszt volt, anyja művelt polgárcsaládból származott. Gyermekként Csöngén élt, iskolába Pápán, Szombathelyen, Győrött és Sopronban járt. 1933-tól a Pécsi Tudományegyetemi jogi, földrajzi és történelmi, majd filozófiai és esztétikai tanulmányokat folytatott. Egyetemi évei alatt alapította a Pécsi Öt Torony című folyóiratot. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, 34-ben pedig első kötete Hideg van címmel. 1943-ban Budapestre költözött, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lett. A II. Világháború után 47-ben feleségül vette Károlyi költőnőt, 51-ben tudományos akadémiai könyvtárosi állásából is elbocsátották, ez időben Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós támogatta, aki már korábban megzenésítette verseit. 89. január 22-én hunyt el Budapesten. Sírja feleségével együtt a budapesti Farkasréti temetőben található. Egykori lakóhelyüknél a budai második kerületi Törökvész úti házánál emléktábla őrzi nevüket. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15 és 17-e között rendezik majd meg a 31. családkongresszus Vácon a Püspökvác épületében. Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében zajlik a program, melynek mottója és a kettő egy test lesz. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjainkat tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és zenével. Intézményi lelkész keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai: vasárnapi istentisztelet megtartása, két rehabilitációs ház lakóinak, látogatások hétvégén a hozzátartozóknak is, heti két bibliaóra és részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét és kifejezetten hitbéli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, valamint kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és helyi egyházmegyével. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu címre várják. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi szél megélénkül, 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Egyszer csak rábukkantak Dávid szolgái Abszalomra. Abszalom egy öszvéren nyargalt. Az öszvér beszaladt egy nagy tölgyfa sűrű ágai alá. Abszalom pedig fennakadt hajánál fogva a tölgyfán, és ott maradt ég és föld között, mert az öszvér kiszaladt alóla. Meglátta ezt egy ember, és jelentette Jóábnak. Ezt mondta: láttam, hogy Abszalom egy tölgyfán függ. Jóáb ezt mondta a hírt hozó embernek: ha láttad, miért nem terítetted mindjárt a földre? Azután gondom lett volna arra, hogy 10 ezüstöt, meg egy övet adjak neked. De az az ember így felelt Jóábnak: ha 1000 ezüst ütné is a markomat, akkor sem emelnék kezet a király fiára, hiszen fülünk hallottára parancsolta meg a király neked, Abisájnak meg Ittájnak, hogy vigyázzatok arra a fiúra, Abszalomra. Ha orvul törtem volna az életére, akkor te nem álltál volna mellém, hiszen a király előtt semmi sem maradt titokban. Jóáb ezt mondta: mit vesztegetem veled az időt? És 3 dárdát kapva kezébe, beledöfte Abszalom szívébe, mert még életben volt a tölgyfán. Azután körülfogta Abszalomt Jóáb 10 fegyverhordozó legénye, levágták és megölték. Ekkor Jóáb megfújta a kürtöt, mire a nép visszatért Izrael üldözéséből, mert Jóáb megállást parancsolt a népnek. Abszalomt pedig fogták, beledobták az erdőben egy nagy gödörbe, és igen nagy rakáskövet szórtak rá. Egész Izrael elfutott, mindenki a maga otthonába. Abszalom még életében vett és felállított magának egy emlékoszlopot a királyvölgyben, mert ezt mondta: nincs fiam, aki fenntartaná nevem emlékét. Ezért a maga nevéről nevezte el az oszlopot. Abszalom emlékoszlopának nevezik azt még ma is. Sámuel második könyve, 18. fejezet, 9-től 18-ig.

0: Önhittség előzi meg a bukást.
1: Ó, Absalon, te egyenesen a vesztedbe rohansz, s ráadásul ilyen méltatlan halálba. Valahogy sajnálom Absalont. Egy köztiszteletben álló apa igazság szerető, szenvedélyes, értelmes, ráadásul csinos fia. Vele született tulajdonságai már önmagukban is feszültségeket hordoznak, ehhez járul még édesapja engedékenysége. A trónutódlás kérdésében Dávid nem foglalt világosan állást, s a szokásjog még nem alakult ki. Mindkét fiú trónörökösnek gondolhatta tehát magát, először Ammon, majd Absalon. Ez a jogi bizonytalanság természetesen hatalmi harcokat vont maga után. Amikor Absalon húgát megerőszakolja a mostoha testvére, az apa bizonytalankodása miatt felháborodott és igazságra szomjazó Absalon gyilkossá válik. Ettől kezdve képességeit már nem a jóra, hanem cselvetésre használja. Jó megjelenése egészségtelen hiúsághoz vezet, ami aztán a vesztét okozza. Absalon életkörülményei némiképpen magyarázatot adnak tetteire. De cselekedeteinket nem magyarázhatjuk sem a múltban, sem a jelenben csupán a körülményeinkkel. Mi magunk is formáljuk őket. Mi is felelősek vagyunk tetteinkért. Mennyei atyám, köszönöm, hogy figyeled életemet. Ne engedd, hogy csupán a körülményeim határozzanak meg. Segíts, hogy döntéseimben a jót és a helyeset válasszam. Amen.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy figyeled életemet. Ne engedd, hogy csupán a körülményeim határozzák meg. Segíts, hogy döntéseimben a jót és a helyeset válasszam. Amen.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Uram, a mai reggelen arra gondoltam, olyan vagyok, mint a repülni tanuló kismadár. Vajon lehet-e élni repülés nélkül? Szárnyaim még gyöngék, nem tudnak megtartani. Kérlek, add, hogy higgyek benne, lesznek még erősebbek. Én, Istenem, minden madár megtanul röpülni, hiszen szabadon és tisztán akarod látni őket. Nekem is azért adtál erőt és tudást, hogy okosan és jól éljek, s ne vesztegessem el kincseimet haszontalan és veszendő dolgokra. Sajnos, sokszor nem e szerint cselekszem. Még mindig gyönge szárnyú madárfióka vagyok. Hinni akarom, te megemelsz kezeddel, és megtanítasz repülni. Hiszen te többet látsz, mint én. Tisztában vagy a jövendővel is, nem csak a múlttal. Ó, bár csak mindig arra néznék, hogy te milyen vagy, s nem arra, hogy lélektársaim és én milyenek nem tudunk lenni. Olyan vagyok, mint a repülni tanuló kismadár. Taníts repülni, Uram. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 22-e.
2: Gróf Széchenyi Ferenc 1802. novemberében kinyilatkoztatta gyűjteményeimet édes hazámnak és a közösségnek hasznára és javára mindörökre, és visszavonhatatlanul adományozom, átadom és átruházom. A mai Nemzeti Múzeum telkét 1813-ban vásárolta meg az állam a Batthyány családtól, majd az azonálló palotába költöztette a gyűjteményt. A reformkor egyik fontos nemzeti ügyévé vált egy új, minden igényt kielégítő, a gyűjtemény jelentőségéhez méltó reprezentatív múzeum megépítése. A múzeum új, önálló épületére az 1836. évi 37-es törvénycikk biztosította a szükséges összeget. Tervezésével a magyarországi klasszicista építészet jelentős alakját, Pollak Mihályt bízták meg. Az építkezést 1837-ben e napon kezdték el, és 10 éven át tartott. A homlokzat timpanonjának szobordíszeit Rafael Monti, müncheni szobrászművész készítette, a múzeum fő lépcsőházának falait és mennyezetét 1875 óta Lotz Károly és Tán Mór allegorikus freskói díszítik. Az új palota igazgatója a természettudós Kubinyi Ágoston lett.
1: 1898 és 1970 között élt Erich Maria Remarque, német-svájci író. 1929-ben jelent meg háború ellenes remek műve. A nyugaton a helyzet változatlan, pacifizmusával hatalmas sikert aratott. A könyv föltárja a front kegyetlen állapotait. Ironikus gondolata, a legrégebb emberi kérdés a miért. Ezen a kérdésen még eddig mindenfajta logika, minden filozófia és tudomány hajótörést szenvedett. Emlékezetes művei a Diadalív árnyékában, a Szerelem és halál órája, valamint az Éjszaka Lisszabonban.
2: Urbán Ernő evangélikus lelkésznek 3 évvel szigorlata után 1934-ben jelent meg első írása, és 1943-ban, mielőtt betöltötte volna a 35. évét, már Don melletti eltűnése után az utolsó. Teológiai munkássága, tehát ez a 9 év. A keresztény igazságnak indulásától kezdve munkatársa. Itt 38 tanulmánya és 46 könyvismertetése jelent meg. Valamivel később kezdett írni a Lelki Pásztornak, összesen 18 cikket, a jelentősebb részét Túróczi Zoltán szerkesztői idején. 1937-ben adták ki Sztélo Gáborral a páratlan tömörségű Konfirmációi Kátét és Solc Lászlóval együtt programadó igehirdetési kötetét. 1941-ben jelent meg Anselmusról írt doktori értekezése.
1: Azért írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonosságot Jézussal bennem és másokban. Fogalmazta meg célját az 1913-ban született Vörös Sándor író, költő, drámaíró. Filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. A vers születése címmel írta disszertációját, 1939-ben doktorrá avatták. Lírájának egyik alapvető elve az én és a világ vágyott egységének újrateremtése. Ez az alapja, hogy minden örömet, bánatot, reményt meg tudott énekelni, és ki tudott mondani szép nyelvünkön gyermekeknek és felnőtteknek, játékos lelkűeknek és filozófikus hajlamúaknak egyaránt. Számtalan alkotásából most a következőkkel elevenítjük emlékét. A teremtés dicsérete, a teljesség felé, gyümölcskosár, ha a világ rigó lenne, három veréb, hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Aforizmája: egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
2: 1933-tól formálódott, 1940-ben e napon alakult meg a Budapest-Pest-Lőrinc-Ganz kertvárosi református egyházközség. Kiadványuk a Tanítvány.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű. Példabeszédek könyve 17. fejezet 27. vers.

Van Tudor típusú osztálytársad? Olyan, aki naphosszat könyveket bújik, ritkán szólal meg, de akkor mindig nagyon okosakat mond, és semmivel nem lehet kihozni a sodrából. Akármi történjen körülötte, ő figyel, elemzi magában a történteket, hallgat, és csak akkor beszél, ha kérdezik. Ők ritkán kerülnek konfliktusba, mert mindenki tiszteli őket. Az izgága, nyughatatlan vagányok próbálnak kikezdeni velük, de nem találnak rajtuk fogást.

A Biblia ma arra szólít fel, hogy válogasd meg a szavaidat. Tudj csendben maradni, ha viszont kell, akkor nyisd ki a szád, és minden körülmények közt maradj higgadt. Jó, de ez nekem nem megy, gondolhatod. Én nem vagyok ilyen típus.

0: kellett menekülnie Egyiptomból, és 40 éven át pásztorként sajátította el a bárányoktól a szelídséget, ahhoz, hogy egy több milliós, mindig lázadozó, zúgolódó, problémás nép vezetője lehessen. Végül a Szentírás ezt írta róla. Ez a Mózes pedig igen szelíd volt, a földön élő minden embernél szelídebb. Neked is van lehetőséged, hogy változtass. Csak kérned kell Istent, hogy formáljon át.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Szent legyen minden beszélgetésünk.
1: A mai ige Péter első levele első fejezet 15. verse. Hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben. Gondolatok az ígéről. Ahol a tiszta szív kifinomult és alkalmassá tétetett arra, hogy a Szentlélek benne lakozzék, ott a nyelv is megszenteltetik Isten dicsőségére. Körülveheted lelkedet olyan légkörrel, mely a mennyei éden lágy szellőjéhez hasonlítható. Nyisd meg szívedet az Úr Jézusnak, őrizd nyelvedet, ne csúsz bele holmi hirtelen tréfálódásba és viccelődésbe. Ezek ugyanis annak a jelei, hogy szívednek meg kell tisztulnia ennek szennyétől. Szavaink szívünk állapotát jelzik. Akár sokat, akár keveset beszélnek az emberek, szavaik, gondolataik minőségét fejezik ki. Az ember jellemét egész pontosan meg lehet ítélni beszélgetéseiből. Józan, igaz szavaknak kell, hogy elhangozzanak tehát részünkről. Neveljétek magatokat arra, hogy arckifejezésetek megnyerő és hangotok a lehető legkellemesebb és legjobb hangzású legyen. A hang, a nyelv Isten ajándéka, s ha helyesen használjuk föl, erő az Isten számára. A szavaknak komoly jelentőségük van. Szeretetet, odaadást, dicséretet, Istent magasztaló dallamot, másfelől gyűlöletet, bosszú állást fejezhetnek ki, a szív gondolatait. Lehet az élet illata az életre, vagy halál illata a halálra. A nyelv az áldás, vagy a gonoszság világa lehet. Némelyeken meglátni, mikor naponként Istennel való közösségükből előjönnek, hogy a Krisztus szelídségébe öltöztek. Nem pusztító jégeső a szavuk, mely mindent összezúz maga előtt, hanem édesen csendülnek ajkukról. Öntudatlanul a szeretet nyájasság magjait hintik el véges végig ösvényükön, mivel Krisztus él szívükben. Áldásos hatásukat jobban lehet érezni, mint látni.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Köszönd meg nekem épp azokat a dolgokat, amelyek nyugtalanítanak. A lázadás szélén állsz. Veszélyesen közel ahhoz, hogy öklödet rázd az arcomba. Nagy a kísértés, hogy legalább egy kicsit panaszkodj azért, ahogyan bánok veled. De amint átléped ezt a vonalat, elsodorhat a harag és az önsajnálat áradata. A legjobb védelem ez ellen a hálaadás. Lehetetlen egyszerre hálát adni nekem és átkozni engem. Az, hogy megköszönöd nekem a próbákat, először furcsának és mesterkéltnek fog tűnni. Ha azonban kitartasz, hittel kimondott hálás szavaid végül változást fognak munkálni a szívedben. A hála ráébreszt a jelenlétemre. Ez pedig elhomályosítja minden problémádat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száztizenhatodik Zsoltár, 17. vers. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 4-től 6-ig terjedő versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 14. rész. A nagy szárasság. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak a szárasságról. Gyászba borult Júda, kapuiban ájúldoznak, gyászolnak országszerte, Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. Az előkelők vízért küldik szolgáikat, azok a ciszternákhoz mennek, de vizet nem találnak. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. Rettegnek a termőföld miatt, mert nem volt eső az országban. Szégyent vallanak a szántóvetők, fejüket eltakarják. Még a szarvas is, ha megellett a mezőn, ott hagyja a borját, mert nincsen fű. A vadszamarak ott állnak a hegytetőkön, levegő után kapkodnak, mint a sakálok. Tekintetük elhomályosul, mert nincsen fű. Ha bűneink ellenünk szólnak is, tégy jót velünk, Uram, a te nevedért. Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ó, Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején, miért lennél olyan, mint az ország jövevénye, vagy mint a vándor, ki csak éjjelre tér be? Miért lennél olyan, mint a riadt férfi, vagy mint a vitéz, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram. Rólad neveztek el minket, ne hagyj el bennünket. A próféta közben jár Istennél. Ezt mondja az Úr erről a népről. Úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnüket, és számon kéri vétkeiket. Ezt mondta nekem az Úr, ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Ha böjtölnek, nem hallgatok esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy ételáldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtam ki őket. Én így szóltam. Ó, Uram, Uram! Hiszen a proféták ezt mondogatják nekik. Fegyvert nem láttok, éhínség nem tör rátok, sőt, igazi békességet adok nektek ezen a helyen. De az Úr ezt felelte nekem. Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem adtam parancsot nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, hiába való jóslatot, és maguk koholta csalátságot prófétálnak nekik. Azért így szól az Úr ezekről a prófétákról. Az én nevemben prófétálnak, pedig én nem küldtem őket. Mégis ezt mondogatják, nem lesz ebben az országban fegyver és éhínség. De majd ezeknek a prófétáknak fegyver és éhínség miatt lesz végük. Az a nép pedig, amelynek prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhínség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket és feleségüket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom vissza rájuk saját gonoszságukat. Mondd el nekik ezt az igét. Szememből éjjel-nappal hullanak a könnyek, nem apadnak el. Mert súlyos sebet kapott népem szűzleánya, igen fájdalmas csapást. Ha kimegyek a mezőre, fegyverrel megölteket látok. Ha bemegyek a városba, éhínségtől szenvedőket. A próféták és a papok pedig olyan ország felé kelnek útra, amelyet nem ismernek. Ennyire megvetetted Júdát, szívből megutáltad Siont? Miért sújtottál bennünket gyógyíthatatlan csapással? Békességre vártunk. De nem jött semmi jó, és a gyógyulás idejére, de csak rettegünk. Elismerjük, Uram, gonoszságunkat, atyáink bűnét is. Vétkeztünk ellened. A te nevedért kérünk. Ne utálj meg minket. Ne engedd, hogy meggyalázzák dicső trónodat. Gondolj ránk, ne bontsd fel a velünk kötött szövetséget. Tudnak-e esőt adni a népek bálványai? Vagy az ég adja a záporesőket? Nem. Hanem te, Urunk Istenünk, benned reménykedünk, hiszen te alkottad mindezeket.

0: Mai szakasz, Jeremiás 14. Mindannyian szembesültünk már életünk során nehéz helyzetekkel, amikor eltávolodva Istenünktől, a földi dolgok uralkodnak rajtunk. Kétségek uralják a lelkünket, nem lelünk kiutat. Jeremiás is hasonló problémával szembesült Izraellel kapcsolatban. Isten azt akarta, hogy figyelmeztesse a népet az éhínségre és a pusztulásra, ami akkor következik rájuk, ha nem tartanak bűnbánatot. Az emberek azonban inkább a hamis prófétákra hallgattak, akik a béke ígéretének kellemes illúziójával kecsegtették őket. A 14-16. Vers így szól. És mondta az Úr nékem, hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben, nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazug látomást, varázslást, hiába valóságot és szívbéli csalárdságot jövendőlnek nektek. Azért azt mondja az Úr a proféták felől, akik az én nevemben profétálnak, holott én nem küldtem őket, és mégis azt mondják, fegyver és éhség nem lesz-e földön. Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a proféták. A nép pedig, amelynek ők profétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom rájuk gonoszságukat. Isten nem tekint jó szemmel azokra, akik helytelenül békét ígérnek a gonoszoknak. Akármilyen nehéznek tűnik is néha, ki kell állnunk Jézusért és az igazságért, és félelem nélkül kell bemutatnunk őt másoknak. Szükségünk van minden egyes napon Isten kegyelmére és támogatására, bölcsességére és szeretete szavaira.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Jézus pedig mondta nékik, a ti hiteplenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, hogy ha csak akkora hitetek is volna, mint a mustármag, akkor ha azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, elmenne. Akkor semmi sem volna lehetetlen néktek. Máté evangéliuma 17. fejezet 20. vers. Csak aki tartó, hívő ima esetén jön segítségünkre a Szentlélek, hogy győzelemre segítsen bennünket harcainkban, amelyeket meg kell vívnunk a fejedelemségek és hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói, a gonoszság lelkei ellen, akik a magasságban vannak. Ha csak akkora hitetek volna is, mint a mustármag, akkor ha azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, elmenne. Noha a mustármag igen piciny, mégis ugyanazt a csodálatos, titokzatos életerőt rejti, mint ami akár a legsudárabb, leglombosabb fák növekedését is munkálja. Ha a mustármag a földbe kerül, a parányi csira vegyül azokkal az életelemekkel, amelyeket Isten a táplálására rendelt, és gyorsan, erős növekedésnek indul. Ha ehhez hasonló a hitünk, akkor megragadjuk Isten igéjét és mindazokat a segélyforrásokat, amelyeket számunkra rendelt. Így erősödik a hitünk, amely minden hatalma a segítségünkre siet. A hit szavára leomlanak azok az akadályok, amelyeket Sátán épít. Még akkor is, ha olyan áthághatatlannak tűnnek ezek, mint az örökké magasodó hegyek. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A belső ragyogás. Az emberek olyanok, mint az óromüveg ablakok. Csillognak és ragyognak, amikor a nap kisüt, de amint beáll a sötétség, igazi szépségük csak akkor mutatkozik meg, ha a fény belülről fakad. Elizabeth Kübler-Ross.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Tudd, hogy mi van még megírva. Jézus így válaszolt: az is meg van írva, ne kísérsd uradat, Istenedet. Máté evangélium a 4. fejezet 7. vers. A sátán féligazságokkal próbál törbecsalni téged. Jézust a Szentvárosba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van, parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd. Jézus így válaszolt: az is meg van írva, ne kísérsd uradat, Istenedet. Máté evangélium a 4. fejezet 5-től a 7. versig. A sátán ezt fogja mondani neked: a házastársad nem ért meg téged, és nem tölti be a szükségeidet. Magányos vagy, rajta hát, nézz valaki más után. Isten megért és megbocsát. Lehet, hogy Isten megbocsát, de ezt is mondja a Biblia: amit vet az ember, azt fogja aratni is. Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet, 7. vers. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, írja Pál. Pál Timóteushoz írt 2. levele, 3. fejezet, 16. vers. Szeretjük kiválogatni magunknak azokat az igeverseket, amelyek beleillenek az életvitelünkbe, és amelyekkel alátámaszthatjuk az igényeinket, de amikor az ellenség meg akarja másítani és ellenet fordítja Isten igéjét, tudnod kell ezt mondani: az is megvan írva. Másképpen tudnod kell, hogy mi egyéb mondani valója van még Istennek. A Biblia szerint a sátán sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felséges szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Dániel prófita könyve 7. fejezet 25. vers. Jól tudja, hogy Isten igéje kétélű kard. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. vers. De ennek ellenére párbajra hív téged. Ne hagyd, hogy félrevezessen torzításokkal és féligasságokkal. Ásd bele magad Isten igéjébe, szívd magadban mélyen, majd mondd ezt az ellenségnek: távozz tőlem, sátán. Máté evangélium a 16. fejezet 23. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az életnapját tartották vasárnap a brit szigeteken, Leó pápa is üzenetet küldött. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén, június 21-én, tegnap vasárnap tartotta az életnapját, melyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, mely teljes egészében létező valóság, az új élet természetes fogantatásától egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. A pápa örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Emellett nagyra értékelik az erőfeszítéseket, amelyekkel azokat az anyákat és apákat támogatják, akik elvesztették csecsemőjüket. Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készültek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe, hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval. A nyári táborszezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítménynyomásból, a magányból vagy a jövőtől való félelemből kiindulva mitatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések, a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrendre a Z és az alfa generáció tagjaiban egyaránt. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület július 9 és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín Pilis Csaba Bétel Missziói Otthon. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak majd. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia, Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Isten választottja, szemefénye vagy.

Az Úr ma a szívedre akar beszélni. Újra el akarja mondani neked, hogy ki vagy te számára. A bajainknak leggyakrabban az a gyökere, hogy megfeledkezünk arról, kik is vagyunk Isten szemében, hogy mit ajándékozott ő nekünk. Ellenségünk, a sátán éppen ezt akarja. Mindent megtesz azért, hogy elfedje valódi önazonosságunkat. Azon szorgoskodik, hogy állandóan síránkozzunk, és önsajnálatba süppedjünk amiatt, hogy kik lehetnénk, ahelyett, hogy élveznénk azt, akik valójában vagyunk. Életünk jó részét azzal töltjük, hogy megpróbáljuk a szüleink, a barátaink, a munkatársaink, vagy azok elfogadását kiérdemelni, akiket tisztelünk, vagy esetleg irigylünk. Ehelyett inkább arra kellene emlékeztetnünk magunkat minden nap, hogy mit gondol rólunk Isten, és nem arra, hogy mit gondol rólunk a világ, vagy esetleg mit gondolunk mi magunkról. Hiszen ez az, ami megszüntetheti a bizonytalanságainkat, a kisebbrendűségi érzéseinket.

Ne hallgass az ellenségre, aki megpróbálja elhitetni veled, hogy nem vagy elég jó, hogy jelentéktelen és szerethetetlen vagy. Mert ez nem igaz. A mennyei Atya választottja, szemefénye vagy. Ő mindennél jobban szeret téged. Nem mondja azt, hogy szeretlek, ha, vagy szeretlek, mert. Ő ezt mondja neked, szeretlek és pont. Nem tehetsz semmi olyant, ami miatt megszűnne irántad érzett szeretete, mert ez nem azon alapszik, hogy te mit teszel, hanem azon, hogy ki ő. Mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok. De az én szeretetem nem hagy el soha. El tudod, el akarod ezt hinni?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 22-e, 23. Zsoltár. A jó pásztor. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csortultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Isten ismeri szükségleteinket. Az ember testi, lelki, szociális jólétéhez nélkülözhetetlen a friss levegő, tiszta ivóvíz, egészséges, vitamindús és változatos táplálék, amely földrajzi adottságként a miénk, illetve a munkánkért kapott fizetésből megvásárolható. Szükséges még a folyamatos erőléthez és kiegyensúlyozott fejlődéshez a rendszeres alvás, kommunikáció, illetve a reprodukciós feltételek megléte. Mindemellett társas lényekként nélkülözhetetlen számunkra a szeretetből fakadó elismerő támogatás. Erős biztonságérzet által tudunk kötődni embertársainkhoz, mennyei atyánkhoz. Megannyi szükségletünk kielégítéséhez a földi és mennyei erőt, az Úr Jézus bűneinket megbocsátó kegyelmének folyamatos ajándékozásával biztosítja napról napra. Életünket fontosságunk tudata formája kreatív, alkotó létezéssé, mely az örökké valóval megvalósított hitkapcsolatunk eredményeként tesz bennünket elégedett, boldog emberekké. Jó pásztorunk azt ígérte, ha engedelmeskedünk neki, vigyáz ránk, és spirituálisan velünk lesz a világ végezetéig. Minden táplálék földi és mennyei egyaránt az ő akarata megvalósulásának eszköze lehet földi vándorlásunk során, mely tőle érkező szeretet ajándék. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lauren Ray írta Tennessee-ből, az Egyesült Államokból. A piros táska. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Zsoltárok könyvének 145. fejezetének 3. verse. Mikor meglátogatom az unokáimat, mindig egy piros bevásárlótáskát viszek magammal, és ők tudják, hogy a táska finom falatokat és apró játékokat rejt. Unokáim most 6 és 8 évesek. Mikor beállok a kocsimmal, felhajtóra már rohannak elém. Az első dolguk az, hogy belenéznek a táskába. Ez kedves szokássá vált, megmeleggelti a szívemet. Bár nemrégiben mosolyogva megjegyeztem, remélem nem csak az édességek miatt szerettek. Ha mennyei atyámra gondolok, aki nagy lelkűen elhalmaz áldásaival, akkor könnyű hálásnak lennem. Amikor hálát adok mindazért, amit tesz, eszembe jut-e dicsőíteni őt azért, aki? A 145. Zsoltár arra emlékeztet, hogy Isten megbízható, igazságos, kegyelmes és együttérző. Néha nehéz időszakokon megyünk keresztül. Lehet, hogy válaszokra várunk, elbátortalanodunk, s talán azt érezzük, Isten áldása nem érint minket. Ezekben az időkben dicsőítem-e Istent önként és szenvedélyesen? Isten dicséretében tudatosnak kell lennem. Szeretem a javakat, de még jobban szeretem azt, aki mindezeket nekem adja. Kegyelmes atyánk, hadd dicsérjünk azért, aki vagy, és ne csupán az áldásaidért. Senki sem fogható hozzád. Ámen. Napi gondolat. A nehéz időkben is dicsérni fogom Istent. Imádkozzunk a nagyszülőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Emlékezzünk ma az 1913-ban e napon életbe lépő és a világgal való ős egység helyreállítására törő Vörös Sándorra. Költészete már kezdetben is igyekszik eltávolodni a vallomásos én lírától. Felfogására a nyugat, majd Hamvas Béla is hatott, akár a keresztény és a plátoni szemlélet. Az igazabb látásig szerinte csak az ősit meg nem tagadó szellemiség vezethet, a játékosság és a nyitott szemlélődés nyomán a harmóniák, ritmusok törvényeihez igazodó művészi alkotó tevékenység. Mítoszaiban és nagy verseiben a művészlét kérdéseit, a férfi-nő viszonylatokat és az anyag és a szellem ellentéteit dolgozta föl.

Veres Sándor, az Isten. Az ember, akit jönni-menni látsz, zárt, egyéni. S az ember alkat legmélyebb rétege nem zárt, nem egyéni, mindennel összefüggő, azonos, a minden alakzat mélyén rejlő egyetlen létezéssel. Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség az Isten. Külön-külön határok csak a térben és időben vannak, ami tértelen, időtlen, bontatlan. A személyiség burkából kiemelkedő emberi lélek azonos az Istennel, és mégsem az Isten. Nem úgy azonos az Istennel, mint csönd a csönddel, hanem mint a zaj megszűnése a csönddel. Az ember, mikor zártságából megszabadul, háromféleképpen látja Istent. Mint vanon túli, vonatkozás nélküli lényeget. Mint a mindenséget beburkoló és telesugárzó szellemet. És mint a véges személyiség leomlása után fölragyogó, végtelen lelket. Az Istenbe olvadó ember számára nincs többé kívánatos és nem kívánatos, nincs többé semmiféle fokozat. Mindent végtelenül és kívánság nélkül szeret. Számára minden ugyanegy. Minden a teljes változatlan, melyből a számtalan változó jelenség árad. Isten tartalmazza a mindenséget, s a felszabadult lélek Istenben tartalmazza a mindenséget.

0: A vidám elme orvosság.
1: A lelki békesség öröme. A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szív bánata miatt a lélek megszomorodik. Példabeszédek 15-13. Gondolatok az ígéről. Ha sok terhet hordozol, és elfáradtál, ne hagyd el magadat. Ne légy olyan, mint a hervat falevelek a száraz ágon. A vidámság és a tiszta lelki ismeret minden orvos

Ságnál jobb és hatásosabb az egészségünk helyreállításában. Mindig legyen életednek egy kitűzött célja. Gyűjts magad köré napfényt a felhők helyett. Igyekezz szép, friss virág lenni Isten kertjében, és árasz jó illatot magad körül. Ha ezt teszed, boldog leszel. Azonban a boldogtalanság miatti folytonos panaszkodással biztosan megrövidíted az életedet. Áldást nyersz, ha arra törekszel, hogy megőrizd derűs lelkületedet. Menj ki a szabadba, amennyit csak lehetséges, élvezd a lágy szellőt és az áldott napfényt. A madarak éneke és a természet szépsége szent és hálás érzelmeket ébreszt szívedben. A Teremtő imádására indít, aki előre látta szükségleteidet, s körülvett téged szeretetének és gondoskodásának megszámlálhatatlan jelével. Ez abban az örömben részesít bennünket, hogy mások áldására szolgálhatunk.

0: Jézus az élet kenyere.
1: Jézus válaszul így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom néktek. Nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. János evangéliuma 6. fejezet 26. és 27. vers. Közeledett a húsvét. Családok csoportjai zarándokoltak Galileán keresztül Jeruzsálembe. Jézus és tanítványai azt remélték, hogy megpihenhetnek, de a zarándokok, amikor meghallották, hogy Jézus a közelben van, felkeresték őt. Jézus irgalmasságában válaszolt a gyógyulás iránti kérésükre, és megtanította őket az üdvösség útjára. A tömeg egész nap annyira Jézus üzenetére és tevékenységére összpontosított, hogy megfeledkeztek az élelem iránti fizikai szükségletükről. Jézus pedig az este közelettével éhségtől és fáradtságtól szenvedett. A tanítványok aggódtak, hogy lesz-e elég élelem a több ezer ember megetetésére. Jézusnak bölcsességében volt egy terve a szükségleteik kielégítésére. Egy kisfiú 5 árpa kenyérből és 2 halból álló ebédjét használta fel. Volt elég élelme, hogy megetesse az 5000 embert. A csoda világosan szemlélteti az ő szeretetteljes aggodalmát a mi jólétünk iránt, és azt a vágyat, hogy megmentsen minket. Hallgatói közül sokan falánkak voltak, akár csak néhányan közülünk ma is. Jézus rávezet bennünket arra, hogy megértsük az élelmezés egyszerűbb módját, amit az aznap este felszolgált étel is szemléltet. Az önzés és a természet ellenes ízlésnek való engedés bűnt és nyomorúságot hozott a világra, egyrészt a mértéktelenség, másrészt a nélkülözés miatt. Lehet, hogy a végén szenvedni fogsz a túlzott étvágyadat kielégítő ételválasztásod miatt. Gyakran elhízás és betegség a következménye. Ha egyszerűbben étkeznél, és ahelyett, hogy sok órát töltenél a konyhában a gazdag, kifinomult, kalóriadús ételek széles választékának elkészítésével, ezt az időt Jézussal, az élet igazi kenyerével töltenéd, vajon milyen különbséget tapasztalnál mind a lelki, mind a testi jólétedben? Jézus Krisztus utat mutat nekünk. Azzal, hogy ott a hegy lábánál megetette az 5000 embert, megtanított minket arra, hogy gondolatainkat arról, hogy mit fogunk enni, fordítsuk őre, aki a mindennapi táplálékunk forrása és az üdvösséghez vezető út. Uram, engedd, hogy gondolataim arra irányuljanak, hogy tőled szerezzem meg az élet kenyerét, és ne arra, hogy romlott fizikai étvágyamat kielégítsem.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

június 22-én így szól Isten igéje. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve 2. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 14. verse. Az emberi kapcsolatok elején ott van az a bizonyos rózsaszín köd. A kapcsolatnak ebben a szakaszában minden szép, minden jó, minden gyönyörű és csábító. Aztán az ember szép lassan rájön dolgokra, ahogy kiér ebből a szerelmes fellegből, és akár meg is romolhat a kapcsolat, távolság keletkezhet a két fél között. A mára kijelölt ige szakaszokban ezt a ködöt elhagyva, mintha az ember elfelejtené Isten hatalmas kegyelmét, amelyből fakadóan foglalkozik egyáltalán az emberrel, és jól tart bennünket. Ahogy a kiválasztott nép, úgy mi is hajlamosak vagyunk a magunk oldaláról a szövetséget kicsit szabadosabban kezelni, eltávolodni. És mégis mind a két ige azt mondja nekünk, hogy itt lenne az idő arra, hogy emlékezzünk a hatalmas szeretetre és áldásra, amelyet Istentől kapunk. Az Úr ugyanis hatalmas bizalmat fektetett belénk, amikor egyszülött fiát adta értünk. Nem csak a rózsaszín ködben vállalt hatalmasat, hanem azóta is kitart az ember mellett. Mi miért nem? Felszólításként élhet bennünk ez a két igerész, amely ismét emlékeztet bennünket, hogy az Úr tartja meg életünket, senki és semmi más. Mind részesei lettünk Krisztusnak, és új szövetséget kaptunk általa. Járjunk hát elkötelezetten ebben a lelkületben Istennel együtt. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy annyi rossz tulajdonságunk és cselekedetünk ellenére sem hagysz el bennünket. Hálát adunk neked, hogy nap-nap után magadhoz hívsz, és az evangéliumot hirdeted számunkra. Kérünk, őrizd meg bennünk is ezt az elköteleződést, amelyet oly sok évvel ezelőtt szívünkbe írtál, hogy veled teljes az életünk. Amen. Kutyai Dániel, Sámuel áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az új szövetségi igénk pedig így szólt, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.

Érzékelted már valaha, hogy földi életünket átitatja a versenyszellem? Jelen van a hétköznapi élet valamennyi területén, a sportban, politikában, oktatásban, a szórakoztatóiparban, és persze a reklámok között is. Megfigyelted már, hogy a biztosító társaságok között komoly harc dúl? És légy szíves, mondd meg, melyik fokrémtől lesznek a legfehérebbek a fogaim? Már az Édenben is felütötte fejét a versengés. Évának döntenie kellett, hogy Istennek vagy a kígyónak hisz. Tudjuk, kit választott. Azóta is zuhan a lejtőn az emberiség, de a szerető teremtőnknek köszönhetően, aki azonnal életbe léptette a megváltási tervet, a teljes emberiség meghajolt, és csak egy valaki segíthetett felegyenesednie.

eszembe jut két kis barátom, akik egy nap az édesapjukról beszélgettek. Az egyik Timi volt, a testvérem, a másik pedig Tomi, a szomszéd fiú. Egy adott ponton a beszélgetés felhevült, mivel mindkét fiú a saját édesapja érdemeit hangoztatta. Mondanom sem kell, hogy ebből megint csak komoly verseny lett. A vita hevében Timi megérezte, hogy vesztésre áll. Kétségbe esetten törte a fejét, mindenképp találni akart valamit, ami Tomi apjának ragyogó eredményeit is felülmúlja, ezért a következő szánalmas kijelentéssel állt elő. Az én apukámnak több görbe szöge van, mint a tiédnek. Több görbe szög. Bizonyára nem egy díjnyertes teljesítmény, amivel dicsekedni lehetne. Mégis levonhatunk egy tanulságot ebből a kétségbeesett, ifjúkori meggondolatlanságból.

A versengés, különösen az önző, egymást legyőzni akaró, világi ambíció által vezérelt versengés romboló hatással van a keresztény közösségekre is. Ez a lelkület nem Istentől van, gyakran büszkeségből és önző ambícióból fakad. Sokan versengenek az elsőbségért, ahelyett, hogy keresnék mások jólétét. Krisztus követője nem az, aki másokat legyőzni akar, hanem aki szolgál, felemel. Az önző versengés és féltékenység lelkülete megrontja az egyházat, és meggátolja Isten lelkének munkáját.

A dicsekvés, különösen az önmagunk kiemelése, saját érdemeink hangoztatása ellentétes a keresztény alázattal. Az ilyen szív nem Isten dicsőíti, hanem saját magát. De az Úr az ilyen szívet megalázza. Ennek a magatartásnak a veszélye abban rejlik, hogy elfordítja a figyelmet Krisztusról és az ő érdemeiről. Semmi sincs, amivel dicsekedhetünk. A mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Egyedül Krisztusban van érdemünk. Senki sem büszkélkedhet több görbeszöggel, mint a mennyei atyánk. És senki sem alkalmasabb nála arra, hogy kiegyenesítsen egy-egy elgörbült szöget. Gondoljunk csak Saulra, aki keresztények meggyilkolására szánta az életét, és akiből Pál lett, minden idők legnagyobb keresztény evangélistája. Emlékezzünk a mennydörgés fiaira, Jakabra, Jánosra. Viharos természetüket Jézus szelídítette meg. Egy nap, majd minden újjá lesz. Jelenések könyvének 21. és 22. fejezete lélegzet elállító képet fest arról, hogy mi vár ránk a mennyben. Nem lesz többé köny, szomorúság, sírás, halál, fájdalom, és nem lesz semmiféle bűn. De ami a legjobb, nem lesz többé egyetlen görbeszög sem.

és az Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések könyve, 21. fejezet, 4. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári karitás csoportok találkozója. Negyedik alkalommal tartották meg a székesfehérvári karitás csoportok találkozóját június 6-án, melyet a Krisztus Király karitás csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, melyen 42 fő vett részt. Ezután városi karitás csoportok egy-egy tagja mutatta be saját csoportját és feladataikat. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodnak, de ugyanekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, de tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, és most erőt meríthettek a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitás csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Mustármag termés. Emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most zárult Mustármag kollégiumú programban vettek részt. Az Országos Irodanevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést szolgálta. Azonnali segítségnyújtás az integrációig. Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve a menekültek mellett. A menekültek világnapja előtt egy nappal az otthonukat elhagyni kényszerülők megsegítéséért végzett munkájára hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet. A fotókiállítás képei a rendezvényen megjelent kormányzat szereplőinek, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek képviselőinek az alapítástól eltelt 35 év segélyszervezeti munkájának fontosabb állomásait mutatták be. A kiállítás képein a menekült lét kihívásai mellett a segélyszervezet által biztosított kapaszkodó pontok is megjelentek. Gáncs Kristóf köszöntőjében hangsúlyozta, az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját a segítségnyújtás során 2 küldetés vezérli. Segíteni kell ott, ahol a válság kialakul, és védelmet és támogatást biztosítani ott, ahol a menekülők biztonságot keresnek. A segélyszervezet 35 éves munkája annak a bizonyítéka, hogy a közös erőfeszítések és az összefogás által biztonságot, méltóságot és reményt adhatunk azoknak a bajba jutottaknak, akik hazájukat elhagyni kényszerülnek. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az elmúlt alkalommal egy nagyon kínos jelenettel ért véget a Biblia tanulmányunk. Sámuel, biztos így mondanák a mai emberek, hogy alaposan beolvas Saulnak, megmondja neki, hogy azzal, hogy ő most nekiállt itt, és bemutatott egy áldozatot, és nem várt Sámuelre, nem várta ki gyakorlatilag az Isten rendelése szerinti időt, ezzel nem pusztán valami olyasmit tett, ami szembe megy az Isten akaratával, hanem most elveszítette a királyságát. Isten keres magának egy másikat, aki szíve szerint való lesz, és utána faképnél hagyja az éppen harcba készülő Sault, és elmegy. Ez önmagában nagyon megrázó. De akkor Isten is faképnél fogja most hagyni az egész népet és az egész közösséget? Isten mondta azt eredetileg, hogy azért rendeli ő Sault Izrael királyának, mert általa kezdi megszabadítani a filiszteusoktól az ő saját népét. Tetszik tudni, van egy probléma. Mi általában lineárisan gondolkozunk, bocsánat az idegen szóért, tehát úgy gondoljuk, hogy minden a mi logikánk szerint fog működni. Tehát minden lépés teljesen logikus, és hogyha Isten nemet mondott Saulra, akkor nyilván ezután csak egy vesztes háború következhet. De hát Istennek a munkája azért ennél sokkal, de sokkal precízebb és pontosabb. És ráadásul mindig elfelejtjük, hogy a mennybéli Isten, a Teremtő, egy szerető Isten, aki gyermekeinek sok ostobaságát nem csak tűri, hanem sokszor korrigálja is, és nem azért, mert nem tehetné, hogy büntet, tehetné. De ő azt mondja Ezékielnél, nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. És amikor sarkosan üzen a proféták által, nagyon sokszor azért üzen sarkosan, hogy kijózanító legyen. Nagyon ritkán van az, hogy egy pedagógus azt mondja a diáknak valamikor október táján, hogy fiam, megbuksz. És a pedagógus arra vágyik, hogy a fiam tényleg bukjon meg. Józanítani akarja. Hiszen hol van még az év vége, a június? Az a bizonyítványosztás. És hogyha a diák jól reagál, akkor év végén ebből még egy jó jegy is lehet, ha összeszedte magát. Isten ennél még sokkal kegyelemteljesebb. És azt akarja, hogy szedjük össze magunkat. Saulnál is ezt akarta, hogy gondoljuk át a lépéseinket, gondoljuk át, mit teszünk. A mai Biblia tanulmányban azonban azt fogjuk megnézni, hogy Saul lelkében mi zajlik ezután. Pozitív folyamat kezdődik, vagy valami más? Tessenek csak hallgatni? Ezután elindult Sámuel és elment Gilgából a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a népet, amely még vele volt, mintegy 600 embert. Saul és fia Jonatán meg a velük levő nép a benyámini Gebában tartózkodott, a filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor elindult a filiszteusok táborából három portyázó csapat. Az egyik csapat Ofra irányába, Súál földje felé tartott, a másik csapat Béthórón felé tartott, a harmadik csapat pedig annak a határnak a mentén haladt, amely a Cebóim völgyén át a pusztáig terjed. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkoztak, ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát, ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapájukat, fejszéjüket és ásójukat. Ha megtompult az ekevasak, kapák, háromágú villák és fejszék éle, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét, így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, se kardja, se dárdája nem volt, csak Saulnak és fiának, Jonatánnak. Ez alapvetően egy rémítő kis beszúrás, történelmi látlelet, hogy tulajdonképpen egy nép úgy is igába tud hajtani egy másikat, hogyha a technikai eszközöket, illetve a tudást megtartja. És a filiszteusok megtartották a tudást. Azon azért gondolkozik az ember, hogy és Izrael vajon hogy nem vette át? Mert hogyha tetszenek emlékezni, annak idején még a pusztában aranyművességhez, meg egyebekhez is értő volt köztük, és sok mindent meg tudtak csinálni, de elteltek az évszázadok, és ez valahogy kikopott Izraelből. A halogatás, vagy a majd egyszer ráérünk, meg úgyis itt megvan minden, és mindig hozzáférünk mindenhez érzés, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek a vesztét okozta már. És most eszembe jut a reformáció, ahol a reformáció harmadik ága azért nem pusztult ki a rengeteg üldözés közepette, mert hitelődeink nem pusztán az evangélium hirdetését tették nagyon magas szintre, hanem az ipari tevékenységüket, meg a tudást is magas szintre rekték. 5 éves kortól minden gyereket köteleztek arra, hogy tanuljanak. Akár lány, akár fiú volt. Gyógyszerészek lesztek köztük, orvosok lettek köztük, tanárok lettek köztük. És ez a tudás jelentette aztán Isten kezében az eszközt a túlélésre. Betlen Gábor, Károlyi Zsuzsannának a földbirtokából juttatott Alvinc környékén a reformáció harmadik ágához tartozóknak földterületet, és hatalmas nagy elismertsége volt ott ezeknek az embereknek. Lórenczi Zsuzsanna pedig a Bodrogpartot rakatta végig az ő műhelyeikkel és házaikkal, és óriási áldására lett a környezetnek abban az időben az a közösség. De hogy most visszajöjjünk ide, valamiért ezek az emberek elszórták a tudást. És ott van a harc, mármint a harcnak a lehetősége. A filiszteusok óriási sereggel érkeznek, nagyon sok izraeli elbújdokol, elmenekül, emigrál, és van egy 600 fős kis csapat, és ebből 2 embernek van kardja. Hogy lesz ebből győzelem? Egyik napon azt mondta Jonatán, Saul fia a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibel határában, Migrumban a gránátalmafa alatt táborozott, mint egy 600 főnyi hadinép volt vele, meg Ahijá is, aki Silóban az efódot viselte, fia Ahitúbnak, Íkábó testvérének, Fineás fiának, aki az úr papjának, Élinek volt a fia. A hadinép nem tudta, hogy Jonatán elment, a szorosban pedig, ahol Jonatán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszírt, az egyiknek Bócéc, a másiknak Szenne volt a neve, az egyik szírt Mikmásszal szemben, északon a másik Gebával szemben délen emelkedik. Jonatán tehát azt mondta a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletlenek az előérseihez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki, tégy mindent úgy, ahogyan gondolod, láss hozzá, én veled leszek, bármit is tervezel. És ebből a különleges gondolatból egy nagyon furcsa helyzet adódik. Jonatán azt mondja, hogy kérjük az Úrtól azt jelnek, hogy a filiszteusok onnan a szírtről, föntről hívjanak föl bennünket. Ha fölhívnak magukhoz, azt jelenti, hogy velünk van az Úr. Jonatánnak vajon hogy is végezte el a szívében az Úr ezt a különös meggyőződést? Minden bizonnyal ismerte Izrael történelmét. Akár sok, akár kevés ember által szerezhet az Úr szabadulást. Olyan megdöbbentő az, hogy ez a tudás, mintha Bibliával a kézben is nagyon-nagyon sokszor eltűnne. Vajon bízunk abban, hogy bár maroknyi nép az Úr népe, de az Úr van az Úr népe mellett? Persze mindig fontos kérdés, hogy az Úr népe az Úr mellett van, vagy csak a neve az. De minden esetre Jonatán elmond egy nagyon fontos és nagyon szívhez szóló mondatot, adhat az Úr szabadulást. És amikor Jonatán előre tör, fölmegy a szirtre, akkor egyszer csak megriadnak a filiszteusok. Mitől? Két embertől? Úgy tűnik, hogy Isten néha nagyon furcsa eszközöket tud bevetni, ebben megvannak a pszichikai, pszichológiai eszközei is az Úrnak, félelmet tud gerjeszteni. És ráadásul a történet végén, amikor ezek az emberek ott menekülni kezdenek, mert sokan elesnek Jonatán kardjától, meg a fegyverhordozója fegyverétől, azt olvassuk a 14. fejezetben, a 15. versben, a föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Ugye emlékszünk rá, hogy Kolábban is volt olyan, amikor a filiszteusok fölemlegették, hogy mi mindent tett az Úr. És ennek az, bocsánat a szóért, isteni hadviselésnek egy része az, hogy emlékezetbe idéz az ellenségnél is dolgokat. A hirtelen megrendülő föld úgy tűnik, hogy a filiszteusokban óriási pánikot gerjeszt. Menekülni kezdenek. A 16. verstől így folytatja a beszámolót az ige. Amikor Saul megfigyelői a benyámini Gibában meglátták, hogy a lármazó sokaság hullámzik és ide-oda futkos, azt mondta Saul a vele lévő hadinépnek, vegyétek számba és nézzetek utána, hogy ki ment el közülünk. Amikor számba vették, kitűnt, hogy Jonatán és a fegyverhordozója nincs sehol. Akkor azt mondta Saul Ahijának, hozasd ide az Isten ládáját, mert az Isten ládája akkor már Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért azt mondta Saul a papnak, hagyd abba, más fordítás, azt mondja, hagyd a ládát. Azt ígértem az elején, hogy Saulnak a lelki állapotával szeretnénk különösen foglalkozni. Tessék megnézni, ez az ember úgy indult a szolgálatába, a királyi szolgálatába, hogy Isten elhívta, kiválasztotta, kijelölte sorsvetés útján, a népét is meggyőzte arról, hogy ez legyen a király, utána győzelmet adott, hogy a kételkedők is meggyőződjenek, hogy igen, ő lesz az alkalmas király, betöltötte a lelkével, ez nagyon fontos, annyira, hogy ugye szóbeszéd lett, hogy már Saul is a proféták között van, igen ám, de ez az összes nagyon pozitív dolog, úgy tűnik, hogy visszacsaphat. Mert kiválasztottnak lenni egy dolog, az Úrban maradni egy másik dolog. Mi újszövetségi keresztények tudunk valamit. Az Úr Jézus nem véletlen mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők, az én atyám a szőlős gazda. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Úgy tűnik, hogy Saulban elindul egy furcsa képzelet. Már amikor az áldozatot az elmúlt alkalommal beszéltünk róla, bemutatta, tulajdonképpen Sámuel azt kéri rajta számon, hogy mit gondoltál magadról? Hogy tehettél ilyet? Most kapkodni kezd. Hozd a ládát. Hagyd a ládát. Jöjjön ide az Úr. Itt legyen velünk. A 600-at ő erősítse. Nincs már rá idő. Hagyjuk az Urat. Most akkor mit csináljunk? És egyáltalán tulajdonképpen most az Úr jelen tud lenni a ládával, vagy a láda nélkül, az Úrhoz folyamodunk, vagy pedig valamiféle amuletté próbáljuk degradálni az Istennek a ládáját, a szövetségre emlékeztető ládát, minthogyha az hozna nekünk amolyan kabalaként szerencsét. Amíg azonban a pappal beszélt, a rálma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért ezt mondta Saul a papnak, hagyd abba. Akkor hadba szólította Saul a vele levő egész hadinépet, és megkezdték a harcot, ahol már ember ember ellen harcolt, és igen nagy volt az űrzavar. Azok a héberek, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt vonultak táborba, azok is Izraelhez csatlakoztak. Ez egy rendkívül megrázó üzenet. Mit kerestek Izrael fiai az ellenség táborában? Hogy kerül Isten népe egy ilyen helyzetbe? Ja, érdemes az erősebbel tartani, mert a többség az biztonságot ad. És hogyha mi az ő oldalukon szállunk hadba, akkor egészen biztosan mi nem lehetünk vesztesek. Itt azonban csoda történik, mert Isten valamit elvégez a szívükben. Ráébrednek arra, hogy a saját népükkel kell harcolni, Bár etikailag itt rengeteg minden megkérdőjelezhető, de ettől még most valószínűleg így kell mondani, hogy helyes döntést hoznak. Azok a héberek is, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelül velük együtt vonultak táborba, Izraelhez csatlakoztak, tehát Saulhoz és Jonatánhoz. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba, így megszabadította Izraelt az Úr azon a napon, a harc azonban átterjedt Bét Avenen túlra. Az izraeliek már igen el voltak csigázva azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet, átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen, ezért nem evett semmit a nép. Az ember fogja a fejét. Egy király, aki megpróbálja Istent azzal az ő oldalára állítani, hogy egész napra böjtöt rendel el a harcoló népnek. Király, megteheti, mondhatják erre a kedves hallgatók. Na de hát ez nem valami bölcs dolog, és akkor egészen finoman fejeztem ki magam. Megfosztja a saját népét az erőforrástól egy vallásos hiedelem vagy trükk bevetésével. És most félre ne értse senki. Nem gondolom azt mondani, hogy böjtölni nem helyes dolog, de böjtöltetni másokat, azt már egészen más kategória. És különösen úgy, hogy ő királyként az összes harcosnak rendeli azt, hogy egy falatot nem ehetnek, nem ihatnak, amíg meg nem nyerik a harcot. Mert ez nem Istentől jövő valami volt. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki se emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet, ezért kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. Akkor megszólalt valaki a nép közül, és azt mondta, apát szent esküt tétetett a néppel, hogy átkozott mindenki, aki ma enni mer. Ezért olyan kimerült a nép. Jonatán azt felelte, apám bajba viszi az országot, nézzétek csak, elkezdett ragyogni a szemem, mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még ha jól evett volna ma az egész nép ellenségeinél talált zsákmányból, ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége? Vajon Jonatán esküszegő akart lenni? Az az igazság, hogy ő ott sem volt, amikor a többieket megeskedték. Föl akart lázadni az apja ellen? Nem. Jonatán éppen harcolt, de ebben a szituációban egy olyan helyzetbe vitte bele Saulnak a vallásos túlbuzgalma az egész népet, amit nem kívánt volna Isten. Igen, ám, de itt most rengeteg kérdés vetődik föl. És a rengeteg kérdéshez egy kicsit előrébb kell menni, mert hogy a nap végén majd a nép ennek következtében a zsákmánynak nekiesik, és vérrel együtt kezdik enni a húst. Ezt Isten nagyon határozottan megtiltotta, és nem véletlenül, ráadásul ma már azt tudjuk mondani, hogy orvosilag is rendkívül igazolt dolog, hiszen a vérrel együtt evett hús komoly fertőzés és járványveszélyt fog okozni, tehát Isten, amikor kiadta ezt a parancsot, nem pusztán vallási oka volt, hanem védelmi oka is, egészségvédelmi oka is volt Istennek. És akkor mit csinál Saul? Oltárt épít az Úrnak, tessenek megnézni a 35. verset, és hát áldozatot mutat be, és az oltár lángjánál meg lehet sütni a levágott állatokat mindenkinek. Na de, megint hol tartunk? Erre valaki mondja, hogy hát azért reménység szerint ott volt a pap is a híjá, akit az elején megemlegetett nekünk a Szentírás. Igen, na de ez volt a dolga. Azt találta mondani, még ugye az ige hirdetés közepe táján, hogy Saul kapkodni kezd. De tessék megnézni, az egyik átgondolatlan és Istennel nem végig beszélt cselekedetnek a következményeit egy másik átgondolatlan és nem végig beszélt cselekedettel próbáljuk elhárítani, de nincs vége a történetnek. Aztán azt mondta Saul, törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, virradatra fosszuk ki őket, Ne hagyjunk meg senkit közülük, ők pedig azt felelték, tégy mindent úgy, ahogy jónak látod. De a pap azt mondta, lépjünk először az Isten elé. Akkor megkérdezték az urat,

0: hogy lelepleződjék, hogy melyik oldalon van a hiba, de előtte még azt mondja Saul az élő Úrra, Izrael Istenére, Izrael szabadítójára mondom, hogy még ha a fiam Jonatán követte is azt el, neki is meg kell halnia. De a népből nem felel senki. Ők mindenhány tudják, hogy mit követett el Jonatán, és aztán kiderül. És Jonatán azt mondja, igen, én vettem egy falat mézet, és most kész vagyok meghalni. És Saul már éppen hergelné be magát, és a nép pedig azt mondja, hogy na ma itt aztán nem fog meghalni senki. És megakadályozza a nép azt, hogy Saul végrehajtsa azt, amit megfogadott. Na de hát, ha egy kicsit előrébb megyek a Szentírásban, a Prédikátor könyve 5. fejezetében azt fogom olvasni, ne beszélj el hamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te meg a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd a teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál, jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged. És ez, amit itt Salamon leír, tökéletesen egyezik azzal, amit Mózes elmondott. Mindenki utána nézhet Mózes 5. könyve 23. fejezetében. Hát akkor most az lett volna helyes, hogyha Saul megöleti Jonatánt? Az lett volna helyes, hogyha Saul beszél az Úrral, és engedelmeskedik az Úrnak, odafigyel arra, hogy mit mond az Úr. És még mielőtt valaki azt mondja, hogy de hát ez a több mint 3000 éves történet mai napjainkban hogy hat ki? Tessék mondani, hányan akarják használni Isten dolgait, akár egy szentírást, akár a keresztet, bármit amuletként. Nem ugyanaz a lélek vezet bennünket, mint amit Saul vezette? Hányan tesznek mindenféle fogadalmakat? Ha ezt vagy azt az Úr így teszi, úgy teszi, akkor én majd így meg úgy fogok tenni, ennyit meg annyit fogok adakozni, ennyit meg annyit fogok szolgálni az Úrnak, aztán amikor valami úgy történik, ahogy mi kigondoltuk, vagy ahogy vártuk volna, úgy elfelejtjük az egészet, mintha sose történt volna meg. És egyébként is az esküdözés különféle verziókban tökéletesen beleillik az életmódunkba, miközben az Úr Jézus a leghatározottabban megtiltotta. Vajon nem kellene odállni az Úr elé, és azt mondani, hogy Uram, amit Salamon által üzentél, hogy kevés beszédű legyek, mert nem telik kedved az ostobákban, a szíven talált. Bocsáss meg a sok fecsegésért. És mivel sok beszéd közt elkerülhetetlen a vétek, segíts, Uram, hogy tudjam, hogy mindennek rendelt ideje van. Mert hűséges akarok lenni, és azt akarom, hogy a szavaimnak súlya legyen, mint ahogy a te szavaidnak is mindig súlya van. Meg akarok maradni Krisztusban, és szeretném, ha ő meg bennem maradna. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsú.

Dévényi Erika. Mosoly az arcodon. Szeretném látni a mosolyt az arcodon. Tisztán, szelíden, úgy, hogy ragyogjon. Szeretném látni a boldog szemeket, amelyekből más is erőt meríthet. Szeretném hallani a boldog nevetést, amely mindig őszinte és békés. Hallani, ahogy a jót dicséri szád, s nem az elégedetlenség nehezedik rád. Szeretném érezni, hogy békés a világod, hogy hiteddel a rosszat leigázod, s felül kerekedsz a súlyos bánaton, hisz Isten veled van minden utadon. Szeretném tudni, hogy jó döntést hozol, ha válaszút előtt botladozol. Mindig tudd pontosan, melyik Isten útja. Tudd, ha rálépsz, boldogság vár rajta. Szeretném, hogy vágyaid valóra váljanak, de hinned kell, hogy imáid meghallgattatnak. S ehhez legyen az a hely a templomod, ahol a válasz már a szívedben visszhangoz. Szeretném, ha aggódó szíved lecsendesülne, ha minden gondod Isten elé lenne letéve, ha szíved ezáltal teljesen felszabadulna, a fénysugár lelkedig hatolhatna. Szeretném, ha veled érted imádkozhatnék, a bánatodban is szívesen osztoznék, ha nyújtod a kezed, Isten elé vezetlek, hitem szikrájából lángot gyújtok neked. Szeretném, akár a könnyeid árán is, hogy hinni tudj abban, aki felszabadít. Egy kőhajításnyira van az igaz szeretet, de a követ

0: Egészségpercek.
1: Érdemes leszokni. Habár a cigarettázás rendkívül módon károsítja az egészségünket, az is nyilvánvaló, hogy a leszokás számos pozitív változást hozhat. Dél-Koreában több mint 400 ezer férfi bevonásával azt vizsgálták, hogy a dohányzási szokások, a csökkentett mértékű füstölés vagy a teljes abbahagyás hogyan befolyásolja az életkilátásokat. Kimutatták, hogy a dohányzás abbahagyása igen nagy mértékben, míg jelentős csökkentése szintén jól mérhetően mérsékelte a tüdőrákos megbetegedések számát. A felmérés tanulságaként azt mondták le, hogy habár a rák megelőzésének alapköve a dohányzásról való leszokás, mégis érdemes arra buzdítani azokat, akik képtelenek felhagyni ezzel a szenvedéllyel, hogy amennyire lehet, mérsékeljék a napi cigaretta mennyiséget. Az ötlet helyességén lehet vitatkozni, ugyanakkor a dohányzás rabjainál az elszívott cigaretták számának csökkentése azt jelentheti, hogy a számítható ártalmak később következne be szervezetükben.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve, 116. rész. Hálaadás és fogadalom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban van részem, de az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újban nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen elesett vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgáló leányod fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat!

0: Mai szakasz 116. Zsoltár. Ez a fejezet hálaadás Istennek, a zsoltárírő saját tapasztalata alapján a megválaszolt imáért és a személyes megváltásért. Az átélt megpróbáltatás idején a zsoltárírő nyilvánvalóan közel került a halálhoz. Megértette, hogy az életét egyedül Isten könyörületessége és kegyelme mentette meg. Megtapasztalta, hogy valódi megnyugvást csak az Istenbe vetett teljes bizalom adhat. Ez a fajta bizalom elűzi az aggodalmat és a nyugtalanságot, ahogyan Máté is fogalmaz a 11.29-ben. Vegyétek föl az én igámat, és tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat talál a ti lelketek. Egy evangelizációs összejövetelen fölhívást intéztek a hallgatósághoz az Istennek való teljes átadásra és a keresztségre való fölkészülésre. A felhívás után egy férfi jött gyötörve a szószék felé. Ő volt az egyetlen túlélője egy néhány évvel korábbi szerencsétlenségnek. Válaszokat keresett, hogy ő miért élte túl, míg a társai nem. Keresése Isten szavához vezette őt. Azon a délelőttön valahogy éppen a gyülekezet felé járt, és bevonzotta a hálaadó ének. Majd megérintette a szabadulás üzenete. A hálaadó ének és a szabadulásról szóló üzenet hatására megtalálta a választ, amit keresett. Megkeresztelkedett, és az új élet céljának megfelelő életet folytat. Örömmel ajánl föl hálaáldozatot, és naponta a lelki győzelemről tett fogadalmának megfelelően él. Kérjük ma Istent, hogy segítsen nekünk is hálaáldozattal, tisztuló lélekkel élni.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 8. és 10. vers. 2 éves fogságának vége előtt ezt mondhatta Pál apostol. Híressé lett az én fogságom a Krisztusban, a testőrség egész házában és mindenki más előtt. Azok közül, akik üdvözleteket küldtek a filippi belieknek, kiemelte a császár udvarából valókat. Filippi beliekhez írott levél, 1. fejezet 13. vers, 4. fejezet 22. vers. Miként a bátorság, úgy a türelem is diadalt arat. A megpróbáltatások közepette tanúsított türelmes kitartás épp úgy nyerhet lelkeket Krisztus számára, mint a bátor kiállás. Az a keresztény hívő, aki a vesztességek és szenvedések idején türelmet tanúsít, sőt a tántoríthatatlan hit békességével néz szembe a halállal, többet tehet az evangéliumért, mint amennyit egy hosszú élet hűséges munkájával elérhetett volna. Nem megpróbáltatásoktól mentes életben fejlődik ki a keresztény jellem. A támadás és az ellenállás csak annál nagyobb éberségre és még komolyabb imára készteti Krisztus követőjét. Az erős kísértés, ha Isten kegyelme által kitartunk benne és elviseljük, türelmet, álhatatosságot, valamint mélységes és maradandó bizalmat eredményez. Szenvedni, de egyszer s mint erősnek maradni, megalázkodni, de éppen az alázatosság által győzni, ez a keresztény feladata, amit hit által teljesít. Egész nap öldöklik, de mégis él. Hordozza a keresztet, és így nyeri el a dicsőség koronáját.

0: A vidám elme orvosság.
1: A lelki békesség öröme. A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szív bánata miatt a lélek megszomorodik. Példabeszédek 15-13. Gondolatok az ígéről. Ha sok terhet hordozol, és elfáradtál, ne hagyd el magadat. Ne légy olyan, mint a hervat falevelek a száraz ágon. A vidámság és a tiszta lelkiismeret minden orvosságnál jobb és hatásosabb az egészségünk helyreállításában. Mindig legyen életednek egy kitűzött célja. Gyűjts magad köré napfényt a felhők helyett. Igyekezz szép, friss virág lenni Isten kertjében, és árasz jó illatot magad körül. Ha ezt teszed, boldog leszel. Azonban a boldogtalanság miatti folytonos panaszkodással biztosan megrövidíted az életedet. Áldást nyersz, ha arra törekszel, hogy megőrizd derűs lelkületedet. Menj ki a szabadba, amennyit csak lehetséges, élvezd a lágy szellőt és az áldott napfényt. A madarak éneke és a természet szépsége szent és hálás érzelmeket ébreszt szívedben. A teremtő imádására indít, aki előre látta szükségleteidet, s körülvett téged szeretetének és gondoskodásának megszámlálhatatlan jelével. Ez abban az örömben részesít bennünket, hogy mások áldására szolgálhatunk.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Tudd, hogy mi van még megírva. Jézus így válaszolt: az is megvan írva, ne kísérsd uradat, Istenedet. Máté evangélium a 4. fejezet 7. vers. A sátán féligazságokkal próbált törbecsalni téged. Jézust a Szentvárosba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van, parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd. Jézus így válaszolt, az is megvan írva, ne kísérsd uradat, Istenedet. Máté evangélium a 4. fejezet 5-től a 7. versig. A sátán ezt fogja mondani neked, a házastársad nem ért meg téged, és nem tölti be a szükségeidet. Magányos vagy, rajta hát, nézz valaki más után. Isten megért és megbocsát. Lehet, hogy Isten megbocsát, de ezt is mondja a Biblia. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet, 7. vers. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, írja Pál. Pál Timóteushoz írt 2. levele, 3. fejezet, 16. vers. Szeretjük kiválogatni magunknak azokat az igeverseket, amelyek beleillenek az életvitelünkbe, és amelyekkel alátámaszthatjuk az igényeinket, de amikor az ellenség meg akarja másítani és ellenet fordítja Isten igéjét, tudnod kell ezt mondani. Az is megvan írva. Másképpen tudnod kell, hogy mi egyéb mondani valója van még Istennek. A Biblia szerint a sátán sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felséges szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Dániel prófita könyve 7. fejezet 25. vers. Jól tudja, hogy Isten igéje kétélű kard. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. vers. De ennek ellenére párbajra hív téged. Ne hagyd, hogy félrevezessen torzításokkal és féligasságokkal. Ásd bele magad Isten igéjébe, szívd magadban mélyen, majd mondd ezt az ellenségnek. Távozz tőlem, sátán! Máté evangélium a 16. fejezet 23. vers.

A reformáció története. Husz és Jeromos. 5. rész. Úgy tűnt, hogy Prága városa ismét véres küzdelem küszöbén áll. Mint ahogy az előbbi korokban is volt, most Isten szolgáját vádolták meg azzal, hogy ő az Izrael megháborítója. Királyok első könyve 18. fejezet 17. verse alapján. A város újra egyházi átok alá került, Husz pedig visszavonult szülőfalujába. Véget ért bizonyságtevése, amely oly híven hangzott el a szeretett Betlehem kápolnából. Mielőtt azonban életét az igazság tanújaként feláldozta volna, nagyobb szószékről kellett szólnia az egész keresztény világhoz. Zsigmond császár kívánságára a három rivális pápa közül az egyik, 23. János, az Európát felzaklató bajok orvoslására egyetemes zsinatot hívott össze Konstancban. 23. János egyáltalán nem örült annak, hogy a zsinatot össze kell hívnia. Jelleme és politikája még az olyan főpapok vizsgálódását sem bírta ki, akinek az erkölcse épp oly laza volt, mint a korabeli egyházvezetőké. Zsigmond kívánságával azonban nem mert szembeszegülni. A zsinat fő célja az egyház szakadás orvoslása és az eretnekség kiirtása volt. Ezért a két ellenpápát és Husz Jánost az új nézetek fő terjesztőjét a zsinat elé idézték. Az előbbiek, féltve biztonságukat, nem jelentek meg személyesen, hanem megbízottaikkal képviseltették magukat. János pápa, a zsinat látszólagos összehívója, súlyos kétségek között jött el. Azt gyanította, hogy a császár titokban el akarja távolítani. Mégis nagy pompával, a legmagasabb rangú egyházi személyek és udvaroncai kíséretében vonult be Konstancba. A város egész papsága és előkelősége a polgárok hatalmas tömegével együtt kiment, hogy fogadja. A pápa feje mellett arany baldacin volt, amelyet 4 főmagisztrátus vitt. Az oltári szentséget előtte vitték. A bíborosok és nemesek díszes öltözéke impozáns látványt nyújtott. Eközben egy másik jövevény is közeledett Konstanzhoz, Husz János. Tudta, hogy milyen veszély fenyegeti. Úgy búcsúzott el barátaitól, mintha soha többé nem találkoznának. Azzal az érzéssel haladt útján, hogy az egyenesen a mágiára vezet. Csehország királyától és Zsigmond császártól ugyan kapott menleveleket az útra, mégis mindent elrendezett, mint aki számít a halálra. Egyik levelében, amelyet prágai barátainak címzett, ezt írta. Testvéreim, a királytól kapott menlevelemmel távozom közületek, hogy találkozzam számos, halálos ellenségemmel. Teljesen rábízom magam a mindenható Istenre, megváltómra. Hiszem, hogy meghallja buzgó imátokat, bölcs és okos beszédre nyitja számat, hogy szembe tudjak velük szállni. Szent lelkével megerősít az igazságban úgy, hogy bátran szembenézzek kísértéssel, börtönnel, és ha kell, a kegyetlen halállal is. Jézus Krisztus szenvedett azokért, akiket szeret. Csodálkozhatunk-e akkor példáján, amit azért hagyott nekünk, hogy mi is türelemmel viseljünk el mindent üdvösségünkért. Ő Isten, mi pedig teremtményei vagyunk. Ő az Úr, mi pedig a szolgái. Ő a világ ura, mi pedig hitvány halandók. Ő mégis szenvedett. Miért ne szenvednénk mi is, különösen, ha a szenvedés megtisztít? Ha tehát, kedveseim, halálom növeli Isten dicsőségét, imádkozzatok, hogy gyorsan következzék be, és Isten tegyen képessé arra, hogy minden csapást el tudjak viselni.
Ha pedig úgy jobb, hogy visszatérjek közétek, imádkozzunk Istenhez, hogy szégyenfolt nélkül térjek vissza, és az evangélium igazságának egy kis töredékét se hallgassam el, hogy olyan jó példát hagyjak testvéreimnek, amit követhetnek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, ő velünk van, mi ő vele. A mai ige példabeszédek könyve 10. fejezet 27. verse. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Gondolatok az igéről. Ebben nem lehet kétségünk, az Úr félelme erénye szokásokat élesz bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük életerőnket. A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségekből gyógyulunk. Minden orvos örül, ha látja, hogy betegen nyugodt és derűs. Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal. Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkatársai. Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr, ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amíg élünk, Krisztus velünk van. Ha meghalunk, mi leszünk ő vele. Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen ez a mai napon is. Ma indul és halad péntekig az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága mától június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi és metodista, valamint ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, írja Máté evangéliuma. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, tévénézőket, rádióhallgatókat és a kedves jelenlévőket. Egy ide nem illő történettel kezdem. A vietnámi háború idején a Vietcong csapatai lelőtték az egyik felderítő helikoptert. Ez a felderítő helikopteren utazott az a főtiszt, aki az egész nagy támadási hadműveletnek a parancsnoka volt. A fejében volt az egész stratégiai terv. Óriási nagy izgalommal fogadták a főhadiszálláson ezt a balesetet. Annyit tudtak, hogy katapultált az egész legénység, és valahol az őserdő egyik mocsaras részén földet értek. Nem volt náluk térkép. Hogy lehet kivezetni innen őket? Hosszú-hosszú tanácskozás után született egy terv. Ez a parancsnok kiváló golfjátékos volt, és a nemzeti válogatottnak, a katonai nemzeti válogatottnak, ő volt az egyik nyertese, és legendás volt az utolsó golf meccsének a lefolyása, hogy ment lépésről lépésre a győzelem felé. Ekkor az egyik tiszt elhatározta, hogy rávetítik az őserdő térképére ezt a játszmát, mert ugye a mobiltelefon volt minden leesett és megmenekült embernél, de azt tudták, hogy a mobiltelefonokat a Vietcong lehallgatja. És ekkor elkezdtek golf nyelven beszélni. A Vietcong főhadiszálláson óriási nagy zűrzavar támadt, mert senki nem ismerte a győztes meccset, és a győztes meccs lépései szerint sikeresen kivezették ezt a főtisztet az őserdőből úgy, hogy semmi baja nem származott, és a Vietcong nem tudta elfogni ezt a tisztet. Miért mondtam el ezt a történetet? Az életben mindig az számít, hogy a dolgok szerkezetét ismerjük-e vagy nem. Bizonyára jártak már úgy, hogy ismeretlen városban egy utcát meg kellett keresni. És hogyha csak annyit tudunk, hogy jobbra kell fordulni, meg balra kell fordítani, meg előre kell menni, meg hátra kell menni, akkor sose találunk oda a célhoz. Ellenben, hogyha a fejünkben ott van a városnak a szerkezete, az alapvető tájékozódási pontokat ismerjük, akkor nem tévedünk el. Miért mondtam el ezt a Jelenések könyve kapcsán? Az elmúlt előadáson Jelenések könyvéről, amit illik tudni, Tokis doktor előadásából megtanulták. És mégis úgy érzik, a Jelenések könyve az egy titokzatos könyv, azt nem tudjuk, azt félelemmel forgatja még az edzett biblia forgató ember is. Miért van ez így? Egy fontos mozzanatra szeretnék visszautalni, ami elhangzott a múlt heti előadásban. A Jelenések könyve egy börtönszigetről fogságból íródott könyv a Kis-Ázsia 7 gyülekezetének. A fogságból csak jelképesen lehet írni. De úgy jelképesen, hogy a római hatóság, lásd Vietcong, ne tudja a kódot. Viszont azok, akik kapják a levelet, azok ismerjék a kódot. Ezért lényegében erre a könyvre rá kell vetíteni elsősorban a szerkezetet. Mert a szerkezet mutatja meg, hogy mi mit ér, mi mit jelent, mi milyen párhuzamban van, hiszen elhangzott az is, hogy ez a könyv rengeteg ószövetségi utalást tartalmaz, és Tokis tanár úr elmondta, hogy ezek közül egyik se idézet, hanem csak utalás, hogy nehogy véletlenül a cenzor, aki ennek a levélnek a kiküldését ellenőrizte, szagot ne fogjon. Hogy így mondjam, ilyen kémnyelven. A Jelenések könyvének a szerkezete egy jellegzetesen héber szerkezet. De elsősorban azt kell tisztázni, hogy ez a héber szerkezet mi is tulajdonképpen. Mert egy szerkezet akkor lesz értelmes, ha tudom, hogy mi is ez a szerkezet, illetve minek a szerkezete az a szerkezet, amit megismerek. A Jelenések könyve nem a világtörténelemről szól, hanem valami másról. Úgy lehetne mondani az üdvösség történetről. Pontosan nem is a történelem eseményeiről szól, hanem a történelem megoldó képletéről szól. Tehát a Jelenések könyvében nem eseményeket kell keresni, hanem olyan lelki folyamatokat, amelyek megmagyarázzák az események lényegét. És ez egy nagyon fontos szempont. Ezért van az, hogy a Jelenések könyvében, a Jelenések könyvét nem úgy kell tanulmányozni, hogy veszek egy kiemelő tollat, és áthúzom azokat a verseket, amik már beteljesedtek, mert akkor nem marad semmi a Jelenések könyvéből, hanem úgy kell olvasni, hogy a beteljesedett események mögött, illetve a Jelenések könyvének kinyilatkoztatása mögött van egy törvényszerűség. És ezt a törvényszerűséget újra és újra rá kell vetítenem az én életem dzsungeljére, és akkor megtalálom a kivezető utat. Ez a Jelenések könyvének a titka. Ezt a titkot a Jelenések könyve egy jellegzetes, héberes szerkezettel fejezi ki. Minden népnek, de minden nyelvnek van egy jellegzetes szerkezete. Ha valaki angolul tanul, már pedig most ez az eszperanto, és ezzel mindenkit megkínoznak, hogy angolul pár pedig meg kell tanulni, akkor tudhatja azt, hogy az angol nyelvnek van egy jellegzetes szerkezete, nem lehet akármilyen szórendbe használni a szavakat. A magyar nyelvnek egy másféle szerkezete van. És nem az a nehéz, hogy ez a tárgyat hogy hívják angolul vagy magyarul, hanem a nehézség az, hogy vajon abban a szerkezetben tudok-e gondolkodni, vagy nem. Az első keresztények Bibliája az Ószövetség volt. És az Ószövetségben újra és újra visszaköszön egy jellegzetes keleti szerkesztési mód, ami prózában és versben egyaránt megmutatkozik. Amíg a latin szerkesztési mód az oki-okozati viszonyokban láncszerűen gondolkodik, tehát valami egyszer történt, annak ez lett a következménye, és akkor az történt, utána ez történt, és ennek az lett a következménye, hogy, és így egészen a kezdettől a végig, ezt úgy hívjuk, hogy lineáris szerkezet, egy egyenesre felrajzolható szerkezet. A keleti ember nem így gondolkodik. A keleti ember gondolkodásának a lényege az egy centrális szerkezet, ha még a mértanra tetszenek emlékezni. Nagyon régen volt, tudom, hogy iskolába jártunk. És az én generáció még tanult mértant, most már nem tudom, mert annyi tantervet olvastam már végig, hogy már nem tudom, hogy ki mit tanul, meg ki mit tud. De ha mértanra tetszenek emlékezni, a tükrözésre, ha tetszenek emlékezni, kétféle tükrözés van, én most a centrális tükrözésre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egy ponton keresztül áttükrözhetünk egy tárgyat egy másik képségbe, igaz? Na, ehhez hasonlít a keleti szerkesztési mód. Ez a szerkesztés úgy néz ki, mint egy szép piramis. Ugye ezt kiasztikus szerkesztésnek mondják, ez sokszor elhangzik ez a szó, hogy kiasztikus szerkesztés, csak sose mondják el, hogy mi az, hogy ki. Ki az egy betű volt, ami úgy nézett ki, mint egy X, így néz ki. És ugye az X-nek a közepén, ahol a két vonal metszi egymást, ott van a lényeg, de egyszerűbb ezt egy piramishoz hasonlítani, a piramis csúcsán van a lényeg. Ez a szerkesztés az úgy néz ki, hogy elindulunk valahonnan, és megérkezünk valahová. Az elindulás és a célba érkezésnek párhuzamba kell lenni egymással. Nem ugyanaz, egy kicsit több, egy kicsit más, de rímelni kell rá. És akkor jön egy második emelet, harmadik, negyedik, ötödik emelet, és végre elérünk a csúcsra, ott van a lényeg, amiért lényegében ezt az utat megtettük, és utána visszafele is elkezdünk jönni ugyanazokon a lépéseken keresztül, amelyek egy kicsit másak, és az egyes emeletek magyarázzák egymást, és így jutunk el a könyv végéig. Ez a szerkesztési mód, amit úgy hívunk, hogy kiasztikus szerkesztési mód, én inkább piramis szerkesztési módnak hívom, a jellemzője a Jelenések könyvének, és hogyha ezt a szerkezetet ismerjük, akkor az egyes tagokat könnyebben megismerhetjük. Úgy szoktuk mondani, Hangyás László szívesen használta ezt a képet, hogy olyan, mint a menóra. A menórára, a héttágú gyertyatartóra bizonyára emlékeznek, ahol zsidóság van, ott van héttágú gyertyatartó, amit nem szabad összetéveszteni a Hanuka gyertyatartóval, mert az nem héttágú, hanem, ki tudja, nyolcágú és kilencágú, az is, ezt is elfogadom, mert van egy mellékága is. Ez egy más gyertyatartó. A templomban hétágú gyertyatartó volt. Azért mondja így Hangyás László, hogy hétágú gyertyatartó, mert hét nagy látomás egységből áll a Jelenések könyve. Ez a hét látomás egység azért is izgalmas, mert a hét egy nagyon fontos szám, nem csak a Jelenések könyvében, az egész kinyilatkoztatásban, de az egész keleti irodalomban, a babiloniai irodalomban is a hetes számnak kiemelt szerepe van. Úgy szokták mondani, hogy a tökéletesség a teljesség száma. Ennek egy matematikai oka van, és a matematikát lényegében a sumér akkád kultúrában kezdték igazán művelni. Ennek az az oka, hogy a 7 az egy törzsszám, egyel és önmagával osztható csak. És ez mindig feltűnést keltett az emberek között, hogy 10 alatti számok között van egy törzsszám, ami egyel is önmagával osztható, ez egy nagyon izgalmas dolog. De hát 7 napból áll egy 7, 6 nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a 7. megnyugodott, ott van a Biblia első lapján, és a 7 máshol is előjön újra és újra, mint egy fontos szám. Ez a fogódzó volt ahhoz, hogyha ezt a hetes egységet ismeritek, már pedig miért ne ismerték volna a gyülekezetek ezt a hetes egységet, akkor már is kaptatok egy bevezetést ennek a könyvnek a szerkezetéhez. A könyvön belül is ugye 7 gyülekezet van, azután 7 pecsét van, 7 trombita szó van, csomó hetes egység van, de kisebb egységekben is, például amit nem nagyon szoktak tudni. A Szentléleknek, Szent Lelket úgy mondja, akinél van a 7 lélek. Azután a másik oldalon ott áll a fenevad, akinek 7 szarva van. Azután 7 korona van a szarvon. Azután 7 himnusz van, költemény van Jelenések könyvében, ez csak az újfordítású Bibliában látszik meg, és található meg, hogy 7 himnusz van benne, de például 7 boldog mondás van a Jelenések könyvében, és egy csomó más hetes rendszer tudnék sorolni. Ez mind-mind fogódzó volt, hogy tessék figyelni. És ezeknek mind-mind megvan a szerkezeti helye. De térjünk vissza ehhez a 7 ágú gyertyatartóhoz. A középső ágban van a lényeg. Ugye nyilvánvalóan, mert a kiasztikus szerkezet csúcsán ott van a lényeg. Elindulunk valahonnan, és megérkezünk valahová, és a Jelenések könyvét úgy lehet könnyen megérteni, és ez a megértés szempontjából nagyon fontos, hogy ezek a hetes egységek egymást magyarázzák. Minden emeleten, mind a 7 emeleten 7 részlet van, és ez a 7 részlet egymást magyarázó rendszert ad. Úgyhogy a Jelenések könyve szinte egy matematikai képletben leírható egység, és a baj ott szokott lenni, hogyha kiragadunk egy verset, és azt nem nézzük meg, hogy hol van ez a vers, akkor úgy járunk, mintha egy autóból kiszedek egy csavart, és akkor azt mondom, hogy na ez most milyen csavar, hova való. Ha rendszerből kiemelem, akkor csak egy csavar, és nem mond semmit. Ugyanígy van a Jelenések könyvének a prófétai igéje, tehát ha én a Jelenések könyvével foglalkozom, ez persze más iratnál is így van, el tudnám például Máté evangéliumánál mondani, vagy egyszerűbb könyveknél is. Ha a szerkezetet nem nézem, akkor nagyon nagy veszélye annak van, hogy elkezdek belemagyarázásokkal élni. Valami olyasmit magyarázok bele, ami nincsen benne. És a Jelenések könyvének az a tragédiája, hogy mivel ezt a szerkezetet nagyon későn kezdtük megérteni, vagy felfedezni, nagyon sok irodalmi alkotást kellett megnézni, hogy rájöjjünk erre az úgynevezett kiasztikus szerkezet, hogy ez a keleti irodalomban mit jelent. Ezért nagyon sok ember elkezdte lineárisan magyarázni a Jelenések könyvét, és akkor mindenféle ilyen-olyan-olyan dolgot belemagyarázott, és nem értette, hogy ez miért van így, miért tér vissza, miért van az, hogy most ugyanarról van szó, nincs ugyanarról szó, ez hogy párhuzamos egymással, és ez mit jelent, ez hol játszódik, milyen eseményre utal, és akkor eltévedtünk az őserdőbe, úgy, mint annak idején a Vietcong, aki üldözni kezdte azt a tábornokot, akit meg kellett menteni. Hát akkor most nézzünk egy kicsit erre a könyvre. Elsősorban, ha kinyitjuk ezt a könyvet, és most a szerkezetét szeretném, hogyha felfedeznénk, azért, hogy támaszt adjak arra, kedvet csináljak arra, hogy a Jelenések könyvét is érdemes elolvasni. Rögtön a bevezetője egy nagyon érdekes. Így kezdődik: ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet az Isten adott neki. Nem azt mondja, hogy én János, majd később magáról is beszél, de ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyik Isten adott neki. Ha Jelenések könyvét meg akarjuk érteni, akkor valamit rögtön meg kell érteni. Én amikor utoljára voltam diák 79-80-ban az Egyesült Államokban, akkor egy professzornak az előadását hallgattam végig, Tudnélik, én már doktorálás után voltam egy úgynevezett posztdoktori híren az Egyesült Államokban, és nekem nem volt semmi kötelező dolgom, csak az volt, hogy kutassak, illetve előadásokat tartsak, kellett 4 előadást tartani fél évente. Ez a professzor, akit Kenneth Strandnek hívtak, a jelenések könyve magyarázatának egy új korszakát nyitotta meg. Én azt hiszem, hogy a kis rövid könyve az egy teológia történeti fordulópont. Ennek a könyvnek a következő a címe. Ajtó a mennyben. Miért ez a címe? Van egy motto szövege, illik teológiai könyvekhez, és ez a jelenések könyve 4. fejezet 1. verse. Azt mondja, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, és így szólt, jöjj fel ide, és megmutatom néked azokat, amiknek meg kell történni. Ennek az igének a kapcsán Kenneth Strand az azt mondja el, hogy ha a jelenések könyvét meg akarod érteni, akkor azt kell látni, hogy ezt a földről nem lehet megérteni, hanem János a földi történelemnek a mennyei vetületét mondja el. Ezért van az, hogy ami itt a földön történt, azt nem itt mutatja meg a földön Jánosnak az Úr, hanem azt mondja, hogy gyere fel, felviszlek a mennybe, mert van egy nyitott ajtó a mennybe, ezen a nyitott ajtón keresztül nézz le a földre, és ott értsd meg, hogy amik történnek, azok miért történnek. Tehát a mennyei vetülete az egész emberiség történetének, benne az üdvösség történetnek első helyen, ez a jelenések könyvének a tartalma. Ő volt az, aki rájött arra, hogy hoppá, hogyha így nézzük, akkor a jelenések könyve a párhuzamok egész sorát tartalmaz. Ezt nagyon könnyű felfedezni, mert például a képanyag, amivel rengeteg problémánk van, azért, mert mi ezeket a képeket már nem ismerjük, a régi embereknek pedig közhelyek voltak, például az, hogy a tenger az a népeket jelenti, ugye még Petőfi is azt írta, hogy feltámadott a tenger, a népek tengere, vagy a szarv az mindig hatalmat jelent, vagy lehetne sorolni ezeket a képeket tovább, hogy a korona mit jelent a sárkány, stb. Ezek is párhuzamosak. A sárkányt mondtam, ott van párhuzamos kép mellett a bárány, ugye? Azt mondom, hogy Babilon mellett ott van Jeruzsálem. Mind a kettő romváros volt, amikor a jelenések könyve íródott. Azután azt mondom, hogy napba öltözött asszony, parázna a nő. És itt tovább egyszer unalmamba összegyűjtöttem 42 ilyen párhuzamos képet a jelenések könyvéből. Tehát a képek is párhuzamosak, de Kenneth Strand nem erre jött rá, mert ezt régen tudják. Ezt a középkor óta mondják. Hanem arra jött rá, hogy az egyes szakaszok is párhuzamosak egymással. Van egy bevezetés, és van egy befejezés. Nézzük meg ennek a bevezetésnek az a lényege, ugye a 7. vers, az első fejezet 7. vers, ahova kilukad végül, mert ugye nagyon szépen mondja, hogy aminek meg kell történnie, és az angyalaival elküldve kijelentette szolgájának Jánosnak, ők pedig bizonyságot tett az Isten igéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. És van egy boldog mondás, amivel lezárja ezt a bevezető szakaszt, hogy boldog, aki felolvassa, és boldog, aki hallgatják ezeket a proféta ígéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel. És akkor elmondja János, megjön most a címzés, János a Kis-Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek, úgy köszönti, ahogy szokás, hogy kegyelem néktek és békesség, stb. Minden cenzor azt gondolta, hogy na most ez egy levél, ugyanolyan levél, mint amilyen Pál írt, vagy Jakab írt, vagy amilyen leveleket találunk az Új Szövetségben. És eljön a fő témáig, mert ezután a címzés után mindig illik a levélben megmondani a fő témát. Ez az ókori levelezésnek, a világi levelezésnek is alapos vizsgálatok alapján lehet mondani, a jellemzője volt. El kell mondani a témát. Rengeteg levelet kapok, és 5 oldalt végigolvasok, és mindig nem tudom, hogy mit akar. Azt hiszem, kaptak már ilyen levelet. A hivatalos leveleken még megvan, hogy téma micsoda. Az ókorban kötelező volt minden levélnek odaírni az elejére, hogy mit akar. Most ez a téma pedig az, hogy íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akit ászagetszik, és iratja őt a föld minden népe. Most ez a téma, akkor ha rendes, szép piramisról van szó, ugyanide vissza kell jutni a Jelenések könyvének a végén, és hogyha megnézzük a végét, a záradék a Jelenések könyvének, azaz 22. fejezet 6. versétől tart, ugye úgy kezdődik, és mondta nékem, ezek az ígék megbízhatóak, igazak, mert az Úr proféták lelkének, Istenek küldte el angyalával, stb. Ugyanazt mondja, mint a bevezetőbe, tessék otthon összehasonlítani. Itt is van egy boldog mondás, ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja könyv profétálásának a beszédét. Az volt az első boldog mondás, amit az első fejezetben olvastam, ez a 7., ez rímel az elsőre. És azt mondja, én János hallottam ezeket, stb. És eljut a fő téma megismétléséig, a 20. versig. Így szól, aki ezekről bizonyságot tett, bizony hamar eljövök, ámen, jöjj Uram Jézus. Ugye az volt a téma, hogy eljövök. Most azt mondja, hogy bizony eljön, és hozzáteszi a óhaját, hogy jöjj Uram Jézus, vagy jövel Uram Jézus. Na most, ezután a bevezetés után még valamit el kell árulni. Teljesebb legyen a kép, az első keresztények Bibliája az Ószövetség volt, ezért van rengeteg idézet az Ószövetségből. Ez az Ószövetségnek csak a zsidók által érthető nagyon fontos részét használja a Jelenések könyve, ez pedig az ószövetségi templomi szolgálat. Ugye az ószövetségi templom, amit felépítettek, az egy olyan templom volt, ami jelképes templom. Ugye úgy épült a Szent Sátor annak idején, hogy Mózes a hegyen, most már ugye a végén járunk a Szabad Egyetemnek, vissza szabad a tavalyi évre is utalni, Mózes a hegyen, a Sínai hegyen látott egy mennyei templomot, ami a valóságos templom, és ez a templom nem olyan templom volt, mint amit az emberek templomnak mondanak, tartanak ma, hanem ez egy olyan templom, ahol az Isten lakik. Nyilvánvalóan a templom egy szimbolikus épület volt az ókorban. Ugye a legbelsőbb részében, a Szentek Szentjében a főpap is csak egy évben egyszer léphetett be. A szent helyre pedig csak a papok szolgálat közben léphettek be. A nép legfeljebb csak az udvarba jöhetett el. Tehát a templom egy szimbolikus hely volt. És ebben a templomban folyó szolgálat tulajdonképpen a megváltási tervnek a begyakorlására szánt mintatörténet volt. Dramatikus mintatörténet, ezt így lehetne mondani. Újra és újra minden bárányáldozatnál át kellett élni a megváltás lényegét, hogy valaki meghal, értem, helyettem, nekem kellene meghalni, de a bárány hal meg helyettem, nekem kellett elvinni a paphoz, a pap hátra csavarta a bárány fejét, odaadta a kést a kezembe, nekem kellett elnyiszálni a torkát, hogy kifoljon a vért felfogta a pap, a vérrel együtt az én bűnöm rákerült a szent helyre, volt a nagyenged, stb. Nem akarom elmondani az egész sátorszolgálatot. Éppen ezért a Jelenések könyvének mind a 7 látomása, egyetlen egy kivételével, és azt is majd elmondom, hogy miért, egy mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik. A mennyben vagyunk, a mennyei templomba. Miért? Nagyon egyszerű, ez a megértésnek egy másik nagyon fontos kulcsa. Ez azt sugallja, hogy a Jelenések könyvében a megváltásról van szó. És a Jelenések könyve az lényegében az evangélium lényegét tartalmazza. A megváltóról esik benne szó. Ez a másik, amit tudni kell. Mindjárt úgy kezdődik a bevezető szakasz után a Jelenések könyve, hogy gyorsabb lépésekbe haladjunk. Egy mennyei istentiszteleti jelenetet látunk, mégpedig azt, ahogyan szokott indulni, régen, amikor még volt Jeruzsálemi templom, ugye Jeruzsálemi templom 70-ben elpusztult Krisztus után, és ezt 95 táján írja, a múlt alkalommal elhangzott János ezt a könyvet, tehát régen nincsen Jeruzsálemi templom, de úgy szokott indulni a nap, ugye Mózes 3. könyvében ez megtalálható, hogy az ügyeletes pap bement a templomba, és a világításról gondoskodott. Itt is meglátjuk a papot papiruhába, főpapiruhába a gyertyatartók között járni. És a 7 gyertyatartó megint a

Ennek a szerkezete azért egyforma, mert egy jogi formulát, ami éppen ezekben a kis-ázsiai városokban még mindig dívott, és nagyon ősi alapokra, 1000 évvel korábbi alapokra, hetita szerződésekre ment vissza, ahol pontosan ugyanazt a 6 lépést látjuk a hetita szerződésekben, mint ezekben a levelekben. Most nem mondom el ezt az egészet, mert tovább szeretnék menni, de elmondom azt, hogy ez viszont azt sugallja, hogy ez a 7 levél, az tulajdonképpen Istennek a különböző helyzetbe élő népével való 7 szerződése. Itt 7 szerződésről van szó. Mindegyiknek a vége az, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, nem egy gyülekezetnek, hanem többes számban van gyülekezeteknek, tehát mindenkinek. Különböző helyzetben élő emberek vannak, különböző helyzetben élő közösségek vannak, és Isten szerződést akar kötni ezeknek a különböző helyzetben élő emberek életével. Na most, hogyha igaz ez a piramis szerkezet, akkor a végén ennek a 7 gyülekezetnek valahogy vissza kell ismétlődni. És valóban úgy van, hogyha megnézzük, a Jelenések könyve 21. és 22. fejezetének az első részét, 22.1-től, 21.1-től 22.5-ig, akkor most itt 1 gyülekezetről van szó, az Új Jeruzsálemről. De hogyha figyelmesen elolvassuk ezt az Új Jeruzsálemről írott levelet, akkor egy nagyon érdekes dolgot vehetünk észre. És ez a nagyon érdekes dolog az, hogy ami hiba volt a 7 gyülekezet életében, amit szemrehányóan említ az Úr a 7 gyülekezet életében, annak az ellenkezője az erénye, a győzelem eredménye, az ebben az 1 gyülekezetben megmutatkozik. Így tehát a 7 gyülekezet és az 1 gyülekezet az párhuzamos egymással, egymást magyarázza. Azért kell győzni, akármelyik korban, akármelyik helyzetben, akármelyik állapotban van egy ember vagy egy gyülekezet, hogy annak az 1 gyülekezetnek, az Új Jeruzsálemnek a polgára legyen. És ez egy nagyon fontos alapvető szempont. Tudnilik. Minden időben mind a 7 féle gyülekezet volt. Még akkor is, hogyha egy-egy korszakra jellemző egy-egy gyülekezetnek az állapota. Ma is vannak efézusi típusú gyülekezetek, lehet efézusi módon is keresztény embernek lenni, és vannak laodiceai típusú gyülekezetek is, meg vannak tiatírabeli gyülekezetek is, meg vannak pergámumi gyülekezetek is, sárdiszi gyülekezetek is, mert mit mond a lélek a gyülekezeteknek? De ott csak 1 féle gyülekezet lesz. És ehhez minden erényt, amit elért ez a gyülekezet, és minden hibát, amiben elbotlott ez a gyülekezet, ki kell javítani, hogy minden erénnyel és minden legyőzött hibával együtt ennek az Új Jeruzsálemnek a tagjai legyünk. Így függ össze az első emelet, tehát az első fejezet 9. versétől a 3. fejezet 22. verség és a 21. fejezet első versének a 22. fejezet 5. verség tartó szakasza. Ez az első pár, a menóra gyertyatartó első emelete, hogy így mondja. Ezután megint egy mennyei istentiszteleti jelenet következik, azzal a verssel kezdődik, amit felolvastam, hogy ajtó a mennybe, és Isten tróntermébe kerülünk. Látjuk Isten trónját, a világegyetem centrumát, így lehetne mondani. Az igazi mennyei templomot, a mennyei szentek szentjét, így lehetne mondani. És ott elhangzik egy nagy-nagy kérdés. Ez a nagy kérdés az, hogy ki méltó arra, hogy a történelem igazi értelmét megfejtse. Ez képletesen úgy mondja, hogy kitöri fel azt a 7 pecsétes könyvet, amit lát János. Ez nem ilyen könyv, mint a Bibliánk, hanem 7 tekercs. És a tekercseket úgy pecsételték le, összekötötték, és rátettek pecsétet, a nagyon fontos iratokat 7-szeresen pecsételték le. Ez azért van, hogy egy-egy feltört pecsét után mindig csak akkor lehetett a tanúk jelenlétében föltörték a pecsétet, újra és újra, újabb és újabb fejezeteket lehetett elolvasni, egy egyszerű adásvételi szerződés is 2 részből állt, egy feltört és egy feltöretlen részből. És hogyha vita volt, akkor feltörték a feltöretlen részt, és a feltört résznek és a feltöretlen résznek egyezni kellett, tehát nem lehetett hamisítani. Ez volt az igazoló oldala. Ez egy 7 pecsétes könyv, a történelem 7 pecsétje. És innen a mennyei trónszéktől indul el az a nagy-nagy kérdés, hogy ki méltó erre.
És elhangzik a válasz, amit egy himnusz is követ, hogy egyedül a megöletett bárány.

0: és ezt nem kell kérdezni senkitől, ki a megöletett bárány. A rómaiak nem tudták, minden keresztény azóta is tudja. A győztes megöletett bárány, aki az Isten trónján van, ez Jézus Krisztus. És ebből a trónból indul el újabb és újabb felszólítások sora, és ezek a felszólítások mind azt mondják, hogy ennek és ennek és ennek és ennek és ennek és ennek történni kell. Lényegében ez a pecsét sor az azt jelenti, hogy mit jelent a bűn a történelemben. Mit jelent az, hogyha én, mint keresztény ember, visszaélek a hittel? Mit jelent az, hogy én, mint keresztény ember, aki megismertem Krisztust, elkezdem Krisztust használni, és nem pedig Krisztus használ engem? Mit jelent, hogyha én manipulálni kezdem a hitemet? Ezekről a problémákról a hét gyülekezetből írt levélben is olvasunk. Ezek teljesednek ki, és ezeknek a kiteljesedése mindig azt jelenti, hogy valami ítélet következik, és az ítéletnél meg kell állni. Az ítélet az nem az Isten bosszúja, hanem a bűn következménye. Egy ítélet mindig a Jelenések könyvében olyan, hogy feldobok egy követ, és aláállok. És akkor azt mondom, hogy a kő ütött fejen. Hát én dobtam fel a követ, nem? Tehát a bűnnek, ami harmóniarontás, Istennel, emberrel, világgal és önmagammal való harmóniának a megbontása, a következményeit mondja el. Nagyon érdekes, a hatodik előtt megáll, és ott van egy betét megint, és egy nagyon érdekes betét, ez a hetedik fejezet. Ugye ez a betét azt mondja el, és ez tényleg nagyon-nagyon fontos a Jelenések könyvében, hogy ez a hetedik fejezet elmondja azt, hogy az elpecsételés története. Pecséteket tör fel az Isten, és azt mondja, hogy mód és lehetőség van, hogy az Isten pecsétje rajtam legyen. Ennek a pecsétnek is van ám egy párja, ami minden képnek a Jelenések könyvében, ez meg a fennevad bélyege. Na most a pecsétet akkor értjük meg, hogyha nejes templire gondolunk, hanem az ókori ember a pecsételő hengert a nyakába hordta, ez is elhangzott a múlt alkalommal. És ez a pecsételő henger, ami az ókori ember nyakába volt, arra volt jó, hogy kinek a tulajdona, ha vásároltam valamit, rányomtam a pecsétemet. Az dől el itt, miközben a történelem nagy titkát, a nagy pecséteket feltöri az Isten, egyedül a bárány méltó rá, aközben én is lehetek az ő tulajdona, és mint az ő tulajdona, kivételezett helyzetbe kerülök. Nem ítélet alá, hanem kegyelem alá. A nyolcadik fejezettől elkezdődik egy másik hetes egység, de még mielőtt ezt elmondanám, nagyon érdekes megnézni, hogy ezzel párhuzamosan a könyv végén is van egy szakasz, és ezt is meg kell nézni, és ez pedig a 19. fejezet első versétől a 20. fejezet 15. verséig terjedő szakasz. Hogyha megtetszenek számolni, itt is 7 egységről van szó, méghozzá az Isten ítéletének a 7 jelenetéről. Ahogyan ítéletről szól a 7 pecsét, úgy Isten ítéletének, utolsó ítéletének, a világ sorsa, végső elrendezésének a 7 jelenete párhuzamos ezzel. Hogyha megnézik, akkor minden egységnek megvan a maga párhuzama, azoknak a gondolatoknak, amit itt elhangoznak, megvan a párhuzama a könyv végén. És ez azt mondja el, hogy itt a Földön átélünk ítéleteket, mert a bűnnek megvan a következménye, az én bűnöm az nem lesz semmi, ezért mondja a Biblia, hogy a bűn nem maradhat büntetlenül, az Új Szövetségben is, és mindenütt ez így van, mert a bűnnek önmagába hordozott következménye van, de Istennek van egy kegyelme, és ez a kegyelem az, hogy az utolsó ítéletben a bűnt és következményét semmisíti meg. Ezért mondja azt, hogy az Új Jeruzsálemben nem lesz halál, gyász, fájdalom, a bűnnek semmilyen következménye. Azért, mert az utolsó ítéletben ezt megsemmisíti az Úr. 7 pecsét, az ítélet 7 jelenete. A következő hetes egység, az 7 trombita szó, 7 sófár szó, ez is elhangzott a múltkor, hogy a sófár milyen erős hangszer volt, stb. A sófár az egy jellegzetes jelzőkürt volt. Nem hangszer volt, jelzőkürt volt. És ebben a 7 trombita szóban megint 7 olyan eseményről, jelzésről, a bűn következményéről, Isten ítéletéről úgy lehetne van szó, ami felhívja az emberek figyelmét arra, hogy azt a lehetőséget, amit a 7. fejezet elmondott, hogy Isten pecsétjét viseljék, ezt ragadják meg. Ezek felkiáltó jelek. Az az érdekes, hogy ezek különböző helyre, különböző természeti helyekre lehulló, hogy így mondjam, vagy jelző, trombitát jelző események, ugyanilyen sorrendben viszont van egy párhuzama ennek a 7 csapás. ahová az első trombita szó szól, oda szól az első csapás, a második, a harmadik, a negyedik, ötödik, tessék összehasonlítani. Mert a hét csapás az nem más, mint Krisztus visszajövetele előtt egy összegzése Isten figyelmeztető szavának, annak, ami tulajdonképpen nem azért jött, mert Isten büntet, hanem azért jön, mert az emberi bűn eljutott oda, hogy az abszolút lehetetlenné tegye a közösségeket Istennel, a világgal, természettel, az emberi kapcsolatokat lehetetlenné tegye, és az ember önmagával is meghasonuljon. Ebben a világban élünk. Lényegében a hét csapásról szóló történet ugyanez, csak a hét csapás abban különbözik a hét trombita szótól, hogy a hét trombita szóban mindig azt olvasjuk, hogy csak az egyharmadát, csak az egyharmadát, mindig elegyítve töltetik ki Istennek ez a büntetése, mondom, a bűnnek a természetes következménye, addig a hét csapásnál mindig az van, hogy elegyítetlenül, teljes egészében. Íme, hát itt van most már hat ág. Hét gyülekezet, egy gyülekezet. Hét pecsét, ítélet hét jelenete. Itt van hét trombita szó, hét csapás. Most jutunk el a könyvnek a csúcsáig. És ez a csúcs, hogy mondtam, a 11. fejezetben kezdődik, a 7. trombita szóval. 7. trombita szó után elhangzik egy himnusz, sajnos nincs időnk arra, hogy ezt a 7 himnuszt, ami van a jelenések könyve végig magyarázunk, mert benne a megváltási tervnek az egész szakasza a teremtéstől az újjáteremtésig megvan. És ennek a himnusznak a vége egy összegzés. Ez így szól a 18. vers, hogy haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. Ha most ezt a nagyon szép költeményt, ami az eredetiben egy nagyon szép ritmikus vers megnézzük, akkor nézzük meg. Haragra lobbantak a népek, ez a 13-14. Fejezetnek ezt a tartalma. Eljött a te haragod, 15-től 18. vers tartalma. Azután, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, ez a 20. fejezet. Profétáknak és a szenteknek, azoknak, akik félik a te nevedet, kicsiknek és nagyoknak, ez a 21-22. fejezet, és a 19. fejezet pedig az, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Miről van itt szó? Ez a vers összefoglalja, hogy mi lesz ezután. Ez vezeti be azt, ami a kupolája az egész jelenések könyvének. Itt is természetesen egy mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik az egész. Ez mindenütt így van, csak a csapásoknál nem, említettem, hogy egynél nem. Azért, mert itt elegyítetlen minden. Ehhez a mennynek már semmi köze. Éppen azt fejezik ki a csapások, hogy megszakadt a föld és az ég kapcsolata, a teremtő és a teremtmény kapcsolata, és ennek a következményei a csapások. Ennek a természetes, magába járó következményei a csapások. De itt van az Isten tiszteleti jelenet. Úgy kezdődik, és megnyíltam az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, villámlás, zúgás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt. Ketté szakadt a kárpit, mind a kettő. Nyilvánvalóvá lett a mennyei templom lényege, a szövetségének ládája, benne a 10 parancsolat. És ezzel elértünk a kupolához, a lényeghez. Rögtön látjuk a napra öltözött asszonyt, és látjuk a sárkányt, aki el akarja nyelni. Ez az utolsó szakasz a nagy küzdelemnek a szakasza. Ez a nagy küzdelem Krisztus és Sátán között folyik nem csak a történelemben, hanem minden egyes ember életében. Bennem is megszületik Jézus Krisztus, az asszony magva, és bennem is el akarja a Sátán nyelni az asszony magvát. Ennek viszont a kozmikus életben az a következménye, hogy levettetik a Sátán a mennyből, és ezért ez a harc a földön folytatódik. Egyik oldalon van az Isten maradéka, másik oldalon egy hamis hármasság, a hamis szent háromság, hogy így mondjam. Van a földből feljövő, tengerből feljövő, földből feljövő fenevad, és van maga a sárkány. Az egyik egy politikai hatalom, másik egy gazdasági hatalom, a harmadik egy lelki hatalom. És elindul a nagy küzdelem, a bennem megszülető Krisztus, az emberi közösségben megszülető Krisztus ellen, és azt akarja a sárkány, hogy ezt elnyelje. És jön a következő kép, 14. fejezet. Megjelenik a bárány megint. És így kezdődik, és láttam, imé a bárány ott áll a Sion hegyén, és vele a 144 ezer. A 144 ezerhez pedig a trombitákról szóló közbevetésben szerepel úgy, mint az elpecsételteknek a sokasága, a hetedik fejezet is visszaszól ide, az üdvözültek sokasága. És azt is mondja, hogy ezek milyenek. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élő lény a vének előtt, és senki sem tudja megtanulni ezt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ez természetesen egy szimbolikus szám, ez is a hetesnek egy bizonyos szorzata, most nem mondom el. Ezek nem szennyezték be magukat, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahova megy. Ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Ezzel szemben áll a hamis hármasság. Tengerből, a földből, feljövő fenavad és a sárkány, a lelki hatalom. De hogy lehet akkor ehhez a csoporthoz tartozni? És itt van a verstani közepe a könyvnek. A jelenések csúcsán egy angyal repül. És ezt az angyalt így írja a hatodik vers. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azokat, akik a földön lakoznak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Ezért az angyalért, ennek az angyal üzenetért szól az egész könyv. Most értünk el a lényeghez. Mi van ennél az angyalnál? Ítélet? Nem. Ennél az örökké való evangélium van. Nagyon érdekes, több százszor előfordul az evangélium szó a Bibliában, az Új Szövetségben, és az evangélium egyáltalán nem irodalmi műfajt jelent akkor még, hanem a megváltás gyakorlati jó hírét az én életemben, mert az evangélium görög szó az a jó hírért adott adományt jelentette elsősorban, de egyetlen egy hely, és ez az evangélium szónak az utolsó előfordulása a Bibliában, ez az egyetlen egy hely, ahol előtte ott van az örökkévaló jelző. És ez egy nagyon fontos, nagyon nagy hangsúlyt ad ennek az evangéliumnak. Mi a történelem végső tanulsága? Nem az, hogy ilyen meg olyan nehézségek vannak a bűnnek ez, és ez a következménye van, amit Isten ítéleteként átélünk. Nem is az, hogy majd lesz egyszer egy város, mert van itt hét gyülekezet, aki csetlik-botlik. A könyvnek az a fő mondani valója, az ég közepén, mindenki számára látható helyen repül az az angyal, akinél van az örökkévaló evangélium. És ez az örökkévaló evangélium egy hármas üzenetben, három angyal üzenetében bontakozódik ki. Az első azt mondja, hogy féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. A második angyal az azt mondja, hogy leomlott, leomlott Babilon. A harmadik angyal pedig figyelmeztet arra, hogyha nincs rajtad a hűségjel, amiről a hetedik fejezet beszélt, akkor te is ítélet alá fogsz esni. És ezt összefoglalja úgy a 12. vers, hogy itt van, nem lesz, van. Három ismertető jele van az Isten népének minden időben. A szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét. Ez a három. Az első angyali üzenet az tulajdonképpen egy felhívás, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, de egy olyan felhívás, ami visszautal a teremtésre. A második angyali üzenet az egy történelmi képet ad. Megint persze szimbolikusan. Ugye mondtam azt, hogy Jeruzsálemmel szemben ott áll Babilon. Na most Babilon akkor régen nem volt. Babilont nem is tudták, hogy hol vannak. János se tudta, hogy hol volt pontosan Babilon. Romváros volt, már nem volt ilyen, hogy város, hogy Babilon. Jeruzsálem is Élia Kapitólia volt ebben az időben, nem Jeruzsálem. De nyilvánvalóan két szimbolikus városról van szó. Két szimbolikus közösségről van szó. Lelki értelmű szimbolikus közösségről. Ószövetségből érthető Babilon képe, nem? 17. fejezet vissza is tér rá, amelyik magyarázza tulajdonképpen a 17. fejezet magyarázza a csapások kapcsán a trombitákat, hogy így mondjam. A 17. fejezet is elmondja, hogy leomlott, leomlott Babilon. És ezt is elmondja, hogy fussatok ki belőle én népem. Persze, hát ez egy ószövetségi idézet. Négyszer is megvan az Ószövetségben. De mi volt ez a helyzet, amivel ki kellett futni? Ez a babiloniai fogság képe. A személyes életünkben pedig a Bábel toronynak a képe. Itt az új babiloniai birodalom és Bábel torony képe van a Bibliában, csak az Ószövetségben. A Sumér Babilonról nem ír semmit se a Biblia. Bennünk is épülnek a bábeli tornyok, sárból meg szurokkal, hogy mocskoljunk, és mocskolódjunk, és ez leomlik. Az Új-Babiloniai Birodalomból pedig nem akarta nép hazajönni. Tudnélik, az Új-Babiloniai Birodalom fogsága, tehát a babiloniai fogság, az nem gulágos fogság volt, az egy áttelepítés volt, és 70 év alatt bizony-bizony a zsidóság meggazdagodott, de rettenetesen. Azért, mert ügyes iparosok voltak, ismerték egymást, és jó kereskedők lettek. És Ezrás és Nehémiás szinte úgy imádkozza vissza az egy tizedét körülbelül a zsidóságnak, körülbelül ennyi térhetett vissza. És a proféták jó előre mondták, hogy az anyagi érdekeltséget otthagyva vissza kell menni Jeruzsálembe. Ez ma is így van. Mert ha nem, akkor nem Isten hűség jele lesz rajtam, hanem a fenevad bélyege. És a harmadik angyel üzenet az ezekre sújtó ítéletről beszél. Ez a közepe a Jelenések könyvének. Talán ezen az estén elértem azt, hogy rájönk arra, hogy a Jelenések könyve nem egy félelmes ilyen keresztrejtvény. A Jelenések könyve egy evangélium. Örökkévaló evangélium. Van mód arra, hogy a győztesek között legyünk. És én ezt kívánom mindnyájunknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Turmezei Erzsébet, hamar kialvó lángok. Szüzek az éjszakában, kialudt mécső, meglankadt szüzek. Ó, ismerős nekem az arcotok! Tudom, tudom, ti erre jártatok, és ittátok gémes kutak vizét, és ettétek az alföld gabonáját, megkóstoltátok tokajborát, s bejártátok a déli báb hazáját. Azért él az az ismerős, rokon vonás megsápat orcátokon. Talán innét is indultatok el, égő méccsel a vőlegény elé. Úgy lobogott a mécs, úgy lobogott szívetekben a vágy, úgy lobogott a lelketek tüze. Bennetek minden csupa lobogás volt. Mélységes éj borította a távolt. Ti nem bántátok. Frissen, ernyedetlen lánggal a mécs fölemelt kezetekben, és lángolt egy ideig. De a vőlegény késett egyre még. Olaj nem volt elég, a lángok kialudtak. A vágy, a mécs, az éltető remény. Hajnal nem pirkadt az ég peremén. A vőlegény bizony már el se jő, és tovább várni nincs hit, nincs erő. Lelankadtak a fölemelt karok, porba hervadt a lélek reménysége. Olyan boldogan, bátran bízva vártam, minek már? Vége. Szüzek az éjszakában. Kialott mécsű, meglankadt szüzek. Úgy véd titeket bennem valami. Nincs nehezebb, mint bátran, szépen várni, mint mindig égő méccsel állani, ha a kémlő szem hiába figyel. Ha semmi bíztatás és semmi jel, sehol, semmi. Olyankor jobban esnék, megpihenni. Akkor könnyebb kaput tárni a keserű közönynek, és nem várni tovább. De jaj, akkor már hiába rival a kürt, zendül a mennyegzői dal, vonul a boldog ünneplő sereg, kialudt mécsű, kint rekedt szüzeknek szeméből, már csak a fájó könyv pereg. Szüzek az éjszakában, kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Ó, ismerős nekem az arcotok! Valami fájó, keserű rokonság, hogy nagyon forrón, égve várjatok, de ne a célig, mint halálig. Most mégis megtagadlak titeket. Utam az utatoktól messze válik. Várni akarok, kitartóan várni, nem elcsüggedni, elernyedni gyáván, a lankadó reménnyel szembeszállni, túlnőni bátran, minden kételj árnyán. Nagy, mégis hittel emelni a mécset, és várni, várni. Krisztus el nem késett.

0: hír összeállításunk következik.
1: Veres Sándor születésnapja. Veres Sándor 1913. június 22-én született Szombathelyen. Apja földbirtokos és katonatiszt volt, anyja művelt polgárcsaládból származott. Gyermekként Csöngén élt, iskolába Pápán, Szombathelyen, Győrött és Sopronban járt. 1933-tól a Pécsi Tudományegyetem jogi, földrajzi és történelmi, majd filozófiai és esztétikai tanulmányokat folytatott. Egyetemi évei alatt alapította a pécsi Öt Torony című folyóiratot. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, 34-ben pedig első kötete Hideg van címmel. 1943-ban Budapestre költözött, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lett. A II. Világháború után 47-ben feleségül vette Károly Emi költőnőt, 51-ben tudományos akadémiai könyvtárosi állásából is elbocsátották, ez időben Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós támogatta, aki már korábban megzenésítette verseit. 89. január 22-én hunyt el Budapesten. Sírja feleségével együtt a budapesti Farkasréti temetőben található. Egykori lakóhelyüknél a budai második kerületi Törökvész úti házánál emléktábla őrzi nevüket. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15 és 17-e között rendezik majd meg a 31. családkongresszust Vácon a Püspökvác épületében. Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében zajlik a program, melynek mottója és a kettő egy test lesz. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjainkat tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és zenével. Intézményi lelkész keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai: vasárnapi istentisztelet megtartása, két rehabilitációs ház lakóinak, látogatások hétvégén a hozzátartozóknak is, heti két bibliaóra és részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét és kifejezetten hitbéli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, valamint kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és helyi egyházmegyével. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu címre várják. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül, 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A belső ragyogás. Az emberek olyanok, mint az óromüveg ablakok. Csillognak és ragyognak, amikor a nap kisüt, de amint beáll a sötétség, igazi szépségük csak akkor mutatkozik meg, ha a fény belülről fakad. Elizabeth Kübler-Ross.

0: Autókiállítás.
1: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. 34. Zsoltár, 9. vers.

Sosem láttál még ilyen hatalmas méretű, fémből és üvegből készült szobrot. Amikor a szüleid befordulnak a családi autók standjai felé, te jobbra a sportkocsik felé veszed az irányt. Nem sokára ott állsz minden idők legcsodálatosabb autója előtt. Ráadásul senki sincs körülötte. Most csak az enyém. Legalábbis egy perc erejéig, mondod magadban. Beülsz a kormány mögé, állítgatod a tükröket, a fejedet pedig neki veted a fejtámasznak. Megszorítod a bőrborítású kormányt, behunyod a szemed, és már látod is magad előtt, ahogy sebesen száguldozol az országúton. Ébresszetek fel, amikor megkapom a jogosítványomat. Ez sokkal fantasztikusabb érzés, mint amikor szimulátoron játszottam. Ez maga a valóság. Hát igen, de csak részben, mert a kiállított autót még egy próbakörre sem viheted el.

miben segít rajtad, ha követed Istent? Az élet nem olyan, mint egy autókiállítás. Az élet maga az autópálya. Vagy inkább versenypálya. A pályán az autók néha egymásnak ütköznek. Íme a jó hír. Isten nem csak egy kiállításon vonzó, az élet igazi versenypályáján is ő a legjobb. Így szól hozzád. Próbálj ki! Vigyél el egy próbakörre! Figyeld meg, hogyan oldom meg a dolgokat! Ha egyszer Istennel utazol, többé nem fogsz megelégedni mással, az ő oltalmán és áldásán kívül, mivel ezek szédületes sebességgel közelednek feléd.

0: Isten követéséhez hozzátartozik mindaz, amit az autókereskedők a tulajdonosi minőség felbecsülhetetlen előnyének neveznek. Hiszed-e vagy sem, az Istennel, mint életed vezérével töltött idő, igazi barátokat szerezhet számodra. Figyeld meg, hogy miért. Valahányszor elindulsz Isten követésének az útján, másokkal is találkozni fogsz. Miközben az ő akaratát cselekszed, új barátokat szerzel, és másokon is segíteni fogsz. Sokkal több barátot találsz, ha megosztod másokkal az Istennel ápolt barátságodat. De mindenek felett Isten szeretete erősít meg, hogy másoknak is beszélhess az ő oltalmáról. Istent érdemes követni. Ha engeded, meg fog változtatni téged, hogy igazi barát legyél mások számára. Végeredményben igaz a tanács. Ha barátokat akarsz szerezni, olyan baráttá kell válnod, akire mindenki vágyik.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai igemagyarázat alapigéje félelmetes, hiszen az Úr haragjáról, ítéletéről szól. Ugyanakkor benne van a kegyelem ígérete is. Olvasom a Zofóniás 1.18 versét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Hallgassuk meg Iccés István lelkipásztor magyarázatát.
2: Ilyen az Isten, hogy elmondja, hogy nagy bajba vagy, az örök kárhozatod veszedelme lebeg a fejed felett, ha csak el nem fogadod az egyetlen evangéliumot. Mert nincs más. És ami drága könyvünk, az ige, az egyetlen isteni kinyilatkoztatás. És erre lehet építeni. És most tessék figyelni, ugyanebben a proféciában, ugyanebben a fejezetben elhangzik ám a legcsodálatosabb örömhír. És ezeket a részeket ugye nem is ismeri az átlag keresztény ember, mert nem nagyon olvassa. Tehát azt mondja a 7. versben, az első fejezet 7. versében, csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor áldozatot rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. Hát milyen áldozat, és milyen napról beszél itt az Úr? Hát a Golgota napjáról, az ítélet napjáról. Azt mondja az ige, hogy Jézus az idők végén jelent meg. Az idők végén mindig ítélet van. De ez az Isten kegyelmes ítélete. Azt mondja, hogy áldozatot tart, és meghívja. Erre az áldozatra meghív téged és engem. Mert ez az én bűneimért bemutatott engesztelő áldozat. És itt van Krisztus egyedül valósága, hogy ő mutatta be, értem, Isten előtt az engesztelő áldozatot. Ez az örök evangélium. És aki ebbe hisz, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Na most olyan érdekes, hogy az emberek minden örömhírt megpróbálnak megragadni, egy szalmaszálba is próbálnak belekapaszkodni, csak éppen ebbe az isteni evangéliumban nem akarnak belekapaszkodni. És az ember nem érti miért. De hogy nem értem, ha a szívemet megvizsgálom, akkor értem. Ha az én szívemet vizsgálom meg, akkor megértem. Testvérek, az ember szívének szándéka kora ifjúságától gonosz. Ezt mondja az ige rólunk. És ez a gonosz ember kell az Istennek, igen. Ezért a gonosz emberét, aki én vagyok, bemutatta az engesztelő áldozatot a Golgotán. És ezért van reménységem, ezért van örök életem, és neked is, ha hiszel az Isten egyszülött fiának nevében, hogy ő a te megváltód. Tehát itt van ebbe a rettenetes proféciába, itt van az evangélium. Meghív. Azt mondja, meghív az áldozatra. Igen, a zsidóknál szokás volt az áldozati lakoma, oda csak meghívással lehetett elmenni, hogy Sámuel meghívja Dávidot az áldozati lakomára. Igen, Isten meghívott bennünket erre a csodálatos áldozatra. Azt mondja, az Úr nagy napja. Igen. Ez az első nagy ítélet, amikor nem rajtam, meg rajtad hajtja végre Isten az ítéletét, hanem az ő egyszülött drága fián hajtotta végre az ember fölött ítéletét. És megmaradt a világ, nem pusztított el Isten, mert volt egy igaz ember. És igen, ezt kellene megérte. Itt ez a modern világ. Olyan, most csak az nem látja, aki nem akarja. Sokfelé szolgálok. És egyre másra azt kérik, gyülekezetek, lelkészek, hogy az utolsó időkről prédikáljak. Most már a harmadik sorozatot fogom erről tartani, rövid időn belül. És meg is kérdezem, hogy miért. Hát tudom én, hogy miért, mert tessék megfigyelni, még a világi ember is érzi, hogy valami komoly, veszélyes idő közeledik hozzánk. Igen, itt van a fölforgatás ideje. Tessék figyelni, mit, hogy dolgozik a sátán. Az Antikrisztus, akiben meg fog testesülni az ördög, a fenevad, vagy Antikrisztus, azt olvassuk róla, hogy békét teremt. Hát most először fölforgatja az egész világot, mikor már mindenütt majd polgárháborúk, háborús nyomorúság lesz, mikor az emberek már rettegnek az atomháborútól, akkor majd fellép ő, és tényleg békét teremt. Az emberek a nagy nyomorúságokban megint nem az Isten hívják segítségül, nem Jézustól fogják várni a megoldást, hanem éppen majd az ördög fiától. De akkor nem lesz megoldás. Most mit tetszene gondolni? Megjelent az idén tavasszal egy könyv, amit tavaly írt Douglas Murray, angol író és esztéta és riporter, körbejárta egész Európát, és megszületett egy könyv, aminek a címe Európa furcsa halála. Ha valaki elolvasta a könyvet, akkor összeszorul a szíve. Mert ez a józan ember teljesen emberi módon, semmi vallás vagy hit nem látszik benne, de azért azt felismeri. Visszat kéne térnie a keresztényeknek a saját hitükre, különben elvész Európa. De hát ezt Camus már az 50-es években leírta, a francia egzisztencialista filozófus író azt írta, hogy a lázadás teljes. Az ember az Isten ellen is fellázott, hogy kivívja a maga szabadságát. De ebbe belehal Európa. És egy hitetlen ember. Tehát még csak azt mondom, hogy még Bibliát se kell ismerni, ahhoz csak látni a dolgokat, hogy hova is megy a világ, mi lesz ebből. Befutunk az antikrisztusi korba, és miért nem egy új reformáció jön? Mert az embereket nem érdekli az Isten. Reformáció idején az volt az első kérdés, az Isten kérdés, most az utolsó. És akkor ítéletre megyünk? Igen, ítéletre megyünk, mert nem kell az embereknek az evangélium. Nem kell az embereknek a megváltó, a Krisztus, az üdvözítő, majd az antikrisztus kell nekik. Hát testvérek, hogy történhetett meg, hogy a 20. század egyik szörnyeteket választotta maga fölé uralkodónak a másik után? Ezek kellenek az embereknek? Igen, ezek kellenek. Ez ne uralkodjék rajtunk, mondták a zsidók is Jézusra. Ez ne uralkodjék rajtunk. És Möré azt írja ebbe a könyvében, hogy Európa mindent elvesztett. Az identitását, az élet értelmét. És abban találta meg, hogy egyetlen örömmel maradt a szexualitás. Hát elég sivár, az ember ide jut. Na de hát mit akarunk? Pál apostol is, az Úr Jézus is elmondja, hogy de mikor következnek ezekbe. Az Úr Jézus elmondja, hogy mik a feltételei majd annak, amikor ez az időben következik. Azt mondja, hogy amikor az egész világon hirdettetik ez az evangélium, akkor jön el a vég. Hát ez a kritérium beteljesedett. Én emlékszem, gyerekkoromban még láttam olyan missziós térképet, ahol a braziliai őserdőkben meg még egy-két helyen volt fehér folt. Ma nincs fehér folt. Hirdettetett az egész világon az evangélium. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy akkor jön el a vég, amikor fellép a hitehagyás, mármint a Krisztus hitben, hitet hagyják el az emberek. Ez Pál apostol is leírja a Tesszalonikai levélben, hogy az utolsó idők jele a hitehagyás, hogy az emberek elhagyják a Krisztus hitüket. Hát ezt is láthatjuk, hogy bekövetkezett. Jézus azzal is utal erre, hogy két drámai eseményhez hasonlítja az ő napját, úgy lesz az ember fiának eljövetele, ahogy Noé napjaiba volt. Ettek, ittak, férhez mentek, házasodtak, nem vettek észre semmit. Aztán mondja Lót napjaiba, és egészen megdöbbentem, hogy én, aki már hányadszor elolvasom az igét meg az evangéliumot, nem vettem észre, hogy Sodománál nem mondja Jézus, hogy házasodnak meg férhez mennek. Ettek, ittak, építettek, és ott nem írja, hogy házasodnak. Ugye, mert Sodoma bűne a homoszexualitás volt. Na most is, már lassan egyre kevesebben házasodnak. Judy Butler, a gender ideológia anyja, első könyvének az a cím, hogy a felforgatás. Azt mondja, fel akarom forgatni a természet rendjét, a természet diktatúráját, a férfi, a fallosz diktatúrát, mondja ő. Hát ez az, amikor az ember a törvény taposóvá lesz. Pál apostol a Tesszalonikai levélben azt mondja az Antikrisztusról, hogy a törvény taposó. Így mondja, hogy már folyik a törvényszegés titkos bűne, de ami most még visszatartja, el kell tűnni az útból. Hát tessék megnézni, most tűnik el az útból az egyház és a jogállamiság. Ez tartja vissza a törvénytaposást. A jogállamiság eltűnik. Hiszen tessenek meggondolni, a törvénytaposás lényege mi? A bűnöst védik, a bűnt kritizálót büntetik. Tehát felfordul a jog. Itt vagyunk, benn vagyunk az antikrisztusi kor küszöbén vagyunk. Vagy már benne vagyunk. És nem veszünk észre semmit. Most kellene az embereknek tömegeibe megtérni az Úrhoz. Ugye Jézus azt mondja, olyan lesz, mint Noé napjaiban, úgy lesz, mint Lót napjaiban. Mind a két esetben alapvető dolgokat jelent ki ezzel az Úr. Először is nem volt 10 igaz. Ábrahám könyörög Sodomáért. Lealkudja 50-ről 10-ig. Ugye, Uram, ha 10 igazat találsz, hát nem pusztítod el a várost. Azt mondja az Úr, nem. Noé bárkájában 8 ember menekül meg. Nem volt 10 igaz. És ez az elistentelenedés, ez az elhitetlenedés, ez az igazi veszedelem. És milyen csodálatos lenne, ha tényleg odafordulnánk a mi drága Urunkhoz. Hát most miért kell nekünk az ítélet, miért nem kell a kegyelem? Miért akar az ember kegyelem nélkül üdvözülni? Ez a baj, ezt akarja mi szívünk. Hogy ne kelljen megkódolni az én Uram előtt, ne kelljen elismerni, hogy elveszett bűnös vagyok, és csak a kegyelem, ami megment engem. Én megismertem az én Uramat. Ő drága és kegyelmes Isten. Senkit nem küld el. Így mondja az Úr Jézus, ha valaki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ő a szeretet Istene. Hát akkor miért ez az ítélet? Azért testvérek, és azért fenyeget bennünket, hogy értsd meg. Nem a test pusztulása a legrettenetesebb dolog, hanem az örök kárhozat. Hát ebbe kell döntened, nekem is, neked is, hogy az örök életet, hogy az örök kárhozatot választja az ember. De hát a modern ember ebben, így mondom, szinte megközelíthetetlen. Hát mindenki lepattint. Szinte megközelíthetetlen, de miért vagyunk ilyen vakok? Miért nem látjuk, hogy a kegyelem Istene megadja az örök élet drága ajándékát? És hadd mondjam, testvérek, hogy van örök élet. Komolyan. Egész biztos vagyok benne. Tudom, van örök élet. És amikor lehunyom a szememet, nem mindegy, hogy melyik oldalon ébredek fel. És nem kisebb dologról van szó. Az örök életünkről. És akkor Isten miért haragszik a bűnre? Miért ítél el a bűnös? Miért ítél el az istentelen embert? Hát mert maga megy a vesztébe.
1: Isten kegyelmes ítélete az Úr Jézus golgotai engesztelő áldozata, és aki ebben hisz, nem megy ítéletre. Jézus szavait idézem bátorításul. Nem akarom a bűnös halálát, hogy elvesszen, hanem hogy megtérjen és éljen. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszonthallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr, és aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen.
2: Boldogságom te van, boldogságom te van.
3: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Műsorunkban Surman László lelkipásztorral, költővel beszélget Győri Gábor Dávid gyerekkorról, a Jézushoz való visszatalálásról, a roma emberek eléréséről és az Istentől kapott víziókról. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntjük a Lélek hangoló műsornak a hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Surman Lászlót, pünkösdi lelkipásztor, költő, már évtizedes a mi kapcsolatunk, úgy évről évre össze szoktunk futni az Evangélikus Hittudomány Egyetemen, ha máshol nem, akkor ott egy cigánymissziós kurzus kapcsán, aminek te az első perctől kezdve meghívott előadója vagy. Még betekintést engedsz a ti szolgálatotokba, és te elkötelezett munkatársa vagy ennek a szolgálatnak. Neked is sváb, magyar és cigány felmenőid is vannak, de talán ezzel a személyiségedhez meg a szolgálatodhoz is a legközelebb, hogy a cigányság képviselője vagy, és felüljük szolgálsz. Azért hívtalak meg, mert olyan gazdag a te szolgálatod, és olyan mély a te történeted, amit azt gondolom, hogy jó, ha minél többen hallhatnak a lélekhangoló hallgatói közül is. Mi az, ami igazán fontos számodra, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, vagy amikor bemutatkoznál, akkor mit mondanál ezek közül?
1: Nagyon köszönöm először is a meghívást, mindig jól esik nekem az evangélikus testvérekkel közösséget ápolni. Hogy ki vagyok, azt hiszem, hogy Krisztusnak egy megkegyelmezettje legelső sorba. Így az évtizedek, ahogy mögöttem vannak, egyre inkább azt tapasztalom, hogy semmilyen pozíció, semmilyen felhatalmazás önmagában nem tudja kifejezni azt, hogy igazából én ki is vagyok. Csak a Krisztusban vagyok úgy valaki, amit Péter apostol is mond, hogy királyi pap, szent nép, megtartásra való nemzet. Ha csak röviden kell magam definiálni, akkor Krisztusnak egy megkegyelmezettje, egy gyermeke vagyok.
0: Azon gondolkodom, ahogy ezt mondod, hogy miért olyan fontos neked ez a megkegyelmezettség. Egy szép karrierív van mögötted, de talán rögösebben indult ez az út. Ott vannak azok a fordulatok, ami miatt azért mégis ez egy jelentős pillanat az életedben megtényező.
1: Igazából minden nap kegyelemből vagyunk megtartva, és ezt a napi kegyelmet, ezt illik komolyan vennünk, hogy minden nap egy kegyelem, ami számunkra. Ugye az életem, ha most a legelejére megyek vissza, egy cigány telepen születtem Békésvárosban, és egészen 6 éves koromig éltünk ott. Majd édesapám úgy döntött édesanyámmal, hogy ők szeretnének egy más sorsot, ami számunkra. Ezért elköltöztünk a városnak egy másik részébe, egy teljesen ellentétes település részbe, ahol már közvetlenül nem voltak körülöttünk

cigány emberek. Hát én nagyon sokáig nem is értettem, hogy mit jelent az, hogy valaki cigány vagy romának lenni, hogy mit jelent. Valamikor általános iskolás koromban tapasztaltam az első ilyen szerelmi kapcsolat révén, hogy az a lány, akit én szeretek, és ő is szeret engem, mi nem lehetünk együtt a kapcsolatban, talán hetedik osztályos voltam. Elmondta, hogy azért nem, mert hát mondta az apukája, hogy én cigány vagyok, és hogy ő nem, és hogy nem lehet kapcsolatban lenni. Az évek alatt ezek a dolgok úgy megkeményítették így a szívemet, de nekem a nagyszüleim, szüleim, ők pünkösdi hívők voltak, és ők vittek édesanyám, főleg mindig vasárnap menni kellett a gyülekezetbe, és 16 évesen jutottam el oda, hogy személyes kapcsolatba kerültem Krisztussal, tehát megismertem őt, megszólított engem, bűnbánatot tartottam, megtértem, újjászülettem. Utána 3 év telt el, azt hiszem 19 éves koromban bevonultam Szegedre, a Török Ignác laktanyába katonának, és ebben az időszakban az életem egy teljesen más irányt vett. Amikor leszereltem 1994-ben, akkor én már nem mentem vissza a gyülekezetbe. Vonzott a világ, tetszett az, ami van a világban, amivel addig nem találkoztam még úgy, és hát talán nem túlzás, azt mondom, hogy egy elzülött állapotba kerültem. Ez tartott 2005-ig. 2005-ben talált rám az Úr.

0: Egy hosszú időszaka volt akkor az életednek, mégis, amikor más utakon jártál, valahogy eltávolodtál a gyermekkornak a
1: hát abszolút,
0: kötelékeit.
1: Hát a gyermekkoromat tekintve én nagyon kívánnám, hogy sok embernek ilyen gyermekkora legyen. Az én apám nekem, az anyám példaképeim voltak. Aztán valóban ez a több mint 10 év úgy telt el, hogy olyan bűnös életet éltem, amivel nemhogy nem dicsekednék, hanem szégyellem így utólag. 2005-ben miután megtértem, visszatértem helyesebben az Úrhoz. Elég sok embertől kellett bocsánatot kérnem verekedésekért, ugye diszkóba kidobó voltam, fegyveres őrszolgálatot teljesítettem, ebből kifolyólag is voltak ügyek. Elmondtam, hogy találkoztam Jézussal, megbocsájtott nekem, és én is szeretnék bocsánatot kérni, és nyilván én is megbocsájtani másoknak. Hiteles keresztény életet élni úgy, hogy nem rendezem a bűneimet, nem lehet. Voltak olyan személyek, akikkel tudatosan készültem erre a bocsánatkérésre, és voltak olyanok, akikkel az Úr spontán összehozott egy-egy találkozót, beszélgettünk, nem volt harag közöttünk, de mégis úgy bennem volt, hogy fel kell hoznom, és bocsánatot kell kérnem egy pofonért, vagy egy olyan helyzetért, ami kellemetlenség volt a másik fél számára.
0: Nem arról volt, hogy csak a munkádat végezted? Mondjuk kidobó fiúként?
1: Nem, sajnos. Bár csak ennyi lett volna. Egy olyan baráti társaságba keveredtem bele, hogy hárman voltunk. Egyik barátunk az a börtönbe halt meg, tehát nagyon tudatos kötekedés, verekedés és egyéb dolgok voltak ezek. Érdekes történet talán, volt egy lelkipásztor, akit szívemből utáltam. És már akkor jártam gyülekezetbe, prédikáltam, és felhozta az Úr a szívembe a megbocsájtás kérdését, és amikor prédikáltam az embereknek a gyülekezetben, úgy mindig az Úr közbe szólt hozzám is, hogy és te mikor bocsájtasz meg, és te mikor rendezed le ezt a kapcsolatodat. Gyerekkoromtól élt bennem ez az ellenszenv, ez a gyűlölködés, és hát elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ha azt akarod, hogy ezt lerendezzem, akkor segíts, mert ezt magamtól nem tudom. Évekig nem találkoztam vele, és onnantól kezdve, hogy az Úr elkezdte ezt munkálni, szinte havonta, hetente összefutottunk. És egyszer úgy volt erőm, az Úr úgy mozdított, felhívtam telefonon, elmentem hozzá, és akkor elmondtam neki, hogy figyelj, nagyon haragudtam rád, gyűlölet volt a szívembe, úgy érzem, hogy én szellemi értelemben is az én indulataimmal megkötöztelek téged, ártottam neked, és én szeretnék bocsánatot kérni tőled, és nagyon érdekes volt, mert egy kemény ember egyébként ő, de életemben akkor láttam először, hogy könnyek voltak a szemébe, és annyit mondott, hogy hát egy igazi férfi az én szememben olyan, mint te vagy, tud bocsánatot kérni. Úgyhogy onnantól kezdve szolgáltunk is már együtt, nem egyszer, szolgálunk is együtt, ha úgy adódik. Úgyhogy az Úr csodákra képes a megbocsájtáson keresztül.
0: Mondtad, hogy keresztül mentél egy ilyen nagy visszatérésen. Mi kell ahhoz, hogy az embernek az élete ilyen gyökeres fordulatot vegyen?
1: Nekem ugye, ahogy említettem, a nagyszüleim, szüleim, ők hívemberek voltak. 46 éves volt édesapám, amikor elköltözött az Úrhoz. Nekem aznap volt a születésnapom, akkor voltam 25 éves. És hát ugye édesanyám egyedül maradt ebbe a helyzetbe. 8 éven keresztül borzasztóan szenvedett így a gyász folyamatba, és az én feleségem volt az, aki odaállt mellé, és azt mondta, hogy hát mama, én elmegyek veled a gyülekezetbe, elkísérlek, hogy ne egyedül menjél. És így ennek kapcsán a feleségem megtért, meg is keresztelkedett, be is merítkezett, és hát meg kell említenem a Durkó Albertnek a nevét, aki feleségemmel beszélgettek rólam, hogy látja a feleségem, hogy nyitott lennék-e arra, hogy ő is beszélgessen velem így a megtérésről, az Úr Jézusról, a visszatérésről, és hát nyilván ezt én utólag tudtam meg, de hát úgy alakult, hogy az Albert megkeresett, és mondta, hogy hát ő neki az Úr azt mutatta, hogy be kell íratni engem egy bibliaiskolába, mert az Istennek terve van velem. Először kinevettem, és aztán elmentem, és hát ebben a bibliaiskolában semmi másról nem hallottam, csak az Istennek a beszédéről. Nagyon haragudtam Júdásra még úgy gyerekként, hogy mit tett Jézussal, és ugye azzal szembesültem, hogy én magam is olyan vagyok, mint a Júdás, hogy Jézust elárulom. Ott hagytam, elmentem, lehezülöttem, és azt el tudtam hinni, hogy Isten megbocsájt nekem, de nekem 3 évre volt szükség ahhoz, hogy elfogadjam igazán ezt a megbocsájtást, és hogy én magamat is tudjam úgy látni, hogy egy megkegyelmezett ember vagyok. Ezért ragaszkodok így az Isten kegyelméhez.
0: Egy veszteségen keresztül történt ez a változás tulajdonképpen.
1: Ugye édesapám az egy autóbalesetbe veszítette el az életét. Nagyon dühös voltam, haragudtam az Istenre, nagyon csúnyán káromkodtam. Akkor egyre inkább, ahogy elteltek az évek édesapám halála után, és láttam a feleségem megtérését, édesanyámnak a ragaszkodását a Krisztushoz, úgy egyre inkább azt éreztem, hogy hát már nem is haragszok az Istenre, de úgy beszélni is akarok vele. És emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr. Teltek így az évek, aztán ugye a verseimet visszaolvasva, ezt a gyász folyamatot én így az irodalmon keresztül tudtam feldolgozni, és látva feleségem, édesanyám hitét, ebbe tudtam belekapaszkodni. És aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen tragédia is, egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen, és beleszeressünk az Istenbe.

0: Folytatjuk a lélekhangolót. Vendégünk Surman László, lelkipásztor.
1: Szó esett itt az irodalomról, és hát több verses kötet is van már. Hogy indult el ez az életedben? Honnan jön ez, hogy te verseket írsz?
2: Hát ez általános iskola harmadik osztályos koromba kezdődött. Akkor a Dörmögő Dömötör nevű újság volt még, és ott volt egy pályázati felhívás meseíró versenyre. Írtam egy mesét, nagyon jó eredményt értem el egyébként, és utána tehát nem foglalkoztam vele. Majd amikor 1994-ben leszereltem a seregből, megalakítottam egy civil szervezetet, Elfelejtett Tüzek néven egy művészeti egyesület volt, és ahogy velük foglalkoztam, szerveztem a különböző fellépéseket, szponzorokat kerestem, úgy felmerült bennem, hogy jó lenne nekem is valamit tenni így a kultúra területén, és lényegében dalszövegeket kezdtem el írni a zenekar számára, és a dalszövegekből lettek versek, és a versek ugye azok pedig úgy alakultak, egy nagyon drága barátom, aki szintén az Úrhoz költözött, Kántor Zsolt, a Tevon könyvkiadónak volt ő a vezetője, egy megtért hívő ember. Hát ő, amikor olvasgatta az írásaimat, illetve még a Csétót János, aki később a Móra könyvkiadónak lett a vezetője, ők voltak azok, akik nézték a verseket, és hát ők bátorítottak, hogy érdemes lenne kiadni könyvbe. 1998-ban jelent meg az első kötet Sóhajok címmel. Az édesapám elvesztése 1998-ban történt, tehát ott nagyon rányomta a bélyegét. Ki tudtam írni az érzelmeket, a fájdalmat. Nyilván az eltelt évtizedek alatt egy folyamatos késztetés van az emberben, hogy van egy gondolatom, akkor azt le kéne írni, meg kellene fogalmazni. Hobbiként művelem lényegében a versírás, de főleg az elmúlt fél évben majdnem egy fél kötetet már megírtam, ami majd 2027-ben van tervezve, hogy megjelenjen. Az előbbi kötetem, meg a mostani kötetem is, az kifejezetten a hitre, a Krisztusra épül, és ott bibliai módon igyekszek megfogalmazni gondolatokat, Krisztusra mutatni, és hát ezek azok az érzések, azok a mindennapi impulzusok, amiket tapasztalok, azok valahogy mondattá formálódnak.
1: A bevétele ezeknek a köteteknek valamilyen önmagán túlmutató célra megy. Beszélnél erről egy kicsit?
2: Az előző verses kötet, ugye, ami 2019-ben jelent meg, ennek a kötetnek a címe Akarom-é. Egy látomásom volt, egy víziót láttam, édesanyámnál ültem, éppen a kávét készítette elő, amikor láttam magam előtt egy templomnak a homlokzatát, és egy kandelláber világította meg a homlokzatát a templomnak. És az Úr, mintha a fejembe, szívembe megszólalt volna, hogy ezt Mezőverénybe, a cigánytelepen, amit Delhének neveznek, hogy ott akar az Úr felépíteni egy templomot. És hát én nagyon ellenkeztem ez ellen, hiszen soha ilyet nem csináltam, meg hát egy templomot felépíteni az nem 1-2 millió forintba kerül, és hát sokat imádkoztam. És volt egy finn házas pár, 10 évig itt voltak Magyarországon, és a Pirjó Rita egy reggel 6 órai időpontban kapott egy telefonhívást Finnországból. Az egyik testvérnő hívta, hogy egész éjszaka egy álommal küszködött, és azt álmodta, hogy van egy hosszú utca, egy egyenes utca, és annak a végén valami nagyon nagy építkezés van, és hogy szeretnék kérdezni, hogy mit csináltok ti ott? A Rita elmondta nekem ezt az álmot, amit ő vele közöltek Finnországból, miközben én ott már vagy 2-3 napja magamba hordoztam ezt a látomást, hogy a cigány telepen Isten templomot akar építeni. Úgyhogy elindultam telket nézni, és ennek az egész kötetnek lényegében a bevételét, illetve minden irodalmi rendezvényen, ahol én részt vettem, és bármilyen jellegű költséget, tiszteletdíjat, vagy bármit kaptam, azt úgy egy az egybe a Mezőberényi templom felépítésére adtam támogatásként, és hát az Úr kegyelméből már ezt a templomot belakták. A következő kötetem, ami nyomdában van, ennek az lesz a címe, hogy Csöndbeszéd, de ennek egy nagyon nagy különlegessége van, ugyanis az én kedves feleségem fest. És azt gondoltuk, hogy jó lenne egy közös kötetet készíteni, de tegyük ezt azzal a céllal, hogy a felvidéki testvéreket, akik ott vannak Csoltó nevű településen konkrétan, hogy az ő missziós szolgálatukat támogassuk.
1: több egyére hallottam tőled ezt a történetet a mezőberényi templomról is, de mindig úgy megborzongtat, hogy amikor az Isten elkezd munkálkodni, akkor ez több helyen is teszi, és nem hagy minket egyrészt magunkra, másrészt milyen izgalmas ez, hogy megerősítést kapsz Finnországból, hogy valaki ugyanazt azt a látomást, vagy víziót, vagy álmot láthatta, vagy valami nagyon hasonlót, amit te. Ugyanakkor meg kinek jutott volna eszébe egy cigánytelep közepére templomot építeni, szóval, hogy van ezekben valami ilyen emberi szempontból őrült dolog is, azt gondolom, hogy az Isten vezet minket.
2: Hát nagyon sok esetben megkaptam, hogy nem vagyok normális. Aztán ugye azért ez sok évig tartott ez az építkezés, tehát 2019-től 2025-ben lett átadva lényegében az épület használatra. El kell mondani, hogy nagyon nagy segítség volt, hogy a Durko Albert, a cigánymissziónak a vezetője, odáll teljes merszélességgel emelé az ügy mellé, és ő is azt mondta, hogy hát az Úr mutatta, akkor ez fel fog épülni. Hogy még mindig vannak nehézségek így a gyülekezettel kapcsolatban, de hiszem, hogy ha Isten ezt az egészet munkálta, építette, akkor az ottani dolgok is el fognak indulni, ugyanis ez a templom a cigánytelepen nem csak egy szakrális terület, hanem egy olyan közösségi tér, ahol az emberek képzést kapnak, szociális egyéb támogatást, önéletrajzírást, munkakereséshez lehetőséget, tehát minden olyan dolog, ami a számukra nem egyértelműen elérhető. Ahhoz, hogy a ruhát kimossák a gyerekeknek az iskolába, bejönnek, és itt van lehetőség erre.

0: Beszéltél arról, hogy te magad is sokszor keresed és megéred az Istennek a vezetését, néha talán ilyen álmokon vagy látomásokon keresztül, ez kicsit olyan furcsán hathat sokaknak, vagy egy ilyen bizonytalan határterület, hogy az álmok kérdése. Te hogy tapasztaltad meg az Isten vezetését az életedben? Itt már néhány példát mondtál. Hogy áll ez össze egy egész év?
1: Az Isten az kijelenti önmagát természetbe, embereken keresztül, Jézus Krisztusba, Szentíráson keresztül, és nagyon sok esetben, amikor én egy kijelentést vagy egy vezetést kapok az Úrtól, akkor mindig az az első dolog, hogy megmérem a Szentírással, hogy mit mond az ige, mit tanít Jézus, mit tanít az Isten az adott témáról, illetve megkérdezek másokat, hogy ők ezt hogy látják, és kérek ima támogatást, és én is imádkozok érte, tehát nem egyik pillanatról a másikra állok ki, hanem van egy ilyen vizsgálat bennem. Nagyon sokszor voltak olyan álmaim, amikor az Úr megszólított, és ott is az volt, hogy az első mérce a Szentírás. A második, hogy megkérdezek hozzám közel álló barátokat, lelkipásztorokat, hogy ők ezt hogy látják, szintén imádkozunk, és amikor az Úr megerősít különböző dolgokat, akkor tudom azt, hogy mehetek ebbe az irányba tovább. Ugyanakkor a Bibliában olvassuk, ugye rengeteg eset van, a prófétáknak az eset, amikor Isten szól hozzájuk, beszél hozzájuk. Hát az Isten hangját azt meg lehet hallani, néha fizikailag is, de az a belső fül, ami benne a lelkünkben, a szívünkben van, és az Isten, amikor megszólít, az egy szelíd hang, az nem tör ajtót, ablakot ránk, hanem ő nagyon szelíden, nagyon kedvesen szólít, meg lehet tanulni, meghallani az ő hangját. Én nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy legyek rá érzékeny. Néha olyan titkokat fed fel az Úr számomra, amin én magam is meglepődök, és feltétlen, hogyha ez megerősödik, hogy az Úrtól van, akkor engedelmeskedni kell.
0: Baj lehet belőle, baj hogyha lehet fontos belőle. Hangoknak nem engedelmeskedünk. A szavaidból is átjön, hogy a cigányok felé szolgálsz, a sajátjaid felé. Fontos dolog, hogy te hitelesen képviselsz sok mindent közöttük, hiszen te magad is ebből a közegből érkezel. Hogy látod annak a helyzetét itt a hazánkban, hogy sokféle feszültség van, nem csak a népek között, hanem általában a társadalmunkban, hogy lehet ezen munkálkodni?
1: Jézus szintén erről nagyon jó példát adott számunkra. Ő nem személyválogató. Tehát őnála minden ember, akit az Isten megalkotott, megteremtett, az egy Isten arcú, egy Krisztus arcú ember. Nincs kivétel, hogy milyen rasszhoz vagy milyen fajhoz tartozik valaki, mindenki Krisztus arcú. És azt gondolom, hogy ha mi valóban Jézusra akarunk hasonlítani, akkor ezek a kérdések már nem is lesznek kérdések, hanem természetesek lesznek, hogy szeretem az én felebarátomat, szeretem az én embertársamat. Nyilván vannak nehézségek, de ezek a nehézségek is mind azért vannak, hogy megerősítsenek bennünket, hogy változni tudjunk, szükség van a változásra, mert néha azt hiszük, hogy minden rendben van. Az, ami mondjuk az ellentéteket illeti, én mindig úgy tapasztaltam, hogy a közbeszéd az, ami gerjeszthet ellentéteket, vagy éppen barátságokat. És mikor mi az adott társadalomnak, vagy épp a politikai elitnek a szándéka, az valahogy mindig leképeződik a legutolsó falvakba, a nagyvárosokba is. Például a médiának a szerepe azt gondolom, hogy óriási. Ugye mindannyiunkban ott van a különböző előítélet, a sztereotípia, amivel önmagában talán nincs is probléma, hiszen meg is véd bennünket ezek a mechanizmusok. De ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, azt gondolom, hogy itt az egyházaknak kulcs szerepe van, hogy szólaljon meg, amikor egy-egy kisebbséget valamilyen atrocitás vagy valamilyen helyzet ér. Ha eljutna minden ország, minden társadalom, mondjuk a Széchenyinek a magasságaiba, aki külön értéknek tartotta egy nemzetbe vagy egy országba, hogyha több nemzet van együtt, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy olyan országot tudunk építeni, egy olyan közös hazát tudunk építeni, amiben értékes az emberi élet.
0: Az egyes ember szintjén van felelősségünk abban, hogy hagyjuk, hogy tényleg ez a tömeg indulat elkapjon minket, vagy pedig tudunk ellentétesen cselekedni. Rendezni ezeket a kapcsolatokat, és ne teret engedni annak az irigységnek, meg gyűlölködésnek, amit az ördög valahogy mindig azért elindít és csepegtet.
1: A Nehémiásnál van egy ilyen történet, ugye, amikor megérkezik Hanáni, és megkérdezi, hogy mi újság van Jeruzsálemben, hogy vannak az otthoniak. Szinte sok hatásként éri, hogy milyen állapotban van a nép, a nemzet. Sírt, és elkezdett imádkozni, bőtölni, keresni az Urat. Ő a saját bűneit és a népének, a nemzetének a bűneit megvallotta az Isten előtt. És azt gondolom, hogy nekünk talán ez kötelező ima téma kellene, hogy legyen hívő embereknek, hogy akár a saját bűneinket is, de hogy a mi nemzetünknek a bűnét is odavinni Isten elé. Mert tudjuk, hogy nagy az Isten, erős az Isten, hatalmas Isten, rettenetes az Isten, de ugyanakkor könyörülő, szeretettel teljes, megmentő az Isten. És hogyha egy nemzetnek a felemelkedésében mi hívő emberek ott tudunk lenni, nem ideológiákhoz kapcsolódni, hanem a Krisztusnak a keresztjénél, a Krisztusnak a lábánál megalázkodva ott vagyunk, akkor az Isten tud csodákat tenni. És nyilván itt azért az egyéni felelősségünk benne van, és a közösségeink, az egyházaink felelőssége.

Kedves hallgatóink, útkeresésről, költészetről, mindannyiunk Isten arcúságáról beszélgetett Surman László lelkipásztorral, költővel, Győri Gábor Dávid, rádiómissziónk főszerkesztője. A lélekhangoló beszélgetéseit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az életnapját tartották vasárnap a brit szigeteken, Leó pápa is üzenetet küldött. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén, június 21-én, tegnap vasárnap tartotta az életnapját, melyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, mely teljes egészében létező valóság az új élet természetes fogantatásától egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. A pápa örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Emellett nagyra értékelik az erőfeszítéseket, amelyekkel azokat az anyákat és apákat támogatják, akik elvesztették csecsemőjüket. Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készültek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe, hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval. A nyári táborszezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítménynyomásból, a magányból vagy a jövőtől való félelemből kiindulva mitatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések, a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrende a Z és az alfa generáció tagjaiban egyaránt. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület július 9 és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín Pilis Csaba Bétel missziói otthon. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak majd. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia, Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban a konferencia utolsó két előadását hallhatják. Először Michelis Richard, Prófétai írások a mai Bibliában címmel tart előadást, őt követi Dennis Kaiser, aki a szombat ünnepléséről beszél.
1: Következő előadónkat szeretném bemutatni, dr. Michelis Richard Ferenc. Róla annyit tudhatunk, hogy pályakezdő jogászként kezdte el a teológiai tanulmányait az Adventista Teológiai Főiskolán, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Tanulmányai mellett a közszolgálatban, állami igazgatásban is tevékenykedett 2018-ig. Ezt követően az Andrews University folytatott tanulmányokat, és itt fejezte be a tanulmányait 2023-ban. Az ATF-en 2014-től oktat rendszeres teológiai, dogmatikai, etikai és apologetikai, valamint Ellen White életével, szolgálatával, írásaival kapcsolatos tantárgyakat. A Károli Gáspár Hittudományi Egyetemen doktori iskolájában folytat most tanulmányokat a premillenista, eszkatológiai, egyházi és társadalmi hatások témájában. 2018-tól főtitkárként vezeti az ATF rektori hivatalát. Előadásának a címe Prófétai írások a mai világban. Kedves Richard, kérünk, hogy tartsd meg az előadásodat.
2: Köszöntelek én is benneteket. Először is akkor én is igénybe venném még az előadás megkezdése előtt egy pár perceteket, ha nem bánjátok. A kórusnak szeretném először megköszönni, Enikőnek és mindegyikötöknek név szerint felemelő volt. A mennyekben éreztem magam, alig bírtam visszafogni, hogy ne csatlakozzak hozzá. Lélekben veletek voltam, nagyon szépen köszönöm. Másodszor meg Rórinak először, mert tanultam tőle ezen az előadáson, és ez az előadáson is, már most már többször hallottam őt, és azért azt is szeretném neki megköszönni, hogy reklámozta Daniel Kaiser könyvét. Nem tudom, vagytok itt hallgatók az ATF-ről? Láthatom, mert elvileg igen, vannak néhányan. Na, szóval azért is kérdezem, mert ez a könyv 2 éve a birtokomban van, illetve nem a birtokomban, ott van az ATF-en. Én Kaiser professzortól megkaptam már ezt a könyvet, és be is vittem már kurzusokra, sőt volt, hogy oda is adtam, de úgy látszik kevés, vagy nem tudom, most pont nincsenek itt, akikkel ez megesett. Lehet Rórinak oda kell adnom a fizetésemet, szóval ez mind az én hibám, hogy nem ismerik. Csak ennyit akarok mondani. Bocsánatot kérek ezért. És köszönöm, hogy Róri is kiemelt ezt a könyvet. A másik meg, amit még mondani szerettem volna, hogy dr. Bört a lelkész tovább képzésen említett egy szituációt, amikor egy lelkészről, amikor az történt ő vele, hogy fölkészült az egyik szombatnapra egy prédikációval, és egyszer csak beült hozzá Ellen White a prófét, vagy az ige hirdetésére. És feltette a kérdés, hogy el tudjátok-e képzelni, lelkész testvérek, hogy milyen lenne, ha beülne hozzátok Ellen White a képzésre, vagy az ige hirdetésre. És nem tudom, hogy megragadta bennetek, vagy mennyire szűrődött át, mennyire jött át, hogy igazából most a White intézetnek a munkatársai ülnek itt. Tehát ők nem csak Ellen White-nak a papíros dolgait és egyebeket gondozzák, hanem a szellemi, lelki hagyatékait. Ráadásul ezek akadémikusok, kivétel nélkül mindegyik. Na most nekik próbálnék itten prezentálni valamit, csak hogy éreztessem a helyzetet, amiben vagyok. De azt kell, hogy mondanom, hogy ami túl segít ezen, és tulajdonképpen ez a mondani való lényege, az, hát egyrésztről az, hogy nem gondolok ebbe bele, másrésztről pedig az az élmény, amit személyesen szereztem velük, mi alatt tanultam, mert tulajdonképpen kivétel nélkül mind az én tanáraim voltak, és azt gondolom, hogy az a szeretet, és az emberi nagyság, amivel a nyelvi és akadémiai hiányosságaimat félretéve lehajoltak és tanítottak éveken keresztül, ezért ebből az élményből merítve most azt mondom, hogy bátran szólok előttük, mert ismerem őket. És hálás vagyok nekik, amit szeretnék ezúton is kifejezni. Igazán személyiségformáló, az egész világnézetemet és mindenemet befolyásolt az a néhány év, vagy az az együtt töltött idő, amit, és az a tapasztalat, amit velük szereztem. Úgyhogy köszönöm szépen mindezeket. És akkor most belevágnék, ha Lacka is azt mondja, hogy a technika megadta magát. És folytatnám a videóban megkezdett gondolattal. Mégpedig azzal, ami a videó alapkijelentése is, és ami egy, azt kell, hogy mondjuk, hogy egy emberi, mentális, pszichológiai tény, és egyúttal egy társadalmi, szociál-tudományi tapasztalat. Nevezetesen az, amit rengeteg ember fogalmazott már meg az ókortól, mind a mai napig. Tudósok, filozófusok, társadalomtudósok, és most föl is sorolhatnám ezeket a neveket Schopenhauertől, de Plátontól kellene talán inkább kezdenem, hogy az embernek a lelkében egy borzasztó nagy üresség van. Egy vágyakozás, egy tátongó lyuk, egy nyugtalan vágy, és sorolhatnám, egy szívben egy végtelen űrit, amit különböző emberek megfogalmaznak, és persze teológusok is, mint például Ágoston, ugye azt mondja, hogy nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Mi keresztények tudjuk, hogy ez az űr miért van itt. Azért, mert hiányzik közülünk Isten, hiányzik az ő személye, és hiányoznak azok a körülmények, amelyekben az Édenben jelen voltak, ahova az embert az Isten elgondolta eredetileg. Mindezt elvesztettük menet közben, és most nem vagyunk a helyünkön. Űr van a mi szívünkben, amit állandóan be kell valahogyan, vagy jó lenne valahogy betölteni, pótolni valamivel. És mondhatnám azt a rengeteg emberi próbálkozást, ahogy az ember ezt próbálja maga betölteni, hogy az hova vezet, ezt végig lehet nézni, de nyilván az Isten maga kell, hogy gondoskodjon ennek az űrnek a betöltéséről, az, hogy mi visszakerüljünk a helyünkbe, és megtaláljuk újra azt a kapcsolatot, ami az eredeti volt, hogy szemtől szembe is, barátságban is együtt leszünk ő vele, és mindazokkal, akikkel szeretünk, nyugalomban és békében. Szóval az Isten küld nekünk segítséget, és megvan a megoldása, de nem mindig tudatosodik az emberben, hogy tulajdonképpen mi is az igazi megoldás. És az ember keres. És nem mindenki az Istennél keres. És ilyenkor proféták, vezetők és messiások támadnak fel, és vagy éppen az egyéni életünkben máshol, sztárokkal, politikusokkal, vagy dolgokkal, mint pénz, mint hatalom, próbáljuk ezt a hiányt betölteni, és a boldogságot keresni, és ezekben megtalálni, miközben ez lehetetlen. Itt van ez a könyv, csak röviden említem meg, ez nemrég jelent meg az Oxford kiadótól, ez bemutatja történelmen és kultúrákon át azokat az emberi törekvéseket, amelyek, mikor az emberek maguk akarták megoldani ezt a problémát, az Istent elhozni a földre, vagy az országot, egy mennyei királyságot megalapítani. Évezredeken mindenhol ez jelen van, nem csak a keresztény kultúrában, hanem az egész világon. Na most hol tartunk most mindezekkel? Egy rövid emlékeztető, hogy ugye itt Európában és a nyugati civilizációban a felvilágosodás után mindenféle filozófiai és egyéb társadalomtudományi gondolatok születtek meg, ez volt a mi mostani korunkat megelőző időkben, amikor is különböző filozófiák és utópiák születtek meg, megkezdődött a szekularizáció, szétválik az állam, szétvált az egyház. Ezek a folyamatok történtek meg a felvilágosodás során, és tulajdonképpen a tudomány és a politika, a különböző ideológiák próbálták meg betölteni ezeket a messianisztikus várakozásokat, vagy kielégíteni ezeket a várakozásokat. És itt vannak a különböző filozófusok, és a modern kor megvártóivá váltak, vagy profétáivá. Most mára ez a folyamat nemhogy megállt, hanem megfordult. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a szekularizáció nem vallástalanított, hanem éppen megfordult a trend, és visszatér ez a vallási dimenzió, és a politikai, szociológiai, illetve még a mentális megoldások is, ide sorolhatjuk, átveszik ezt a szakralitást, ezt a spiritualitást, ami korábban az egyházaké volt, vagy az egyházakhoz kapcsolódott. Világi megváltást, szekuláris cionizmust is sorolhatnám a példákat, nem csak máshol, hanem Európában is feltűnik, amikor a vallás és a politika összekapcsolódik valahogyan. Itt vannak hindu, más vallásos szervezetek, muszlim szervezetek, vagy keresztény szervezetek, akik megváltói szerepet a kompetenciákon túllépve különböző lelkiismereti konfliktusokat okoznak, és vannak még példáim arra is, amelyek tehát ezt a messiási közelítést milyen formában és milyen módon kínálják az embereknek, az emberek tömegeinek. Úgyhogy a mai politikában látszódik egy trend, vagy látszani vél egy trend, ami a politikát szakralizálja, az államot konfessionizálódik, a nemzeti identitás, a vallási öltönyt, vagy zubbonyt, vagy nem is tudom mit nevezzem, öltözéket vesz fel. Territorizálódnak ezek a konfliktusok. Az identitás politika szent ügy lesz eretnekségvádakkal és egyebekkel. Megjelenik a politikai messianizmus, a megváltás az társadalmi politikai programmá válik, az előzőhez képest is idézhetném megint Wessingert, aki a messiásnak is emiatt egy szociológiai fogalmat alkotja meg, ugye ez a tudományban használatos szociológia fogalom, ez azt mondja, hogy olyan egyén, akiről úgy gondolják, hogy rendelkezik ez a milleniumi királyság megteremtésének hatalmával. És ugyanígy definiálja a prófétát is olyan módon, hogy valaki, aki kinyilatkoztatásra kap felhatalmazást általában láthatatlan forrásból, és a proféta természetesen nem feltétlen messiás, legfeljebb rámutat. Szóval ez a modern messianizmus ma gyakran világi, politikai vagy spirituális formában jelenik meg, vagy jeleníti meg magát, és az az igazság, hogy ezt is ebben a könyvben például, de számtalan irodalma van, ami ezt bemutatja, ezt lehetne taglalni, de mi most ezt nem tesszük meg. Nézzük, hogy állnak az egyházak mindehhez. Csak röviden mondom, mert látom, hogy az idő az könyörtelen hozzám. Vannak ezek az úgynevezett cesszacionisták az egyházak között, illetve a kontinuisták, ők keresztény egyházakról beszélünk, ők, itt van egy összehasonlító táblázat is, arról van szó, hogy egyes egyházak úgy gondolják, hogy a prófétai ajándékok, illetve a lelki ajándékok, ezek a múltban, az apostoli időkben jellemezték az egyházat, és azokra korlátozzák a Szentlélek működését is. Tehát ez akkor jellemző volt, a hitet, az evangélium terjedését elősegítő egyfajta jel, de most már itt a fejlett világban erre nekünk nincs szükségünk, nincsenek ilyen értelemben prófétai jelekre szükség. Speciális helyzet a katolikus egyház, ott azért vannak bizonyos jelenések, de ezek pápai jóváhagyáshoz kötöttek. Mások az evangélikusoknál, például ezek egy-egy példák csak az egyházak különböző felfogásaira, ide tartozik mondjuk a metodisták is, akik viszont azt mondják, hogy a prófétaság az egyháznak a szolgálata és a társadalmi igazságossággal van összefüggésben. Tehát nem egy-egy személyhez kötik, vagy ha igen, vannak prófétáik, akkor apostoli tanítás tekintélye alatt állók ezek, és azt mondják, hogy az egyháznak magának kell nem csak az evangéliumot hirdetni, hanem a társadalmi igazságosság szempontjából egyfajta prófétai szerepet képviselniük. A pünkösdiek, karizmatikusok és az adventisták is ide tartoznak, egy más felfogást képviselnek. Ők azt mondják, de nem csak ők, vannak más felekezetekből is, ezek csak egy-egy példák. Hát azt mondják, hogy a prófétai ajándék az a mai időkben is megnyilvánulhat, vagy esetben meg is nyilvánul. Na most ő beléjük sem mennék már bele, túlon túl, mert valami csoda történt, mert az előbb, mint a 6 perc lett volna, most már 8. Na jó. Szóval, de nyilván az ő próféta felfogásuk teljesen más. Van egy másik nagyszerű könyv, amit már többször elhangoztunk, vagy többször ajánlottunk ezen a konferencián, az Understanding Ellen White, például, csak most azokat ajánlom, amik megvannak a főiskola könyvtárában, illetve nálunk. Az egy külön fejezetet szán arra az összehasonlításra, hogy miben különbözik a különböző egyházi felfogás, a prófétasság, a prófétai ajándék tekintetében. Kiemelik, hogy különböző problémás jóslatok fogalmazódnak meg, szóval egy egész más prófétasságról, egy egész más felfogást vallanak. A szentírási üzenetek, illetve a prófétai tekintélyben is egy egész más szerepet vallanak, szerintünk ugye egy problémás felfogást, nem egy kevésbé bibliai felfogást. Az ő álláspontjaikkal kapcsolatos, teológiai álláspontukkal kapcsolatosan felhozott igehelyek és igékkel kapcsolatosan is megvannak a különböző észrevételeink és kritikáink, például az 1 Korintus 14.29 vagy a diakrinó szó jelentését, amiket felhoznak az álláspontuk megmagyarázásához, illetve a prófétai ajándékok különböző gyakorlati értelmezéseivel kapcsolatban. Ezt inkább, leginkább ott érdemes bővebben tanulmányozni. Na most mit mondjunk Ellen White, vagy hogyan beszél ő egy társadalmi közegben? Ezt próbálnánk még egy kicsit megérteni itt ebben a néhány percben, ami rendelkezésre áll. Most először is, ugye ő különbséget tett a prófétai szolgálatának a bemutatása során, akkor, amikor sajátjaihoz beszélt, és amikor külsősökhöz beszélt. Most én egy idézetet tudtam ide hozni azzal a szándékkal, hogy azt érzékeltessem veletek, hogy ő egyikünk fölé sem helyezte magát, amiatt a kiváltság miatt, amiben ő részesült, nevezetesen, hogy prófétai ajándékot kapott, vagy ezzel bírt. Azt mondta magáról, hogy én bűnös vagyok, aki megváltásra szorul és Krisztus kegyelmére. És azt gondolom, ezzel mindannyiunk szintjére helyezte magát. Egy szerény, egyszerű ember volt. És nem emelte fölül magát bármelyikünkön is. Másodszor azonban nem hangsúlyozta azt, hogy ő proféta, és egyesek emiatt hát azt a következtetést vonják le, hogy tulajdonképpen ő tagadta, vagy nem vallotta be azt, hogy vagy nem volt tudatában a saját küldetésének. Most meg kell mondanom, hogy azért nem használta ezt a címet, mivel nem az intézmény és a tekintély volt a fontos számára, meg ezek a címek, hanem maga a küldetés és a küldetésének a célja, aminek az érdekében tevékenykedett és írt. Úgyhogy ez a kisebb világosság, illetve a nagyobb világosság ne szenvedjen csorbát a kisebb világosság miatt. És a tanításai, amelyeknek a fénypontjában Krisztus állt, és a megváltás ne az ő személye ne homályosítsa el. Itt van egy idézet arra vonatkozóan, amit ő is kért, hogy a Biblia magyarázat során se őt állítsuk mások elé, hanem magából a Bibliából magyarázzunk és érveljünk. Más a helyzet azonban, amikor egy kicsit más a társadalomban beszélünk Ellen White-ról. Mi is találunk, vagy kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy Ellen White-ról kívülállóknak kell beszélnünk. Nézzük meg, ő hogy tette ezt. Tehát konkrét világi szituációkban és kontextusokban ő ott se használta ezt a proféta elnevezést, inkább a hivatását és a munkáját írta le. Olyan módon, hogy azt mondta, hogy ő írónő, vagy reformer, vagy közösségépítő, inkább ezekre a címekre helyezte a hangsúlyt, és mások is, tehát önéletrajzi írók is így mutatják be, tehát nem mint egy intézményesült proféta, vagy maga intézményesült profétaság, hanem híradások is hasonló kifejezéseket használ, amikor róla beszélnek. Idézhetnék megint Randall Balmer, egy amerikai történész, aki úgy fogalmazza meg kívülállóként, hogy az amerikai vallástörténet egyik legfontosabb, legszínesebb alakja. Szóval elismerik a társadalmi nagyságát is. Elismerően beszélnek róla sokan. Attól függetlenül, hogy most hogyan viszonyulnak az ő profétai ajándékához, vagy az ajándék forrásához, magához. Létezik-e Isten, vagy se? Elismerik azt, hogy például Walter Martin, keresztény közvéleménykutató intézet alapítói, azt úgy jellemzi, hogy az egyik leglenyűgözőbb, ugyanakkor az egyik legvitatottabb személyiség a történelem, az amerikai történelemben és társadalomban. És akkor sorol mondhatnám ezt a Smithsonian Institute-ot, ezt többször említettük, aki

társadalmi ügyekben szerepet vállaló személyiség volt. Itt van néhány felsorolás is, amit részletezhetnénk, hogy a rabszolgaság területén, a faji egyenlőség területén, a polgári engedelmesség területén milyen érdemei vannak, és milyen aktivitás vállalt. Szóval ő nem csak írosgált és posztolt a Facebookon, hanem irdatlan, aktív társadalmi munkát is végzett, és ilyen szerepben és ilyen értelemben is prófétának mondható. Nyilván az ő látásmódját befolyásolta az a nagy küzdelemnek nevezett felfogásunk, illetve tanításunk, amiről majd mindjárt beszélek. Hát amellett, hogy persze társadalmilag aktív volt, azért ezt ne felejtsük el, hogy különbséget tett társadalmi igazságosság képviselete és a különböző pártpolitikai egyéb dolgokat között, amelyeket viszont nem ajánlott. Nem ezzel nem azt akarta mondani, hogy nem menjünk el szavazni, sőt, igazából ezt ő hangsúlyozta, hanem azt, hogyha különböző pártpolitikai aktivitásba fogunk, akkor tagként is és egyébként ezeket a dolgokat és megosztottságokat viszünk a gyülekezetbe. Tehát különbség van politikai aktivitás és társadalmi felelősségvállalás, szociális munka és sorolhatnám közt. Itt van néhány összefoglaló mű, amelyet most nem sorolok fel, csak még egyetlen egy, az utolsóra hívnám fel a figyelmet, amelyek leírják azt, hogy kik voltak ők a társadalomban, ő is ők. Azt kell ott mondanom, hogy hősök, és ezt a legkomolyabban mondom, nem csak nekünk fontosak, hanem az amerikai történelemben szinte kivétel nélkül zászlók állnak az úttörőink házai előtt, mert elismerik róluk, hogy bizony rengeteg mindent köszönhet a modern történet, illetve a történelem nekik. Kevin Burton egy lenyűgöző könyvet ír most mindenről, csak ajánlom, mert ez most jelenik meg. Szóval itt van ez a nagy küzdelem narratíva, amit ő maga is képvisel és ajánl nekünk. Amivel kapcsolatban egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát ez nem csak egy narratíva, hanem azt emeli ki, ez egy gyakorlati alapelv is az, hogy nagy küzdelem. És ez azt jelenti, hogy a mi etikánk és a társadalmi cselekvésünk, ez egy terület. Mi nem csak elméletben és áhítattal gondolunk az Isten országára és a mi szerepünkre itt, hanem aktívan, cselekvő állampolgárként és lényként tevékenykednünk kell. A bizonyságtételünk összefonódik a mi társadalomban elvégzett tevékenységeinkkel, aktivitásunkkal. És ez a tanítás célja. Rendben van, hogy megnyugvást keresünk, hogy az Istennel való kapcsolatot egy szobában megéljük, és a nyugalmat, amit kapunk a szombat által, és sorolhatnánk, ez mind a miénk lehet. De ne felejtsünk el, hogy mi itt élünk. Szerepünk van és küldetésünk van. Egyénileg is, és egyházilag is. Úgyhogy ez egy feszültségpont az itt lét. Egy egyénileg és egy intézményes feszültségpont a társadalmi lét és a keresztény etikánk, a keresztény magatartásunk között. Itt van néhány idézet még tőle. Illetve hát a maradék társadalmi dimenzióráról gondoltam még, hogy néhány szót mondok, hogy hogyan jelenünk meg maradékként a társadalomként, felhívva azt, hogy a közösségi szerepünk is fontos. Ez a vallás szabadsággal van összefüggésben. Csak annyit említenék meg, aztán lassan tényleg csak egy idézetem marad a végére, hogy a Generál Konferencia és az adventisták természetesen más szervezetekkel együtt vizsgálják ezeket a helyzetet itt Európában is, és két dologra hívják fel a figyelmet, amit szeretnék én is a figyelmetekbe ajánlani, magunk figyelmébe is, mert nem csak keresztényként, hanem intézményvezetőként is szerepünk van.

0: Az egyik az az, hogy két trend van. Az egyik a bizonyos fundamentalista irányzatok miatt. Ezekkel társadalmilag néha nehéz mit kezdeni, és emiatt a politikai problémák is lesznek. Tehát a vallásszabadság, ami nem csak törvényi szabályozást jelent, hanem társadalmi elfogadottságot jelent, állami oldalról is az egyházakba egy ilyen dimenziója is van, illetve a pénzügyekkel is összefüggésben van, miszerint hiába mehetek a Holdra, ha nincs hozzá pénzem, a jogom megvan hozzá, de a források teszik lehetővé a szabadságot, vagy a szabadságom adott, csak nincsenek hozzá eszközeim. Ezek teljesen más kérdések. Itt velünk kapcsolatban azt arra mutatnak rá, amire figyelnünk kell, hogy ha a társadalmi aktivizmusunknak ára van, a lojalitásunknak ára van, a jogi státuszunknak ára van, akkor vigyázzunk, mert ezek olyan puha beavatkozásokat hozhatnak létre, amelyek a csenddel legitimálhatnak erkölcsi és egyéb társadalmi problémákat. Ne legyünk közfeladatok végzésének a túszai. Ne szigetelődjünk el a társadalomtól. Azt mondja generálkom, hogy a lelkismert őrszemeként vagyunk jelen, ez Ellen White idézet is. Ne forduljunk befelé, mert akkor a rendszer egyik kedvezményezettjét látják mi bennünk, vagy az egyházunkban. Ne legyünk erkölcsileg terheltek, legyünk hitelesek, és természetesen ezzel nem azt mondtam megint csak, hogy pártpolitikát kell folytatnunk, hanem azt, hogy figyeljünk oda. Úgy, ahogy Ellen White mondja, hogy erkölcsileg támogatjuk a különböző társadalmi törekvéseket, és aktívak vagyunk. Amellett, hogy a jellemre fókuszálunk. Nem politikusok akarunk mi lenni, hanem az ő példájával, ahhoz hasonlóan élni a lelki ajándékokkal, hogy Krisztushoz vezessünk embereket hozzá hasonlóan, és a mennyországba fenntartani ezt a reményt, ezt a hitet, amit ő általa, amit ő is erősít mi bennünk, és ehhez hozzásegíteni az embereket, hogy azt a vágyat és azt az embert ő bennük találják. Ehhez kérünk segítséget.
1: A következő előadónkat konferálnánk föl, Dennis Kaisert, és kérem Gyetvai Gellértet, hogy ezt a 15 perces történetet mondják el számunkra.
2: Good morning, everybody.
3: Mindenkinek jó reggelt kívánunk.
2: I hope you had a good night.
3: Remélem, hogy mindenki jól aludt.
2: And I'm happy that we can be again together here.
3: Úgyis újra együtt lehetünk most délőtt.
2: So those are the remnant.
3: Mi vagyunk a maradék.
2: So I was asked to share a story this morning.
3: Szeretnék megosztani veletek egy kis történetet.
2: And this is a story that can be found in Testimonies for the Church volume 1.
3: A bizonyságtételek a gyülekezetek, az egyháznak első részében megtalálhatjátok ezt a történetet.
2: And an article from James White in the Brevent Herald in 1868.
3: És a 68-as Brevent Heraldban is megjelent.
2: So now imagine we are in 1846.
3: Szóval képzeljük el, hogy 1846-ban vagyunk.
2: And Joseph Bates, he shared his insights regarding the Seventh-day Sabbath.
3: A helyetednapi szombattal kapcsolatban megosztotta Bates kapitány, Joseph Bates a gondolatait.
2: And so various people embraced the Seventh-day Sabbath.
3: És ott voltak az emberek, akik felismerik a hetednapi szombatot.
2: And then they asked, so when do we keep the Sabbath?
3: De a kérdés, hogy mikor kell megtartanunk ezt a napot.
2: So when does it begin?
3: Mikor kezdődik tulajdonképpen?
2: Now Bates was a sea captain before.
3: Egy hajós kapitány volt, Bates kapitány, Bates előtte, ezért hívjuk úgy Bates kapitánynak.
2: And he traveled to Europe, he traveled to South America.
3: Utazott Dél-Amerikába, hajózott Európába, hajózott.
2: So he knew that in different parts of the world, the sun sets at different times.
3: És hát észrevette, hogy a Föld különböző pontjain különböző időszakban megy le a nap.
2: But the equator, it's always at the same time, 6 p.m.
3: A, egyedül az egyenlítő volt az, ahol körülbelül mindig ugyanabban az időben 6 óra körül.
2: And he said, well, it's easy, the Sabbath begins at 6 p.m.
3: Azt mondja, ezért a legalapvető, tehát mi lenne a legalapvető, hát 6 órakor van naplemente.
2: And so one year later, in 1847, different people said, well, is it really 6 p.m.?
3: És, sorry?
2: And one year later, various people said, is it really 6 p.m.?
3: És egy évvel később, ugyanúgy mondták, 6 órakor megy le.
2: And so some people said, well, it's in the morning.
3: Más viszont azt mondta, hogy reggel kezdődik
2: szombat. The day begins in the morning.
3: Mert a nap az reggel kezdődik.
2: Other people said, well, the day begins at sunset.
3: Mások azt mondták, hogy este kezdődik a nap.
2: Or midnight.
3: Vagy éppen éjfélkor.
2: And each person had a Bible text as proof.
3: És mindenki a Bibliára hivatkozott, bibliai igéket hozott ennek alátámasztására.
2: And so there was a deadlock. Yeah?
3: Volt egy ilyen feszültség között.
2: And then Ellen White had a vision.
3: És aztán Ellen White kapott egy látomást.
2: And in the vision, the angel said, from even unto even, that's how you shall celebrate your Sabbath.
3: És az angyal azt mondta neki a látomásban, hogy estétől estéig kell megtartanotok a szombatot.
2: And so when Ellen White came out of the vision, she said what the angel had told her.
3: És amikor kijött amikor a látomás elmúlt, akkor elmondta, hogy mit is hallott az angyaltól.
2: And while everybody was still thinking what this means,
3: mindenki azon gondolkodott, hogy mit is jelent ez pontosan.
2: Bates said, see, I told you, 6 p.m.
3: Bates kapitány azt mondta, na látjátok, ez az, amit mondtam, 6 órakor kezdődik a szombat.
2: And so everybody accepted his interpretation of the angel's words, including Ellen White.
3: És akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy igen, ez megerősíti az angyal kijelentését, beleértve Ellen White-ot is.
2: And so for the next couple of years, they kept the Sabbath from 6 p.m. to 6 p.m.
3: És azért a következő években 6 órától 6 óráig tartották a szombatot.
2: But when did we start keeping the Sabbath on Friday?
3: Mikor this kezdtük Friday. El tartani a pénteken? Vagy a,
2: was it 6 p.m.?
3: 6 órakor? Mikor kezdtük tartani most a szombatot, most pénteken? 6 órakor?
2: I think it was like 7 something, right?
3: Úgy 7 óra körül.
2: So what happened?
3: Mi történt?
2: Well, something happened a few years later.
3: Néhány évvel később történt valami.
2: In 1854, James White said, you know, we never settled this question through Bible study.
3: 1854-ben James White azt mondta, elgondolkodott, hogy ezt soha nem tisztáztuk igazából a Bibliából.
2: Somehow I feel we need to study this in the Bible.
3: Van egy olyan érzésem, hogy ezt jobb, alaposabban át kéne nézni a Bibliában.
2: And so he asked one minister if he can study this topic.
3: És megkért
2: So he asked one minister if he can study this topic.
3: Megkérte egy szolgálattevőt, hogy ezt tanulmányozza a Bibliában.
2: But then the next year he realized this man and minister didn't find the time to do it.
3: De azt vett észre, hogy ez az ember az égvilágon semmit sem csinál.
2: And eventually James White in 1855 complained to John Evans Andrews, you know, he could not really study this.
3: Hát 55-ben elkezdett panaszkodni Andrewsnak, hogy hát ez az ember az égvilágon semmit nem tett.
2: I think we need to study this in the Bible.
3: Pedig nekünk valamit, meg utána kéne nézni, hogy pontosan, hogy mit is mond erről a Biblia.
2: So Andrews sat down, he studied the topic.
3: Andrews nekiült, és elkezdte tanulmányozni a témát.
2: And he wrote up an article.
3: És aztán írt egy cikket.
2: We explained from the Bible and from reason why the Sabbath begins at sunset.
3: És aztán elmagyarázta ebben, hogy a Bibliából, illetve egyéb érveket is figyelembe, hogy miért a naplemente az, ahol amikor el kell kezdenünk a szombatot.
2: And so he had very good arguments from scripture.
3: Az érvei az a Bibliából voltak.
2: And also in a way common sense.
3: És a józan ész alapján.
2: Because before the invention of clocks, how would you know when 6 p.m. is?
3: Mert hogy mielőtt az órát feltalálták volna, honnan tudhatnánk, hogy mikor van 6 óra?
2: In the winter or in the summer.
3: Ráadásul nyáron vagy éppen télen.
2: So the only thing that you could look for is when the sun sets.
3: Az egyetlen dolog, amire tudunk figyelni, hogy mikor megy le a nap.
2: So then in November 1855,
3: 55 novemberében,
2: James and Ellen White, they moved from Rochester, New York to Battle Creek, Michigan.
3: New York államból, where?
2: So if they moved from Rochester, New York to Battle Creek, Michigan.
3: So mind a New York államból Michigan államba költöztek Battle Creekbe.
2: And so shortly afterwards they had a conference in Battle Creek.
3: Nem sokkal azután Battle Creekben volt egy konferenciájuk.
2: And so they started Friday evening. They started the Sabbath at 6 p.m.
3: Kezdődött a szombat, és hát mikor kezdték? Péntek 6 órakor.
2: Sabbath morning, James White was reading the study.
3: James White szombat reggel leült tanulmányozni, olvasni.
2: Because Andrews had given it to him and said, well, I have to go somewhere else. And so it was in James White's hands.
3: Yeah? Adott neki, ugyanis az Andrews a kezébe adott egy anyagot, mondva, hogy nekem el kell mennem.
2: So he did the research, but he didn't have to deal with the people afterwards.
3: Azt mondja, hogy megcsinálta a kutatást, de az már másnak adta a lehetőséget, hogy megoszta ezt az emberekkel.
2: And so James White was reading the study, and as a result, most people became convinced that the Sabbath actually begins and ends at sunset.
3: James White megosztotta ezt az emberekkel, és a többsége az embereknek, akik ott voltak, elfogadták az érvelést, hogy naplementével kezdődik a szombat.
2: And you heard I said most people.
3: De azt mondtam, hogy csak a legtöbb ember.
2: So except for Joseph Bates and Ellen White.
3: Kivéve Joseph Bates és Ellen White-ot.
2: So they ended the Sabbath at sunset.
3: És mikor fejezték be így a napot naplementével?
2: So they began at 6 p.m., they ended at sunset.
3: Elkezdték 6 órakor, de a befejezés az már naplementére.
2: So the conference was over by Monday.
3: Szóval hétfőn véget ért a konferencia.
2: And on Tuesday, Ellen White then had a vision.
3: És kedden Ellen White megint kapott egy látomást.
2: And the vision was about various topics.
3: Nagyon több mindenről szólt ez a látomás.
2: But since the angel was explaining things in the vision,
3: mivel az angyal elmagyarázott neki dolgokat a látomásban,
2: Ellen White basically said, well, since we are talking, I have a question now.
3: Beszéltek, és Ellen White azt mondta az angyalnak, hogy van egy kérdésem.
2: So when does Sabbath begin?
3: Mikor kezdődik a szombat?
2: And the angel said, well, I told you from even unto even, that's how you're to celebrate your Sabbath.
3: És az angyal azt mondta neki, hogy ezt mondtam neked, estétől estelig kell megtartani, a szombat.
2: That's what he had said in 1847.
3: És ez volt 1847-ben.
2: And then
3: Ellen
2: White
3: said, yes,
2: but what does that mean?
3: Ellen White azt mondta, igen, de hogy mit is jelent ez pontosan?
2: So even prophets do not always understand what is revealed to them. So even prophets do not always understand what is revealed to them.
3: Még a proféták sem értették mindig, ez mit jelent.
2: So Ellen White said, yeah, but what that doesn't mean.
3: Azt mondta Ellen White, okay, de ez most mit is jelent pontosan?
2: And then the angel said, well, go, take your Bible, and study how the Bible defines even.
3: Azt mondta neki az angyal, okay, akkor most menj a Bibliához, és akkor nézd meg, hogy hogy határozza meg ezt a Biblia.
2: Now, isn't that interesting?
3: Ez egy érdekes dolog.
2: The angel could have given her the answer.
3: Az angyal ugyanis a látomásban megadhatta volna neki a választ.
2: Instead, the angel pointed her to the Bible.
3: Ehelyett az angyal a Bibliához küldte őt.
2: So that even Ellen White's faith and practice is based on scripture.
3: Még Ellen White-nak is a hitét és a hit gyakorlatát a Szentírásra kellett alapoznia.
2: And then Ellen White said, okay, well, Andrews' study was quite clear.
3: Akkor Ellen White azt mondta, hogy igen, amit az Andrews megmutatott, az nagyon tiszta, az világos.
2: In fact, Andrews had looked at a biblical passage in Leviticus, in the book of Leviticus. So Andrews had looked at a passage in the book of Leviticus.
3: Igen, de Andrews minden olyan szakaszt, amivel ez igazolt, az a Levitikusból, vagy Mózes harmadik könyvéből vett.
2: And it said in that passage, from even unto even, that's how you shall celebrate your Sabbath.
3: És ez megmutatja azt, hogy estétől estig mit jelent, hogy hogy kell ünnepelni a szombatot.
2: So even in 1847, the angel had used words from the Bible, trying to point her to scripture.
3: Hát, hogy a bibliai dolgokat, bibliai kifejezéseket használt azért, hogy oda vezesse őket a Szentíráshoz.
2: And so Andrew showed that even referred to evening to sunset.
3: És akkor Andrew arra gondolt, hogy az estétől nap felkeltéig tart.
2: And so then Ellen White said, okay, it's clear now.
3: Okay, vagyis az estétől naplementéig is. Azt mondta Ellen White, igen, ez okay, ez tiszta.
2: But now I have a problem.
3: De van egy probléma.
2: Because this means that for the last 8 years we kept the Sabbath at the wrong time.
3: hogy ez azt jelenti, hogy az elmúlt 7 évben mi a szombatot rossz időpontban tartottuk.
2: Now, of course we might say it wasn't completely wrong. It was in the proximity of sunset before afterwards, yeah?
3: Nem azt mondjuk, nem azt mondta, hogy egyáltalán nem jól csináltuk, hanem volt bizonyos eltérés ahhoz képest, hogy ezt kellett volna tenni.
2: But she asked, is God now angry with us because for 8 years we kept the Sabbath at the wrong time?
3: És arra gondolt, hogy lehet, hogy Isten haragszik ránk, hogy az elmúlt 8 évben rosszul tartottuk meg a szombatot.
2: And the answer of the angel is very profound.
3: És nagyon megerősítő volt, amit az angyal válaszolt erre.
2: The angel said, no, why?
3: Az angyal azt kérdezte, nem, miért?
2: When the message was given,
3: amikor kaptátok az üzenetet,
2: you embraced the message.
3: Ti befogadtátok ezt az üzenetet.
2: You misunderstood it.
3: Félreértettétek.
2: But you did not reject it.
3: Azonban nem utasítottátok el.
2: God waited for a more opportune time to give you a better understanding through scripture.
3: Egy újabb olyan időszakra várt Isten, amikor meg tudja nektek pontosabban mutatni, hogy mit is mond a Szentírás erről.
2: I think that's an illustration of God's amazing grace and his patience with us.
3: Isten csodálatos kegyelmét és türelmét illusztrálja ez a kis történet.
2: We want to fix things right away.
3: Mi szeretnénk a dolgokat azonnal helyre tenni, pontosan úgy látni, hogy kell.
2: And I think we would have said, well, hey Ellen, you misunderstood what it means. I need to correct you right away.
3: Látom, hogy valamit félretesz, szeretném, hogy helyre tennénk.
2: But God realized they were honest and they were open.
3: Isten azt látta rajtuk, hogy ők őszinték és nyitottak.
2: And he wants to lead a people together.
3: És szerette volna az embereket együtt vezetni a kérdésben.
2: And so for him that's more important than to fix everything right away.
3: Ez sokkal többet jelent, mint hogy mindig azonnal helyre tenni a dolgokat.
2: And also he works with people because he loves them. He allows for freedom of choice.
3: És az együtt akar dolgozni az emberek egyrészt, mert szereti őket, és másrészt, mert tiszteletben tartja az ő választási szabadságot.
2: And so therefore he's wooing them.
3: Ezért ő vezeti őket.
2: And he works on their hearts.
3: És dolgozik a szívükben.
2: He impresses thoughts.
3: A gondolataikra hatással van.
2: And so I wonder why did James White, after years, somehow have this thought, this impression. We need to study this.
3: So ezért volt meg James White-ban éveken keresztül az a feszültség, az a gondolat, hogy ezt igazából tanulmányoznunk kellene.
2: So could it be that the Holy Spirit was nudging him? Nudging, like impressing on him.
3: Tehát,
2: hey, this needs to be
3: a Szentlélek pedig nem helyezett nyomást rá.
2: So in that sense, he wanted that even Ellen White bases her faith on scripture.
3: Ugyanebben az értelemben azt szerette volna, hogy Ellen White is az ő hitét azt a Szentírásra alapozza.
2: And he distinguishes between open rejection or people that embrace something but they don't fully grasp it.
3: És repeat please.
2: So he distinguishes between those that reject the message and those that do not fully grasp it.
3: Tehát különbséget kell tennünk azok között, akik megtagadtak egy üzenetet, vagy akik nem tudják teljesen magukévá tenni abban a pillanatban.
2: And so, in that sense, he is long-suffering and patient with us.
3: Ez igaz, ez időnként egy ilyen hosszú szenvedés történet számunkra.
2: But ultimately, he still comes through.
3: Automatically?
2: Ultimately, he still comes through.
3: Igen, automatikusan jön rajtunk keresztül. Yeah.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 22-e, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhíta címe, Ő velünk van, mi ő vele. A mai ige, példabeszédek könyve 10. fejezet, 27. verse. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Gondolatok az igéről. Ebben nem lehet kétségünk, az Úr félelme erényes szokásokat élesz bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük életerőnket. A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségekből gyógyulunk. Minden orvos örül, ha látja, hogy betegen nyugodt és derűs. Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal. Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkatársai. Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr, ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amíg élünk, Krisztus velünk van, ha meghalunk, mi leszünk ő vele. Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen ez a mai napon is. Ma indul és halad péntekig az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága mától június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi és metodista, valamint ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, írja Máté evangéliuma. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15 és 17-e között rendezik majd meg a 31. családkongresszus Vácon a Püspök Vác épületében. Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében zajlik a program, melynek mottója, és a kettő egy test lesz, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjainkat tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és zenével. Intézményi lelkész keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai: vasárnapi istentisztelet megtartása, két rehabilitációs ház lakóinak, látogatások hétvégén a hozzátartozóknak is, heti két bibliaóra és részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét és kifejezetten hitbéli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, valamint kapcsolattartása a református szeretett szolgálattal, gyülekezetekkel és helyi egyházmegyével. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu címre várják. Az életnapját tartották vasárnap a brit szigeteken, Leó pápa is üzenetet küldött. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén, június 21-én, tegnap vasárnap tartotta az életnapját, melyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, mely teljes egészében létező valóság, az új élet természetes fogantatásától egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. A pápa örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Emellett nagyra értékelik az erőfeszítéseket, amelyekkel azokat az anyákat és apákat támogatják, akik elvesztették csecsemőjüket.
1: Kulturális programajánló.
2: Az Evangélikus Külmisszió Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület július 9 és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín Pilis Csaba Bétel missziói otthon. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak majd.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Azonnali segítségnyújtás az integrációig. Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve a menekültek mellett. A menekültek világnapja előtt egy nappal az otthonukat elhagyni kényszerülők megsegítéséért végzett munkájára hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet. A fotókiállítás képei a rendezvényen megjelent kormányzat szereplőinek, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek képviselőinek az alapítástól eltelt 35 év segélyszervezeti munkájának fontosabb állomásait mutatták be. A kiállítás képein a menekült lét kihívásai mellett a segélyszervezet által biztosított kapaszkodó pontok is megjelentek. Gáncs Kristóf köszöntőjében hangsúlyozta, az ökumenikus segélyszervezet munkáját a segítségnyújtás során kettős küldetés vezérli. Segíteni kell ott, ahol a válság kialakul, és védelmet és támogatást biztosítani ott, ahol a menekülők biztonságot keresnek. A segélyszervezet 35 éves munkája annak a bizonyítéka, hogy a közös erőfeszítések és az összefogás által biztonságot, méltóságot és reményt adhatunk azoknak a bajba jutottaknak, akik hazájukat elhagyni kényszerülnek. Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a Mozzárult Mustármag kollégiumú programban vettek részt. Az Országos Irodanevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést szolgálta. Együtt vagyunk erősek, székesfehérvári karitás csoportok találkozója. 4. alkalommal tartották meg a székesfehérvári karitás csoportok találkozóját június 6-án, melyet a Krisztus Király karitás csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, melyen 42 fő vett részt. Ezután városi karitás csoportok egy-egy tagja mutatta be saját csoportját és feladataikat. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodnak, de ugyanekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, de tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, és most erőt meríthettek a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitás csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Megvolt a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű. Jelen számítások szerint csütörtökön egy gyenge front érheti el hazánkat, de ez várhatóan nem hoz számottevő esőt, csak megélénkülő északnyugati szelet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című művét.

Kedves hallgatóink, Mendelssohn Szentivánéi álom című művét hallgathatták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári karitás csoportok találkozója. Negyedik alkalommal tartották meg a székesfehérvári karitás csoportok találkozóját június 6-án, melyet a Krisztus Király karitás csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, melyen 42 fő vett részt. Ezután városi karitás csoportok egy-egy tagja mutatta be saját csoportját és feladataikat. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodnak, de ugyanekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, de tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, és most erőt meríthettek a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitás csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Mustármag termés. Emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a Mozzárult Mustármag kollégiumú programban vettek részt. Az Országos Irodanevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést szolgálta. Azonnali segítségnyújtás az integrációig. Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve a menekültek mellett. A menekültek világnapja előtt egy nappal az otthonukat elhagyni kényszerülők megsegítéséért végzett munkájára hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet. A fotókiállítás képei a rendezvényen megjelent kormányzat szereplőinek, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek képviselőinek az alapítástól eltelt 35 év segélyszervezeti munkájának fontosabb állomásait mutatták be. A kiállítás képein a menekült lét kihívásai mellett a segélyszervezet által biztosított kapaszkodó pontok is megjelentek. Gáncs Kristóf köszöntőjében hangsúlyozta, az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját a segítségnyújtás során 2 küldetés vezérli. Segíteni kell ott, ahol a válság kialakul, és védelmet és támogatást biztosítani ott, ahol a menekülők biztonságot keresnek. A segélyszervezet 35 éves munkája annak a bizonyítéka, hogy a közös erőfeszítések és az összefogás által biztonságot, méltóságot és reményt adhatunk azoknak a bajba jutottaknak, akik hazájukat elhagyni kényszerülnek. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Hatodik rész. Szimbolikus cselekedetek. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, sok szeretettel köszöntöm azokat, akik a számítógép előtt ülnek, vagy a rádióban hallgatnak bennünket. Isten áldja meg a közös tanulmányunkat. Szimbolikus cselekedetek. A mai embernek a szimbólumokhoz való viszonya egy kicsit meggyengült, sokkal gyengébb, mint az ókori embernek. Az ókori ember inkább szimbólumokban gondolkodott, mint logikai formulákban. De azért a mi életünkben is gondoljuk végig a szimbólumoknak a jelentőségét. Ha mondjuk egy repülőtéren van egy piros kerék, illetve piros szélű kerektábla, benne egy füstölgő cigaretta áthúzva, azt minden nyelven lehet érteni ezt a szimbólumot, hogy miről van szó. Nem kell kiírni ezer nyelven, hogy dohányozni tilos, dohányozni tilos, dohányozni tilos. A szimbólumoknak az a jelentősége, hogy egy-egy kép magába foglalja a tartalmat, amit nekünk kell levonni. És az egész Biblia ezzel a szimbolikus gondolkodással, hogy így mondjam, foglalkozik kezdettől fogva. Minden áldozat szimbólum volt, gondoljuk azt, hogyha egy ókori ember az Ószövetség idején bűnt követett el, fogni kellett egy egyéves bárányt, el kellett vinni a paphoz, a pap hátra csavarta a fejét, kezembe adta a kést, el kellett vágnom a torkát ennek a báránynak. Most is összeborzod a hátam, ahogy végig gondolom. Ez a szimbólum tökéletesen kifejezte azt, hogy miről is van szó a bűnbe. És ezt a szimbólumot átélte egy ember. A szimbólumok akkor érnek valamit, hogyha ezeket a szimbólumokat, példákat, példázatoknak is mondhatjuk, belülről átéljük. Azt szokták mondani, egy nagyon híres Jülicher nevezetű professzor mondta azt, a szimbólum az egy olyan ajtó, aminek belül van a kilincse. Ha én belül nem vagyok felkészülve a szimbólum megértésére, akkor a kilincset se tudom kinyitni. Viszont Jeremiás próféta és az ószövetségi proféták gazdagon éltek ezzel a szimbólumrendszerrel, hiszen az ókori embernek ez volt a rendes gondolkodási módja, mindennapi életben is nagyon sok szimbólumot használtak. Van egy alapigénk, és Erzsikét kérem, hogy ezt olvassa el, és ez is egy újszövetségi idézete Jeremiásnak, és ez a ige is egy kérdés, ami egy szimbólumra vonatkozik.
3: Avagy nincsen-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némely pedig becstelenségre csináljon?
2: Tessék, parancsol, Laci!
4: Amit a felvezetőket mondasz, arról mindig lehet rákérdezni, vagy hozzászólni.
2: Szabad.
4: Nekem mindig eszembe jut valami arról. De például az, hogy ugye a szimbólumok egyrészt nekünk üzennek valamit, de nekünk is kell használnunk szimbólumokat. Mert nem tudom mi sem mindig mindent elmondani. Tehát például amikor, hogy öltözünk egy Isten tiszteleten, vagy hogy Isten azt mondta, kifejezetten előírta Izrael népének, hogy a kapura tegyetek jeleket, mindenképpen jelezzétek a világnak, hogy ti Isten emberei vagytok. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a téma, mert ennek ugyanúgy van pozitív része, meg negatív része. Tehát pozitív szimbólumokat is kell használni, de lehet álságos szimbólumokat is, és az meg nagyon rossz.
2: Imre, parancsolj!
5: Az Ószövetségben a proféták nagyon gyakran használtak szimbólumokat, sőt, ha megnézzük, az Új Szövetségben Jézus is nagyon gyakran használt szimbólumot. Ez alkalmas arra, hogy egy általunk ismert igazságot egy magasabb értékben, az Istenhez kapcsolódva, az Isten dolgaiba beleillesztve tudjunk megérteni. És a proféták előszeretettel használták, különösen Jeremiás rendkívül gazdag volt, Ezékiel proféta, ugyanennek a korszaknak a nagy-nagy egyénisége, rengeteg szimbólumot használt.
2: Így van. Ha végig gondoljuk, azért a mai életben is van egy szimbólum, vannak szimbólumok, hiszen gondoljuk végig. Mondjuk valahol egy más kontinensen megyünk, és valakinek március 15-én egy kokárda van kitűzve a szíve fölé. Lehet, hogy 1000 ember látja, de aki nem magyar, az nem érti, nem? Azért mondtam azt, hogy a szimbólumnak mindig a belső tartalma, belül van a kilincse, így mondtam, a belső tartalma a lényeg, és az ószövetségi proféták is erre igyekeznek. Itt is, ugye a római levélben idézi Jeremiást Pál apostol, és feltesz egy olyan kérdést, ami segít, és majd látni fogjuk ebben a leckében, sok ilyen szimbólum lesz, segít egy kicsikét az Isten gondolkodási módját megérteni. Például ez a kérdés, ugye, ha visszaemlékszünk rá, amit Erzsike elolvasott, hogy a fazekasnak van hatalma arra, hogy a megfelelő edény csinálja az agyakból, és egy agyak korában egy edény elromlik, akkor a fazekas tud egy más edényt csinálni belőle. Tud egy másféle megoldást is az Isten, mert Istennek 100 útja van, ott, ahol mi egyet se látunk. No, akkor menjünk tovább a leckében, és nézzünk most ilyen szimbólumokat. Szimbólumokban rejlő igazságról kezdünk először beszélni, és itt a leckénk nem Jeremiást idézi, hanem egy csomó szimbólumot megemlít az Ószövetségből, legalábbis a fontosabbakat, és ezek a fontosabb szimbólumok sokat kifejeznek. Mindjárt olvassuk el Mózes első könyvéből, illetve Mózes 4. könyvéből, bocsánat, a 21. fejezetből, az 5-től 8. versig, és kérném, hogy Eszter olvassa ezeket az igéket, mert itt is egy érdekes szimbólumról van szó, ami az ószövetségi nép életében egy nagyon sorsfordító, és ha kívülről nézzük, akkor szinte érthetetlen szimbólum.
6: És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: készíts egy részkígyót, és tűzd föl egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint.
2: Köszönöm szépen. Most én megkérdezem tőletek, rögtön adom tovább Károly a szót, megkérdezem tőletek, a részkígyó meggyógyította azokat az embereket, akiket megmart a kígyó? Tehát az a nézés gyógyította meg az embereket? Ezen gondolkodjatok, de Károly akar valamit talán ehhez, és aztán majd Laci is.
7: Hát megpróbálok válaszolni saját gondolataimmal erre. Nyilván párhuzamba állíthatnánk a szíriai vezért Naamánt, öccse a Jordán vize gyógyította meg, hanem a hit. Itt is nyilván vagy hozhatnánk a vakot a Siloam tavába, amikor el kellett menni. Nem a tóba volt a gyógyító erő, hanem a hitbe. Itt is tulajdonképpen a hit volt az. De számomra azért érdekes ez a történet, hiszen emlékeztet Jézus beszédére éjszaka, amikor Nikodémussal beszélget, és akkor pontosan erre hívja fel ennek a farizeusnak a figyelmét, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. És hogy lehet egy kígyó Jézus szimbóluma? Valaki ezen, mikor elgondolkodik, akkor nyilván a válasz erre csak egy lehet. az, hogy Jézus magára vette a bűnt, az emberiség bűnét, és itt most azért szeretnék különbséget tenni a két bűnös ember között. A között, aki megbánja a bűnét, aki megvallja a bűnét, és aki elhagyja a bűnét, és a között, aki ezt nem teszi meg. És nyilván majd az ószövetségi istentiszteleti szertartásoknál, áldozati szertartásoknál ismerjük ezt, hogy kiknek a bűnét helyezték az Azázel bakjára. Tehát csak végül is azt akarom ezzel mondani, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy nem a bűnös Jézust szimbolizálta, hanem a bűnt szimbolizálta, hogy Jézus magára vette a bűnt. A kígyó tulajdonképpen vannak olyan kultúrák, ahol szent állatok. Tehát nyilván nem lehet az Isten fiának a szimbóluma. Sajnos vannak ilyen népek, akiknél szent állat a kígyó, a sárkány, és sorolhatnánk.
2: Köszönöm szépen. Kígyókban nem éjjedjünk el, de Laci, aztán parancsolj, Tibi.
4: Isten általában szimbólumokban rejti az igazságot, ugye ez a cím ennek az oldalnak. Hát gondoljunk bele, hogy ezzel kezdődött Ádám és Évával. Ez egy szimbólum volt, hogy arról a fáról ne egyetek. És utána, hogyha végigolvassuk a Bibliát, ugye mindenki azt szokta mondani, hogy hú, hát milyen hosszú írás ez, és hogyha ezt végig akarom olvasni, ebben az sok igazság az milyen sokba kerül. Na de hogyha a szimbólumokat ráadásul megmagyaráznám, akkor legalább tízszerese lenne ez a kötet, nem? Hogyha ezért az Úr nem magyaráz, hanem jeleket, szimbólumokat ad, az üzenete így fogalmazza meg. Szerintem ez az alaptulajdonsága volt, amikor embereket teremtett.
8: Azt hiszem, egy pillanatra érdemes visszamenni oda a Nikodémus történethez, mert ha jól értem az igét, ott nem azon van a hangsúly, hogy egy kígyó volt azon a póznán, hanem arra teszi a hangsúlyt az Úr Jézus, hogy pont úgy emeltetik föl, és teljesen egyetértek. Vérlázító az a jelkép, az a fölemelt kígyó. Na de hát átkozott mindenki, aki fán függ, az is vérlázító lesz. És ki fogja azt elhihetni, hogy ez a szabadulás útja? Hát emberileg az lesz rá a válasz, hogy ezt nem hiszi el senki. Miért kéne elhinni? Ja, csak azért, mert azt mondta Isten. Miért gyógyított a kígyó? Semmiért. Azt mondta Isten. És aki fölnézett rá, meggyógyult. És miért gyógyít, miért ad szabadulást a keresztre feszített Jézus? Azért, mert azt mondta Isten, hogy nincs más út. És bocsánat ezért a kicsit profán szóért, de eszi nem kap mást. A hit az erről szól, hogy tudomásul kell venni, hogy Isten ezt az utat készítette, és nincs más út. A hit dönthet, és semki más.
2: Vagyis úgy lehetne mondani, hogy mi nem valamibe hiszünk, hanem valakibe. És ez a valaki az, aki megold mindent. Anikó, parancsolj!
9: Én ehhez a gondolathoz szeretnék kapcsolódni, mert szerintem roppant fontos, hogy nem valamiben, hanem valakiben. Ugyanis a későbbiekből tudjuk, hogy ez a kígyó, ami szabadulást hozott, ezt annyira szentnek tartották a későbbiek során, hogy bálványként imádták, úgy kellett egy nagy reform során megszabadulni tőle, összetörni és kidobni, mert a szimbólum, amikor túlnő a jelentés tartalmán, és a szimbólum válik az Istenné, borzasztó még ilyet is mondani, de akkor nagyon-nagyon nagy céltévesztés van.
2: A szimbólum eltakarta a szimbólum tartalmát, erről van szó pontosan. Most keresztény szimbólumok is vannak, ugyanígy lehet. Ha valaki azt mondja, én bemerítkezem, ez egy keresztény szimbólum, nem? Csak belül nem történik semmi. Teljesen szabályosan megcsinálom a liturgiai oldalát. Azt mondom, hogy szeretett testvérem, a te hited vallomására nem mondok igazat, megkeresztellek téged. Alámerítem, de nem történt semmi. Miért? Mert a valaki eltűnt a valami mögül. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugyanígy lehetne az úrvacsoránál is erről beszélni, sok minden másról. És ennek a megértése nagyon fontos, hogy a szimbólum mindig önmagán túlmutat. És az önmagán túlmutató tartalmat, azt a valakit nem értem meg, akkor bajba kerülök. Van-e még gondolatotok hozzá, vagy mehetünk tovább? A Ha nincs, akkor lépünk egyet tovább, de még úgy, hogy összefoglaljuk ezt az oldalt, és szeretném, hogyha elolvasná Erzsike a vasárnapi összefoglalását annak, hogy ez azért rögzüljön bennünk, amit itt elmondtunk.
3: Hogy mennyit értettek meg az izraeliták a földi szentély áldozati szokásainak jelentőségéből, az évezredek óta kérdéses. Az viszont kétségtelen, hogy sokan megragadták az így tanított legfontosabb igazságot, a helyettesítő áldozatot, azt a gondolatot, hogy bűneink bocsánatáért valaki másnak kellett meghalnia helyettünk.
2: Köszönöm szépen! Itt ugye utalt az összefoglalásunk mind arra a szimbólumrendszerre, ami megvolt a zsidóságban, hiszen az egész istentisztelet szimbólum volt tulajdonképpen, de ugye maga Jézus, illetve maga az Ószövetség is mondja, nem csak Jézus mondja azt, hogy a bakok és a tulkok vérén nem lehet megváltani Istent. Jó lehet, a bakok és tulkok vére pedig a megváltóra utalt. Ugyanaz a gondolat, amit mondtunk. Tehát a szimbólum az csak akkor ér valamit, hogy azt, amit a szimbólum kifejez, azt a valakit én beengedem a szívembe. És ez a lényeg. Menjünk tovább a hétfői leckében, ugye avval foglalkozunk, hogy a fazekas és az agyag. Ez egy nagyon jellegzetes jeremiási példa, már az aranyszövegünk utalt erre. És itt is nézzük meg ezt a példázatot, legalábbis egy részletet belőle. Tehát kérem a szöveget, ami Jeremiás könyve 18. fejezet 3-tól 8. versig, Rózsika olvassa.
10: Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edény készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságból az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá.
2: A fazekas és az agyag példája egy nagyon-nagyon érdekes példa, mert már az alapszövegnél is utaltunk erre, a fazekasnak a mindenhatóságát, Isten mindenhatóságát fejezi ki. Isten a megváltás lehetőségét minden embernek megtette, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. De, hogy ezzel a szabadsággal hogy él valaki, ez a mi feladatunk és felelősségünk. Éppen ezért kellett elmenni Jeremiásnak a fazekasokhoz, és megnézni ezt a példát, és leírni ezt a példát, hogy ebből okuljunk. Marika, parancsolj!
11: Igen, bennem az első kérdés az, hogy hát honnan van az agyag? Az agyagot a fazekas válogatja, keveri össze, és kezdi formázni. Hogyha kellemes, jó az állaga, akkor lehet belőle szépet, jót készíteni. Ha nem jó az agyag, valami baj van magával az agyaggal, és a fazekas nem tudja formázni, akkor sokszor előfordul, hogy az edény a selejtbe köt ki, és azt nem lehet használni. Hogyha a fazekas példáján egy kicsit belegondolunk, hogy nekünk a fazekas keze alatt alázatosan, lágyan kell hagyni, hogy bennünket a fazekas, a jó Isten átformáljon, akkor tudunk olyanná válni, amilyenné a Jóisten szeretné, hogy legyünk. Ha viszont az énünk makacs és kemény, és nem alkalmazkodik, akkor alkalmatlanok leszünk arra, akkor a selejtbe kötünk ki.
2: Igen. Tessék, parancsolj, Tibor.
8: Én egy különleges dolgot szeretnék mindenkinek a szívére tenni. Két dolgot tulajdonképpen. Az egyik, hogyha valaki utána néz, hogy hogy készül mondjuk a legfinomabb kínai porcelán, akkor a legfinomabb kínai porcelánnak a legborzalmasabb alapreceptjei vannak, mert hogy például a család arra helyre jár sok-sok éven keresztül megfelelő kémiai adalékanyagot hozzápakolni, amit a család maga termel, ezt most nem szeretném bővebben elmondani, de évszázadokig tart ez a folyamat, és ebbe belegondolni elég borzasztó. De még egy dolgot szeretnék, ez már sokkal kellemesebb lesz. Akkor mondja Isten Izraelnek, hogy olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében, amikor sok évszázada nép már, és azt is készen vannak. És mindenki egy kiégetett cserépedénnyel próbálja magát azonosítani, miközben azt mondja az Úr, hogy emberek, hát még a korongon vagytok. Egyelőre kimondta, hogy kész, ez még nem a végtermék, ez még csak úgy formálódik. Egyelőre forog, néha lehet, hogy szédülünk bele, pörög, még formálódik, más formát adhat neki, de még nyers, még nem égette ki senki, nem adta meg a végleges fixált formáját, és ez engem nagyon elgondolkoztatott, mert nekem sokszor azzal van vitám, úgy tűnik Istennel, amikor magamról van szó, hogy recsegek, ropogok, pedig hát formálódhatnék is a kezében, csak esetleg többet gondolok már magamról, mint ami még vagyok.
12: Nekem azt tűnt fel, hogy nagyon érdekes, ahogy indul az a történet. Ugye azt olvastuk, hogy kelj fel, menj le a fazekas házába. Hát ha emberileg nézem ezt a történetet, akkor én biztos azt mondanám volna, miért kéne felkelni, nagyon kényelmesen ülök, miért kell lemenni, és majd ott közlöm veled az én beszédemet. Tehát ez, én szerintem ez a szimbólum gyakorlati jelentőségét húzza alá, hogy saját szemeddel győződjek, hogy miről, mi csinál a fazekas, és ha azt látod, hogy amit a fazekas csinál, akkor jobban tudod ezt a történetet adaptálni a megfelelő helyzetre.
2: Laci, parancsolj.
4: Én meg úgy általánosan fogalmaznám meg, hogy ez összefügg az előző címmel, hogy a szimbólumokban rejlő igazság. Tehát, hogy azt mondta az Úr Jeremiásnak, hogy most te majd az üzenetbe fölhasználsz egy szimbólumot, de előtte menj és nézd meg, hogy mi van mögötte. Vagyis, hogy mi kapunk egy ilyen utasítást vagy tanácsot az Úrtól, hogyha bármilyen szimbólumot mi fel akarunk használni, azért előtte alaposan nézzük meg, hogy mi van a mögött. Ahogy mondtad, hogy valamilyen jelvényt vagy jelképet fölteszünk, de nem nézünk utána, hogy az másnak mit jelent, vagy mi van mögötte, akkor abban nagyon nagy bajok lehetnek. Tehát még egy prófétának is azt mondta az Úr, hogy nézd meg először és elemezd ki, és utána úgy tudsz beszélni róla, hogy te is tudod, hogy miről beszélsz.
2: Károly, aztán Zsuzsikát kérem, hogy olvassa.
7: Csak egy rövid megjegyzés. A proféta tényként megállapítja, hogy az edény elromlott a fazekas kezébe. Fölmerül a kérdés, most a fazekas ügyetlen volt, vagy az agyakba volt a hiba. Azt gondolom, hogy az agyakba lehetett a hiba, és azt mondja, hogy jogába áll a fazekasnak egy más edényt készíteni, nevezzük az egy alávaló edénynek, legyen az egy csibeitató, vagy éppen egy éjszakai ágytál, de valószínű, hogy a fazekas, a művész, az valami remek művet akart abból készíteni.
2: Köszönöm szépen, Rózsika, olvassa majd azután egy Biblia szöveget, még az Új Szövetségi részből kérem, hogy olvassunk.

0: Ar megkeményít. Mondod azért nékem, miért fed hát engem, hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel, avagy mondja é a készítmény a készítőnek, miért csináltán engem így?
1: Köszönöm szépen. Ezekre a kérdésekre viszont megnézzük, hogy hogyan választ az Ószövetség történelme. A keddi leckében erről tanulunk, az a címe, hogy egy nemzet hanyatlása. Lényegében elkészült a cserépedény, vagy ott van a korongon a cserépedény, ez még jobb így, de mi történt tulajdonképpen a valóságban? Mi van a kép mögött? Mert egy képet megérteni mindig akkor lehet, hogyha tudom, hogy mi van a kép mögött. Éppen ezért olvassuk csak most, nézzük meg csak, hogy miről is beszél Jeremiás proféta 19. fejezet 4. és 5. versében. Kérlek benneteket, hogy nézzük ezt az ígét, Magdikát kérem szépen, hogy olvassa a keddi ígét, amelyik Ézsaiás, illetve a Jeremiás könyve 19. fejezet 4. és 5. verse.
2: Azért, mert elhagytak engem, és idegenné tették e helyet, és idegen isteneknek áldoztak benne, akiket sem ők nem ismertek, sem atyáik, sem Júda királyai, és eltöltötték e helyet ártatlan vérrel. És magaslatokat építének a Baálnak, hogy megégessék fiaikat a tűzben, égő áldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, sem nem rendeltem, és amire nem is gondoltam.
1: Köszönöm szépen. Két oldalról lehet ezt a nagyon-nagyon tragikus ígét megközelíteni. Nézzük meg, hogy ez a pogány istentisztelet mennyire embertelen volt. Gondoljunk bele, hogy az elsőszülöttet elégetni Baálnak. De van egy másik megközelítési mód, és ez is fontos. Isten felajánlja a szövetségét az ő népének. Ezt a szövetséget Isten maximálisan teljesítette, kihozta őket Egyiptomból, szolgaságházából, ott volt gondviselő jelenléte a nép életében, és a nép azt mondta, hogy erről a szövetségről lelépek most, másféle istenek után kezdek járni. És ennek a következménye az, hogy elromlott az edény, elromlott a cserépedény, és Isten ítél. Mi nagyon sokszor beszélünk Isten ítéleteiről, csak azt nem tudjuk, hogy az ítéletet mindig megelőzte a kegyelem lehetősége. Tehát Isten nem ítél úgy, hogy azt mondja, most mérges vagyok, és puf, ítélek, hanem mindig Isten úgy ítél, hogy van egy kegyelmi lehetőség, amivel élni lehet, erre felhívja a figyelmünket, újra és újra szól az ő evangéliumával, és lényegében az ítélet az nem más, mint a fejemre visszahulló kegyelem, amivel nem éltem. És pontosan ez az, ami Izrael népe életében tanulság. Tehát a kegyelem az végtelen nagy, mindenre elegendő. De a kegyelemnek van következménye. Ha én visszautasítom a kegyelmet, a visszautasított kegyelem úgy tér vissza, mint ítélet. Mert a lehetőséget hagytam el. Laci, parancsolj!
3: Az egy nagyon szomorú dolog ebben, hogy hogyan alakult ez ki. Ugyanis amikor Isten kivezette Egyiptomból Izraelt, de még nem mentek át a Jordánon, mielőtt elindultak volna elfoglalni az új hazájukat, már akkor a törvényeket rögzítette nekik az Úr. És a törvények közül egyik legfontosabb az volt, hogyha egy ember, egy valami hamis Isten imádatot végezel, és azt valaki észreveszi, azonnal ki kell vizsgálni, meg kell ítélni, és meg kell kövezni. Tehát egy ember ezt csinálja. Egy ilyen szabály betartása mellett hogy lehet eljutni, hogy az egész nép bálványt imád. Tehát egy olyan, az Úr rögzítette, előre tudta, hogy ebbe az irányba akar majd elmenni a nép. Ezért mondta, hogy itt írtsanak ki mindenkit Kánaán földjéről, hogy ne vigyék őket ebbe az irányba, és mégis elindultak, és valószínűleg így indultak, hogy egy-egy ember elkezdett, és aztán az egész nép eljutott erre a szintre, királytól kezdve mindenkiig.
1: Anikó, parancsolj!
4: Ha megengednétek, én egy picit a mai társadalmunkra, pontosabban saját magunkra fordítanám ezt az egészet, mert Megmondom,

0: becsülettel, hogy amikor én először eszméltem rá, úgy igazából véve, hogy mit jelentett például a moloknak való csecsemő áldozat, hát én teljesen beleborzadtam, és hát enyhén szólva lázadtam, hogy hogy lehet ilyen, hát hogy juthat el ide ember, épeszű ember, és aztán egy idő után magamba kellett szállnom, mert most furcsát fogok mondani, de én így fogalmaztam magamnak, hogy bocsánat, ez volt az abortusznak az előképe. És hogy juthat el egy társadalom oda, hogy embereket ugyanúgy feláldozunk a mai nap is, úgymond emberségesebb körülmények között, nem tudom, hogy emberségesebb körülmények közötte, de én felháborítónak tartom, hogy ezt mennyire el tudjuk fogadni, és hogy mennyire sokszor ösztökélve van az a nehéz helyzetben levő édesanyja, mondjuk így, mert nagyon sokszor tényleg rábeszélik, és hogy ezt a nem a levegőből mondom, és nem azért, mert divatos ilyet mondani. Én amikor az első babámat vártam, és legelőször elmentem orvoshoz, vidéken volt, mintegy, hogy hol, nem lényeges, az volt az első kérdés, amit a nőgyógyász föltett, hogy mikor fekszek be, és én megijedtem, hogy miért, valami probléma van, és azt mondta, hogy miért, csak nem olyan bolond, hogy meg akarja tartani. És én így teljesen ledöbbentem, hát gyorsan kerestünk egy másik orvost, ennyit a történetről, de hogy juthat el egy társadalom oda? Tehát nem biztos, hogy szidnunk kell Izrael népét, hogy mennyire elment és lépésenként. Lehet, hogy magunkba kell nézni, hogy mi vajon hol vagyunk Isten törvényétől. Mert lehet, hogy mi is legalább annyira messze vagyunk.
1: Itt parancsolj.
2: Igen, hát ez egy kiragadott példa, de életünk minden területéről mondhatnánk hasonlókat. Tehát én úgy gondolom, amit Magdika fölolvasott, hogy nem csak, hogy Isten törvényét és rendeléseit kerülték ki, de azt úgy fejezte ki az ige, hogy Isten nem is gondolt arra, hogy ilyenre vetemednek. És szerintem az, hogy az ő szerepük az volt, hogy az egész környezetükben Isten szentségét és dicsőségét bemutassák. Ez volt a létezésüknek a lényege, tehát itt nem csak egy feladatuk volt, az egész önazonosságuk ebből állt volna, és a mi szerepünkre is így kell gondolnunk, hogy a mi küldetésünk ebben a világban szintén az, hogy Istent bemutassuk. Tehát nem csak egy plusz feladatunk van valamilyen tekintetben, hanem ez a létezésünk lényege.
1: Károly, aztán Marika.
3: Ebben a leckében szimbólumokról tanulunk, bibliai szimbólumokról, és rettenetesnek tűnik az ember előtt az, mikor Isten azt állapítja meg Izrael népéről, hogy olyanná lettek, mint Szodoma és mint Gomora. Később meg is jegyzi, ha nem hagyott volna Isten valami magot nékik, azt mondja, akkor olyanná váltunk volna, mint Szodoma és Gomora, mert bűneikkel kérkednek, Szodoma módjára kérkednek bűneibe. És azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen világban élünk ma is. Amikor olyan romlott ez a világ, amikor emberek a bűneikkel nemhogy szégyellik a bűnüket, hanem dicsekednek, kérkednek a bűneikkel. Szóval az ember elgondolkodik, ha Izrael népe fogságra jutott és pusztulásra, akkor mi lesz ennek a következménye ennek a világnak, amikor ennyire mélyen süllyed az erkölcstelenségbe?
1: Marika?
4: Nekem az a gondolat jutott az eszembe, hogy lehet-e hívő az, aki átveszi teljesen a világi gondolkodást, a világi szokásokat, mert akkor csak hívőnek mondott az illető, de ugyanakkor már a világhoz tartozik, és csak látszat hívőség van mögötte. Márpedig az Úr azt szeretné, hogyha az ő népe világítana, más lenne, mint a környezete, és ehhez a világossághoz tudnánk tartozni. És az Istennek tetsző, meg nem tetsző dolgok ott vannak, ha ezt mi nem elfelejtjük, elmossuk a két dolog között azt a nagy kontrasztot, akkor belecsúszunk abba, hogy hát ez majdnem olyan, mint a másik, és akkor már is átcsúsztunk a másik oldalra.
1: Tibor, kérem, és utána az összefoglalás Magdikától majd.
5: Én azt gondolom, hogy azért mindegyikünket rettentően izgat az, hogy szóval hogy is sikerült elcsúszni eddig, mert azért ez mégiscsak egy nem akármi. És én azt gondolom, hogy a választ valahol ott lehet megtalálni, hogy Istennek se az Ószövetségben, se az Új Szövetségben soha nem voltak unokái. Minden generáció saját magának végig kell, hogy harcolja azt, hogy akarja Istent követni. És ott voltak azok a szimbólumok, a Szent Sátor, a Frigyláda, benne a kőtáblák, minden olyasmi, ami az Úrra és a szabadításra, meg a szabadítóra emlékeztetett, de a következő generációnak ez már történelem.
6: De pedig a kötelességük volt továbbadni.
5: Ez igaz, de vagy jár valaki az Úr útján, de azt csak Isten szerint lehet csinálni, vagy pedig keres valami izgalmasabbat, mert az most, de akkor azt már nem lehet az Úr útjával összerakni.
1: Keddi összefoglalást nézzük, menjünk tovább majd szerdára.
7: A környezetéhez vált hasonlóvá. Olyanná lett, mint a pogányok. Olykor minket is képes annyira elvakítani az uralkodó kultúra, hogy részt veszünk olyan dolgokban, amelyeket sosem követnénk, ha Istennel élő kapcsolatban lennénk, hanem iszonyodva elfordulnánk azoktól.
1: Pontosan ezt fejtettük ki most az eddigiekben, ezt jártuk körbe, de a cserépkorsó története még nem fejeződött be a Jeremiás életében, és ezért nézzük meg az 50. oldalról, a szerdai részről azokat az igéket, amik Jeremiás könyve 19. fejezetében van, és Nyári Istvánt kérem, hogy a 6., 7. és 10-11. Verset olvassa.
8: Ezért eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem Tófetnek vagy Ben-Hinnom völgyének nevezik már ezt a helyet, hanem Öldöklés völgyének. Meghiúsítom ezen a helyen Júda és Jeruzsálem terveit. Odaadom ellenségeiknek és azoknak, akik az életükre törnek, hogy fegyverrel ejtsék el őket. Holttestüket pedig az ég madarainak és a föld állatainak adom eledelül. Ezután törd össze a korsót azoknak a férfiaknak szeme láttára, akik veled mentek, és mondd nekik, hogy így szól a seregek ura. Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé éppé tenni. A Tófetben pedig temetni fognak, mert másút nem lesz elég hely a temetkezéshez.
1: Köszönöm szépen. Ez ennek a szimbólumsornak a befejező része, és egy nagyon-nagyon érdekes valami rejlik ebben, és ezt nagyon fontos látni. Isten ítél, de ítélet előtt elmondja a lehetőséget. Tehát mi felelős emberek vagyunk. Isten nem veszi le a vállamról a döntés felelősségét. Nekem kell akarni igazán embernek lenni, igazán Isten szerint járni. Ha viszont Isten igéjét nézzük, akkor az evangélium az nem altat, hanem ébreszt mindig. És ezt nagyon világosan kell látni. Az evangélium nem azt jelenti, hogy jó van úgy, ahogy van, majd csak lesz valahogy az Isten kegyelmes. Ez igaz, mint hogy lesz valahogy, meg az is igaz, hogy Isten kegyelmes, de nekem ott van a személyes döntésem, mert Istennek nincs kétféle szava. Ha most Jónás könyvére gondolunk, ugye ez a 4 fejezet nagyszerűen kifejez valamit. Jónásnak el kell menni Ninévébe, nem szívesen megy. Aztán Isten rászedtél, Uram, így mondja, Babis így fogalmazza, hogy rászedtél, Uram, kiköpi a hal, el kell menni Ninévébe prédikálni. És Jódás ott mit prédikált? Hát szíve minden dühével mondta azt, hogy el fog pusztulni a város. Csak hogy ez az Isten üzenet az emberekben egy más döntést, egy új döntést hozott, és Ninive számára ez kegyelem volt. Jónás ezt nem értette, azt mondta, hogy felette igen haragszom, mint halálig, mert hát nem ítélted meg, hát pedig én mondtam, hogy megítélem. Jónás nem értette azt, hogy Isten szava egyszerre ítélet és egyszerre kegyelem. És rajtam áll, bennem van a kapcsoló, hogy én ítélet oldaláról, vagy a kegyelem oldaláról hallgatom meg az Isten igéjét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ez az, amit ez a példa kifejezett. Marika, tessék, parancsolj!
4: Az a példa jutott eszembe, hogy a korsó az egy, ugye a népet szimbolizálja, és az egy egység. Amikor egybe van a korsó, akkor hívják korsónak. Amikor széttörik, akkor már nem korsónak hívják, és ahogy az Úr a népére ráhozta azt, amit megjósolt, elmondott, akkor már a nép is szétszéled, akkor már nem az az egységes nép, ami volt az Úr terve szerint. Tehát, hogyha mi a korsót egységbe tartjuk, akkor korsónak vagy nemzetnek lehet hívni. Ha a korsó nem tartja meg a funkcióját, az eredetiségét, akkor a korsó összetörik, azt megint a selejtbe dobják, és a sok kis darab az már nem korsónak nevezte.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Szabad egy mondattal tovább vinni, amit az előbb elkezdtem. Szóval, ami nem hajlik, az törik. Tehát, hogyha nekem nem jó a korongon, nem esik jól, hogy Isten újra és újra gyűrkölész, és bejelentem, hogy de én egy szép, iparművészeti remek mű vagyok, és kiderül, hogy mégse így tetszem Istennek, de nem akarom már tűrni a formálását, akkor mi marad? A szép iparművészeti remek mű, az már csak összetörhető.
1: Jól akar valamit?
9: Még azért annyit mondjunk el, hogy mi is a szekularizált világban élünk, és a Jézus dicsőséges második előetele is közelek, és hogy állunk mi keresztények? Hisz, amint látjuk, az elvilágiasodás veszélye ott lebeg a fejünk fölött, mindenkünk is, tehát ne csak az Izrael népét, hanem mi is nagyon, de nagyon mélyen el kell gondolkodjunk ezen, hogy hol állunk, hol tartunk, és még van-e kegyelem idő, hogy Isten formáljon-e, vagy nem?
1: Zsuzsit kérem, hogy azt az egy mondatot, ami összefoglalja, ezt olvass el.
10: A mélységes hitehagyás közepette a szimbolikus cselekedet segített ráébreszteni a népet a veszélyre, hogy gonoszságuk és lomlottságuk következménye a nemzet összetörése, vagyis pusztulásuk lesz.
1: Igen. Feltetjük a kérdést ezután, a mondat után, és ráébredtek? Mert Isten ráébresztette újra és újra a népet, Jeremiás egész szolgálata ez, és ráébredtek? De tegyük ezt fel magunknak, és mi mindezeket tudjuk. És tudjuk azt, hogy Isten törvényszerűségei, ma is éppen olyan törvényszerűségek, mint az Ószövetség idején. Ráébredünk? Én sokszor el szoktam gondolkodni, hogy hány ezer prédikációt hallottam gyerekkorom óta. És abból mennyi valósult meg? Szóval ezek olyan kérdések, amiket újra és újra fel kellene tennünk magunknak, újra és újra meg kellene látnunk az Isten lehetőségét. Edittet kérem.
2: Eszembe jutott, hogy azt mondják a pszichológusok, hogy mindig a negatív példák sokkal inkább megragadják az emlékezetünket, hosszabb távon ott maradnak, és nem tudom, gondoltatok-e arra, de hát bizony, mi már ezekkel a szimbólumokkal nem élünk, de néha jó lenne, hogyha egy-egy alkalommal ez egy ilyen prezentáció biztos, hogy jó, mély nyomokat hagyna bennünk.
3: Jeremiás két irányból hirdetett ítéletet. Egyszer befele a saját népe felé, de hirdetett kifelé is, a nemzetek felé is hirdetett ítéletet. Befelé ugye ez lett volna, ahogy Ésaiás proféta 58. fejezetében megfogalmazza, hogy szádhoz a kürtöt, mint trombita emelt fel hangodat, hirdesd népemnek bűneit, Jákob házának vétkeit. Aztán nekünk is van egy ilyen üzenetünk befelé, azt úgy hívják, hogy laudíciai üzenet. Aztán van kifelé, a világ felé egy üzenet, gondoljunk akár Máté evangélium a 24. fejezetére, de nagyon jól tudjuk azt, hogy ítéletüzenet mind a kettő, kifelé is és befelé is.
1: Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésünk a Lenőf címet viseli, ez egy más kép. Ezt olvassuk el a rendelkezésre álló 5 percben, még ezt nézzük meg, mert ez párhuzamos, illetve folytatja tovább ezt a képet. És kérem Marikát, olvassa Jeremiás könyve 13. fejezetéből a 7-től 11. versig terjedő szakaszt.
4: Elmentem az Eufráteszhez, megkerestem, és elővettem az övet onnan, ahová elrejtettem. És íme az öv tönkre ment, egészen hasznavehetetlen volt. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr. így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem nagy-nagy kevésségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre. Megáltalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv. Egészen hasznavehetetlen. Mert ahogyan az ember szorosan a derekára köti az övet, úgy kötöttem magamhoz Izrael és Júda egész házát, így szól az Úr, hogy az én népem legyenek hírnevem, dicséretem és tiszteletem növekedésére, de ők nem hallgattak rám.
1: Köszönöm szépen. Ebbe a példázatban nem tudunk most egy kicsit belemélyedni, nincs már időnk, de az összefoglalását Eszter olvassa el, ezt az egy mondatot.
11: Júda és Jeruzsálem a templommal együtt Isten büszkesége volt. Azonban ez a kötelék, ez az őf használhatatlanná vált, mivel már nem tiszteletet, hanem szégyent jelentett viselője az Úr számára. Ezért Isten levetette őket.
1: Köszönöm szépen. Ez egy félelmes tanulság. A tanulságnak röviden a lényege az, hogy Isten ad egy lehetőséget. Ez a lehetőség az evangélium. Ezzel élhetek és visszaélhetek. És adja Isten, hogy mi azzal a lehetőséggel, amik van, ahová állított, ahol nekünk feladatunk van, éljünk, és akkor az élet a miénk lesz. Én ezt kívánom minnyájunknak, ezt kívánom a tévénézőknek, rádióhallgatóknak. Isten áldja meg a mi szívünkbe az ő igéjét. Amen.
12: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A válság folytatódik.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

140. zsoltár. A zenészek vezetőjének Dávid zsoltára. Örökkévaló, ments meg engem a gonoszoktól, védj meg az erőszakosoktól, mert szüntelen rosszat terveznek, minden nap viszályt szítanak. Mint a kígyóké éles a nyelvük, mint a kígyó méreg olyan a beszédük. Őrizz meg örökkévaló a gonoszok kezétől, védj meg az erőszakosoktól, mert el akarnak gáncsolni. Csapdát állítottak nekem a büszke gonoszok. Hálót feszítettek, hogy megfogjanak, vermet ástak utamon. Te vagy Istenem, mondom az örökkévalónak, hallgasd meg hát könyörgésemet. Örökkévaló Istenem, te vagy hatalmas szabadítóm, te véded meg a fejem a csata napján. Örökkévaló, ne engedd, hogy tervük sikerüljön, ne add meg a gonoszoknak, amit kívánnak, nehogy elbízzák magukat. Körülvettek ellenségeim, és fejüket emelik. Rájuk szakadjon mindaz a gonosz, amit ellenem terveztek. Izzó parás hújjon fejükre, dobd őket a tűzbe, essenek a mélységbe, ahonnan nincs kiút. Ne engedd, hogy a hazgok gyökeret verjenek földünkön. Üldözze őket a gonosz, amik ki nem pusztulnak. Tudom, hogy az örökkévaló igazságot szolgáltat a szegényeknek, és felkarolja ügyüket. Az igazság szeretők dicsérnek majd téged, az igazak jelenlétedben élnek örökké.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, ő velünk van, mi ő vele. A mai ige, példabeszédek könyve 10. fejezet 27. verse. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Gondolatok az igéről. Ebben nem lehet kétségünk. Az Úr félelme erényes szokásokat élesz bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük életerőnket. A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségekből gyógyulunk. Minden orvos örül, ha látja, hogy betegen nyugodt és derűs. Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal. Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkatársai. Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr, ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amíg élünk, Krisztus velünk van. Ha meghalunk, mi leszünk ő vele. Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen ez a mai napon is. Ma indul és halad péntekig az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága mától június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi és metodista, valamint ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, írja Máté evangéliuma. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. Egy különlegesen egyszerű ember, Forrest Gump, konzervatív szempontból végigéli a II. Világháború utáni Amerikát. Hogy a szabadelvű élményeket megtapasztaló barátnőjével végül családalapításban engesztelődjenek ki. Legalábbis ő így meséli.
1: Számomra ez a konzervatív és a, vagy mondhatni, hogy a republikánus Amerika és a demokrata Amerika találkozása két személy által, két személyen keresztül.
2: Amerika legbutább embere átéli Amerika történetét az 50-es évektől a 80-as évekig. Mindent és mindenkit túlél, és megvalósítja az amerikai álmot.
0: Véletlenül én ennek a filmnek az indiai 2022-es feldolgozását néztem meg, Advait Chandranról.
2: Én is azt néztem
0: amelyik
2: meg.
0: Indiának 1970-es...
2: Mikor, melyik év?
0: 2022-es.
2: Ó, aznak már nem a Bubik a magyar hangja.
0: India történetét 1970 és 2010 között tekinti át, de akkor ti nem ezt néztétek.
2: Nem ez, de
1: maradtunk az eredetnél.
2: Jó, meg van egy olyan magyar változat is, ami meg a honfoglalás nem tudom melyik korszakkal lehetne így párhuzamba vonni. Mondom az én első tételmondatomat, hogy Szabit legyőzzem. Hmm. Ez a film az igazságtalanságról szól, mert hogy az, akinek itt el kéne buknia, az a világ nyertese lesz. Ezt nem bírjuk elviselni, nem?
1: Bolondnak áll a világ.
2: Ez volt az ötletem, hogy valami szólással fejezzem ki, vagy közmondással fejezzem ki ennek az egy mondatát.
0: Bolond szélfúj. De milyen érdekes, hogy
1: meg egy bolond százat csinál.
0: Igen. Fordítva is mondhattad volna, és valószínűleg ironikusan mondtad, tehát, hogy egy ilyen nagy isten igazságszolgáltatást érzünk abban, hogy a lúzer végül is minden helyzetből csodálatos nyertesként jön ki.
2: Majd jó, azt most előre kell bocsátanom, nem tudom mi a filmnek a titka, de most se tudom megállni sírás nélkül, már ha a Forrest Gump filmre gondolok. Hm. Te is így vagy ezzel, Dani?
1: Én nagyon szeretem ezt a filmet.
2: De szoktál sírni sajta?
1: Hát leginkább érzékenyé válik az ember akkor, amikor főleg a zenés részek jönnek.
2: Tehát, na, a zenéről majd mindenképpen az, beszéljünk.
1: Ha arról beszélünk.
0: 32 dal hangzik el.
2: De még előtte, tehát én ennek a filmnek köszönhetem, hogy elkezdtem futni, és elértem a 7-es buszt. Oh. Egyébként tényleg volt egy emlékezetes futás.
1: És hány éven keresztül sikerült ezt?
0: Én pingpongozni kezdtem, és kínaiakat vertem pillanatok alatt. És
1: akkor... Én nem jutottam el Vietnámba.
2: De még eljuthat, csak vigyázz a lábadra.
1: Inkább nem.
2: És akkor én azzal kezdenem ezt az adást, hogy azt mondom nektek, hogy stop, vagy hogy ponyvaregény, született gyilkosok, a remény rabjai.
0: 94, ez az év,
2: az
0: ami összekötélket.
2: Az oroszlán király, maradjál már, Szabi, nem igaz. Az olajligeten át, Chungking Express, avagy sátántangó, és igen.
0: Ezt akartad kérdezni, hogy mi köti össze őket.
2: Micsoda év volt ez, gyerekek?
0: Igen, ez jó,
2: hát,
0: év
2: ilyen,
0: volt.
2: Hogy már éltünk.
0: És én 20 éves voltam.
2: És ezek közül éltem. Hányat láttál, Szabi? Az
0: összeset.
2: Na most ez a film, ez egyszerre kultuszfilm, meg egyszerre gics. Nem? Hm. És akkor ezt majd fejtsük ki, vagy ez a kultuszfilm, ez egy jó szó rá? Vagy csak egyszer olyan film, amit szeretünk? Vagy egy ilyen családi mozi? Vagy a... Lehet, hogy mégsem annyira, mert a nagymamánk se nézi meg szívesen, meg a gyerekünknek sem mutatjuk meg.
1: Szerintem családi mozi. Aha. Tehát ezt mindenképpen, mert azért érdemes ezt családi mozinak tekinteni, mert rengeteg történetet tudsz vele elmesélni azoknak, akik nem lehettek ennek részesei, de neked már voltak róla valamilyen jellegű képzeteid, vagy pedig ugye emlékeid ezeken keresztül. Hát gyakorlatilag ugye azon túl, hogy a JFK-nek a halála, uh-huh. és a többi, a vietnámi háború, csak hogy a legnagyobbakat említsem ebben az egészben, a Nixon botrány. Tehát, hogy minden benne van ebben, amit az elmúlt amerikai történelemnek mondjuk úgy, a 20. századi amerikai történelemnek a második felében tudni érdemes.
2: Nagykonállal fogyasztjuk az amerikai elnököket.
1: Ez egy élő történelemfilm. Történelmi oktatófilm, azt is lehet mondani.
2: Ez egy jó ötlet, töri órára bevinni.
0: 1986-ban jelent meg a regény Winston Groom-tól, Forrest Gump, és a pikareszka műfaja,
2: ez már meg
0: mindegyik filmnek ez, mert ez a legjobb, ugye Walter Candidja óta.
2: És ez csavargó regény szintén?
0: És ezt nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy pikareszk, tehát olyan elemekből áll, amelyek fölcserélhetők, vagy több kihagyható belőlük, és ez a kihagyás, ez szerephez jut akkor, hogyha olvastuk a regényt is, meg a filmet is, mert a regényben még sokkal több történet van, tehát például űrhajós is lesz ő. A legnagyobb változás azonban az az elmebéli állapota, mert a regényben ő egy szavan, vagyis olyan, hát...
2: Na...
0: Igazából nem értek hozzá. Tehát olyan szaván, aki matek zseni, és ezt a matek zseni részt de csak azon gondolkodtam,
2: az auti, nem?
0: Igen, de azon gondolkodtam, hogy a filmben 75-ös az IQ-ja, akkor nem lehet matek zseni, tehát igen, akkor itt ez akkor nem egy más betegségbe, vagy más elmeállapotba kerülő át, és nem tudom, hogy veszítünk-e, tehát a regényben egy olyan egyszerű autista ember, aki képtelen a normális kommunikációja embertársaival, ugyanakkor a életének a felénél kiderül, hogy a számok világát varázslatosan uralja a zseni.
2: Ez meglep bennünket.
1: És egy szuper képessége van, az akaraterő.
2: Nem, van egy másik is, de ezt majd mindjárt elmondom.
0: A kitartás.
2: Szerintem nem csak az akaraterő, hanem van egy ilyen gyönyörű idegen szó, amit Szabi magyarul is el tudna, hogy a resilient.
0: Ellenálló képesség.
2: Csak ennyi, na mindjárt le, jó, oké. Na, visszatérve, én még azt
0: mondom. Megküzdés.
2: Egyrészt ebből a figurából lenne a világ legjobb muszlim embere. De abban az értelemben, hogy az iszlámnak a jelentése...
0: Behódolás.
2: Én úgy tanultam, hogy Allah akaratának az elfogadása.
0: Uh-huh. Isten és ez előtti a csávó, meghódolás.
2: És ebben a csávóban valami ilyesmit érzek, mert van, ahol azt mondják, hogy mit tudom én, a lelki béke, de hogy neki azért van ez a lelki békéje, mert nincs meg a szorongáshoz szükséges minimális IQ-ja. De hogy ez az önbizalom, tehát ő nem az a fajta önbizalom, ahol én biztos ti is találkoztatok ilyennel, ismerős lakásából elmentetek, és akkor a tükörre voltak ilyen mondatok, cetlik, ragaszt, hogy igen,
0: soha
2: erős
0: ne add
2: vagy,
0: föl.
2: Igen, megcsinálod. Na, ő nem ez a fajta önbizalom.
0: Te vagy a kiválasztott, ez az én tükrömön van.
2: Szóval nagyon érdekes, hogy milyen van neki, meg milyen nincs, de szerintem én inkább ezt éreztem, ezt a lelki békét, ezt a...
1: Meg azt, hogy mi történik, amikor mindig megfogadod más valakinek a tanácsát.
2: Mondjál konkrét példát?
1: Hát például Fush Forrest Fush, vagy Bibinek hogy kitanulja a rákász szakmát a seregben, és aztán utána megígérik egymásnak, mint a világ legnagyobb barátai, és itt szintén visszajön az, amit korábban is beszéltünk, hogy ugye, hogy itt Amerikának ez az engesztelő verziója feljön, hogy ez az emancipációs ügy, hogy a legjobb barátja egy szegény sorból származó fekete amerikai fiú lesz, és vagy már akkor ugye hát férfi, és gyakorlatilag ugye közösen, vagy az ő emlékének tisztelegve ugye ér el egy fantasztikus ilyen rákász karriert, de nem is talán ez a legizgalmasabb benne, hanem mindig másoknak a gondolatait a teljes mértékben utasításait végrehajtja. Elsősorban az édesanyjáét.
2: Nagyon érdekes. Az édesanyjánál sokan azon akadnak föl, hogy odáig eljut az anyuka, hogy a lábát ilyen sínbe rakja, de hogy az agyával foglalkozzon valamit, azt nem, csak megtanítja a varázsigére, hogy hát az segít. A hülye, aki mondja, vagy valami.
1: Hát igen, meg segít ugye hát az előmenetelének a megolajazásában egy kicsit.
0: Jó, de ezt IQ-ját nem tudod növelni.
1: Ezt nem lehetett.
2: De fejleszteni azért lehet.
1: Viszont hatalmas szeretetben nevelte föl.
0: Van az Igen ember című film, nem akkora nagy film,
2: de jó az ötlet.
0: De az ötlet jó, és rengeteget gondolkodom rajta. Ott az az alaptörténet, hogy mindenre igent mond, ahova hívják, amit felajánlanak neki, ahova kerül. És ez a film is ilyen, a hadászatot is behozhatjuk, ugye nekik megparancsolják, hogy engedelmeskedjék.
2: És kiderül, hogy a világ legjobb katonája.
0: Legjobb katonája.
2: De a hadseregről azért ez elég rossz képet mutat, nem?
0: De aztán kerül egy olyan hadászti helyzetbe, hogy egy régi parancsnak engedelmeskedik, mert az akkori aktuális parancs az, hogy hagyja ott a sebesülteket és meneküljön, de ő meg arra emlékszik, hogy segítenie kell a bajtársainak, hát, és ilyen példásan helytáll ebben a helyzetben.
1: Hát már elsősorban bajtárs, és másodszorban katona. Hmm. És ebből a szempontból ezt gyönyörűen megteszi. Uh-huh. De,
0: igen,
1: had,
0: de az is kötelesség teljesítés.
1: Igen, de, igen, de az emberi kötelesség teljesítés. Igen. És van persze katonai kötelesség teljesítés. És a kettő néha nem találkozik egymással.
0: És ha már a muszlimokat hozta Gyula, az egész keleten, de aztán ez átszivárog zsidó-keresztény történetekbe is, ez egy nagy gondviselés történet, a keleten számos ilyen van, tehát hogy bármivel sújt a sors, mint eltörik a lábad, akkor azt kell mondani, hogy szerencse, nem szerencse, majd meglátjuk. És ugye, amikor soroznak, akkor téged nem fognak besorozni a törött lábbal, csak a falu összes többi másik férfiát. Uh-huh. És a Forrest Gump is így fordítódik.
2: Hangsúlyozzuk, tehát... hogy a Forrest Gump az a református teológián alapmű beavatáshoz és kiavatáshoz, mert hogy azért sokan azt mondják, hogy a predestináció jelenik meg.
0: Jó, de akkor ő protestáns volt és elkárhozik? Ez
2: szerinted lehet.
0: Az Isten erre jelölt.
2: Még az is lehet, hogy tényleg kálvinista.
0: Jó, de a predestináció, csak ad vigyen meg Calvint, tehát, hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy az életedben mi történik veled, hanem azzal foglalkozik, hogy az életed után igen, de ennek Isten mire szemelt ki.
2: Ja, csak a korabeli kálvinisták úgy élték meg, hogy ennek már vannak jelei ez életben. És hát tudunk ennél jobb példát, mint amikor Forrest Gump élete megáldatik minden szempontból.
0: Igen, de akkor most Calvin zárójelző, tehát ez az egyetemes keresztény gondolat a gondviselésről, nem arra, hogy minden meg van írva, hanem arra, hogy az Isten együttműködik a te döntéseiddel és életeddel, és próbál kihozni a bajból, illetve az életedet vezeti tanúságok felé, ez látszik a filmben. Tehát, hogy jön a hurikán, borzalmas, pusztulnak a hajók.
2: Minden de az hajó elpusztul.
0: Igen, de az ő hajója nem pusztul
2: és
0: el.
2: Ezért és azért, mert mindenki elpusztul, csak ő nem, na hát ez mi más, ha nem az Istennek a jele, mert és a többinek nem volt gondviselés?
1: Mert mindig az ára a szembe megy. Tehát attól függetlenül, hogy mindig azt csinálja, amit mások mondanak, valahogy mindig az ára a szembe megy Forrest Gump. Mert mindenki próbál okoskodni, másképpen túlbonyolítani az életét. Gump meg egyszerűen csak azt csinálja, hogy hallgat a szívére, meg arra, amit az anyukája mondott neki, vagy Jenny, és egyszerűen csak, vagy pedig Dan Hadnagy, vagy mások, és egyszerűen csak ezt így él. Tehát teljesen egyszerű, a lehető legegyszerűbb utasításokat hajtja végre az életében. És mindezt pedig úgy, hogy próbál senkinek sem ártani, hiszen mi azt se tudja, hogyan kell azt.
0: Legyetek olyanok, mint a gyerekek, de mindenkinek van gondviselés, tehát akinek amputálódni kell a lábát.
2: Jó, de a többi hajó, aki elpusztul.
0: Igen, azoknak az a gondviselés, tehát pont ezt most fejezem be, tehát hogy ha levágják a lábadat, az is gondviselés. Ez is gondviselés, akkor talál el Istenhez az ő barátja. Tehát a gondviselés nem azt jelenti, hogy megmenekül a hajót, hanem azt jelenti, hogy az Isten kapcsolat szempontjából tovább vezetődik az életed, és értelmeset tudsz belőle kihozni.
2: Jó, ezt elfogad. Még visszatérve, és aztán inkább reagálnom kéne arra, amit Dani mondott, szóval, hogy a film egyik sikere, már hogy ezen is töprengtem, az az, hogy felszabadító nézni. Ha cinikus vagyok, akkor azt mondom, hogy az átlag amerikai néző is okosabb, és erősebb is életre való, mint a főhős.
0: Vagy legalábbis e körülbelül.
1: Vagy annak ez... gondolja magát legalábbis.
2: Igen. Ez kemény.
0: Keménynek vagyunk elnézést.
2: És akkor egy ilyen...
0: Amerikai hallgatóinktól elnézést.
2: Igen, és akkor ezt angolul is mondd el szépen.
0: We are very sorry.
2: Igen, szóval ez a reményfilmje, hogyha ennek a sügönyének összejött, akkor nekem is van rá némi esélyem, nem? Tehát szemben a többi filmmel, ahol jóféle hősöket látunk, nálamnál sokkal jobb adottságokkal, talentumokkal, ő kevesebb nálam, és mégis többre viszi, akkor nekem is van esélyem.
0: Még azt nem csavartuk eléggé, hogy ezt ő meséli el. Tehát ő egy ember,
2: aki ül a kocsmába,
0: így van, tehát hogy ő nem a kocsmából, hanem egy padon.
2: Csak nem azt mondod, hogy egy magyar mesei alak hatott itt mind a szerzőre, mind magára, Forrest Gumpra.
0: Tehát nagyon szerette a komoly zenét, különösen a közép-európai szerzőket, és Kodály Zoltánnak a Hári Jánosa rendkívüli módon foglalkoztatta Robert Zemeckist.
2: És csak most csak nem azt akarom, hogy megbízhatatlan az elbeszélő, és hogy kamu az egész.
0: Hát, ja, tehát, hogy akkor ki hogyan kerül ki miből, tehát a bizonyos eseményeinkből az életünkben nem úgy kerülünk ki győztesen, hogy tényleg összejön, hanem úgy, hogy egy szép történet születik belőle, egy szép regény, egy szép film születik belőle, tehát, hogy az életünket példabeszéddé formáljuk, hát, még ha nem is teljesen úgy történt minden.
1: Igen, szóval ez egyfajta életünk filmje. Igen, csak nem gyorsan pörög le a szemünk előtt, hanem több mint két órában.
0: Igen, vagy egy ilyen best of version.
1: Mert igazándiból minden szép, ami megtörténik benne, még a nehézségek ellenére is.
2: Mi ne áruljunk zsákba macskát, közösen diákokkal beszélgettünk és vitatkoztunk erről a filmről, és ez is előjött, hogy ez mennyire hihető, amit megtörtént vele, és én nekem az volt az érvem, hogy kérdezzük meg, hogy kivel mi történt, pedig ezek csak kis, még a fenekükön is ott van a tojáshéj, most 21 évesen milyen életélménye lenne.
0: Hát van magának élete.
2: Igen, igen. De hogyha leültetnénk az 50. életévüket már közelítő ismerőseinket, hogy mondjanak olyan sztorikat el, amiket nem hiszünk el, vagy nem hinnénk el, akkor azért előjönnének, nem csak az, hogy van jogosítványom, vagy hogy lepiszegtem egy spanyol turista csoportot, hanem azért mit tudom, én találkoztam a pápával, képzeljétek el. Vagy a második világháború egyik leghíresebb páncélosával is összefutottam.
0: Igen, de ott pont annál nem csak az élményünk volt, hogy végül is össze tudunk dobni egy 10% Forrest Gumpot mi 15-en, hanem az is, hogy a Forrest Gumpban ugye egy ember köré találjuk ezt sűrítve. Jó, azért ennyi csoda, az amerikai három amerikai elnök. Ez nem mindenki.
2: Jó, azt nem, de szerintem, hogyha össze, én találkoztam Michael Ferenccel is, képzeld el, még ő vele is. Nem, szóval azt akarom mondani, hogy...
0: De egyébként Michael Jacksont én tanítottam egy-két tánclépésre. Ez igaz.
2: A kesztyűje meg nálam van Budafokon. De azt akarom mondani itt, hogy szerintem akkor ez egy házi feladat a hallgatóknak, hogy mélyedjenek magukba, és egy fél óra alatt írogassák már össze, hogy mik lennének azok az élethelyzeteik és történeteik, amiket nem innének el. Szerintem lehet, hogy kijönne egy filmre való, és akkor utána várjuk ezeket a filmötleteket. Tehát megpötyögni oda a YouTube-on például a komment szekcióba. Várjuk ezeket.
1: Hát meg gondoljunk abba bele, hogy gyakorlatilag az egész film, amiről szól, az amerikai ilyen közös emlékezetnek egy kivonata. És gyakorlatilag ezt mindenki átélte, csak nem pont így.
2: Egyébként ez a sikernek szerintem egyik csúcsa volt, hogy ennél még több, mint hogy amerikai közös emlékezet,
1: annyi,
2: mert
1: világ,
2: mi is tudunk
1: nyugati világnak
2: kezdeni.
1: Az emlékezete, igen.
0: Azonosulható. Vannak benne, tehát hogy eredeti fölvételek vannak benne, Oscar díjat kapott egyébként a látványtervező, és abba illesztik bele a
2: Tom Hanks-et. És ez akkor nagyon újnak számít.
0: És nagyon jól is sikerül, meg viccesen.
1: Na és a legfontosabb a zene, amiről szerettünk volna beszélni.
2: Na,
1: ha szerintem
2: fogunk.
1: Nem,
0: el is
1: nem
0: dugoljuk
1: mindegyikben. Jaj, is játszunk. De a lényeg az, hogy szerintem a zene az, ami igazából egyfajta világélményé teszi ezt a filmet, és szerintem ez az, ami leginkább hozzátesz. Ehhez, hát gondoljunk benne, hogy a Creedence Clearwater Revival, akkor a Doors.
2: Hát várj, én úgy mondanám, hogy van benne, különbséget tennék a filmzene, tehát a Silvestri Antonio olasz származású filmzenéje között. Szerintem az borzasztóan szájban nyál, össze, folyósan, fülbe mászó. Nem tudtam, hogy én most megittem egy almalevet, ja nem, csak megnéztem a Forrest Gumpot, de a betétdalok, azok tényleg ütnek. Mondanám, hogy időutazás az 50-estől a 80-as évekig, de ez nem igaz. Direkt megnéztem, auti vagyok én is, 56 és 68 között ilyen, kivéve egyet. Tudjátok, melyik a Hejdunáról fúj a szélnek, meg a Badocsonyi Szőlőegyen című nótának az amerikai változata, Bob Dylan-től a Blowing in the Wind. Az 70-es évek közepe, de azon túl, hát itt előjönnek, és akkor szedjük össze Elvis Presleynek a Vadászkutya című száma. Aztán Doorstól a Törj át. Igen. Aztán van a Robinson asszony. A világnak most szeretetre van szüksége.
1: Igen, de gyakorlatilag, hogyha ezeket, vagy a Creedence Clearwater Revival-nak a Fortunate Son nevezetű dalat.
2: Csak tehát, te hogy, neked jó hogy, nekem meg nem.
1: Ugyan. Tehát, hogy...
3: Meg
1: hogy,
3: művelt vagy.
1: Na, tehát, hogy köszönöm a kedves szavaitokat, de gondoljunk bele ebbe a filmbe, hogy a zenék élményeket közvetítenek. Tehát mindenki emlékszik arra, mikor hallotta ezt a számot először. És igazándiból azáltal, hogy ezeket a topslágereket belerakták betétdalnak ebbe a filmbe, gyakorlatilag egy emlék zuhatagot küldtek át, vagy engedtek el.
2: És nem csak azt, hanem megklippesíti ezeket a zenéket, mert nekünk, szerintem hát, neked is,
1: igen.
2: Ha X meg Y szám így felbukkan, akkor már ez a Forrest Gump képkockái bukkannak föl, és nem az, ami környezetben azok születtek.
1: Igen, de most gondolj bele, 94, mm-hmm. tehát hogy 90-es évek, az MTV-nek a csúcsidőszaka. Mm. A Music TV gyakorlatilag erre épült föl, hogy képpé tette a zenét, és fordítva.
2: De új kontextust ad ezeknek a számoknak.
1: Igen, és ez nem csinált mást igazándiból maga a Forrest Gump, mint egy ilyen csinált egy hosszú klippet a ezekből a zenékből.
2: Én gondolom, mindannyian letöltöttétek, vagy nem, akkor még nem lehetett letölteni, meg volt nektek CD-n a soundtrack.
0: Egyébként slágerlistán második helyet ért el ez a
2: tényleg válgatás. Nagyon megvolt nekem, na jól lemásoltam. Hangsúlyozzuk, hogy ebben a korban azért a Tarantino is elkezdi ezeket, hogy itt leporolni, vagy kikukázni régi elfeledett számokat. Kutyaszorítóban közöttetek ragadtam című száma, vagy Ponyvaregény, ugyanez az év a Lelkész fia.
0: És ráadásul még nem hangsúlyoztuk eléggé, na. hogy az amerikai történelemben két nagy párt van. Az igaz, hogy egyszer oldalt cseréltek, de most itt a második világháború végétől nézzük az amerikai történelmet, és azért ez a két oldal leegyszerűsítve konzervatívnak és szabadelvűnek is nevezhetnék, vagy értékelvűnek és szabadelvűnek, ez nagyon más élményeket él meg, és a filmben mind a két élmény visszajön. Ez nagyon fontos. Ugyanannak a dolognak a két oldala, tehát a vietnámi harci élmény, meg a vietnámi veteránnak lenni amputált lábbal, az ugyanúgy ott van, mint a Vietnám ellen tüntetni, és világhatalom flower power-t hirdetni hippiként.
1: Vagy elrontani éppen a fekete párducok buliát.
2: Az botrányos
0: jelenet. És de... akkor a film erre képes, mint egy DNS spirál, összefűzi a két ellentétes élményét Amerikának, és még ráadásul egy prédikáció szerűségbe is viszi a legvégén, mert hogy úgy forr össze ez a két vonal, ami mindig felesel egymással, hogy családot alapít a két főhősünk, és közös utódunk lesz.
2: Akkor jól vettem, hogy ez egy amerikai nemzet egyesítő film.
1: Igen.
0: Demokrata republikánus nemzet egyesítés.
1: Ami valójában nem lehetséges, de viszont mindig kitermeli a maga utódait.
0: Aha. Ez a negyedik legnagyobb konzervatív film egy listán, 37. legjobb vígjáték, 61. legjobb film, 40. legjobb idézetet tartalmazza, és egyébként 6 Oscar díjat nyert köztő a három nagyot a maga a film, a rendező főszereplő. Hát ez, hogy konzervatív film, ez azért vitatott, és akkor ez megint dicséretére válik a filmnek, mert demokraták, szabadelvűek ugyanúgy otthon érzik magukat ebben a filmben, és ők hitelesen látják ábrázolva a baloldali szabadelvű élményeket, és ők pedig inkább az emberséget, a humanitást, mint demokrata alapértéket emelik ki a filmben. Tehát akkor az egy nagyon jó film, ha mind a két oldal magáénak tudja érni.
2: Egyik diákunk azt mondta kritikaként, hogy ő, aki azért nagyon sok középsúlyos értelmi fogyatékossal találkozott, vagy lehet, hogy csak a testvére az, szóval úgy látja, hogy sokkal pozitívabb képet fest ezekről az emberekről, mint amilyenek. Tehát, hogy az értelmi fogyatékos emberek, azok nem jobb emberek, mint az átlag, csak azért, mert értelmi fogyatékosok. Tehát, hogy elkezdünk valamit így átbillenteni.
0: Ez igaz, de tehát a nem értelmi fogyatékos emberek sem jobb emberek, vagy rosszabb emberek, van köztük jó ember és rossz ember. Ez a film, ez konkrétan egy darab egyedi értelmi fogyatékosról szól, aki viszont nagyon jó indulatú ember. Ő ilyen.
1: Illetve a társadalomba beilleszkedik. Tehát, hogy teljesen...
2: De ez fontos, hogy kell egy ilyen társadalom.
1: Hát, amelyik legyen. El tudja fogadni, és a másik még, amit szerettem volna még az előbbi kiemelni, hogy ez egy speciálisan déli történet.
2: Aha, tehát, hogy
0: Alabama.
1: Igen, Alabama, ez nagyon fontos.
2: Érő éjszakon nem csinálná ezt meg?
1: Szerintem nem így.
2: Mi a különbség?
1: Tehát, hogy szerintem pontosan ez a filmnek a lassúsága és befogadó képessége, és mindaz, ahogy is mondjam, az a ha már betartozol egy közösségbe, akkor az a közösség foglalkozik is veled. Tehát ez délen egy kicsit jobban, erősebben megjelenik, mint éjszakon, ahol inkább ugye az egyénnek a persze az is függ, hogy nagyvárosi vagy semmi, persze lehet a nagyvárosi vidéki létet is ugye szembeállítani. Ez egy vidéki déli film igazándiból, ami egy speciálisan erről szól, és ezért még inkább fűszerezi ezt a republikánus kontra amerikai amerikai, vagy pedig konzervatív kontra szabadelvű világot, hiszen itt a Jenny is a hölgy, aki a szabadelvűségnek egy mintapéldánya, ő is egy déli
2: azért lányként. Azért ez tényleg nem egy sikersztori.
1: Mutatja be magát, és, vagy mutatja be ezt a törlődést, és hol történnek vele a borzalmak?
2: Jó, ezt nézzük, akkor
1: nézzük meg. Washingtonban meg.
2: De nem, ugye, hát ott az jó, első borzalom, ami
1: Kaliforniában.
2: De várjál, de a csajjal az történik, hogy ugye egyébként az őt alakító Robin Wright, ő a Kártyavár című film sorozatból ismert számunkra, és akár kapcsolódhatnánk, hogy a Sean Penn-nek a felesége. Igen, az egy nagyon komoly, fontos sorozat. De hogy mi van ezzel a lányjal, hogy őt gyerekként nagyon csúnyán molesztálta az édesapja.
1: Igen,
2: és hogy olyan, mintha ez vinné őt félre, és ez az ő egész sorsát megpecsételné.
0: A férfiakhoz való viszonyát mindenképpen megátkozza.
1: Meg a világhoz való viszonyát kompletten.
2: Viszont sokan azt mondják, hogy ha itt kölcsönös szerelemről beszélünk,

0: Két oldalú, nem egy oldalú.
1: De igen, de ebben a filmben végül is két oldalú lesz, tehát ők szeretkeznek, gyermeket nemzenek, hozzám egy spoiler feleségül. Igen. Eltemeti, tehát egy közös háztartásban hal meg a hölgy. Az más kérdés, hogy ez hosszú ideig húzódik, amíg végre egymásé lesznek. De egyébként már a legelején ők nagyon komoly barátok lesznek, csak a fiúnak ez több, mint barátság. Ő már túl van a barátságon.
2: Uh-huh. Hát igen, de Johnny még nem. És neki ugye nagyon hosszú az idő, amíg Forrest az eltalál. Mm-hmm. És még kiderül, hogy igazándiból ez a számára az egyetlen férfi a világban, aki számba vehető.
1: A meg többi férfi az tárgyként kezeli őt, meg pénzt akar tőle, vagy hát belőle meg, kihúzni.
2: Meg nyilván csak a szexualitásnak a megjelentése miatt fontos.
0: De érdekes a szeretet szempontjából, igen, hogy ez mit milyen jelent? Fajta, igen. Milyen féle szeretettel.
2: Vagy pedig Johnny lehet, hogy csak Forrest-tel tudott őszinte lenni ebben a világban. Uh-huh. Mert mindenki, aki más, aki őszinte volt, az kihasználta és tönkretette. Lásd, édesapja.
1: Uh-huh. És onnantól meg kezdve... emberként szerette őt, barátként és emberként.
2: Meg még gyerekként.
0: Előjön szimbólumként az elejétől a végéig a madártól. Mit szimbolizál ez? Ugye a lelket? A sorsod?
1: A véletlenek játékát?
0: Volt, aki azt mondta, hogy Jennyt, mert hogy ő kislányként is már repülni szeretett volna, aztán heroinistaként is majdnem repül.
1: Ez jó, de akkor Forrest Gumpot is, mert ő meg le volt kötve azzal a vas cipővel, és aztán ő meg futni szeretett volna, szárnyalni korlátok nélkül. Én demokrataként azért nem nézném olyan jó szemmel ezt a filmet, tehát azért is mondják, hogy ez a negyedik legjobb konzi film, mert oké, hogy kiengesztelődik a két oldal, de azért az értékelviséget, azt a jó döntéseket, leegyszerűsítve mondtam, az Forrest Gump képviseli, és ami a hölgyel történik, azok ilyen szép kísérletek, hogy szabad szerelem, de hát ilyen borzalmakba fordulnak, meg élmények, megélések hábít, meg hát, tüntetés a háború ellen, igen. De végül is ő prostituált lesz, mindenkit kihasznál. Hát szextáncosnő az minimum lesz. Uh-huh.
2: Jó. És aztán mindenféle különböző embereknek a alkalmi barátnője. Uh-huh. De a szabadosságnak egyfajta körkörösségét mutatja be, hogy mindig el lehet rugaszkodni, de sosem fogsz repülni. És ez a szabadosságnak ez a problémája, hogy mindig kell egy talaj, ahonnan el tudsz rugaszkodni, és Jennynek ez a talaj, ez Forrest Gump.
0: Közben gondoltam, lerántom ezt a filmet a valóságba, ezen tűnődtem, hogy mi lenne a reális sorsa a Forrestnek, de valószínűleg az, hogy nem, egyetemre nem engednék be.
1: Bár még sport eredménye?
0: De 75-ös IQ-val a sport eredményeivel sem.
1: Feltehetőleg... A Vietnám is.
0: Viszont a hadsereg az azért érdekes, azt olvastam valahol, hogy ott pont akkoriban volt egy olyan program, hogy biztosítsák az alacsonyabb intelligenciájú férfiak számára is a katonai lehetőséget, amennyiben ezt lehetőségnek mondjuk. Tehát az valószínűleg... Hát,
2: ugye sorozták is őket, úgyhogy igazából nem volt ez annyira lehetőség, mint inkább kötelesség. Aha. Tehát, hogy de igen, de szóval valóban egy probléma van ezzel, hogy 84-es IQ alatt nem alkalmas a mai rendszer szerint valaki az Egyesült Államok hadseregében való szolgálatra.
1: Mert az az IQ szint, ez csúszkált azért. Csúszkált.
0: Közben szólok, hogy az én, amikor sorozásom voltam, ugye sorozás? Amikor volt a nagy mustra, akkor ott volt egy régi cimborám az általános iskolából, akinek láttam az IQ tesztjét, és egy óriási nullás volt ráírva.
1: Az nagyon nehéz.
0: És akkor ezt végig gondoltuk, hogy akkor ez okos ez a gyerek.
2: Vagy pedig mindent tudott.
0: Igen.
2: Túlfordult a mutató.
0: Igen. Akkor valószínűleg a gazdasági sikeresen biztos, hogy összejött volna, feltéve, ha... De ma az azért kell valaki segítség, aki jó tanácsokat ad
1: jó,
0: neki.
1: Jó, de van a filmben segítség. A barát... a nem Jenny, hanem a barátja, akit Gary Sinise játszik, az mellette áll, vagy mint a viccben is, a, nem tudom, a, meg tanmesében, hogy a vak, meg a... féllábú, összedolgozik, és segítik egymást, tehát itt is végül is neki amputálni kell a lábát, de az esze megmarad, és akkor ilyen agyként szolgál ehhez a vállalkozáshoz a barátjának. Összeadják, amiük van.
0: Oké, okay. És akkor legvégül meg a magánélet, tehát a Jennyvel való kapcsolatát azért így kevesen tudják ilyen, megint csak bocs, lelki nyugalommal megélni.

0: hát ő simán lehet, hogy egy, mint a rövid film a Szerelemben című lengyel Kieslowski alkotásnál, hogy itt súlyos érzelmi kizsákmányolás is lehetett volna a vége ennek. Szerencsére nem ez történt. Szóval valószínűleg...
1: Bár az, tehát amikor lefekszik vele Jenny...
0: És utána a reggelre már nincs ott.
1: És reggelre nincs ott, tehát akkor így kicsit a kihasználás nekünk is ezünkbe jutott, mintha csak gyermeket akart volna csináltatni. Igen. Magának.
0: Egyébként miért? Erről beszéljünk.
1: Aki akkor már milliómos, tehát ott is lehet egy érdekkapcsolat.
0: De tényleg miért akarja ezt? Tehát, hogy miért megy oda Jenny, miért fekszik le vele, miért hagyja ott, miért keresi föl újra? Ti hogy láttátok ezt?
1: Újra azért keresi föl, mert éces lesz.
0: Oké.
2: Meg az is egy probléma, hogy Jenny szeretné, hogyha Forrest mindig vele lenne, de magával Forresttel nem biztos, hogy tud élni. Tehát akkor szüksége van egy kis Forrestre. Talán valamilyen szempontból. De nem tudhatjuk.
0: Volt, akivel megnéztem ezt a filmet, és a végén között egy szegény gyerek. Tehát azért ezt még nem tudom, hogy ő így föl tudja nevelni a kisrácot egyedül.
1: Érdekes, hogy a regényben van új férje Jennynek, és nem lesznek együtt a Forresttel. Ott ez a halálos betegség sincsen, hanem Forrest belátja, hogy van egy gyereke, de nem tudja apaként fölnevelni, és ennyi. A film az jobban tetszik nekem, tehát végülis úgy kezdődik a film, hogy az első iskola napjára megy a félárva kisfia, és a félárva kisfiáról pedig kiderül, hogy teljesen ép az értelme, hála jó Istennek.
0: Van nekem egy workshopom, aminek a témája nem csekélyebb, mint hogy mi az élet értelme, és körülbelül arra jutottam, hogy mi az élet értelme, tehát van egy biológiai értelem, hogy továbbadjam a magomat, hogy vagy magjaimat, aztán mi még az értelme, hogy egyénileg kiteljesedjek, hogy a közösségemet megajándékozzam, és van egy spirituális szint is, és olyan érdekes, hogy ebben a filmben...
1: Van anyagi is, hogy sikeres legyek, pénzt
0: keresek. És egy Forrest Gump sorsában mind a négy megvan.
1: Igen.
0: Ez ritka szép. Még a spirituális is, az is nagyon megfogott engem. Valamint, ha fölteszem a kérdést ennek kapcsán, nem az, hogy mi az élet értelme, hanem hogy de hogyan érdemes, vagy mi az életünk miértje, ki az a híres bécsi pszichiáter, aki ezzel foglalkozott.
1: Viktor Frankl. És hogy találd meg az életed értelmét, vagy adj neki értelmet.
0: De most itt kérdezem tőletek, hogy mi Forrest Gump életének az értelme, Jenny?
2: Illetve az, hogy Forrest Gump tudatában van-e annak, hogy milyen szerencsés.
0: És akkor gyakorlatilag a túlélés, mint kulcsszó, ezekkel megvalósult, ennél sokkal több is.
1: Ugye a regény is, és a film is, meg a Forrest Gump elbeszélése is, az túlmegy minden határon. Tehát olyan égtelen, túlnagyolt, persze az a jó mesélő, aki túlnagyítja a dolgait. Én például úgy mesélem, hogy kezet fogtam második János Pál pápával, és ez igaz is, ráadásul. De minden túl habosít, és akkor hát a kis ördög az már a film legelejétől, különösen amikor Elvis Presley táncolni tanítja, vagy John Lennonnak a Imagine című számot ihleti egy tévéinterjúban, akkor hát kezdünk gyanakodni, hogy ül egy értelmi fejtékos ember egy padon, és egyedül van, magányos, senki nem figyel rá, akinek mesél, az is végig a filmben változik, tehát jön a buszunk, és el kell menniük, vagy egyszerűen csak megunják a hülye meséit. Tehát, hogy ebben van egy álomszerűség arról, hogy Amerika mi lehetett volna, vagy mi is lehetne.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, a 90-es évekre elszoktunk attól, hogy amerikai álmot pozitívan mutassa be amerikai film, és ez egy kiválóan jó példa erre.
2: Hát, mert az amerikai álom az tőlünk távol van, a magyar álom pedig mindig csak álom marad.
0: Jó, de hogy mondjuk a 70-es, 80-as években már nem nagyon találkozunk olyan nagy filmmel, ami pozitívan tud erről beszélni. Nekem az egyik tanulságom a filmmel kapcsolatosan, hogyha, és ahhoz kapcsolódva, amit Szabi most mondtál, tehát, hogy nem pofázom mindenkinek egy buszmegállóban ücsörögve órákon keresztül, akkor sokkal több időt tölthetsz a szeretteiddel.
1: De nem lesz ilyen jó élet.
2: Akkor meg a szeretteidet fáraszthatod ezekkel a történetekkel.
0: Illetve a külvilág nem fogja tudni megtudni, mi történt veled. Egyébként azért elmegyünk egy jó vidéki kocsmába, simán hallhatunk ilyen sztorit, csak szánjuk rá az időt, hogy ezeket a helyi Hári Jánosokat vagy Jóska bácsikat meghallgassuk.
2: Lehet, hogy minden faluban lakik egy Forrest Gump. Meg szerintem ez így is van. És szerintem mindenkiben ott van egy kicsit ez a Forrest Gump. Mindenki átélte ezeket a történeteket, és átfogja. Mindenkinek lesz egy ilyen egyszerű énje, ami ami egy egyszerű ilyen élettörténet el tud mesélni, csak mi szeretjük bonyolultabban nézni ezt a világot, és kicsit zavarosabban.
0: Akkor fussunk.
1: Az élet egy doboz csokoládé, sosem tudod, mit kapsz legközelebb. Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: költészet rejtett kincseiből. Ismert vagy kevéssé ismert, közepes hosszúságú versek nagy tanulságait idézzük. Reisinger János mutatja be és elemzi ezeket a verseket.
1: A költészet rejtett kincseiből. Ebben a sorozatban ismert költők ismeretlen verseit, vagy kevéssé ismert költők jelentékeny verseit szeretném megszólaltatni, melyek méltatlanul porladnak és hevernek újságokban vagy kötetekben, de nem a versolvasók tudatában és emlékezetében. Vörös Sándor nagyon sok verset írt, és a versei nagy részét kívülről is tudta, valami egészen rendkívüli emlékező tehetséggel rendelkezett. És főleg idősebb korában már, a 70-es, 80-as években gondolatai vissza-vissza kalandoztak Csönge felé, a Vasmegyei kis falu felé, ahol most emlékmúzeuma is áll, ahonnan pályáját elkezdte, és ahonnan elindult aztán Pécsen keresztül, Budapesten át a nagyvilágba, egész Indiáig és Kínáig, vagy Nyugat-Európán át Amerikáig, hiszen az egész világköltészet értékeit magyarra fordította, és sokszor személyesen is megjelent feleségével, Károlyi Amival együtt, magyar költő társaságában, Pilinszky Jánossal, Nemes Nagy Ágnessel, például a londoni költő találkozókon, ahol maga olvasta fel verseit. Nekem is módon volt egyszer találkozni vele, amikor a Magyar Rádió felkért bennünket, irodalomtörténészeket, Bárdos Lászlóval együtt, hogy látogassuk meg Ferenchegyi otthonában, tegyünk fel kérdéseket neki és feleségének, Károlyi Aminak is. A vers, amit most szeretnék felidézni, és ami visszavezet az ő szülőföldjére, és megidézi ezt a kis vasmegyei falut, egy görög-spanyol festőművész segítségével, aki egy extatikus, valóban lobogó világot idézett fel, a Budapesti Szépművészeti Múzeumban is láthatjuk, nem egy olajfestményét. El Greco. Vörös Sándor versének a címe Greco példázata a géniuszról. A géniusz vagy szellem, a géniusz, mely kölcseinek kedvelt kifejezése volt, az igazi szellem, az életadó szellemi átlelkesíti a lelket és a testet is, ami fölemeli az embert. Igen, a géniusz, amelyre a latin nyelv és a rómaiak hivatkoztak, ami az egész középkoron át ismeretes kifejezés volt, a géniusz loci, a helynek a szelleme, hogy nem csak nekünk, embereknek van egy fölfelé vívő szellemünk, hanem van a szülőhelyünknek, van a világnak is, ahol életünket leéltük, és amelybe emlékeink visszakapaszkodnak, van egy éltető szelleme. Na de lássuk mindenek előtt a verset. Vörös Sándor, Greco példázata a géniuszról. Egyedül ballagok éjben, sötétben. Mécset gyújt valaki a messzeségben. Falusi házában kanócot égett, mely alig fényli be a szoba mélyet. Félhomályban tesz-vesz a mécs gazdája, épp csak semminél több pislogó lángja. De a vándoroknak vezérlő fényjel mérföldekre látszik a vak az éjjel. Csillogása jelzi falum irányát, mint hatalmas mágia az éjszakán át. 1979-ből való ez a vers, az utolsó évtizede kezdetéről, Vörös Sándor kései költészetének utolsó fellobogása ez, az ősi hatos és ötös váltakozásában, valami lassú ütem, valami szomorú ritmus, igen, az ősi hatos ilyen hangulatokat foglalhat magába, ellentétben az ősi nyolcassal, mely jóval vidultabb, pattogóbb, erőteljesebb ritmust hordoz. Egyedül ballagok, éjben, sötétben. Nem is elgrékói, hanem már szinte gólyai képez, hogy egy másik spanyol festőt idézzünk meg, egyedül ballagok éjben, sötétben. Az egyedül valóság és a sötétség. A bezártság, a vigasztalhatatlanság és a reménytelenség. Az ember lassan eltűnődve, egyedül ballag, ott sokan a magyar költészetben, főleg a 20. században, hiszen épp József Attila néhány szavát idéztem. Egyedül ballagok éjben, sötétben. Mécset gyújt valaki a messzeségben. Egy kis fényforrás, egy kis vezérlőfény, de az is a messzeségben. Falusi házában kanócot éget, mely alig fényli be a szoba mélyet. Valami egészen kifejezhetetlen szegénység, elhagyatottság, egy kis nádfödeles ház, egy elhagyott lak, mint egy Petőfi arany korából itt a 20. század végén. Fél homályban tesz-vesz a mécs gazdája, épp csak semminél több pislogó lángja, alig valamilyen világosság. Az embernek óhatatlanul eszébe jutnak a mécsessel, a kanóccal, az égő kanóccal kapcsolatos hasonlatok, akár a Bibliától fogva is, hiszen a Biblia is azt mondja, hogy sötétben él az emberiség, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de van számunkra mécs, van számunkra lámpás, van számunkra szövétnek, ahogy a régi magyar nyelv olyan szépen mondta még Károlyi Gáspár korában, aki nagyon sokszor szövétneknek fordította a lámpást, és Péter apostol második levele első fejezetében a proféciákat nevezi ilyen szövétneknek, ilyen lámpásnak, amely nem az egész tájat világítja be, de azt a lépést, ahova lépsz, hogy nehogy zsombékra, ingoványra lépjél, nehogy beleszakadjál valamibe, megvilágítja azt az utat, amelyen járnod kell. Hát ilyen ez a semminél alig több pislogó láng is, amit Vörös Sándor felidéz, de a vándoroknak vezérlő fényjel, mérföldekre látszik, ha vak az éjjel. Az embernek szüksége van a fényre, és főleg a sötétségben világító fényre. A régi világban a csillagok mutatták az utak járását. Aki ismerte a csillagok állását, a nagy pusztában sem tévedt el. De a mai modern korban, amikor az ember már kiszakadt a világegyetemből, amikor már ritkán nézünk fel a csillagokra, nagyon nagy szükségünk van más emberek jelzéseire, még akkor is, hogyha ezek aprónak tűnő, a nagy sötétben szinte csak olyan Szent János bogárnyi jelzések. Csillogása jelzi falum irányát. Visszatérni a múltba, a gyermekkorba. Hogyan is mondta Kassák Lajos? A költő, a művész az az ember, aki öregnek születik, és gyermekként hal meg. Az ember vissza akar találni a gyermekségébe, valahogy a gyermeki világba, a gyermeki egyszerűségbe. Amikor, ahogy Pirinszky János mondja, amikor még az egész világot konstatáltuk, és nem a részleteket analizáltuk. Amikor az egész világ élmény volt számunkra, csodálat és kitárulkozás, és nem vesztünk bele szakbarbár módon az egyes részletekbe, hogy ki se látszódjunk aztán belőle. Csillogása jelzi falum irányát, mint hatalmas mágia. Ebből a kis mécsből, ebből a kis kanózból, ebből az épp csak semminél több pislogó lángból, vezérlő fényjel lesz, vagy mint hatalmas mágia, mely világít az éjszakán át. Visszatérni oda, ahonnan vétettünk, és visszatérni magasabb fokon a harmóniába, amit a gyerekkor képezett. Vörös Sándor grékó példázata a géniuszról. Egyedül ballagok ében sötétben, mécset gyújt valaki a messzeségben, falusi házában kanócot éget, mely alig fényli be a szoba mélyet, fél homályban tesz-vesz a mécs gazdája, épp csak semminél több pislogó lángja, de a vándoroknak vezérlő fényjel, mérföldekre látszik, ha vak az éjjel, csillogása jelzi falum irányát, mint hatalmas mágia az éjszakán át.
0: Költészet rejtett kincseiből. Ismert vagy kevéssé ismert, közepes hosszúságú versek nagy tanúságait idézzük. Reisinger János mutatja be és elemzi ezeket a verseket.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lauren Ray írta Tennessee-ből, az Egyesült Államokból. A piros táska. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Zsoltárok könyvének 145. fejezetének 3. verse. Mikor meglátogatom az unokáimat, mindig egy piros bevásárlótáskát viszek magammal, és ők tudják, hogy a táska finom falatokat és apró játékokat rejt. Unokáim most 6 és 8 évesek. Mikor beállok a kocsimmal, felhajtóra már rohannak elém. Az első dolguk az, hogy belenéznek a táskába. Ez kedves szokássá vált, megmeleggelti a szívemet. Bár nemrégiben mosolyogva megjegyeztem, remélem nem csak az édességek miatt szerettek. Ha mennyei atyámra gondolok, aki nagylelkűen elhalmaz áldásaival, akkor könnyű hálásnak lennem. Amikor hálát adok mindazért, amit tesz, eszembe jut-e dicsőíteni őt azért, aki? A 145. Zsoltár arra emlékeztet, hogy Isten megbízható, igazságos, kegyelmes és együttérző. Néha nehéz időszakokon megyünk keresztül. Lehet, hogy válaszokra várunk, elbátortalanodunk, s talán azt érezzük, Isten áldása nem érint minket. Ezekben az időkben dicsőítem-e Istent önként és szenvedélyesen? Isten dicséretében tudatosnak kell lennem. Szeretem a javakat, de még jobban szeretem azt, aki mindezeket nekem adja. Kegyelmes atyánk, hadd dicsérjünk azért, aki vagy, és ne csupán az áldásaidért. Senki sem fogható hozzád. Ámen. Napi gondolat. A nehéz időkben is dicsérni fogom Istent. Imádkozzunk a nagyszülőkért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Veres Sándor születésnapja. Veres Sándor 1913. június 22-én született Szombathelyen. Apja földbirtokos és katonatiszt volt, anyja művelt polgárcsaládból származott. Gyermekként Csöngén élt, iskolába Pápán, Szombathelyen, Győrött és Sopronban járt. 1933-tól a Pécsi Tudományegyetem jogi, földrajzi és történelmi, majd filozófiai és esztétikai tanulmányokat folytatott. Egyetemi évei alatt alapította a pécsi Öt Torony című folyóiratot. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, 34-ben pedig első kötete Hideg van címmel. 1943-ban Budapestre költözött, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lett. A II. Világháború után 47-ben feleségül vette Károly Emi költőnőt, 51-ben tudományos akadémiai könyvtárosi állásából is elbocsátották, ez időben Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós támogatta, aki már korábban megzenésítette verseit. 89. január 22-én hunyt el Budapesten. Sírja feleségével együtt a budapesti Farkasréti temetőben található. Egykori lakóhelyüknél a budai második kerületi Törökvész úti házánál emléktábla őrzi nevüket. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15 és 17-e között rendezik majd meg a 31. családkongresszust Vácon a Püspökvác épületében. Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében zajlik a program, melynek mottója és a kettő egy test lesz. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjainkat tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és zenével. Intézményi lelkész keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai: vasárnapi istentisztelet megtartása, két rehabilitációs ház lakóinak, látogatások hétvégén a hozzátartozóknak is, heti két bibliaóra és részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét és kifejezetten hitbéli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, valamint kapcsolattartása a református szeretett szolgálattal, gyülekezetekkel és helyi egyházmegyével. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu címre várják. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül, 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

100 kérdés Jézusról. 23. rész. Mi a lelki szegénység? Elkezdjük Jézus Krisztus boldog mondásainak, vagy más nevükön a 8 boldogságnak a részletes tanulmányozását, abból a célból, hogy válaszolni tudjunk arra a kérdésre, hogy Jézus milyen szükségszerű lépéseket jelölt meg a boldogsághoz vezető úton. Jézus a boldog mondásokat a hegyi beszéd élére állította. Amikor letáboroztatta azt a 10-15 ezer, vagy talán még több 15-20 ezer fő sokasságot a Kapernaumhoz közel álló, ma boldog mondások hegyének nevezett Dombocska lejtőjén, és ott a legközelebb tanítványait vonta magához, és szólni kezdett, akkor azt a hatalmas beszédet, amit már 2 éve vártak tulajdonképpen tőle. De Jézus egyetlen egy beszédet mondott nagy sokasságnak, ez a hegyi beszéd. Mint hogy a szűken vett tanítványi körnek is csak egy nagy beszédet mondott, ezek a Jézusnak a búcsú beszédei János evangélium a 14., 15. és 16. fejezeteiben. A hegyi beszédnek a boldogságra vonatkozó részletes kijelentéseit én Máté evangéliumából fogom idézni. 2 evangélium őrizte meg a hegyi beszédet. Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezete, valamint Lukács evangéliuma 6. fejezete. Márk és János nem szól részletesen a hegyi beszédről, sem elmondásának körülményeiről, sem nem szólnak magáról a tartalmáról sem. Lukács evangéliuma feljegyzi, hogy a hegyi beszéd előtti éjszakát Jézus az egész éjszakát imádságban töltötte el. Fel kellett készülni, méltó módon kellett felkészülni erre a hatalmas nagy programbeszédére. Hogy Jézus a fellépése kezdetén 40 napig elvonult a pusztába, és ott böjtölt és imádkozott, ugyanúgy a hegyi beszéd elmondása előtt az egész éjszakát imádkozásban töltötte el, majd hajnal tájban kiválasztotta és tanítványait most már apostolokká tette, tehát olyan emberekké, akik nem csak hallgatják, hanem tovább is adják majd a tanításait. Azután pedig, ahogy a sokaság összegyűlt a Genezáreti tó partján, ezt Lukács evangélista mondja el, és Jézus látta már, hogy nem tudja befogni a maga szavával ezt az egész nagy tömeget, így vitte fel őket a közeli dombok egyikére, amely ma is ott áll, és a tetején egy ortodox templom, a Boldog Mondások hegye temploma díszlik. Tehát ennek a hegynek vagy dombnak a tetejére táboroztatta le Jézus a nagy sokaságot, legközelebb magához a tanítványaival, és akkor csendült fel a hegyi beszéd. A hegyi beszéd tehát a 8 boldog mondással kezdődik. És a 8 boldog mondás pedig ezzel a mondással kezdődik, amit magyar nyelvterületen, de talán más nyelvterületen is, mind a mai napig elég sok félreértés kísér, ez így hangzik, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Személyesen én is visszaemlékezem, hogy gyermekkoromban, amikor először hallottam talán a hittanórák egyikén, vagy talán egy istentiszteleten, a katolikus templomban ezt a mondást, hát otthon édesanyámnak föltettem a kérdést, hogy édesanyám, hát kik ezek a lelki szegények? Hát édesanyám akkor mindig azt a választ mondta, hogy a lelki szegények azok tulajdonképpen a kicsit ügyefogyott emberek, akik értelmileg észben nem annyira kiválóak, talán azt is lehetne mondani, hogy talán gyenge elméjűek is, vagy betegek, sérültek is az értelmükben. Na de hát fiam, nem azok a boldog emberek, akik olyan nagyon sokat tudnak, nem azok a boldog emberek, akik olyan sokat akarnak megismerni, és megtudni, és megmagyarázni, hanem a boldogság az sokszor az egyszerű életben van, és a hétköznapi, egyszerű, vidéki, falusi emberekben. Tudod, mint nálunk is itt a mi városkánkban, a szívemszogyban, hogy ő szokta mondani, egy ágról szakadt ember volt ő, akkor ugye a 60-as években még hajléktalanok nem voltak, viszont voltak olyan embertársaink akkor is, akik jeles ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor, vagy más egyéb alkalmakkor csengettek a kapunknál,
És amikor kiléptünk, már édesanyám eleve nyújtotta az ebéd tájékán, történt meg ez a csengetés, egy 2 forintost a kezembe, és akkor az ott álló idős ügyefogyott és beteges és kicsit már idősödő ember, aki levette közben a kalapját is a fejéről, vagy a sapkáját, és nyújtotta a tenyerét, beletettem ezt a pénzdarabot, és ő kellemes ünnepeket kívánt, az én szívem pedig összeszorulva ment vissza a dúsan terített asztalhoz, hogy mi nekünk, habár 4 vagyunk testvérek, mégis ilyen nyugodt házunk van, meleg ételünk van, fedél van a fejünk fölött, és más emberek viszont nyomorognak talán, vagy ilyen könyör adományokat kell a kezükbe dobnunk. Hát édesanyám így válaszolt. És sok helyütt kaptam meg ezt a választ később is, ifjúkoromban, felnőtté váló időszakomban is, míg nem megismerve a Bibliának a szegénységről szóló tanítását, egy egészen más jelentés kezdett körvonalazódni előttem. Mert Jézus Krisztus, amikor arról beszélt, és azzal kezdte a boldog mondások sorozatát, hogy boldog a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, akkor bizony nem a csökkent értelmű emberekre, nem az ügyefogyottakra, nem az együgyűekre, nem a félkegyelműekre gondolt, hanem egészen másra. Jézus és a Biblia ugyanis azt tanította, hogy mindannyian szegények vagyunk. Mindannyian gyenge, esendő emberek vagyunk. Hogy mennyire szegények vagyunk, az nem is annyira testileg látszik meg, hiszen ha van testileg, miből élnünk, van ruha rajtunk, van lakásunk, házunk, akkor éppen nem vagyunk szegények. Hanem lelkileg mutatkozik meg igazán a szegénységünk. Tudnék, hány igaz vágyunk volt, hány nemes célt akartunk elérni, és meg tudtuk ezeket valósítani, el tudtuk ezeket érni. A szegénységünk abban ragadható meg leginkább, hogy olyan gyöngék vagyunk, hogy még az általunk jónak és kedvesnek és kívánatosnak látszó célokat se tudjuk elérni. Nincs erőnk hozzá. Azt szoktuk mondani, hogy gyenge, gyarló emberek vagyunk. Hát látom a jót, de a rosszat teszem, hogy később ezt lakonikusan, de annál igazabban a római levél 7. fejezetében Pál apostol megfogalmazza. A jót akarjuk és a rosszat tesszük. Hát igen, ez a szegénység, hogy még a jót akarva is csak a rossz sikeredik ki belőlünk. Ez valódi szegénység, ez valódi, hogy a Biblia másképp mondja, betegség. Ez valami olyan erőtelenség. Ez valami olyan a gyermeki szinthez közelítő állapot, hogy felnőttként is be kellene ismernünk, hogy mennyire gyerekek vagyunk, mennyire gyengék és esendőek vagyunk. Boldogok a lelki szegények. Ez a mondás tehát nem annyit jelent, hogy valaki értelmileg fogyatékos, hanem ez annyit jelent, hogy boldog az az ember, aki rádöbben az életének erre az oldalára. Boldog az az ember, aki igaz módon tudja látni az életét, aki beismeri már a szegénységét, mert ha előbb azt mondtam, hogy mindannyian szegények vagyunk, és ez igaz, hát de miért nem boldog minden ember? Azért, mert az emberek többsége nem ismeri be a gyengeségét és a szegénységét. Az emberek többsége azért érdemből él, és magára tekint, és valamiért dicséri magát, és amit elértem, azt a magam erejével értem el, és amire eljutottam, az magamnak köszönhető. Tehát az ember büszke, kevély, gőgös, önhit lény, de vajon lehet-e büszkeségben, a dőjben, a gőgben, az önhitségben, a magabízásban lehet-e boldogság? Nem lehet. Le kell szállnunk az énünk magaslatáról. Le kell szállnunk a magaslóról. Alább kell adnunk azt, amiben addig hittünk, és az igazi önismeret hangján legalább először ezt az első felismerést ki kell, hogy mondjuk, hát nem is tudtam, hogy ennyire gyenge vagyok. Hát ez én vagyok, ez az én számból származott, ez a dühös, indulatos kifejezés. Már megint nem tudtam parancsolni magamnak. Már megint más tettem, amit előre elgondoltam. Hát hol vagyok én, ki vagyok én, mennyire gyenge, szánandó és esendő ember vagyok én.
Nagyon sok ilyen felismerésünk van szinte már a gyermekkorunktól fogva. De az a baj, hogy ezeket úgy elengedjük és szélnek eresztjük. Nem gondolkozunk többet erről, hogy hát ha ennyire gyengék és betegek vagyunk, és tényleg a gyermek szintjén állók vagyunk, akkor miért nem kérünk és fogadunk el segítséget? Miért nem hagyatkozunk arra valakire, aki meg tudna erősíteni bennünket? Miért nem nyújtjuk ki a kezünket az ég felé, és miért nem kérjük Isten segítségét? Hiszen a Bibliának a 4. fejezetétől, a Mózes első könyve 4. fejezetétől fogva állandóan visszatérő, és nem is csak egy szófordulat, hanem egy egész hosszú mondatban kijelentett tanítása, hogy ekkortól fogva kezdték segítségül hívni az Úr nevét.

Aztán máskor Zsoltárok könyvében ez így szerepel, például az 50. Zsoltárban, hívj engem segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Én meghallgatlak téged, megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten minden igaz, őszinte és gyenge emberi szót meghall. Minden őszinte beismerést, fohász, kérést meghallgat és válaszolni is fog rá, és meg is fogja oldani azt a problémát, aminek érdekében mi Istenhez fordultunk. A nagy kérdés nem ez az első két dolog, hogy ő meghall-e és segít-e, hanem az a nagy kérdés, hogy mi dicsőítjük-e őt ezért, vagy pedig utána a magunk érdemének fogjuk tulajdonítani azt is, ami az Isten segített hozzá. A nagy kérdés az, hogy hála lesz-e a lelkünkben, és ez a hála oda kapcsol-e majd Istenhez, oda visz-e újra-újra Istenhez, és szereze újabb és újabb tapasztalatokat Istennel, a megsegítő, a megváltó, a kegyelmes Istennel. Ennyit jelent a lelki szegénység. Tehát mindannyian szegények vagyunk lelkileg, de csak azok a boldogok, akik beismerik a szegénységüket. Minden ember gyenge, a legerősebbnek magát mutató ember is rendkívül gyenge, és mennél inkább indulatos egy ember, mennél inkább haragva és mutatni akarja az úgymond erejét, annál inkább lelepleződik, hogy ezek az emberek gyengék. Az a gyenge emberi magatartás, amikor az erőnket fitoktatjuk, mert ez az erőnk a rossztól kölcsönzött erő. Isten olyan erőt akar nekünk adni, ami tiszta, ami szelíd, ami megértő, ami halk, ami nyugodt, úgy, ahogy Jakab levele második fejezetében a felsorolásban olvassuk a mennyből jövő tiszta bölcsességről és a mennyből eltanulható életelvekről. Mindannyian gyengék vagyunk tehát, de boldogoknak Jézus azokat nevezte csak, akik őszintén beismerik a gyengeségüket. Hol, mikor és hogyan ismerik be a gyengeségüket? Nem biztos, hogy boldogok azok, akik mindig emberek előtt, hogy úgy mondjam, fitoktatják a gyengeségeiket. Nem azok a boldogok, akik úgy szemlesütve, vagy éppen elég nagy öntudattal azt mondják, hogy én gyenge ember vagyok, én gyarló ember vagyok. Úgy, ahogy az egyik költőn kifejezte, hogy ember vagyok, gyarlóság létem fényes bélyege. Akik a gyarlóságot fényes bélyegnek tartják, nem biztos, hogy örömteli életet, boldog életet fognak élni. Felismerni a gyengeségünket csak Isten előtt lehetséges. Csak Istennel szembesülve láthatjuk a gyengeségünket. Csak Krisztus tekintve jöhetünk rá a gyengeségeinkre. Csak Isten tükrébe beletekintve mondhatjuk azt, hogy ahhoz képest én hol állok, hova sodródtam, hova jutottam. És ha Isten tanítja meg, hogy milyen emberek vagyunk, ha Isten vezet bennünket igazi önismeretre, akkor én mindannyiunknak csak azt tudom ajánlani, hogy először a gyengeségeinket Isten előtt ismerjük el, mert előtte biztos alázattal és kellő komolysággal fogjuk elismerni, és ne emberek előtt hivalkodjunk a gyengeségeinkről, ne önmagunk előtt ismételgessük azt, hogy hát én gyarló és gyenge ember vagyok. Egyáltalán nem dicsekedés tárgya az emberi gyengeség bevallása. Szégyen, megbánás és igaz emberi érzés kell, hogy emögött álljon. Mert hiszen Isten bennünket nem eleve gyengének teremtett. Isten kezéből nem gyengékként kerültünk ki. Ádám és Éva erejük teljességében álltak ott, mint a föld királyai, mint a föld vezetői a paradicsomban. Isten rájuk bízta az egész világot. Ádámtól kért, hogy nevet adjon az előtte elvonultatott állatoknak. Tanította az embert fogalomalkotásra, gondolkodásra, beszédre, kifejezésre. Hatalmas erőt kölcsönzött Isten az első emberpárnak,
és a tragédiánk az, hogy mennyire gyorsan elszakítottuk magunkat Isten erejétől, és mennyire gyorsan akartunk a mi erőnk lábán megállni, vagy mennyire gyorsan gondoltuk azt, hogy egy másik hatalom is kölcsönözhet nekünk erőt, aki ott megjelent a paradicsom egyik fájánál, amit Isten a jó és gonosz tudása fájának nevezett. Nem azért, mert lenne ilyen fa, hanem azért, mert Isten csak egy dologtól akart visszatartani bennünket, hogy mi tapasztalatból próbáljuk ki a rosszat, vagyis ne, ugye a tudás a Bibliában sokszor a tapasztalati tudás jelenti, és Isten attól akart bennünket visszatartani, hogy ne tapasztalatból, ne a saját bőrünkön érezzük a rosszat. Elég a rosszról tudni csak elviekben, és aztán távol tartani magunkat tőle. De mi emberek sajnos elszakítottuk az Istennel való kapcsolatunkat, eltávolodtunk Istentől, és a jött-ment kísértő szavára hallgattunk, és az ő oldalára álltunk, és ő azóta is kiszipolyozza az ember életet, az egész emberiségét, és mindannyiunk életét is, mert amikor mi tévedünk, amikor mi hibát, bűnt, vétket követünk el, az tulajdonképpen nem más, mint Sátán kiszipolyozása, aki belevitt bennünket egy kísértésbe, ígért fűt, fát, és utána jól kirabolt bennünket. Hát ezért lettünk mi gyengék, ezért lettünk mi betegek, ezért lettünk mi szegények. De aki beismeri a szegénységét, és aki nem hivalkodik a szegénységével, hanem gazdag életet akar élni, de Istentől jövő gazdagsággal. Nos, az ilyen szegényeket dicséri már a Zsoltárok könyve, főleg Ézsajás könyve, de leginkább Zsoltárok könyvében találhatunk sok ilyen kijelentésre, hogy hallják ezt a szegények és örülnek. Ez a szegény kiáltott és az Úr megszabadította, meghallgatta őt. És a szegénység dicsérete azoknak szól, akik őszintén beismerik a valóságot, akik őszintén elismerik azt, hogy segítségre szoruló lények. Jézus Krisztus a szegénységnek egy különösen szép példázatot állított emlékműjéül, és ez a tékozó fiú példázata. Akkor, amikor beismerte a moslékos vájú mellett a fiatalabbik gyermek, aki otthagyta a szülői házat, aki eldorbézolta az előre kikért örökségét, lezüllött, végén már a moslékból se kapott, amit a disznók elé vetettek, de a Szentlélek ugyanúgy fáradozott érte, és ez a fáradozás végül is célba talált. És az a fiú magába szállt, és azt mondta, hogy Uram, hát én vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy én a te fiadnak hivatassam. Visszatérni akart az atyához, beismerésre akart eljutni. A lelki szegénység az tulajdonképpen egy állapot kendőzetlen elismerése, és már magában rejti azt, hogy elismerjük, hogy ebbe az állapotba nem mások vetettek bennünket, nem a világ taszított ide, hanem sajnos a magunk rossz döntései. Ezért lesz majd a második boldog mondás tárgya a sírás, az igazi megbánás, mert a tékozó fiú történetében is azt látjuk, hogy a magába szállás és a gyengesség elismerése tulajdonképpen szinte együttemben maga után vonja azt, hogy elismerjük, hogy ebbe a helyzetbe, tehát nem más emberek vetettek bele, nem a világ taszított ide, nem mások a felelősek ezért. Nyilván a végső kór okozó a Sátán, a végső felelős Sátán, de sajnos mi beleegyeztünk Sátán ezer kísértésébe, és tulajdonképpen azért vagyunk most itt, mert Sátánnak sikerült kifosztani bennünket a magunk közreműködésével, és a magunk beleegyezésével. A lelki szegénységről tehát Jézus ebben a különlegesen szép példázatban, amit a Biblia szívének is tartanak, a tékozó fiú példázatában megemlékezett. Innen indul el a tékozó fiú útja hazafelé. Ha nem szállt volna magába, ha nem ismerte volna el ezt a szegény, gyenge, elesett állapotát, és azután rögtön az ő felelősségét ennek az állapotnak az előidézésében soha nem változott volna meg az élete. Már itt az első boldog mondásnál látjuk, hogy aki erre az útra lép, az a megtisztulás útjára lép, a megtérés útjára lép.
a boldogság útja a megtérés útja, és a megtérés útja a boldogság. Jézus világosan közdít az első boldog mondásban, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Megígéri a mennyeknek országát az embernek, aki erre az útra lép már itt a földi életében, hogy a szívünkben megszülessék a mennyek országának a bizonyossága, és megígéri a mennyek országát majd az örök életre nézve is. Mindegyik boldog mondás két részből áll. Van az első rész, ami kimond egy igazságot, egy törvényszerűséget, és van egy második rész, amely kimond egy ígéretet, és ezek az ígéretek általában mind a végső beteljesülésre vonatkoznak. És itt az első boldog mondásnál, ahol már nyilván ezt tapasztaljuk, eszünkbe kell, hogy jusson egy másik dolog is, és ez jó, hogy a boldog mondások legelején hangsúlyozzuk, és nem később. És ez pedig az, hogy ez a szerkezeti felépítés sejteti azt, hogy lényegileg Jézus három boldogságról beszélt. Beszélt a hazug boldogságról. Mi a hazug boldogság? Az, ha valaki erősnek érzi magát. Az, hogyha valaki a maga érdemeiben hisz. Az, hogyha valaki abban bízik, hogy majd ő boldoggá tudja tenni az életét, meg mások életét. Majd ő kicsikarja valahogy a boldogságot. Ez a hazug boldogság. Ezzel le kell számolnunk. Az számol le, aki beismeri őszintén, hogy gyenge és erőtelen. A második boldogság felfogás a valódi boldogság. A valódi boldogság az, amit Jézus itt meghirdet. Tehát jelen esetben az, aki beismeri a lelki szegénységét, az a boldogság útjára lép. A boldogság pontos törvényszerűségekkel kirakott, kikövezett útjára. És mi a harmadik boldogság? A tökéletes boldogság. Tehát a hazug boldogság, a valódi boldogság, utána a tökéletes boldogság. Ki kell lépnünk a hazug boldogságból, át kell lépnünk a valódi boldogságba, és a valódi boldogságban járva már itt a földön megértjük, hogy tökéletes boldogság azonban itt a földön nem lehetséges. Miért nem lehetséges a földön tökéletes boldogság? Csak azért nem lehetséges, mert a tökéletes boldogsághoz az is kell, hogy minden ember boldog legyen. Ne csak én, és körülöttem hullámzik egy boldogtalan ember tömeg,

dolgoznunk kell, és ha nem kerül is sor minden boldog mondásnál, csak mondjuk a vége felé és a végső zárásnál arra, hogy én ezt újra hangsúlyozzam, mindenkit kérek arra, hogy összetetten a maga csodálatos gazdagságában tekintse ezeket a boldog mondásokat. Kilépni a hazug boldogságból, átlépni a valódi boldogságba, és reménykedni, hogy lesz majd egy tökéletesen boldog élet, de az majd az örök életben, ahol nem lesz bűn, sátán, gonoszság. Jaj, kiáltás! Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. És a 8. utolsó boldogmondásban ezért szó szerint ugyanezt ismétli meg majd Jézus, ha oda jutunk, majd onnan visszatekintve, ismét emlékezhetünk a kezdetre, a küszöbre, az első boldogmondásra.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, harmadik rész.
1: A jó apa ismérvei. Példabeszédek könyve 17. fejezet 6. verse azt mondja: a fiak ékessége az atyák. Boswell, a híres életrajzíró, elmeséli egy napját, amikor az apja horgászni vitte őt. Később, amikor elolvasta, mit írt apja a naplójába, egyetlen mondatot talált ott: ma horgászni mentem a fiammal, micsoda elpazarolt nap. Ez teljesen összetörte őt. Salamon azt írja: a fiak ékessége az atyák. Példabeszédek könyve 17. fejezet 6. vers. Íme egy nagyszerű apa 6 fémjelzése. Elsőként védelmez. Fizikailag védi gyermekeit, amikor még fiatalok, és érzelmileg, amikor már érettebbek. Megtanítja fiainak, hogy tiszteljék a lányokat, és elbeszélget a fiúkkal, akik a lányával randevúzni akarnak. Másodszor meghallgat. Nem úgy, mint akiről gyermeke így beszélt az édesanyjának: ha felnövök, olyan leszek, mint apu, a szemöldököm összenő, és ha valaki beszél hozzám, nem figyelek majd oda. A figyelem egy életre szóló hidat épít a gyermeket szívéhez. Harmadszor gyengéd. Semmi nem képes úgy kifejezni a gyermekek számára a biztonságot és azt, hogy értékesek, mint az ölelés. Ha te ölelés nélkül nőttél fel, kövess el mindent, hogy nekik ne kelljen. Negyedszer fegyelmez. Nem csupán fegyelmez, de példát is mutat önfegyelemből. Ötödször vidám. Nem feledkezik annyira a gondolataiba, mintha csak egy tárgy lenne, vagy egy bútor darab. Ne feledd, az örvendező szív megszépíti az arcot. Példabeszédek könyve 15. fejezet 13. vers. Tehát mutasd meg gyermekeidnek a humoros oldaladat. Hatodszor, ő maga is Krisztus útján jár. Lee Strobel, aki korábban ateista volt, így írt: amikor keresztény lettem, 5 éves lányom így szólt: anyu, szeretném, hogy Isten velem is azt tegye, amit apuval tett. Azután átadta életét Jézusnak. Ha Krisztus útján jársz, és ezt gyermekeid látják, az mindent megváltoztat. Imádkozz így: Uram, hadd legyek lehetőségeimhez mérten jó szülő, hogy olyan példakép legyek, akin látják gyermekei, hogy szeret téged, szereti őket, és szereti a családját. Soha ne legyek túl büszke azt mondani nekik,

szeretlek, és mindig szánjak rájuk időt még a zsúfolt napokon is. Uram, köszönöm neked a család kiváltságát. Tudom, jó úton járok, ha továbbra is követlek téged. Amen.

Generációs lejtő. Józsué könyve 24. fejezet 15. verse azt mondja, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ahogy élete végéhez közeledett, Józsué összehívta a nép vezetőit, és azt mondta, láttátok mindazt, amit Istenetek, az Úr tett értetek. Józsué könyve 23. fejezet 3. vers. Aztán kihívást intézett hozzájuk. Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Józsué könyve 24. fejezet 15. vers. Mit tett a nép? Izrael az Urat szolgálta Józsué egész idejében. Józsué könyve 24. fejezet 31. vers. Eddig jó, de nézzük csak meg közelebbről. Csak részben szolgálták Istent, csak amikor előnyük származott belőle. Egyetlen katonai művelet volt hátra Józsué halála után, hogy kitakarítsák a pogány bálványimádás utolsó maradékát. De Izrael nem űzte ki az ott lakókat. Míg Józsué teljesen elkötelezett volt Isten felé, a vének csak részben voltak elkötelezettek. Az eredmény? Fiaik és lányaik házasodni kezdtek a szomszédos népekkel, és átvették azok életmódját. Ezt olvassuk. Más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. Nem hagytak fel cselekedeteikkel és megáltalkodott magatartásukkal. Bírák könyve, 2. fejezet, 10-től a 12. versig és a 19. vers. Mi formálta szellemi értékítéletüket? Szüleik megalkuvása. Ezt hívják generációs lejtőnek. Ez segít megértenünk, hogyan hatottak ránk szüleink, és megjósolja, hogy elkötelezettségünk vagy annak hiánya hogyan fogja formálni gyermekeinket. Szülők, tiétek az első lépés lehetősége. Adjatok mély lelki gyökereket gyermekeiteknek olyan korán, ahogy csak lehet. Így, ha később lázadnak is, lesznek emlékeik és értékeik, amelyekhez visszatérhetnek. Ne csak beszéljetek nekik Istenről, hanem éljetek naponta hívő életet előttük.

Hogy van, hogy kellene lennie? Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 25. verse azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. Először nézzük meg, hogy van. Kövessük végig egy házasság elhidegülésének 7 lépcsőfokát. Az első évben a férj így szól. Édesem, aggódom miattad, csúnyán megfáztál. Szeretném, ha befeküdnél a kórházba egy teljes kivizsgálásra. Tudom, hogy az ellátás elég vacak, de elintézem, hogy vigyenek neked ételt a Rosszini étteremből. A második évben, kincsem, nem tetszik nekem ez a köhögés. Felhívtam dr. Millert, és mindjárt át is jön. Szóval légy jó kislány, és bújj be gyorsan az ágyba a kedvemért, jó? A harmadik évben, szívem, jobb lenne, ha lefeküdnél. Nincs jobb egy kis pihenésnél, ha rosszul vagy. Hozok neked valamit enni. Van itthon egy kis leves? A negyedik évben, drágám, vigyázz magadra. Miután megetetted a gyerekeket és elmosogattál, jobb lesz, ha ledőlsz egy kicsit. Az ötödik évben, miért nem veszel be pár szem aspirint? A hatodik évben, esetleg gargalizálhatnál vagy valami, ahelyett, hogy itt ülsz és ugatsz, mint egy oroszlánfóka. A hetedik évben, az ég szerelmére, hagyd már abba a tűzszögést, talán engem is meg akarsz fertőzni a tüdőgyulladásoddal. És hogyan kellene lennie? Ti férjek, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, olyan szeretettel, amely mindig ad, nem elvesz. Krisztus szeretete teszi az egyházat teljessé. Szavai keltik életre szépségét. Minden, amit ő tesz és mond, azért van, hogy a legjobbat hozza ki belőle. Így kellene a férjeknek szeretniük feleségüket. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet, 25-től a 27. versig. Imádkozz így. Uram, imádkozom, hogy soha ne gondoljak rosszat a házastársamról. Hálát adok neked, Istenem, a napért, amikor összeházasodtunk, és imádkozom, hogy segíts jó reménységgel lennem házasságunk iránt egész életemben. A gyermekeimért is kérlek, Uram, segíts megfelelően szeretni őket, hogy tudjam, mikor kell fegyelmeznem őket, és lássam, hogy hol kell meghúzni a határt. Segíts, hogy olyat tegyek a nevelésben, ami helyes előtted. Jézus nevében. Amen.

Merj fegyelmezni. Példabeszédek könyve 19. fejezet 18. verse azt mondja, fenyítsd meg fiadat, nehogy halálát okozd. Amikor a szövetséges csapatok elfogtak egy a tálibok oldalán harcoló fiatal amerikait, egy nagyobb amerikai napilap így írt erről. John Walker Lind egy kiváltságos gyerekből tálib terrorista lett. Szülei nem álltak a sarkukra, amikor fiúk bejelentette, hogy kimarad az iskolából. Nem gátolták, amikor úgy döntött, muszlim lesz, sőt büszkék voltak rá, hogy alternatív utakon jár. Anyja elmondása szerint jó, ha egy gyereknek van szenvedélye. Nem kifogásolták, mikor arra kérte őket, hogy fizessék ki jemeni útját, sem azt, hogy új baráti körébe fegyveres emberek is tartoznak. Amennyire csak visszatudott emlékezni, ó, mennyire haladó szellemiségű szülei minden hóbortjára, elképzelésére és szenvedélyére igent mondtak. Az egyetlen dolog, amihez ragaszkodtak, hogy semmihez nem ragaszkodnak. A Newsweek igazán zavarba ejtőnek minősítette, hogy Walker egy ilyen szűklátókörű, intoleráns szektához vonzódott. Nincs ebben semmi elképesztő. Sóvárgott a szabályok és a fegyelem után. Amit anya és apa nem adott meg neki, a tálibok igen. Talán ha szülei kevésbé törődnek a szabad szelleműséggel és többet fiúk erkölcsi értékítéletének építésével, nem úgy végzi, ahogy. Romlásba vezető útja nem Afganisztánban kezdődött, hanem a szüleivel, akik sosem mondtak nemet. Figyelj! Fegyelmezd fiadat fiatal korában, míg van remény. Mert ha nem, tönkre teszed. Igen, te! Az életét. Példabeszédek könyve 19. fejezet 18. vers. Merj fegyelmezni, gyermeked élete múlik rajta.

Tiszteld apádat és anyádat felnőtt korodban. Ez nem tréfa, hanem egy teljesen megbízható használati utasítás kapcsolati, mentális, érzelmi, testi, lelki és akarati egészséghez, amely hosszú életet ígér követőinek. Vess egy pillantást a Mózes második könyve 20. fejezet 12. versére. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess. Ez egy közvetlen kapcsolat a Szentírásban, olyan, mint egy mennyei bankban beváltható csekk, a között, hogyan bánunk a szüleinkkel és milyen hosszú ideig élünk. Ez az igerész a 10 parancsolat része olyan törvényeké, amelyek felszabadítanak, nem pedig tiltanak, és amelyekre figyelnünk kell. Jézus is idézi többek között az 5. parancsolatot az Új Szövetségben. Ez az első olyan parancsolat, amelyhez ígéret is kötődik. Annak kapcsán, hogy hajlamosak vagyunk saját hagyományainkat törvénynek tekinteni Isten parancsaival szemben, Jézus figyelmeztetett, hogy a hagyomány önmagában semmissé teheti Isten szavát. A Biblia a tiszteletet úgy írja le, mint értékelést. Becsüld nagyra. Példabeszédek könyve 4. fejezet 8. vers. A meghittség érzésével együtt magadhoz öleled. Mindez magában foglalja azt is, hogy ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, megelégítem. Zsoltárok könyve 91. fejezet 14-től a 16. versig. A tiszteletadás kategóriába tartozik még az is, hogy nem beszélsz ellene, nem ócsárolod és nem vagy engedetlen. Így tudjuk tisztelni szüleinket. Nagyra értékeljük őket, megragadva minden lehetőséget, hogy ezt szóban is kifejezzük. Megfelelő módon fejezzük ki a meghittséget egy öleléssel, puszival, képeslappal, levéllel. Gyakorlati módon is gondoskodunk róluk. Segítjük őket problémáikban, ügyintézésekben, segítjük őket jövedelmünkkel, gondoskodunk egészségügyi ellátásukról, segítünk a háztartásban, stb. Büszkék vagyunk rá, hogy hozzájuk tartozunk, hogy az ő vérvonalukat visszük tovább. Fizikailag is jelen vagyunk, amikor szükség van ránk, és kapcsolatban vagyunk velük, amikor nem tudunk ott lenni. Tiszteletben tartjuk a véleményüket, tapasztalatukat, korukat, figyelünk rájuk és áldjuk őket szóval és tettel. Engedelmeskedünk nekik ahol és amikor csak tudunk, kivéve, ha Isten akarata, parancsai és kívánságai ellenkeznek szüleinkével, vagy bárki máséval. Minden hibánk és önzőségünk ellenére meg kell ragadnunk ezt a törvényt. Habár gyakran elbukunk, ezt a parancsot a bátorítás és a kapcsolat mérőzsinórjaként kell használnunk. Ezért tanultam újra 20 évesen megölelni és megpuszilni apát, levelet írni szüleimnek és megköszönni, hogy felneveltek és áldozatokat hoztak értem, valamint rendszeresen felhívni és meglátogatni őket. Amikor anya 7 hónapra kórházba került halála előtt, havonta 4-szer egy oda-vissza 500 mérföldes, körülbelül 800 kilométer utat tettem meg, hogy láthassam őt. Emlékszem, vége érhetetlen telefonbeszélgetésekre, hatóságokkal való húzavonákra, foglalkozni kellett barátokkal, családtagokkal és a pénzügyekkel, és ott volt még a sok levelezés is. 2 hónappal anya halála után az egész előről kezdődött, amikor apa beteg lett, kórházba került, majd 17 hónapra rá meghalt. Apa és anya arra vágytak, hogy jól bánjanak velük, ez buzdított arra, hogy a parancsolat szerint tiszteljem apámat és anyámat. Az ígért jutalom ráadás, nem pedig motiváció. És amikor a DNA-ben egyéves gyülekezeti szolgálati lehetőség, főleg 18-25 évesekkel foglalkozunk, őket is erre bátorítjuk. Igen, be kell látnunk, hogy sokan szétesett otthonokból jönnek, az Egyesült Királyságban a válások aránya már 40%, hogy sokuknak nem keresztjének a szüleik, s némelyeknek borzalmas történetük van, bántalmazták őket, ahogyan talán téged is. Ám ha ilyen megtört állapotból kiutat találunk, az felszabadítja és megerősíti szüleinket, hogy áldjanak és ne átkozzanak, hogy harag helyett megbocsássanak, és így megőrizzék életerejüket.

Jó tanácsok férjektől. Mózes első könyve, második fejezet 18. verse azt mondja, ezt mondta az Úristen, alkotok hozzáillő segítőtársat. Tanulmányozd az alábbi jó tanácsokat, és építsd a házasságodat. Elsőként, szükségem van rá, hogy egy békés helyre jöjjek haza egy fárasztó nap után, ahol felfrissülhetek anélkül, hogy már a küszöbön újabb stressz érne. Másodszor, szeretem, amikor megérint, masszírozza a hátamat, közel áll hozzám. Az ő érintése gyógyszer számomra. Harmadszor, légy velem türelmesebb a társasági életben. Ne beszélj helyettem, és ne próbálj kiigazítani mások előtt. Negyedszer, amikor nehéz időkön megyünk keresztül, ne éreztesd velem, hogy egy vesztes vagyok. Ez nagyon fontos nekem. Ötödször, kezelj felnőttként, mint egy barátot, akit szeretnél egyre jobban megismerni. Ez a fajta tisztelet sokat jelent hosszú távon. Hatodszor. Egy egyszerű vacsora a feleségemmel és a gyerekekkel az asztal körül, nekem ez jelenti a családot. Mindannyian együtt vagyunk és mindenféléről beszélgetünk. Lehet zsíros kenyér is, nem számít. Hetedszer. Törődik a szexuális igényeimmel, sosem szégyenít meg, vagy utasít vissza. Persze lehet esős a nap, de mindig érezhetem, hogy kíván engem. Nyolcadszor. Sosem próbál meg lelki szereplésre késztetni, mint például nyilvános imádkozás vagy a gyülekezetben való felszólalás. Feszengek ilyen helyzetekben, és ő megérti ezt. Jól is van ez így, hiszen éppen ez segít, hogy akarjak növekedni a hitben. Kilencedszer. Osztozik terveimben, mindig kérdez róluk. Céljaim az ima témái elején vannak. Segít abban, hogy Istenre figyeljek a célok megvalósulásában. Ezek a szabályok mindkét irányban működnek. Imádkozz így. Uram, segíts, hogy mindig tudjam szeretni és szolgálni a férjemet. Segíts, hogy ne feledjem, mi vagyunk, nem csak én és olykor ő van a középpontban. Segíts meglátnom, hogy együtt építünk örökséget, hogy egy csapat vagyunk, akik hatással lehetnek az emberekre és a környezetünkre, érted, Uram? Hadd figyeljek továbbra is arra, ami fontos, ne pedig arra, ami jelentéktelen, hogy együtt növekedhessünk a kegyelemben. Jézus nevében. Ámen.

0: Az örökséget. Malakiás próféta könyve, 2. fejezet, 15. verse azt mondja, de mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjú korotokban elvett feleségetekhez. Isten elsődleges célja a házassággal nem elsőként a szex. Másodszor egyesített jövedelmek. Harmadszor több meghívás különféle rendezvényekre. Negyedszer magasabb adókedvezmények. Ötödször jól nevelt, tanult, sikeres gyermekek nevelése. Nem. Isten elgondolásában a házasság azt a célt szolgálja, hogy a Föld benépesüljön őt szolgáló emberekkel. Gondold csak meg! Az a pici teremtmény, aki alszik, amikor te ébren vagy, és aki hihetetlen emberré válik, amikor te akarnál aludni, akinek olyan tüdeje van, hogy egy repülőgép hangerején is túltesz, akinek az arcát olyan könnyen elfelejted, mert túl sok időt töltesz az alfelénél, nos, ő a te legnagyobb missziói területed. Gondolj erre úgy, mint a váltófutásra. A siker nem azon múlik, hogy te egyénileg milyen jól futsz, hanem azon, hogyan adod át a stafétát. Csak amikor már a következő generációk történetét mesélik, tudod meg, hogy nyertél vagy veszítettél. Dávid ezt mondja. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta. Ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Zsoltárok könyve 71. fejezet 17-től a 18. versig. Ne ejtsd el a stafétát! Tűzd ki célul, hogy olyan gyermekeket nevelsz, akik átveszik hitbeli örökségedet, és még sokkal tovább is viszik, mint te. Kedves szülők! Isten ma titeket kérdez. Beteljesítitek-e rátok vonatkozó tervemet, hogy átadjátok az Isten félelem és az igazság örökségét annak a nemzedéknek, aki épp karjaitokban gügyörészik, vagy lábatoknál játszik? Micsoda kihívás!
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv 3. részét hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az életnapját tartották vasárnap a brit szigeteken, Leó pápa is üzenetet küldött. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén, június 21-én, tegnap vasárnap tartotta az életnapját, melyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, mely teljes egészében létező valóság, az új élet természetes fogantatásától egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. A pápa örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Emellett nagyra értékelik az erőfeszítéseket, amelyekkel azokat az anyákat és apákat támogatják, akik elvesztették csecsemőjüket. Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készültek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe, hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval. A nyári táborszezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítménynyomásból, a magányból vagy a jövőtől való félelemből kiindulva mitatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések, a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrende a Z és az alfa generáció tagjaiban egyaránt. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület július 9 és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín Pilis Csaba Bétel missziói otthon. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak majd. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia, Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi a szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat. Ebben a műsorban a világegyetem és az emberiség eredetével foglalkozunk. Az elmúlt 3 évben sok emberrel beszélgettem, volt közöttük vegyész, mérnök, biológus, fizikus, más csoportosítás szerint katolikus, adventista, református, megint más felosztás szerint teista, teremtéspárti ídés. A műsorban helyet biztosítok mindenféle megközelítést valló személynek, hogy kulturáltan és megalapozottan kifejtse véleményét az emberiség eredetével kapcsolatban. A mai vendégem ismételten Bozóki Dénes. Bozóki Dénes a Vádéret című könyvében nagyon sok biológiai, kémiai, fizikai, informatikai példákkal, törvényekkel szemléltette, hogy miért támadják, miért nem fogadják el sokan az evolúciótant. Itt nem arról van szó, hogy valamilyen vallás miatt, hanem arról van szó, hogy a tudományos tények miatt nem fogadják el az evolúciótant. Nos, beszéljünk tovább ezekről a törvényekről, természeti törvényekről.
1: Érintsük akkor először az egyszerűsíthetetlen összetettség fogalmát. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Szeretettel. Eléggé összetett az emberi szem, eléggé összetett folyamat a véralvadás, vagy eléggé összetett szerkezet, idézőjelben szólva, mondjuk egy ostoros egysejtű. Az ostoros egysejtű egyetlen sejtből álló állatka, csodálatosan nagy művész, az ostora az ide-oda közlekedését, a haladását szolgálja, úgy tud előre vagy hátra haladni, hogy az ostorát forgatja. Egyetlen sejtből áll, tehát elképzelhetetlenül kicsike méretű, körülbelül a hajszál végének a 2-3 ezred része. És ez az ostoros egy sejtű, az ostorát 100 000 fordulat per perc sebességgel tudja forgatni. És azon se csodálkozunk, hogy ezt a 100 000-es fordulatot egy 1/4 fordulat alatt le tudja állítani, és elindítja ellenkező irányba. Ez az ostoros egysejtő egy megtervezett mérnöki csoda. Ebben forgó részek, háló részek, csapágyak található. És most próbáljuk meg, az ostoros egysejtő összetettségét le lehet-e egyszerűsíteni. Hát nem valószínű, nagyon könnyen elképzelhető, hogyha egy csapágy hiányzik, akkor az egész sejt alkalmatlan, az egész állatka, az egész egysejtű alkalmatlan erre a tevékenységre. Onnan kezdve nem tud haladni, éhen pusztul, nem tud táplálkozni, nem tud helyet változtatni, nem tud elmenekülni, semmit nem tud az ostora nélkül. De ha az ostora forgatásához csapágyak nincsenek, háló, forgó részek nincsenek, akkor ugyanott tartunk, mert akkor még nem tudja az ostorát használni, és ugyanez a vége, a pusztulása. Elképzelhetetlen, hogy valamilyen fokozatos fejlődés eredménye legyen az ostoros egysejtű, mert minden köztes lépcső, a fejlődésének minden feltételezett köztes lépcsője a pusztulását eredményezné. Az ostoros egysejtű csak akkor tud életben maradni, hogyha minden együtt van. Az említett alkotó részek, vagyis a összetettsége önmaga zárja ki a fokozatosan való kialakulás lehetőségét. De nagyon egyszerűen közelítve a véralvadáshoz, anélkül, hogy a biokémiáját közelebbről érintenénk, amikor megvágjuk magunkat, tehát tételezzük fel, hogy Darwin is felsértette mondjuk a térdét, mikor a Galapagos szigetek sziklái mászkált, és egy kis vérzés indult meg a térdébe, és aztán pár perc múlva ez a vérzés elállt. Ez a véralvadás művészetének köszönhető, és nézzük meg, hogy fokozatosan, lépésről lépésre kialakulhatott-e a véralvadás, vagy egyszerre kellett késznek lennie, megtörténnie. Hát a véralvadás folyamán valakinek, vagy valaminek benne a vérszöveteink között, vagy a véredényeink között tudnia kell, hogy hol keletkezett a sérülés. És oda megy ez a véralvadást elősegítő anyag, és ott megindul a véralvadás. Igen ám. De amikor behegesedett, megalvadt a vér a seben, akkor a véralvadás folyamatát be kell fejezni, abba kell hagyni, mert ha tovább folytatódna, az összes vérünk megalvadna. Tehát nagyon tudni kell, hogy melyik helyen, hol és mikor történik, mikor kell megindulni a véralvadási folyamatnak, időben mikor kell a véralvadás folyamatát leállítania, ráadásul a véralvadás folyamán olyan anyagok keletkezése következik be időben előbb, amelyek egy később keletkező, de mégis már meglévő anyagnak a jelenlététől függ. Nem feltételezhető, hogy a véralvadás fokozatosan kialakuljon, mert egyetlen egy összetevője, hogyha hiányzik, akkor nem beszélhetünk véralvadásról, és abban a pillanatban az összes véredénnyel rendelkező szerv, szervezet, élőlény elpusztul.
0: Így van, teljes mértékben egyetértek vele. Ez az előző motor hasonlat az Bihinek a híres példája, amelyre igazából valódi cáfolat nem született ateista evolúciós résztől. A véralvadásnál meg az a nagyon fontos dolog, hogy nincs kísérletezési lehetőség. Tehát itt vagy működik, vagy nem. Ez egy nagyon fontos
1: nincs
0: dolog.
1: Nincs köztes, nincs átmenet.
0: Ez olyan, mint az ejtőernyőzés.
1: Igen,
0: ha elsőre nem sikerül, akkor az nem a testportod.
1: Igen, igen, akkor már nem próbálkozhatunk tovább.
0: Így van, pontosan.
1: Nem az rá akarunk.
0: Hát igen. Van, aki azt mondja a véralvadással kapcsolatban, hogy ez egy 21 lépcsős, igen, összetett, jól ellenőrzött és pontosan időzített folyamat, és itt egy megváltoztatott dolog halált eredményez. Igen. Tehát nincs ilyen, hogy...
1: Az összes létező megkövetelt körülménynek egyszerre kellett jelen lennie, hogy a véralvadás működjön.
0: Így van.
1: Na most logikusan jutok vissza újra a következtetéshez, ez nem következhetett be evolúcionista feltételezett fokozatosság elvén, csak is teremtés révén. Hát
0: egyet
1: megint
0: értünk.
1: Istennél vagyunk, de hát ez a célunk, hogy a végén eljussunk Istenhez.
0: Igen, nézzük akkor a következő példákat.
1: Hát ilyen hasonló lenne, ha még érinthetem az egyszerűsíthetetlen összetettség elvét, a szem kialakulása.
0: Jó példa.
1: Nagyon összetett dolog a szem. Az ideghártyától az érzékelő sejtekig, a fényérzékelő sejtekig, magáig a szemgolyóig, a szemizmokig, az izmok mozgatását beidegző idegekig, és az evolúcionisták feltételezése szerint ez a szem fokozatosan lépésről lépésre alakult ki. A ilyen-olyan szemüregből, különböző kezdeményekből, egészen ugye az evolúciós fejlődés végével bezárólag. De maguk az evolúcionisták jutottak arra a következtetésre, hogy látás nincsen csak akkor, ha a szem minden alkotó része és minden funkciója, táguló, összehúzódó képessége, pupilla, nyílás, stb. Minden rendelkezésre áll, és ezért csodálatos módon ők maguk vetették el a fokozatos kialakulás elméletét, lemondtak róla. Azt hiszem, valamelyik beszélgetésünkben már érintettük, megalkották a genom egyszeri nagy változásának, nagy és hirtelen változásának az elméletét, ami ebben az olvasatban egyszerűen azt jelenteni, hogy valamilyen szervünkből, mondjuk a bőrből, vagy éppen az akkor említett orrunkból, hip-hop, a genom nagy változása révén kialakul a szem. Hát elég oktondian hangzik ez a lehetőség, legalábbis az én olvasatomban.
0: A szem az egy nagyon nagy vita téma, mert az egyik evolúciós elképzelés szerint a szem annak 42-szer kellett evolúciós változáson végbe mennie. És ez olyan megdöbbentően nagy szám, hogy sok evolúcióbiológus azt mondja, hogy hát valamilyen más utat kell keresni. Ez olyan komoly probléma, hogy Richard Dawkins is arról beszél a Valószínűtlenség hegyének megmászása című könyvében, hogy nem kell matematikusnak vagy fizikusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy a szem hemoglobin nem alakulhat ki véletlenül, mert egy örökké valóság is kevés lenne ahhoz, hogy véletlenül alakuljon ki. Ezért valóban egészen különleges megoldás javaslatai vannak a evolúció támogatóinak, hogy hogyan alakulhatott ki az emberi szem, mert most már ott tart az ateista tudomány is, hogy elismeri, hogy egy szemnek semmi értelme nincs egy pohárban. Tehát hiába alakul ki, tételezzük fel a szem 500 000 év alatt, ennek nincs semmilyen funkciója, hogyha nincs összekötve az emberi aggyal.
1: Igen.
0: És ahhoz, hogy itt újból, tehát össze legyen kötve, ehhez újból elképesztően számok kellenek, még alsó hangon is, hogy ez összejöjjön. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szemléletes példa azzal kapcsolatban, hogy milyen gondokkal küzd az evolúció modell. Dawkins egy fényérzékeny ponttól kezdi el a szemnek a kialakulását,
1: igen,
0: de egyszerűen nincs mechanizmus, hogy mi hajtaná ezt, és mi ellenőrizné.
1: Olvastam Michael Cremo beszélgetését egy evolúcionista tudóssal. Hónapokig folyt a beszélgetés, és hát végül az evolúcionista tudós olyan félig meddig beismerésre hajlott, legalábbis odáig eljutott, hogy elismerte, hogy legalább oktatni kellene más elméleteket is, nem csak az evolúció elméletét, de azzal egyetértett, és ő maga is elmondta evolúcionista létére, hogy ezeknek a folyamatoknak, ami mondjuk a szem átalakulásához vezethetnek, vagy a szem kialakulásához vezethetnek, egyetlen egy lépésének sincs semmilyen elfogadható biológiai, vagy biokémiai, vagy sejtani, vagy informatikai magyarázata. Nincs ilyen magyarázat. Egyetlen egy lépését. Minden lépést meg kéne tudni indokolni a szem kialakulását illetően, vagy akár a véralvadást illetően, de soha egyetlen egy lépést nem tudtak az evolucionisták tudományosan részletezni és megindokolni.
0: Így van, aki egy valódi tudós és valódi tudományt műveli, és nem mással foglalkozik. Szatmári Ős is erről beszél, hogy az evolúciónak a forgatókönyve az rendkívül hiányos. De mások is ezt állapították meg, hogy az evolúció modell, hogyha 10 000 órát veszünk egy videónak, hogy ez lenne az evolúció, ebből 35 másodpercet tudnak bizonyítani.
1: Igen.
0: Tehát azért egy olyan elméletről beszélünk, amiben több a feltételezés, mint a tény. Mert az, hogy az állatok bizonyos mértékben változnak a fajokon belül, vagy a növénynevesítés, vagy az orvostudomány.
1: Ez
0: vagy
1: nem bizonyíték az evolúcióra.
0: Ezek a kicsi léptékek, de a makroevolúcióra valójában semmilyen bizonyíték nincs.
1: Pontosan ez a helyzet. Az evolúciós tudománynak egyetlen egy bizonyíték nem áll rendelkezésre. Megnyugtatlak, ha lenne ilyen egyetlen kisi apró bizonyíték, már tudnánk róla.
0: Igen, így van. Hogyha valamit találnak, például tavaly évben a Szoszták labor ért el eredményeket, és azt olyan hangos volt tőle a média, viszont amikor ők maguk visszavonták 2018. februárjában, arról viszont alig hallottunk.
1: Ez így szokott lenni.
0: 1953-ban a Miller-féle kísérletnél. Miller életet teremtett, igen. Nietzsche megölte Istent, Miller bebizonyította, hogy nincs Isten, hogy nincs rá szükség.
1: Igen, ezzel
0: tele volt, de amikor 1970-ben megváltoztatták az ősföld feltételezett ős légkörét, akkor az egész kísérlete érvénytelenné vált.
1: Pontosan így van.
0: De erről viszont nincsen.
1: És az a kísérlet is nulla eredménnyel zárult, amikor a feltételezett valódi földi körülmények között ismételték meg hasonló kísérletet. Teljesen negatív lett az eredménye. És mégis a Miller kísérletet a mai napig az iskolai tankönyvekben oktatják.
0: És ez azért fontos, hogy az evolúció modell 4 alappillére közül egyedül az őslevesnek volt alapja, kísérleti alapja, és ez az oszlop kidőlt. És erről viszont fontos lenne, hogy halljanak az emberek, hogy tájékoztatva legyenek az emberek, hogy tudják, hogy mi történt az evolúció tanban.
1: Azt tartanám korrekt dolognak, ha az evolúcionisták elismernék, hogy nincs bizonyíték az elméletükre, meggyőződésük nekik, hogy a világ mégis materialista alapú, anyagi alapú, ők maguk anyagelvűek, de teret engednének más filozófiáknak is, ideológiáknak is. Ez korrekt elképzelés lenne. Amit ma tapasztalunk az iskolákban, az utcán, az otthonunkban, az újságokban, a televíziós csatornákon, az egy rendkívül inkorrekt, nagyon sportszerűtlen. Én úgy gondolom, hogy tudatosan rátarti és aljas módszer.
0: Mindenki
1: érzései szerint.
0: Érzései szerint. Minden esetre nagyon sok tudós beszél arról, hogy paradigmaváltás előtt áll a tudomány, mert túl sok bizonyíték van arra, hogy a teremtő létezik, és a tudomány Istenre mutat. Nos, nézzünk példákat még az evolúció modellből, akár a csökevényes szervek. Az is egy megkérdőjelezhetetlen tudományos tény volt.
1: Annak tűnt, és aztán kiderült, hogy hamisítvány. És amikor... Bocsánat. Igen, én most az evolúció magzati korban történő ismétlődésére gondoltam. Elnézést kérek a tévedésemért. A csökevényes szervek elmélete azon bukott meg, hogyha visszanézzük a különböző feltételezett fejlődési ágakat, akkor a legtöbb ágnál ellentmondást találunk, mert ez a csökevényes szerv létezik, elődeinkben nem létezett, vagy megfordítva. A csökevényes szervek tételét az evolúció, azt hiszem, hogy a Scientific Americanben megjelent, ez egy ugye tudományos, közismert, világhírű tudományos folyóiratban megjelent tudományos cikkben cáfolta, maga is elismerte, hogy a csökevényes szervek tétele nem vezet egy lépéssel se előre az evolúciót illetően.
0: Így van, megtalálták mindegyiknek, hogy mi a funkcióját. És ezt már 1985 óta körülbelül nem is használják, pedig előzőleg divat volt ilyen csökevényes szerveket találni, majdnem 200 csökevényes szervet hoztak napvilágra, hogy na, itt végre megtaláltuk az evolúciónak a bizonyítékát, igen. De most már, hogy vártunk pár évtizedet, ez a bizonyíték már nem bizonyítéka az evolúció modellnek.
1: Igenis, én viszont arra céloztam az előbb, hogy annál fogva is, hogy az egyes fejlődési ágakon belül az elődök közül némelyiknek nem is volt ilyen csökevényes szerve, vagy a mai élőnek nincs, de az elődjeinek meg volt, ez viszont azt bizonyítja közvetve, hogy a evolúció által felállított különböző fejlődési ágak tévesek, és nagyon egyszerű az én olvasatomban, hogy miért tévesek, azért, mert semmilyen faj nem alakult át egy másik fajjá. Ez is egy biológiai törvény.
0: Ezzel kapcsolatban beszélhetünk a törzsfákról és a törzsfáknak a sokaságáról is. Minél tovább tanulmányozzák ezt a törzsfát, tehát hogy a egysejtűből, az első életből az emberig tartó folyamatot, annál nagyobb ellentmondásokat találnak.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha igen. Evolúció modell működne a makroevolúció, akkor kellene egy törzsfának lennie. Nem pedig
1: igen, és a törzsfa ágainak busásan felfelé haladva egyre szétterjedőbbnek kellene lenni. A folyamatnak a fordítottja következett, beszűkül.
0: Jó, nézzük még tovább a természeti törvényeket. Ha készültél még, vagy...
1: Készültem, igen, készültem. Én nagyon szívesen beszélnék a gondolatról, mert egy nagyon fontos természeti törvényhez vezet vissza, amelyikről már beszélgettünk, és amelyik kimondja, hogy az anyag nem teremthet gondolatot, mert nem teremthet információt se. Az ok-okozat törvénye, az októl az okozat nem lehet magasabb rendű. A gondolat, hát egyet tudunk, bizonyítékunk van rá, azt gondoljuk, pedig nincs egyetlen egy se, hogy valóban gondolkodunk. Ezt minden ember tudja magáról, hogy gondolkodik, de a gondolatot még senki nem érzékelte, senki nem fogta föl. Nem mutatta ki a gondolatot. Azt tudjuk, hogy amikor az EEG hullámokat rajzol, akkor működik az agy. De ezek a hullámok nem a gondolat létét jelzik, csak azt, hogy működik az agyunk, mint ahogy a számítógép processzorai is felmelegednek, ha a számítógép működik, de azt sem tudjuk, hogy a számítógép mire gondol. Tehát a mi agyunk is működik, ezt mutatják a hullámok, de hogy mi a gondolat, azt még senki nem mutatta ki. Márpedig az evolúcionizmus azt állítja, hogy a gondolat anyagi eredetű, vagyis az agyunk terméke. Ha ez így lenne, hogy a gondolat anyagi eredetű, akkor valamilyen hullámformát öltene magára, és mi elég sok hullámot ismerünk, ugye a hanghullámoktól keresztül haladva a különböző fényhullámsávokig, az anyag által kibocsátott hullámsávig, egészen a gammasugárzásig bezárólag. Hát azt tudjuk, hogy az agyunk nem bocsát ki infravörös hullámokat, mert akkor a televízió csatornát gondolattal tudnánk váltani ugye a tévén. Az is biztos, hogy gammasugarakat sem bocsát ki, mert akkor az agy saját magát bontaná le. És a anyagok, különböző anyagok, szilárd anyagok, egyebek hullámjait sem bocsáthatja ki, mert akkor többek között a gondolataink, mint kövek távozhatnának az agyunkból. Maradjunk abban, hogy a gondolatot még soha senkinek nem sikerült kimutatni, ami az én olvasatomban egyértelműen azt jelenti, hogy a gondolat nem anyagi eredetű. Nem agyi eredetű. Ha nem anyagi eredetű a gondolat, akkor független a testünktől, és független az agytól. Akárcsak a lelkünk, meg a szellemünk. Na már most, ha a gondolatunk, a lelkünk és a szellemünk független az anyagtól, független az agytól, akkor független annak halálától is. Ez ugye tovább gondolásra készteti az embert. Hogy is van akkor ezzel a meghalással? Azt mondják az evolúcionisták, hogy az emberi test, ugye az ember megszületik, és a halállal végső pusztulása, a sorsa. Hogy is van akkor, hogyha a gondolat meg nem függ az anyagtól? Akkor a gondolatnak függetlennek kell lenni a testünktől is. Ez egyszerű logikai következtetés, micsoda nagy dolgokhoz vezet, ugye, amelyek az egész világot érintik és megrengethetik.
0: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és most sokat ne is beszéljünk erről, majd inkább egy másik adásban. Megmondom miért, mert ez oda vezet, hogy van egy örökkévaló Isten, aki teremtő és bíró Isten. És el kell számolnunk az életünkkel. Tehát ez egy... Tehát hogy nem tehetünk azt, amit akarunk. Na most ebbe meg már most így belemenni, majd egy következő.
1: Én is azt javasolnám, hogy most ebben ne menjünk bele. Nem biztos, hogy egyezik a véleményünk, ahogy így elkaptam a gondolataidat, de talán érdemes lenne a gondolatot még összekapcsolni egy dologgal, a telepátiával. Egy nagyon érdekes kísérletet folytattak az amerikaiak Edgar Mitchell-lel, az űrhajóssal. 350 000 kilométeres távolságból. És bebizonyították, hogy a gondolat haladásához idő nem szükséges. Ezt a témát egy következő adásban nagyon szívesen folytatnám tovább, mert egy-két nagyon érdekes kísérlet ezzel kapcsolatban ismert és nagyon érdekes következményekre vezet.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, lejárta a műsoridő. A zene után várom önöket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Bozóki Dénessel a beszélgetésünket, és az evolúciótanról beszélünk, és annak a gyengeségeiről. És első körben most az lenne a kérésem, hogy beszéljünk azokról, hogy milyen irodalma, mert hát ennek a témának könyvtárnyi irodalma van, mind a teremtésnek, mind a teista felvetésnek, illetve mind az idének, tehát az intelligens tervezettségnek. Milyen könyveket ajánlasz, hogyha valaki szeretne mélyebben belemenni ebbe a témába?
1: Megfogtál, nagyon nehéz lesz elmesélni, mert az utolsó 30-40 esztendőben csak ilyen témájú könyveket olvastam, amelyek filozófikus megközelítésűek voltak, és olyanok is, amelyek konkrétan az evolúcióról és más filozófiák, elméletek teista megközelítéséről beszéltek. Az egyik legnagyobb élmény, ami az ezotérikus filozófiához kötődik inkább, az Thorvald Detlevsen könyvei. Én ma is őt tartom a legnagyobb európai ezotérikusnak. Nagyon logikusan, nagyon érthető formában ismerteti az ezotérikus filozófiát, és annak minden részkérdését. Rendkívül sokat tanultam tőle. Nagyon sokat segített Michael Cremo.
0: Igen.
1: Akinek először a beszélgetését olvastam egy evolúcionista tudóssal, és ez a beszélgetés és Cremo érvei, egyáltalán a beszélgetés színvonala nagyon magával ragadott, de ugyanilyen kedvenc olvasmányom volt Cremótól az emberi faj rejtélyes eredete, és hát éppen nem az evolúció témáját érinti, de mivel azt gondolom, hogy minden mindennel összefügg, kedvenc olvasmányom volt a zsidó-amerikai újságírónak a könyve, a Bibliakód. A Bibliakód, mert nem az a fontos benne, ami rendkívül érdekes ugyan, hogy a történelem során milyen események rejlenek a Bibliakódban, és ezzel a matematikai módszernek az alkalmazásával milyen eseményeket jósolt meg a 4000 évvel ezelőtt íródott Biblia, hanem az, hogy mindez mihez vezet. Mindez az én olvasatomban egy felsőbbrendű

0: lény létét bizonyítja, az, hogy 4000 évvel ezelőtt a Bibliában kódolva volt az emberiség sorsa, a legfontosabb történések, és még sok minden más. Érdemes elolvasni, nagyon érdekes olvasmány is, tanulságos.
1: Én most főleg olyan könyveket szeretnék, hogy ajánljunk a hallgatóknak, akik tudományos vonalról szeretnék megközelíteni ezt a kérdést. Tehát, mint például Behének Darwin fekete doboza, amely a tudomány oldaláról bizonyítja azt, hogy miért, milyen gondok vannak az evolúció modellel, illetve hogy miért választja sok gondolkodó és tudós ember, akadémikus azt, hogy teremtőnek, teremtésnek kell lennie.
0: Ahhoz hasonló, és rendkívül módon kicsontozza az evolúciót, annak minden kérdését és ellentmondását, a török tudós, a Harun Yahya-nak a könyve, az evolúciós csalás, ez a címe, és az alcíme a darwinizmus és az annak ideológiai hátterének tudományos bukása. Egy kezdőknek nagyon szívesen ajánlom a Tasi Istvánnak a könyvét, a természet IQ-ját. Nagyon sokat fog olvasni a szájtáti teknősről, meg a tojásait forgató gólyamamáról, meg a ragadozó hal a szájába beúszó kis tisztogató halról. Rendkívül egyszerűen, rendkívül jól mutatja be a legalapvetőbb életünkben előfordul a legalapvetőbb biológiai eseményeket. Tehát Tasi István, a természet IQ-ja. Igen. Ajánlom Frany Tamásnak az írásait. Frany Tamás nagyon híres agykutató, és csodálatos módon tudja megközelíteni a természetet, Isten alkotásait. És
1: voltam mindezt, az előadásán.
0: Igen.
1: Tényleg szenzációsan, a legbonyolult témákról, tehát azt mondják, hogy az agy, az emberi agy a világegyetem legbonyolultabb szerve. Na most erről a szervről érthetően beszélni, és közben a teremtőt dicsőíteni, ez tényleg egy különleges képesség. Buckleynak az evolúciós elmélet 5 kritikus pontja például nagyon jó. Francis Kirknek a DNS társ felfedezőjének az élet mikéntje.
0: Az élet mikéntje, igen.
1: Ez a könyv egy különleges dolog abból a szempontból, hogy amikor a DNS-t felfedezték, szintén 1953-ban, érdekes, hogy amikor Miller az elhíresült kísérletét hajtotta végre, abban az évben a DNS-t is felfedezték. Crick azt mondta, hogy a DNS annyira bonyolult, hogy más utat kell keresni annak, hogy a DNS előállt, hogy a DNS megjelent. És a Salk intézet és más tudósok támogatták a könyv megírásában és egy új elmélet felvetésében ezt a Nobel-díjas tudóst.
0: Fantasztikus felfedezést tettek, Nobel-díjat is kaptak értük, Watson és Crick, és amikor, ugye a DNS szerkezete, amikor kezdett ismerté válni, akkor nyílt meg lassan a tudósok elméje, abban az irányban, hogy a DNS milyen információ raktár, és micsoda mennyiségű információt tartalmaz, annál fogva, hogy az adenin, a citozin, a timin és a guanin hogyan, milyen sorrendben helyezkednek el, ettől függően 7,5 milliárd embernek különböző a hajszíne, az orrállása, vagy a testtartása, vagy éppen a hízékonysága, stb. A DNS annyi információt tartalmaz, hogy ez az információ mennyiség kitenné egy 9 kötetből álló, 500 oldalas könyvekből álló könyvtárnak az anyagát. Elképzelhető, fantasztikus mennyiség, 206 csont, 600 izom, milliárdnyi méter ér, milliárdnyi agysejt, milliónyi látóideg, hajszál, nyirokérrendszer, a szervezetünkben létező minden egyes anyagnak, szervnek és folyamatnak az információs raktára. Meghatároz mindent, születésünktől fogva, hogy milyenek legyünk. Hihetetlen információ mennyiség. Maga ez az amerikai fiú, aki a világ egyik leggazdagabb ember, hogy hívják az internetes fiút, a Bill Gates, eszembe jutott, bocsánat, a Bill Gates is utalt arra, hogy egy hihetetlen információ mennyiség, a DNS hasonlít a mi általunk megtervezett szoftverek szerkezetéhez, információ tartalmához. De nincs az az emberi szoftver, akár csak egy kicsit is meg tudná közelíteni a DNS-ben foglaltaknak minőségét és a bonyolultságát.
1: Így van, teljes mértékben egyetértünk. A DNS maga egy olyan csoda, a DNS-nek a különböző funkciói annyira profin meg vannak tervezve, hogy az emberi tudomány nem áll ezen a szinten. Tehát, hogyha csak azt nézzük meg, hogy a DNS-nek a csavarodása milyen fantasztikusan tökéletes, visszatérünk a matematikához, azt mondják, hogy az univerzumnak, a feltételezett korának a többszöröse is kevés lenne, hogy a DNS véletlenül így felcsavarodjon, ilyen szinten felcsavarodjon, ilyen tökéletesen kapcsolódjon egymáshoz. Az az adattárolási csoda pedig, amiről beszéltél, tehát a legfejlettebb számítógépek, tárhelyek nem tudják megközelíteni sem méretben, sem pedig tárhelyben. És hogyan, és miért kellene, hogy az információ így tárolódjon?
0: Egyértelmű számomra a válasz. Isteni eredetűek vagyunk, és ezt az információtárolást, ez az információtárolás, és maga a DNS is Isten műve. Úgymond Isten megmutatkozik a DNS-ben.
1: Jelen pillanatban sokan azt mondják, hogy a termodinamika törvényei és az információ törvényei azok, amelyek a legjobban a Teremtő Istenre mutatnak. Az információnál az van, hogy egy program nem jön létre véletlenül, és egy program nyelv sem jön létre véletlenül. Tehát már maga ez elég bizonyíték arra, hogy van egy Teremtő Isten. A DNS-ről van, aki azt mondja, hogy Istennek az aláírása a teremtményeiben.
0: Így van. Így van. Mielőtt bármilyen félreértésre adnék okot, mielőtt bárki megvádolhatna azzal, hogy tudomány ellenes vagyok, nem. Én a materialista, evolúciósta tudományt támadom, nem ismerem el annak a létjogosultságát, nagyon is tudománypárti vagyok, és azt hirdetem, és az előző érveid alapján könnyű ehhez a következtetéshez eljutni, hogy Isten és tudomány szétválaszthatatlanok. Istent nem szabad kizárni a tudományból, mert nagyon nagy gátja ez a tény, hogy Istent kizárják, ez az egyik legnagyobb gátja a tudomány fejlődésének. Isten és tudomány egyé fognak válni.
1: Egyetértünk nagyon sok mindenben. Én szerintem a Bibliának az Istene a tudomány Istene. Az ID, az intelligens tervezettség mozgalom nem foglal állást, gyakran nem foglal állást, hogy ki ez a teremtő, hanem nagy alkotónak, csodálatos matematikusnak, nagy tervezőnek nevezi. Farkas Ferenc a Magyarországi Értemegyesület, tehát a Magyarországi ID-nek a jeles képviselője. Ő azt mondja, hogy a tudománynak odáig van jogosultsága, hogy elmondja, hogy kijelenti, hogy kell a természeti törvények alapján kell egy teremtőnek lennie, de a nevét nem tudja megmondani. A tudomány, mert ez a tudomány hatáskörén kívül esik. Az is egy érdekes kérdés, hogy mi egyáltalán a tudomány, és meddig van a hatóköre. Mi az, ami tudomány, mi az, ami már nem tudomány. És ennek az elválasztása, szétválasztása nagyon gyakran nehézségbe ütközik, különösen Magyarországon.
0: Ha belegondolok, ez az evolúciós tudomány egy nagyon béna tudománynak tűnik, mert mindazt nem tudja megmagyarázni, meg se említi, nem is beszél róla, amivel Isten megáldott bennünket, vagy néha megvert bennünket. Mi az, hogy szeretet, mi az, hogy szomorúság, mi az a bánat, mi az az öröm, mi az, hogy békesség érzet, mi az az összetartozás, a mosoly. A tudomány ezekre a kérdésekre nem tud választ adni. Ezért számomra mindig is ez a fajta tudomány nagyon távol marad Istentől.
1: Hát egy érdekes kérdés, mert a tudomány igazából azzal foglalkozik, ami mérhető, amit meg tud fogni, amit meg tud vizsgálni, például le tud ejteni, a sebességét tudja mérni, tehát ami megismételhető. De az, hogy a világ keletkezése, hogy volt, az ahhoz nem tud visszamenni. Csak gondol róla valamit, és sok ember sok mindent gondol erről.
0: De Istenhez meg azért nem tud visszamenni, mert nem is akar. Ugye valamelyik adásban beszélgettünk róla, hogy ők a priori materialisták. Szóba sem jöhet Isten lehetősége, vagy annak a megemlítése. Szó sem lehet róla, még akkor is, ha tudományos bizonyítékokat ellene felhozni nem tudnak.
1: A könyvekre visszatérve, Werner Gittnek vannak könyvei magyar nyelven, azt hiszem 13 könyve van, amely az információval foglalkozik, illetve nagyon sok biológus van, aki könyvet írt a teremtés mellett. Érdekes, hogy ezeknek az embereknek a könyvei nincsenek hirdetve. Pedig szép számmal vannak, akár a Wolfgang Gundnak, a biológus professzornak a darwinizmus buktatói, de nagyon sok más könyvet is lehet felhozni. Én most egy kis könyvet említenék, a Természet Istenről beszél, az Agapé kiadónak egy könyve. Itt különböző állatokról van benne szó, akiket, hogyha vizsgál az ember értelmesen, akkor egyszerűen rájön, hogy Isten van, Isten létezik, és beszél arról, hogy a pók milyen csodálatos.
0: Igen,
1: a pókban lévő textilgyár kialakulásáról. De hát ilyen különböző gyárak a sejtekben, illetve különböző más helyeken, ez nagyon sok van.
0: Ez hasonló módon közelíti meg a kérdést, ahogy beszéltünk Tasi Istvánnak a Természet IQ-ja című könyvéről.
1: Igen.
0: Igen, nagyon egyszerű történetekkel, eseményekkel, tapasztalásokkal mutatja be az evolúció lehetetlenségét, illetve dicséri magát Istent, a természetet, a minden létezőt.
1: Hogy ki az Isten, ezzel kapcsolatban egy érdekes, de többféle variáció van. A tudományból annyit lehet megállapítani, hogy szükség van egy teremtőre. Azzal kapcsolatban már beszéltünk, hogy a világegyetem eredetével kapcsolatban kétféle lehetőség van. Az egyik az, hogy önmagát hozta létre, a másik pedig az, hogy Isten teremtette. Egy érdekes kérdés, felvetés, hogy az ősrobbanás előtti pillanatok, azok hova tartoznak? Már hát az idő akkor keletkezett, amikor volt az ősrobbanás, mert az anyaghoz kapcsolódik. De akkor előtte lévő...
0: Leegyszerűsítem a választ, mert a Biblia azt írja, hogy Isten mindig volt, öröktől fogva volt, és örökké lesz. A világ is öröktől fogva létezik, csak más kérdés, hogy milyen világ, és melyik az általunk ismert világegyetem. Én azt gondolom, más tanításokra hivatkozva, hogy az általunk ismert világegyetem nem ősrobbanással, hanem dimenzióváltással keletkezett. Akkor pedig nagyon egyszerű, ennek az anyagi világegyetemnek elég volt egy frekvenciaváltás ahhoz, hogy elég lehetett, hogy a ma ismert világegyetem az anyagi világegyetem létrejöjjön.
1: Köszönöm szépen! Van, amiben teljes mértékben egyetértünk, de örülök neki, hogy más világképpel rendelkező emberrel is beszélünk. Ennek a műsornak az egyik célja az, hogy megismerjük jobban egymást. Most ennek a két adásnak az volt a lényege, hogy a tudományos oldalról próbálunk rávilágítani arra, hogy miért utasítja el egyre több ember az ateizmust, és az ateizmust, amely tudományos köppenybe rejtőzik. Kedves hallgatóink, biztatjuk Önöket arra, hogy tájékozódjanak a kérdésben. Sokféle megközelítés van, mondom, teista, ídés, teremtéspárti, tehát nem csak evolúciós modellnek a megközelítése van. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket. Bozóki Dénes, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm. Thank you.
2: Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: hír összeállításunk következik.
1: Együtt vagyunk erősek, székesfehérvári karitás csoportok találkozója. Negyedik alkalommal tartották meg a székesfehérvári karitás csoportok találkozóját június 6-án, melyet a Krisztus Király karitás csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, melyen 42 fő vett részt. Ezután városi karitás csoportok egy-egy tagja mutatta be saját csoportját és feladataikat. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodnak, de ugyanekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, de tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, és most erőt meríthettek a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitás csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Mustármagtermés. Emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a Mozzárult Mustármag kollégiumú programban vettek részt. Az Országos Irodanevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést szolgálta. Azonnali segítségnyújtás az integrációig. Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve a menekültek mellett. A menekültek világnapja előtt egy nappal az otthonukat elhagyni kényszerülők megsegítéséért végzett munkájára hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet. A fotókiállítás képei a rendezvényen megjelent kormányzat szereplőinek, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek képviselőinek az alapítástól eltelt 35 év segélyszervezeti munkájának fontosabb állomásait mutatták be. A kiállítás képein a menekült lét kihívásai mellett a segélyszervezet által biztosított kapaszkodó pontok is megjelentek. Gáncs Kristóf köszöntőjében hangsúlyozta, az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját a segítségnyújtás során 2 küldetés vezérli. Segíteni kell ott, ahol a válság kialakul, és védelmet és támogatást biztosítani ott, ahol a menekülők biztonságot keresnek. A segélyszervezet 35 éves munkája annak a bizonyítéka, hogy a közös erőfeszítések és az összefogás által biztonságot, méltóságot és reményt adhatunk azoknak a bajba jutottaknak, akik hazájukat elhagyni kényszerülnek. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Ma a hétfőn napos, felhős az idő, helyenként eső is eshet. Az északi szél megélénkül 30-34 fokunk van. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse a béketűrés, ami a háborítatlan szeretet. A görög nyelvben két szó fejezi ki azt, hogy béketűrés, ami nagyon fontos jellemtulajdonság. Az egyik a hypomoné, ami jelenti a kitartást a nehézségekben, a rendíthetetlenséget, az állhatatosságot, a hosszú tűrést olyan helyzetben, amin nem lehet változtatni. A másik szó a makrotűmia, magyar jelentése szó szerint nagy áldozatot hozni, hogy türelmet gyakorolhassunk. Ellentétes az ingerlékenységgel és a türelmetlenséggel. Ez nem határozatlanság és gyengeség, hanem szeretetből fakadó jó indulat, amely mások tévedéseit, hibáit szükségtelenül nem teregeti ki. Tud várni és megbocsátani, jót cselekedni zúgolódás nélkül, megérti a másikat, és ha kell, lemond valamiről az ő javára. Az értelmező szótár szerint a béketűrő emberre jellemző a nyugodt lelkiállapot, a fennálló nehézségek és viszontagságok ellenére. A zaklatás, erőszakoskodás, sérelem, méltatlanság, a szenvedés eltűrése, elviselése a békesség kedvéért, panasz, tiltakozás vagy lázongás nélkül. A türelmes ember kedves, szelíd és minden helyzetben kiegyensúlyozott. A béketűrő jellem igazi próbája nem a várakozás, hanem a várakozás során tanúsított viselkedés, tudja, hogy mindennek rendelt ideje van. Erről biztat Jakab apostol is levelében, az első fejezet 4. versben. A kitartásban, más szóval béketűrésben pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Isten kegyelmére van szükség ahhoz, hogy teljes béketűrésre jussunk. Az énünket félretéve kell engedelmeskedni a Szentlélek késztetésének.

A türelem leckéjét elsajátítottuk, Isten sok más áldásában is részesülni fogunk, ami mindannyiunk számára örömhír. Bölcs Salamon a Példabeszédek könyve 16. fejezet 32. versében ezt írja. Jobb a béketűrő, mint a harcias hős, a magánuralkodó, mint aki elfoglal egy várost. A Szentírásban egyes helyeken a hosszú tűrés össze van kapcsolva a könyörülettel. Ez arra emlékeztet, hogy Isten milyen sok bűnünket bocsátja meg az ő irgalmából. Könyörül rajtunk, nem akar elvetni, és azt szeretné, hogy mi is könyörületesek legyünk, és ilyen lelkülettel legyünk mások iránt. Azért adunk helyet sokszor a haragnak, mert nem tudjuk elviselni, ha valaki vétkezik ellenünk. Gyakran nem akarunk megbocsátók és elnézőek lenni, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, illetve mi pontosan tudjuk, hogy mit kell tennünk. A szeretet képes arra, hogy tudatosan vállalja a szenvedést. Ahhoz, hogy valaki elszenvedhessen egy másik embert szeretetben, tudnia kell, neki is milyen sokat bocsátottak meg. Mindig gondoljunk arra, hogy mennyei atyánk milyen nagy szeretetben hordoz minket naponta. Isten a hosszú tűrés, a béketűrés Istene, akinek béketűrése kegyelmében nyilvánul meg, ahogy Péter apostol írja a 2. levelében, a 3. fejezet 9. versében. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarvá, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Pál apostol pedig így figyelmeztet a római levél 2. fejezetében. Annak okáért menthetetlen vagy ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Isten szánalommal hajol le hozzánk, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó, hosszú ideig elnéző. Lehetőséget ad mindenkinek a megtérésre, de türelmének is van határa. Gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. És amikor nem hagyja a bűnöst büntetlenül, ezt is szeretetből teszi. Mózes 2. könyve 34. fejezetében ezt olvashatjuk. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.

Isten kegyelme, irgalma, szeretete és jósága egyesül a béketűrésével. Igazsága védelmezi még a legelvetemültebb bűnöst is, és életben tartja, hogy minél több ideje, lehetősége legyen életén változtatni. Ha Isten is olyan gyorsan csapna le a rosszra, mint ahogyan az emberek szoktak, már egyikünk sem élne. Az Istenről alkotott elképzelés sok mindent elárul arról, hogyan szemléljük a világot, hogyan tekintünk a másik emberre. A szemünkben Isten dühös és haragvú, aki nem késlekedik a büntetéssel, vajon milyenek lehetünk otthon és a környezetünkben? Istennek ez a végtelen hosszú tűrése. Késztessen minket arra, hogy hasonlóképpen cselekedjünk egymással. Ápoljuk azt a szép szokást, hogy másokról csak jót beszéljünk. Ne foglalkozzunk mások gyengeségeivel, inkább jó tulajdonságaira mutassunk rá. Ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Legyünk mindig türelmesek egymáshoz, és tanúsítsunk érdeklődést, figyelmet mindenki iránt. Ha ezt tesszük, tapasztalni fogjuk az ebből eredő áldásokat. Szeretjük egymást, akkor nem lesz nehéz megtenni. Pál apostol ezt a magatartásmódot így jellemzi az Efézusi levél 4. fejezetében. Járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, mellyel elhivattattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedmén egymás szeretetben. A béketűrés tehát néha szenvedést és lemondást jelent, de érdemes azt gyakorolni, mert az álhatatosan tűrni tudó végül elveszi jutalmát. Kérjük Istent, aki hozzánk is végtelenül türelmes, hogy ajándékozzon meg bennünket a béketűrés erényével. Segítsen, hogy megértőek tudjunk lenni a mindennapokban azokhoz, akik talán viselkedésükkel idegesítenek. Lehet ez a család valamelyik tagja, munkatárs vagy szomszéd. Kérjük, adjon erőt, elegendő türelmet a napi feladataink végzéséhez, ha azok már tornyosulnak a fejünk felett. Vagy akkor is, ha netalán a főnökünk lehetetlen feladatokat bíz ránk. És így sorolhatnánk tovább a különböző helyzeteket, amelyek kihoznak sodrunkból, finoman szólva a béketűrésünkből. A Róma beliekhez írt levél 15. fejezet 5. versében írja Pál apostol: a türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 36. versében pedig ezt mondja: mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Fogadjuk meg Jakab apostol tanácsát, amit levele 5. fejezetében ír. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Például vegyétek a szenvedésben és a béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Imé boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.

Szükség van türelemre ahhoz, hogy a sok különbség közepette ki tudjunk jönni egymással. Gondoljuk át, mi minden hoz ki minket a béketűrésünkből, lehet, hogy valaki a lábunkra lépett a tömött villamoson, esetleg az orvosi rendelőben sokat kell várnunk, és emiatt idegesek leszünk. Vagy türelmetlenek vagyunk, amikor haladni szeretnénk, de forgalmi dugóba kerülünk, és ezért elveszítjük a fejünket? Amikor valaki nem tud az indulatainak parancsolni, és olyat tesz vagy mond, amit nem kellett volna. Bármilyen nehéz is, de meg kell tanulnunk nyugtalanság nélkül várni a sorunkra, megértve az adott helyzetet. Nem okos dolog siettetni a dolgokat. Valójában, ha ezt gyakoroljuk a közvetlen környezetünkben, otthon vagy a munkahelyünkön, akikkel együtt vagyunk, akkor minden bizonnyal idegenekkel is türelmesek leszünk. Popper Péter jó tanácsát kipróbálhatnánk, mi akkor is, ha nem szeretünk várakozni. Nemigen találjuk meg zsúfolt napjaink lazítási lehetőségeit. Talán komikusan hangzik, de például a sorban állás, a várakozás idejét nem feltétlenül csak bosszusságként lehet megélni. A várakozás lehet egy ajándékba kapott, nyugodt időszak is, ami alatt sok mindent végig gondolhatunk. Kifújhatjuk magunkat, ha igényünk van rá, és képesek vagyunk ezt a fél órát ebből az aspektusból megélni. Karocsa Róza szerint pedig türelmesnek lenni általánosságban nem is olyan nagyon nehéz, de hol azon dolgok, melyek éppen a türelmet igénybe veszik, folyvást mindig megmegújulnak, ott erélyes, szilárd akaraterő kívántatik hozzá. Mert a türelem nagyon, de nagyon nehezen teljesíthető kötelességé válik, és gyakran akkor szakad el a fonala, amikor arra éppen a legnagyobb szükség volna. Vajon gondoltunk már arra, hogy azok az emberek, akik próbára teszik türelmünket, valószínűleg okkal vannak jelen az életünkben? Lehet, hogy hozzájárulnak a személyes fejlődésünkhöz, az együttérzésünk és megértésünk növekedéséhez, és feltétlen szeretetre taníthatnak. Nyugtalanságunkkal, idegeskedésünkkel mindent tönkreteszünk, a pillanatokat, a napjainkat. Sokan gondolják, hogy a türelem a gyengeség jele. Szerintem ez tévedés. A gyengeség jele sokkal inkább az ingerültség, a düh. A türelem, a higgadtság pedig az erőjé. Például, ha vitatkozik valaki, és a véleménye józan érveken alapul, akkor végig nyugodt, magabiztos lesz. Még mosolyogni is tud, miközben érvel. Ám ha az érvei hibásak, akkor lassan elveszíti a tekintélyét, majd a türelmét is. Dühbe gurul, aztán már csak képtelenségeket beszél. Érdemes feltenni magunknak a kérdést. Vajon mire számíthatnánk, ha az Úr úgy bánna velünk, ahogy az emberek sokszor egymással bánnak? Ugyanakkor ahhoz is béketűrésre van szükségünk, e tévtanokkal és az igazsággal szembeni előítéletekkel teli világban, ha az embereket szeretnénk Krisztushoz vezetni. Az igazság mindig nyilvánvaló azok szemében, akik nem a tévtanok, a hagyomány és a családi nyomás füstszínű üvegén átkutatják. Megértésre, segítőkészségre, szeretetre van azonban szükség az előítéletek és a tévedések béklyóinak kioldásához, amelyek az embert a hagyományokhoz és a hamis tanításokhoz kötözik. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, ha valaki egy bibliai tanítással ismerkedik, de nem fogadja el azonnal, akkor az illető visszautasította az igazságot. Pedig nem feltétlenül áll így a dolog. A megtérés olykor hosszú és bonyolult folyamat, és bizonyos esetekben akár évekig is elhúzódhat. Gondoljunk magunkra, vajon nekünk könnyű volt dönteni, az Úr Jézus által kijelölt úton elindulni és azon járni?

Nincs nagyobb türelem annál, mint amit Isten tanúsít az emberiség iránt. Azonban meg kell értenünk, hogy még az ő türelmének is van határa. Isten 120 évig várt türelemmel Noé idejében, amíg a bárka el nem készült. Ám eljött az idő, amikor az emberek konoksága kimerítette Isten hosszú türését, és az Úr özönvíz által elpusztította a világot. Ha Isten türelme véges, akkor az ember türelme is elfogyhat egyszer, vélekednek sokan. Azonban az isteni hosszú tűrés történetét tanulmányozva kitűnik, hogy az ő türelme nem egy napig, egy hétig, vagy akár egy évig tartott csupán. Gyakran nemzedékek múltak el, amikor Isten hosszú tűrése véget ért. Nekünk azonban nincs ennyi időnk. Vajon létezik olyan pont, ahonnan kezdve már jogosan kijöhetünk a sodrunkból nehéz helyzetekben? Az attól függ. Megelégelhetünk egy bizonyos helyzetet, és dönthetünk úgy, hogy annak véget kell vetni. Ugyanakkor nem lehetünk ítélkezők, szeretetlenek és kegyetlenek. Bizonyos esetekben lehet, hogy cselekedni kell, de a tetteink mindig maradjanak összhangban a kedvesség, a szeretet és a gondoskodás alapelveivel. A türelem a nekünk nem tetsző események tudatos hordozása. Alapvetően a próbák, a szenvedések, a kellemetlen események ellenkeznek a természetes vágyainkkal, ezért legtöbbször fájdalmat, sírást, haragot váltanak ki belőlünk. A béketűrés gyakorlása azt is jelenti, hogy Istent akarom dicsőíteni minden élethelyzetben. Neki akarok engedelmeskedni még akkor is, ha az események miatt ez szinte lehetetlennek látszik. Természetesen fáj a próba. Sőt, sokszor erőnk felettinek érezzük, de kiállhatunk a szabadulásért.

A béketűrő tudja, hogy a szenvedés véges, és Isten mindig megadja a kimenekedést. Szépen fogalmazza ezt meg ellenvált. Az élet megpróbáltatásai, Isten munkatársai, az a rendeltetésük, hogy jellemünkből minden tisztátalanságot és durvasságot eltávolítsanak. A faragás és csiszolás, simítás és fényezés mindig fájdalmas. Jellemünket is oly nehéz kicsiszolni, mint a durva követ. De ezzel válik alkalmassá arra, hogy helyét elfoglalja a mennyei templomban. Haszontalan anyagra nem fordít az Úr éj gondos és alapos munkát. Csak a legbecsessebb köveket csiszolja, a hely fenségéhez méltóan. A különféle próbák, amelyekkel szembesülünk, vajon miként formálnak jobb emberré, olyanná, aki tökéletesebben tudja visszatükrözni Jézus jellemét? A kísértésnek vagy megpróbáltatásnak fordított görög szó, a peirazzó tágabb jelentése, bizonyítás, próbatétel. Az ördög megkísért, hogy rosszat tegyünk. Életünk próbáit viszont Isten engedi meg, a jellem formálásának céljából. De nem minden megpróbáltatás Isten gondviseléséből következik be. Gyakran mi hozunk magunkra szenvedést, engedetlenségünkkel, vagy a próbák és a gyötrelmek abból fakadnak, hogy bűnös világban élünk, az ellenség gyűlöletének kitéve. Ha teljesen átadjuk magunkat az Úrnak, ha hitben, engedelmességben ragadjuk meg a kezét, akkor bármilyen nehézségeken kell is keresztül mennünk, jobb emberként és finomabbra csiszolva juthatunk ki belőlük, ha engedjük Istent munkálkodni az életünkben. Valaki egyszer a kertjében meglátott egy bábot az egyik ágon, és észrevette, hogy az megrepett, mert éppen egy pillangó akart kimászni belőle. Leült és órákon keresztül figyelte a pillangó küzdelmét, ahogy próbálta szétfeszíteni a bábot és átpréselni testét a résen. Aztán megállt. Úgy látszott, feladja. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta, ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét, segíteni szeretett volna. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot, de ami kibújt a bábból, az nem pillangó lett, hanem egy szétroncsolt szárnyú lény, és nem volt képes repülni. Jó szándékkal segíteni akart a férfi, de nem tudta, hogy a küzdelem, melyet a pillangó folytat a báb szétfeszítéséért, ahhoz szükséges, hogy a szárnyai teljesen ki tudjanak fejlődni. A lepke szomorú története arra emlékeztet, hogy a lelki növekedés folyamatát sem lehet türelmetlenséggel felgyorsítani, mert ezzel csak tönkre tesszük. Lehet, hogy akadályokkal kell megküzdenünk, de senki nem harcolhatja meg helyettünk a hit próbát, ami nehéz, de megéri. Mert megtanuljuk értékelni az életet, és annak minden egyes percét a maga idejében béketüréssel.

A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből ugye mi is sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami viszont komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. Igyekszem mindig első személyben elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak így könnyebb megérteni. De a mostani az én életemből való.

amikor az Úr gyorsan válaszol. Nemrég egy hívőkből álló közösségben töltöttem az estét, és mint szokás, az Úr szaváról beszélgettünk. Így jött elénk a Jelenések könyve, és annak is az utolsó két szakasza, melynek szebbnél szebb leírásai vannak a mennyek országáról, arról, ahová mi tartunk, az új Jeruzsálemről. Így olvassuk a 21. fejezet végén. És a városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány, vagyis maga az Úr Jézus. A népek az ő világosságában fognak járni, és most ugorjunk pár sort, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik útállatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. No hát, erről beszélgetve az egyik tap fölvetette, hogy jó, de mi van a kegyes hazugsággal? Ha egy távol lévő gyermeknek mindig azt mondja a szülő, hogy köszöni szépen, jól van, azért, hogy őt ne hátráltassa időskori nyavajáival, amik úgyse változnak, ha ide rohan a gyermek, ha nem. Ezzel ugye nem árt senkinek az idős anya, inkább csak szeretetben segíti a gyermekét, gondolja ő, hogy építse a saját életét. És hát ugye a szeretet mindent megenged. Aztán egy másik eset. Apa részéről jött elő, amikor a családi költségvetés az összeomlás szélén volt, de ő mindig csak azt mondta a feleségnek, hogy ó, édesem, minden rendben van, nem kell aggódni, nem vannak apró gondok, de hát mikor nincsenek, ezek kezelhetők, és minden a legnagyobb rendben van. Így aztán vásárolgattak, utazgattak, és senki se tudta, hogy a házra felvett súlyos kölcsönökből volt minden. Amikor pedig az apának ezért, olykor-olykor, lelki ismeret furdalása volt, azzal nyugtatta magát, hogy csak a család boldogságáért tesz mindent a feleségéért.

Aztán ott volt egy anyuka, aki rendre aláírta fiacskája intőit, titkolva mindent a férje előtt, aztán igazolta megmagyarázhatatlan hiányzásait is, láttamozta saját maga a sok-sok elégtelen osztályzatot, de csak is, mint mondta, a fia iránti féltő szeretetbe, hogy legyen ideje a fiúnak még kijavítani a bajokat, amit mindig meg is ígért. Aztán azt se vette észre, hogy a fiúnak egyre több és jobb márkájú cuccai vannak, amit nem ők vettek. Amikor rákérdezett, ez volt a válasz. Jaj, anya, ne aggódj, cseréltünk a srácokkal egy időre, így mindig van valami friss cucc rajtunk, ma ez a menő. És maradt minden a régiben. Majd csak tanul a fiú abból a mindent eltűlő szeretetből, amit az anya tanúsít felé. Nos, az ember azt várja, hogy ilyenkor parázs beszélgetés alakul ki a társaságban, és mindenki ezeket az eseteket boncolgatva mutatja be, bizonygatja, hogy ezek az ügyek bizony nem az igazság útján járnak, de nem így történt. De vajon miért nem? Nézzük az első esetet. Idős szülő. Bár tudja, és az orvosok is megmondták neki, hogy a szíve miatt már nincs sok hátra, titkolja állapotát, és aztán egyszer csak villámgyorsan éri a hír a gyermeket, árva maradt. Én azt hiszem, ha a szülő elmondta volna az igazságot, hogy milyen állapotban van, de azt is, hogy ezen nem lehet segíteni, és különben mindenben el tud igazodni a hétköznapi életben, akkor a gyermek lelkének lett volna ideje fölkészülni a vesztességre. Úgy vélem, ez lett volna a szeretet cselekedete, az igazság hangja, nem pedig egy lecsapó halált hírt hagyni maga mögött, mindezt megtetézve, jókora lelkiismeret furdalással a másikban. Jaj, mi lett volna, ha oda megyek, ha el tudtam volna köszönni tőle, ha kérhettem volna még a bocsánatát, ha elmondhattam volna még neki, ha foghattam volna a kezét, hogy ne egyedül és ne magányosan nézen szembe a halállal, és így tovább. De nem, nem volt rám módja. És a második eset? Az apa, aki minden anyagi gondot a nyakába vállalt, és nem mondta el a feleségének, végül is semmit sem tudott megoldani. Jöttek a végrehajtók, és a fényes életből hirtelen hontalanok lettek, mert a házukat, a kocsijukat, mindenüket lefoglalták a súlyos adósságok fejében. Aztán elterjedt a családról, hogy milyen élhetetlenek, hogy minden csak hazudtak magukról, hogy az életre nem alkalmas emberek, vagyis nagy lúzerek voltak, mert a világ már csak ilyen. És a feleség? Micsoda csalódás volt ez a számára, hogy a férje nem tekintette őt társának. Nem méltatta arra, hogy a gondokkal együtt nézzenek farkas szemet, hogy megbízott volna benne annyira, hogy a pénzügyeket közösen intézik. Hány és hány alkalommal lett volna lehetősége a férjnek arra, hogy elmondja a szörnyű igazságot, amikor a feleség megérezve ezt vagy azt, rákérdezett a valóságra. De ilyenkor csak egy ölelés kapott, egy kedves mosollyal, egy csókot, hogy jaj, ne aggódj, drágám, minden rendben van, inkább örülj az életnek, a gondok ártanak a te szépségednek. Nem azt ígértem neked, hogy mindent megadok, amit csak tudok? Holott a férj a legkevesebbet se adta meg. A bizalmat, az együttgondolkodást, az emberi méltóságot a feleségének. Ezzel összetörte a házasságát, mert az asszonynak nem a pénz kellett volna, hanem a szeretet és a törődés. Nem a ház elvesztésével, hanem azzal,
hogy a felesége elvesztette mellette a bizalmat, törte össze a szívét. A közös teherhordás összetartó erejét nem bízta rá, és sorolhatnánk. A következő eset a mindent eltűrő, mindent megbocsájtó, mindent elhallgató anyuka. Amikor az apa érdeklődött a gyermek felől, hatalmas dicshimnuszokat zengett, hogy az iskolában, a sportban, meg minden területen mennyire rendben van vele minden, egészen odáig, míg az apát be nem hivatták az iskolába. És ott minden kiderült, hosszú időkre visszatekintve. Nem csak az, hogy a gyerek sokszor nem járt be, hogy szemtelen a tanítókkal, hogy verekszik, erőszakoskodik a társaival, de ajjaj, még az is kiderült, hogy kábítószert árul az iskolában. Aki nem fizet, az kikészíti. Nos, mindezek után a család lelki csődbe került. Az apa vádolta magát, hogy mit és hol mulasztott a gyermekével kapcsolatban, hogy nem volt felé egy csepp bizalma se a feleségének, se a gyereknek, hogy a gyerek mindig a szemébe tudott hazudni, holott ő megbízott benne. Igaz, sokat dolgozott. Talán szigorúbban kellett volna, talán, és tele lett lelki ismeretfurdalással. Bizalma megtört a felesége felé. Úgy érezte, hogy ő már nem a család tagja, csak a felesége és a fia alkotnak egy közösséget. A feleség ekkor ismerte fel Tutyimutyi szeretetének szörnyű következményeit. Fia a fiatalkorúak börtönébe került, férje szörnyű lelkiismeret furdalásával nem tudott mit kezdeni, elhidegült tőle. Barátai pedig elfordultak a drogos anyukától. Megérte? És akkor ismét tegyük föl a kérdést. Mi van a kegyes hazugsággal, aminek a felvázoltakon kívül még számtalan árnyalata van, mondván, védem a másikat? Vajon jót hoz az emberek életébe ez, vagy sem? Áldás a következménye, vagy átok? Mert a semmi következmény az nem létezik. Én nagyon sokszor gondolok arra, hogy az Isten által mondott szavak alól van-e kivétel. Mert ha van, akkor az Úr azt odaírja nekünk. Például. Ott volt a Menedék Városok Intézménye. Azt mondta az Úr, ha valaki meggyilkol egy másikat, akkor neki is meg kell halnia, kész. De van kivétel. Ha úgy üt meg valakit, hogy ő nem tehet róla, akkor meneküljön a halott családjának bosszúja elől a legközelebbi menedékvárosba, és bizonyos feltételekkel ott védelmet talál. Na de milyen esetek ezek? Hát, ha valakinek például munka közben elrepül a fejsze feje, és a másikat megütve, az belehal. Vagy az ő megvadult marhája úgy felöklel valakit, hogy az belehal. És sorolhatnánk a kivételeket. Tehát van. De amikor a hazugságra gondolok, hiába keresem a Bibliában a kivételt, az ember számára nincs ilyen. Nem írta oda az Úr, hazudni tilos, na de kivéve az ártalunk kegyesnek gondolt hazugságokat. De miért nem írta oda? Mert a hazugság, legyen az bármilyen, szemben áll az igazsággal. Jézus mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis én az igazság útját kínálom föl nektek, hogy megmaradjon az életetek. De ha Jézus az igazság, akkor ki a hazugság? Nos, ezt is megtudjuk. A megváltó mondta el nekünk a sátánról, hogy ő a hazugság, és teljes egészében a hazugság atya, vagyis kitalálója. De mi szükségünk lenne nekünk a hazugságra? Nos, ez is egy eszköz a démon világ kezébe ellenünk,
hogy távol tartson minket Jézustól. Mert az igazság és a hazugság nem fér meg egymás mellett. Olyan ez, mint a fény és az árnyék. És most csak úgy kérdezem, kedves hallgatóimat, mi a véleményetek a kegyesnek mondott hazugságról? Megéri? Nem. Ráadásul félelemben is tart, hogy mi lesz majd, ha kiderül. Az ilyen bűn általi félelemkeltés pedig ismét és ismét a sátán módszere. Nos, ezen és ezeken gondolkodtam másnap reggel is, amikor bekapcsoltam a rádiót, és az egyik egyházi adón fölhangzott ez az ige a Galatáknak írt levél elejéről. Most tehát az embereknek akarok-e tetszeni, vagy Istennek? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. És ez az ige a szívembe talált. Tehát a kegyesnek mondott hazugsággal én embereknek akarok tetszeni, magamnak, másoknak, külvilágnak, de nem Istennek. Mert neki csak fájdalmat okozok ezzel. És ha ez így van, nem vagyok a Krisztusé. Tudom, kemény szavak ezek, de igazak. Azt is tudom, hogy sok hitető él közöttünk. Jaj, ugyan már nem eszik olyan forronakását. Ezt az Isten is megérti, hiszen ő maga a szeretet. Jaj, hát nem lehet a másikba beledöngölni az életet csak úgy. Mit is mondjak? Legyünk óvatosak mindnyájan. Amit Isten egyszer leírt és megmondott, az úgy van. Vagy azon az úton járok, amit ő mutat nekem, vagy tévúton, és az nem a mennyek országába vezet. Bizony igaz a Jelenések könyvének minden egyes szava, az említett is. A népek az ő, mármint a megváltó világosságában fognak járni, tisztátalanok nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Mert a hazugság és az utálatosság egy szinten van.

Médiafigyelő. Ebben a rovatunkban a médiában elhangzó hitetésekre, csalásokra és tévtanításokra hívjuk fel a figyelmet, egy-egy témát kissé körbejárva. A minap ezt olvastam a netten. Hosszan, és még mindig nem tudtam, hogy miről van szó. Ime. Az okosan gondolkodók között egyre többen hagyják el ezt a lakberendezési tárgyat, mert ime itt van az új trend. Ez egy letisztult, elegáns rend, mely új szintre emeli az otthonunkat. Ez a megoldás funkcionálisabb enteriőrt teremt, természetesebb hatásával közelebb kerülsz valódi lényedhez, jó a térhasználati mutatója, és sokaknak igen tetszik. Érdemes újra gondolni, hogy hol és milyen körülmények között élsz. Vajon van-e tényleges igényed önmagadra, a környezetedre? A régi gondolkodás már háttérbe szorult, struktúráltabb terekre van szükség. Ez a menő rendszer. Ha megvetted, na és még mindig nem tudom, hogy mit is akarnak rám sózni, ez nem külön dekorációs elemként jelenik majd meg az otthonodban, hanem szinte építészeti kompozíciót fog alkotni a természet folytatásaként a mindennapjaidban. Minél több ilyen változást fogadsz el, annál inkább erősíteni fogják egymás vizuális hatását. Könnyebb a tisztán tarthatóság, és a por felhalmozódás is csökken. Természetesen csak azok értik ezt meg, akiknek fontos a kényelem és az esztétika. Na, kedves hallgatóim, idáig olvasva, már világos volt a lényeg, vedd meg azt a lakberendezési tárgyat, amit majd sok-sok olvasás és pénzbefizetés után kínálok, már ha igényes vagy. És ha már van ilyened, dobd el, haladj a korral, légy kedves magadhoz, de talán inkább az én pénztárcámhoz. Máshol ezt és azt a már bevált terméket kezdeményezték visszahívni az élelmiszerek közül, mert mikrobiológiailag talán nem megfelelő. Aztán jön a másik téma. Meg ne edd! Figyelmeztetés? Megfigyelted? A hazugság szavával csupán csak javasolják visszahívni a terméket. Talán a konkurencia jól bevárt áruját, amely talán, vagyis nem is olyan komoly a helyzet, de beleteszi a félszt az emberbe. Talán mégiscsak benne van valami, inkább elkerülöm. Ezzel is agyon idegesítik az embereket, mert ha nem is vettél ilyen vagy olyan terméket, de a frász már benned van, amikor legközelebb a polcról leemelsz valamit, hogy vajon mit veszek? Mi lehet benne? Most teszem tönkre magam és a családomat ezzel az étellel? Hihetetlenek a pánik és a félelemkeltés egyre újabb módszerei. Ne dőlj be! Csak akkor vedd komolyan, ha valami tuti fix és pontos információ van benne. Minden okos tanács és minden bölcs élettapasztalat találjon teret, és becsüljük meg egymást azzal, hogy továbbadjuk az igazságot, de a pánikkeltésből köszönjük szépen, mi nem kérünk. Gondoskodó Istenünk mondja, hogy ne félj, én veled vagyok.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenük védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, ő velünk van, mi ő vele. A mai ige, példabeszédek könyve 10. fejezet 27. verse. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Gondolatok az igéről. Ebben nem lehet kétségünk. Az Úr félelme erényes szokásokat élesz bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük életerőnket. A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségekből gyógyulunk. Minden orvos örül, ha látja, hogy betegen nyugodt és derűs. Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal. Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkatársai. Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr, ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amíg élünk, Krisztus velünk van. Ha meghalunk, mi leszünk ő vele. Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen ez a mai napon is. Ma indul és halad péntekig az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága mától június 22-e és 26-a között Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi és metodista, valamint ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, írja Máté evangéliuma. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű. Szerdán gyengén felhős, de napos időbe lesz részünk, néhol eső kizárt. Északi a szél mellett 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcastben. Ez a mai rész arról fog szólni, hogy kérdésekre fogunk válaszolni. Lóri, készen állsz?
4: Faj, megpróbálom.
3: Kezdünk akkor egy kemény kérdéssel. Az első kérdés úgy szól, hogy mit gondolsz az eleve elrendeltetéstől? Elveszíthető-e az üdvösség? Igyekeztem én is objektíven hozzáállni ez a kérdéshez, és kezdeném talán azzal, hogy be is mutattam, hogy mégis miről szól ez az eleve elrendeltség. Ugye ez a két elv, a kálvinizmus és az arvinizmust képviseli. Ugye a kálvinizmus az, hogy minden előre meg van határozva, az arvinizmus pedig a szabad akaratot mondja inkább. És a kálvinizmusnak van öt alappillére, ez angolul tulip, és egy tulip akronimmal írható le, és ezt gyorsan elmondanám, hogy és ezt elmondanám nektek gyorsan. Ez röviden az, hogy a teljes romadság, ez arról szól, hogy az ember nem képes magát megváltani, az arminizmus meg azt mondja, hogy az ember tudja választani a szabadságot. A második az, hogy a feltétel nélkül kiválasztás, ez azt jelenti, hogy Isten nem a körülményeid alapján választ ki, az arminizmus meg azt mondja, hogy Isten az alapján választ ki téged, hogy tudod, ő már tudja előre, hogy őt fogod választani. A harmadik az a korlátozott engesztelés, ez azt jelenti, hogy Jézus csak azokért halt meg, akik ki vannak választva, és a másik oldalt pedig azt mondja, hogy Jézus mindenkiért meghalt. A negyedik pontja az ellenállhatatlan kegyelem, ez azt jelenti, hogy ha Isten meg akar váltani valakit, akkor az illető nem tudja visszautasítani a megváltást, másik oldal pedig azt mondja, hogy szabad akaratot adott elfogadni vagy elutasítani a megváltás ajándékát, és végső soron pedig a szentek megmaradása. Itt a kálvinizmus azt mondja, hogy ha ténylegesen újjászülettél, akkor nem fogod elveszteni a hitedet, hanem mindig ki fogsz tartani. Az arminizmus pedig azt mondja, hogy a hited is elvesztítheted. Nem tudom én sem, mi a teljes igazság, és nem szeretnék teljesen állást foglalni. Vannak dolgok, amivel egyetértek, vannak dolgok, amivel nem értek egyet. Még egy annyit hozzátennék, hogy 1619-ben talán volt a Dorti zsinat, és ott mind a két alapelvet odavitték a döntéshozók elé, hogy meglássák, hogy melyik az, amelyik inkább helytállja, és ott azt a döntést hozták, hogy több érvet találtak a Bibliába a kálvinizmusra. Én csak ennyit mondok, de az én személyes véleményem az, hogy inkább egy kérdéssel válaszolnék erre a kérdésre, hogy ez tényleg számít? Nem tudom, hogy miben befolyásol az téged? Mert hogyha negatívan befolyásol téged, tehát tegyük fel, hogyha az eleve elrendeltetést választod, és azt vallod, és ezért nem evangelizálsz, nem osztod meg senkivel se a hitedet, akkor inkább ne válaszd azt, mert akkor csak ártani fogsz másoknak ezzel. Inkább figyeljünk oda a missziós parancsra, ami úgy szól, hogy tegyetek tanítványokká mindenkit, mert úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb. Illetve még azt is észrevehetjük, hogy ha ez igazán ilyen nagyon fontos kérdés lenne, akkor Jézus többet tanított volna róla, vagy legalább megemlítette volna a hegyi beszédbe valahol, de hogy erről nem beszélt. Arról beszél, hogyan viszonyunk egymással, hogyan kezeljük az anyagiakat, meg stb., de erről valamiért nem. És éppen ezért is nem fektetnék éppen akkor a hangsúlyt erre, hanem inkább evangelizáljunk és szeressük egymást, mert végsősorban ez az, ami alapján meg tudják, hogy keresztények vagyunk. És mi a te nézőpontod?
4: Nekem ez a válasz elég is, de lehet, hogy az a hallgatónk egy kicsit többre vár. Az semmiképpen nem jó, ha úgy állunk ehhez, hogy most a keresztények egymás nyakának ugorjanak, és sajnos az ördög ért ehhez, hogy különböző tematikák kapcsán, nézetbeli különbségek kapcsán egymás nyakának ugorjunk is út, verkedjünk még a világ láttára is, és nagyon kiélezzük ezt a dolgot. Egyébként én úgy tudom, Calvin mondta azt, hogy be vagy ettől ijedve, válasz az Istent, és ki vagy válaszol. Tehát, hogy még ő is egyszerűsítette, illetve be kell itt látnunk valamit, azt hiszem már említettem egy podcastben, hogy amikor ilyen nehéz témákhoz jön, ez egy nehéz téma, tehát nekem is nehéz állást foglalni, nyilván én valamit fogok mondani, ki azt fogja lekövetkeztetni belőle, de nekem sokat segített, ezért fogom megosztani veletek ezeket a gondolatokat. Hogy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy három dimenzióban gondolkodunk, Isten meg a végtelen, n-dimenziós. Tehát most itt kicsit, ha most egymásnak ugornánk, Márk is mondjuk, te az egyik nézetet, én a másikat képviselném és megjátszanánk ezt itt, akkor egy kicsit röhelyes lenne, hogy mi itt vitatkozunk, verekedünk, hogy kinek is van igaza a végtelenségbe, érted? Tehát, hogy valószínűleg nem fogjuk ezt úgy fel, és nem is érthetjük meg, hanem majd ott színről színre fogunk látni. Ezek azok a tényezők, ahol Isten előtt fejet kell hajtanunk, és azt mondom, hogy Uram, ezt nem értem, de tudom, hogy te vagy a végtelenség királya, tudom, hogy a fiad meghalt, értem, tudom, hogy ha segítségünk van a tebed, akkor meg fogok szabadulni, mert ezt megígérted, hogy hozzád mehetek, hogy te meghaltál a bűnémért, elmosod a védkeimért, stb. És ezekbe kell kapaszkodni. Na, én visszakérdeznék a kérdés feltőjének, hogy ő mit gondol erről. Tehát nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon ő mit gondol róla, vagy csak ezt bedobta. Egyébként az elmúlt néhány évben ez egy eléggé élesre mentek ezek a viták, és én még azt is állítom, most független attól, hogy még oldalnak a képviselőre nézek, hogy tév következtetések, illetve tév tanok is származtak ebből sajnos, amelyekkel néha szembesülhetünk. Én néhány dolgot mondok, ami nekem segített ennek a tisztázásán, vagy megközelíti ezt a témát. Ezt válaszolom meg a leghosszabban, a többi rövidebb lesz, oké. Okay. Jó, köszi.
3: Csak nyugodtan. Ez bemelegítő úgyis.
4: Az egyik, ezt te is tudod, meg beszéltük ezt már, hogy az, hogy eleve tud Isten mindent, az nem azt jelenti, hogy eleve elrendeli. Illetve az embernek vannak egyedi tulajdonságai, alapfelszereltség, ami semmilyen más teremtmények, semmilyen más élőlénynek nincs. Ez az Isten kép, tehát Isten képe vagyunk, teremtve öntudatunk van, a lélek, amit belőle kaptunk, tehát Isten lelkéből kaptunk, illetve a szabad akarat. Tehát ezt nem szabad tagadni, tehát ezek egyértelmű tulajdonságok, amelyekkel fel vagyunk ruházva. Tehát én, ha most akarok, itt felállok, ha akarok, ülök. Tehát nyilván leegyszerűsítve, de ott a szabad akaratom, tehát van szabadságom. Aztán nagyon érdekes, én szerintem Jézus ezt a dolgot egy kicsit távolabbról nézi, és próbálja tisztázni, és ezekre elfelejtünk. Vannak nagyon érdekes történések, illetve példázatok leírva a Bibliában, amelyek következtetni engednek, és kicsit feloldják ezt a feszültséget. De lehet, hogy valakinek még megcsavarom ezt a feszültséget. Például ott van a búza és konkoly példázata. És a tanítványok tökre kibuknak, hogy mi az, hogy a búzát is veti valaki, a konkolyt is, és nem szabad leszedni, mert akkor kitépjük a búzát, ismeritek. Máténál is előfordul ez. És akkor elkezdi Jézus magyarázni nekik, és azt mondja, Isten a gazda, a föld a világ, a búza az övéi, a konkoly az ellenség fiai. Tehát azt mondja, az ellenség fiam, gonosz eljött. Tehát a gonosz úgy van bemutatva ebben a szakaszban, aki folyamatosan vétkezik. Ezek a konkolyok. És nagyon érdekes, hogy a Biblia beszél erről a titokról, hogy vannak a gonosznak leszármazottjai, vagy a kígyónak fiai. Engedetlenség fiai, mondja az Efézus 2:2, mérges kígyók fajzatjai, Lukács 3:7. Ördög atyától származtok, János 8:44. Veszedelem fia, Isten fiak az Ószövetségben, emlékezés szó. Vagy 1 János 3:10, figyelj csak, mit mond. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szerette testvérét. Na most én felteszek egy kérdést ezzel kapcsolatban. Azt kérdezte a kérdező, hogy mit gondoltok az eleve elrendelésről? Azt kérdezem tőle, vagy tőletek, mit gondoltok arról, hogy vannak emberfiak, és vannak ördögfiak? Ha vannak, Jézus példázata alapján, meg a Biblia összkontextusa alapján, akkor az ördögfiak is fognak üdvözülni? A konkolyból lesz búza? A búzából lesz konkoly? Nem. Egyértelmű, hogy nem. Én egy kicsit ezt feloldja így, ezt a nézetbeli különbséget, olyan a kálvinizmus, a arminizmus. De azt is szokták mondani, Márk, ezt még ide behozom, és bocsánat, hogy ilyen hosszan válaszolok, hogy a kálvinizmusnak a szélsőséges képviselő azt mondják, hogy nincs esélyed arra, hogy válasz Isten, mert a bűneidben halott vagy. Ez így első hallásra igaz is, csak elfelejtkezünk arról, hogy ami az embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És két egyszerű képet hozok be, az egyik Jairus lányának a feltámasztása, oda megy Jézus, azt mondja, lányom, kelj fel! Fel kell. Aztán nagyon egy Lázár sírjához, bekiált a sírba Jézus, Lázár, kelj fel! És kijön Lázár. Na most megszoktam ilyenkor kérdezni a fiataloktól, hogy kinek szólt Jézus, a halottnak vagy az élőnek? És egyértelmű, hogy a halottnak. És felébredt? Felébredt. Tehát érted, hogy oké, nekem nem lehetséges, de az Istennek minden lehetséges. Úgyhogy gondolkozzatok még ezen a témán, illetve legyen ez a fontos, nagyon jól mondtad már, hogy mi kapaszkodjunk ezerre Jézus Krisztusba, és kérjük, hogy a bűneinket bocsássa meg. És ha őt választjuk, ki vagyunk válaszva.
3: És mit gondolsz a kérdés második feléről? Elveszíthető az üdvösség?
4: Kétig itt mondok. Ez egyik 2 Korintus 1:20. Mert valány ígérete van Istennek azokra, ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, és Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztuson megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát, vagy más fordításban foglalóját adta a szívünkbe. Tehát én szoktam ezt mondani, hogy az üdbizonyosság az nem önbizonyosság, hanem Isten bizonyosság, és az ő lelke bennem van, az a foglalóját belém helyezte. Tehát, hogy wow, én azért fogok üdvözölni, mert Isten bennem ezt kimunkálja, nem pedig miattam. Illetve a Filippi 1:6 az azt mondja, ezért meg vagyok győződve arról, mondja Pál, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Röviden ennyi az én véleményem erről.
3: Mik egy tévtanítónak a jeli? Például sikerről beszél, és a bűnről nem. Hogyan ismeretem fel ezeket?
4: Márk, szeretném te válaszolnál erre most először, mert az előbb sokat beszéltem.
3: Én 3 pontot írtam fel magamnak, ami napján meg lehet ítélni valakit, hogy tévtanító-e vagy nem. Az első az, hogy mit mond Jézustól. Tehát kinek Jézus? A megváltója, vagy csak egy próféta, ahogy más világvallásoknak, vagy csak egy történelmi személy, aki átírta az egész naptárat, ugye Krisztus előtt, Krisztus után, vagy pedig tényleg Isten fia, aki eljött, és meghalt a bűneinket, és megváltott minket. Tehát ez az első számú dolog, hogyha itt elbukik a dolog, akkor
4: nincs, hogy
3: egyértelműen tévtanító az ember. A második pont az, hogy hirdeti az evangéliumot. És nagyon jól megfogalmazta itt a kérdés feltevő, hogy sikerül beszél, és a bűnről nem. És aki hirdeti az evangéliumot, és elmondja a jó hírt, az evangéliumot, az el kell mondja ugyanúgy a bűnbánatot is. Mert nincsen bűnvallás, bűnbánat nélkül. Tehát ott kell legyen benne az is, hogy igen, bűnösök vagyunk, és ezeket meg kell valljuk. Tehát nem lehet csak a sikerről beszélni, csak a jóról, csak arról, amit kapni fogunk. Hanem ami múltunkra, ami nehéz életünkre is rá kell világítson. És a végső pedig az, hogy olyan jellemvonásokat mutat-e, amit az Ura dicsőítik. És ez manapság nagyon elterjedt. Ugye rengeteg olyan pásztor van, most beszélek itt különösen meg a gyülekezetekről, akik mindent megtesznek azért, hogy elnyerjék a közönségnek a figyelmét. Ami egyrésztről érthető, mert ugye tudjuk, hogy a digitalizációval a figyelmünk csökkent, és kellenek az inputok, kellenek a hatások, hogy figyeljünk. De hogyha ez a pásztor sokat figyelmet von magára azzal, hogy nem tudom, ilyen akrobata mutatványokat mutat be, vagy behoz egy elefántot a színpadra, vagy tudom is én mivel.
4: Az... Nagyobb lesz a show, mint a
3: igen,
4: lényeg.
3: És ez nem Jézus dicsőíti egyáltalán, és én nem látom, hogy hogyan tudná ezt megtenni. Nyilván egyszer-kétszer előfordul, hogyha konstant ezt veszük észre, és konstant kritikát is kap, és nem Jézus tulajdonságait hordozza magába, akkor én úgy gondolom, hogy az ember egy tévtanító. És ugye, illetve nagyon nehéz valakit 100%-osan tévtanítónak mondani, mert lehet, hogy vannak olyan tanai, amik nem állják meg a helyét, de akkor legyen nekünk bölcsességünk ahhoz, hogy ezt megszűrjük. Mert nagyon kevés az a keresztény tanító, és hangsúly a keresztényen van, aki 100%-osan minden, amit mond, nem állja meg a helyét. Lehet, hogy amit mond, csak 10% állja meg a helyét, akkor lehet könnyebb neked, hogyha más valakit hallgatsz. Nem mondom, hogy nem, de hogy legyen nekünk is bölcsességünk arra, hogy megvizsgáljuk azt, amit ezek a tévtanítók mondanak.
4: Akkor rémisztő is. Én épp, mikor ma készültem ezekre a kérdésekre, hogy alapjáraton úgy állunk hozzá, hogy akik ilyen jófésültek, jól öltözöttek, erkölcsös életet élnek, azok úgy jó fejek is. És az ördög azért belebújhat a báránynak a bőrébe. Persze. Tehát, hogy rémisztő egyrészt, hogy a tévtanító az nem ilyen tűzes füstölgő feje fog megjelenni, és karddal a kezében, hogy levágja a fejedet, hanem néha báránybőrbe fog belebújni. És az ördög épp ez, az örök ámító, a kiforgató, az utánzó, én ennyit jegyezném meg, illetve van egy ilyen asszociáció, hogy nagyon érdekes a hamis pénzzel is, az valóságos örömöt ad, valóságos ellenmenetet, úgymond valóságos biztonságot is, meddig? Addig a pontig, míg el nem kapnak. Na, így van ezekkel is. Tehát, hogy lehet, hogy wow, meggyógyultam, wow, nagyon jól éreztem magam, volt egy élményben részem, minden jól megy, úgy tűnik, tehát, hogy jól mennek a dolgok, egészen addig, míg el nem kapnak, míg Isten le nem lezi az igazságtalanságot. És én is ezt szúznám alá, amit te mondtam már, hogy a támpontunk nekünk Isten szava kell legyen, a Biblia, és erre figyelek, akkor én felismerem. Tehát fel fogom ismerni a tévtanítót, vagy a tévtanítást. Egyébként mondja ezt a Biblia az új szövetség, aki vallja, hogy Krisztus testben jött el és feltámadt, azon nincs gond. Aki nem vallja, ahogy mondtam, már alapjáraton azt elutasítjuk, a gyümölcsök, vagy vannak ellenbeni dolgok, amelyekre kell figyelnünk, amelyek összeférhetetlenek a keresztény életitelen. Most mindegy, hogy az tanító vagy egy egyszerű laikus, tehát hogy ezekre kell figyelnünk, elkölcstelenség, kapzsiság, büszkeség, anyagiasság, paráznaság. Egyébként Pál azt mondja az Efézusi levélben, nemrég beszéltük ezt egy ifjú órán, hogy ezekről még szó se kellene essen közöttük, tehát nem, hogy előfordul az életében. Ugye ezek lehetnek ilyen vészriadók, hogy hopp, ott valami gond van.
3: Uh-huh. A harmadik kérdés az a fiatalok kedvenc témájához köthető. Ez így szól, hogy milyen keresztény értékeket és elveket kell figyelembe venni a házasságra való felkészülés során. Erre mindenféleképpen kell válaszolni elsősorban.
4: Jó, ősszel újra kezdjük a sorozatot, azt hiszem, hogy harmadjára ugrunk neki, de van egy generációváltás az ifjünkben is, és kelleni fog, erről beszéljünk. De én néhány dolgot jegyzek meg tényleg csak így tő mondatokban. Hívő legyen, kompatibilis veled, és aztán ez, amit szoktam én mondani, hogy mi kell a jó kapcsolathoz, a jó házassághoz, hát vágy, tehát vágy uh-huh. arra, hogy neked legyen egy társad, érettség, lelki és testi, és Istennek a vezetése.
3: Uh-huh. Én is egy rövid iránymutatót mondanék csak ezzel kapcsolatosan. Hogyha meg szeretnénk vizsgálni mind a két nemből, akkor hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy milyen lány legyen, olvassuk el és vizsgáljuk a példabeszédek 31-et. Hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy milyen fiú legyen, akkor olvassuk el az 1 Timóteus 3-at, ahol a gyülekezet vezetés, vezetőket mutatja be. És hogyha egy gyülekezet vezető gyülekezetnek elég jó az az ember, tehát Krisztus mennyasszonyának elég jó az ember, akkor szerintem neked is elég jó lesz. Illetve még abba gondoltam bele, hogy ugye a feleség vagy férj fogalom, a házastárs fogalom az olyan, mint egy gyűjtő fogalom. Az nem csak egy ember, nem csak egy szerepet tölt be az életedbe, hanem rengeteg szerepet be fog tölteni az életedbe. És hármat gyorsan felsorolok ebből is. Az első az, hogy ez a személy a te szolgáló társad lesz, akivel egy igába vagy kötve. Tehát nagyon fontos, hogy hogy közelebb vigyen téged a mennyhez elsősorban, és hogy ugyanazokban a léptekbe haladjatok. Hogy ugyanúgy szolgáljatok, ugyanúgy álljatok hozzá egy gyülekezethez, meg hasonlóak. Mert hogyha ez nincs meg, akkor csak frusztráció lesz közöttetek. A másik, hogy ez a személy a gyerekeidnek az anyja lesz. Tehát legyen, vagy apja. Igen, másik esetben, az én szemszögömből írtam a válaszokat, hogy legyen házias, és bánjon a gyerekekkel. És ez mindkét fér. De érvényes, mert nem fog csak az anyjával időt tölteni, hanem az apjával is fog, is hasonlóak. És az utolsó pedig, hogy ő lesz életed végig az élettársad. Ugye ezek az élettársnak van egy bizonyos negatív fennhangja, mikor a világ mondja ezt, de hogy vele fogsz élni. Legyen ugyanaz a jövőképetek. Akarjatok ugyanott élni, akarjátok ugyanazt csinálni, legyen ugyanolyan hobbitok, ugyanolyan életstílusotok, mert ahogy mondta az első szezonban is Bálinti Bolya néni, hogy konfliktusok, meg olyan dolgok, amiben nem egyeztek, rengeteg lesz. Keresétek azokat a dolgokat, amiben megegyeztek, mert akkor sokkal könnyebb lesz az élet.
4: Erre csak azt tudom mondani, már nagyon jó, hogy azért legyenek elvárásaink. Tehát tébolyá válhat az életünk, hogy olyan valakinek adjuk át a kegyénket, akinek nem kellene, vagy olyasmivel kötjük össze az életünket, akivel nem kellene.
3: A következő kérdés úgy szól, hogy hogyan tudsz időt találni, időt és inspirációt találni a Biblia olvasásra és imádságra a mindennapi életben?
4: Önfegyelem. Uh-huh. Tényleg önfegyelem kell, illetve akkor is leszek, ha nincs étvágyam. Tehát mondjuk, ha valami baja van a szervezetemnek, és mondjuk kihagyom a vacsorát, az oké. Kihagyom a reggelit is, oké, de már a következő ebédet is kihagyom, akkor már valami probléma van. Tehát akkor már eszed a pirítós kis teát, tehát hogy valamit próbálsz magadhoz venni. Na így van a lelki táplálkozása is, hogy önfegyelem, és akkor is esek, ha nincs étvágyam, és közben fog megjönni az étvágy. Illetve, amit én aláhúznék, tény, arra kell törekedjünk, hogy Istennel minden nap találkozunk, illetve Pál azt is mondja, hogy szüntelen imádkozunk, hogy állandó kapcsolat legyen közöttünk, de legyen egy ilyen csendességi idő, mert nyilván erre gondol a kérdés feltevő, de azt is kell tudnunk, hogy Isten nem lesi puskás. Tehát ha például ma nem tartotta ráhitatot, akkor töri feletted a pálcát, és ki tudja, milyen következménye, meg bal szerencse fog érni téged a következő napokba. De, és illetve arra is kell vigyázzunk, én ezt átéltem, mert megtapasztaltam, hogy annyira profin csináltam ezt, hogy minden nap van áhítat, minden nap van találkozás az Úrral, és persze pontosan akkor kezdtem, akkor végeztem, hogy ha bálványt csinálsz, ebből Isten fel fogja rúgni. Azt fogod észre, hopp, ma reggel nem volt időm, eltestelenni időt. Most két napig nem volt időm, holnap után lesz időm. Tehát, hogy legyen ez is egy természetesség. A fiam azt mondja, hogy minden reggel, hogy apa, most 7:30 most kell köszönjek neked, apa, 7:30 most kell köszönjek neked, kicsit furán néznék rá. De van, amikor csak annyira csaő, van, amikor szia apa, van, amikor megölel.
3: Megviccelni te is, hogy elbújsz valahova, hogy találjon meg hasonló.
4: Ha jó apa lennék, igen, ezért is lennék. Tehát ez a természetesség. Tehát és ne bálványoz azt, jó, 7:30, apának köszönni kell. Uh-huh. Van egy mondat.
3: Igen, és én is ezt megtapasztaltam, hogy erre az egész bibliaolvasásra, imádságra, csendességre, állítatra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Szóval nem miatta csináljuk, hogy most kiengeszteljük őt, hanem azért, hogy kapjunk arra napra erőt és támogatást.
4: Kell is. És ha folyamatosan kiadjuk, az valaminek a jele.
3: Igen.
4: Tehát én úgy gondolom, tehát ez egyik dolog, hogy ne csinálj bálványt belőled, a másik, ne csinálj abba bálványt, hogy te anélkül is meg vagy. Nincs
3: abszolút.
4: Ilyen. Tehát nincs. Tehát szükségünk van az Istennel való kapcsolatra, és ez a két fontos tényező segít ebben, az ima és a bibliaolvasás.
3: Uh-huh. Igen, meg az egész oda butítható le, hogy találj egy tervet, hogy mi alapján olvasod az igét, ne csak nyitod, és akkor pák, azt olvasom, és találj egy időpontot.
4: Én például tőled kaptam egy tervet, és mai napig használom, és nem befejezem. Köszi, Márk.
3: Nagyon szívesen.
4: Másnak is az adhatod.
3: Nagyon szívesen elküldöm nektek is. Tehát igen, talán egy időpont, ugye vagyunk már abban a korban, hogy ismerjük magunkat, tudjuk, hogy mikor tudunk felkelni, mikor tudunk lefeküdni, esetleg munkaszünetbe, vagy bármikor, amikor időt találunk, de legyen az csendességes, legyen csak én meg Isten. Ne hagyjuk, hogy bármi elvegye a figyelmünket. illetve még hogyha azok számára, akik nem találnak időt, ezt nem beszéltem meg Lórival, de nyugodtan küldjetek egy screenshotot a screen time-otokról, és Lórival tartunk egy konzultációt, és küldünk nektek időpontokat, hogy mikor tudtok Bibliát olvasni, miből kell félretenni, és mikor lehet
4: itt olvasni. Hogy a mai betáblázott meg rohanó világban nem is az a gond, hogy nincs rá időnk, hanem minden más pótló tényezőkkel, most csúnyám szót akartam mondani, teletöltjük az időnket, teletöltjük a szabad időnket, és emiatt nincs időnk Istenre.
3: Igen. Meg még gyorsan annyit hozzáfűznék, hogy most hallottam egy ilyen időbeosztási tippet, hogy írd fel minden nap, előtte való nap, hogy 3-4 dolgot, amit muszáj megcsináljál. Tehát tényleg azt muszáj. És abban legyen ott a bibliolvasás. És ha már előző nap készülsz rá, ott van a tudatalattidba, akkor sokkal könnyebben fog menni.
4: Nagyon jó.
3: Tehát aki küzdenek ezzel, nyugodtan meg lehet próbálni ezt is, vagy más technikákat.
4: De teljesen igazad, a Márki 25 éve hívő ember vagyok, és érdekes módon legtöbbször nem úgy ébredek fel, hogy jaj, tényleg kellene állítatot. Ha tudatosan, figyelj csak, ha holnap én a gyerekeket el kell vigyem suliba, akkor hánykor kell ébredjek ahhoz, hogy még Isten is találkozok. Tehát tudatosan kell erre figyeljek, nem egy rutinból 25 év után.
3: Uh-huh. Jó. Visszakanyarodunk megint a párkapcsolatokhoz. Az ötödik kérdés.
4: Mire elmentünk?
3: egy kicsi szünetet vettünk belőle. Ötödik kérdés úgy szól, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat és nehézségeket a párkapcsolatunkban keresztény elvek alapján.
4: Itt megint igyekszek rövid lenni, mert elég hosszan válaszoltam az elején. Van egy ilyen alapbeállítottságunk nekünk, főleg keresztényeknek, meg neoprotestánsoknak, hogy ahol konfliktus van, ott baj van. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell konfliktus. Ez nem igaz. Tehát szerintem konfliktusok szükségesek, hogy legyenek, és mindjárt idézek egy szerzőt is. Nem kerülni kell a konfliktusokat, most tudom, hogy provokatív, amit mondok, hanem megoldani. Tehát bukott emberek vagyunk. Márk, nekem volt veled konfliktusom. Még ezelőtt a podcast előtt is. De megoldottuk. Tehát, hogy nem arra kell vágyak, soha ne legyen, vagy a technikus srácok a Gedivel meg Janóval soha ne legyen konfliktusom, vagy a feleségemmel. Most értsd jól, nem is arra vágyok, hogy legyen.
3: Persze.
4: De benne van a pakliban, mert másak vagyunk, más természet vagyunk.
3: Máshogy látjuk a dolgokat.
4: Így van, bukottak vagyunk, tehát bűnösök vagyunk, és ezért Leslie meg Les Perrot mondja az egyik könyvükben, hogy óvakodjunk a konfliktus kerülő magatartásról. Az igaz és tartalmas, örömteli kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az őszinteség. A néhai konfliktusok és nézeteltérések nem hátráltatják a kapcsolatot, a problémákkal való szembenézés és egymás megértésére való törekvés elmélyíti a kapcsolatot. Tényleg. Ezt így tapasztalom a házasságunkban is. Úgyhogy megoldani kell. Mélyüljön a kapcsolatunk. Akár házasságban, vagy más közösségi területeken is.
3: Igen, én is éppen ezért az előző kapcsolataim és baráti kapcsolataimra referálok, mikor ezeket a válaszokat adom. Tehát ugye az első az, amit te is mondtál, hogy ezek elkerülhetetlenek. És a konfliktusok jelenléte nem a kapcsolatnak a minőségét
4: így
3: mutatja.
4: Van, így van.
3: Hanem ez egy vele járó dolog. Inkább az, hogy hogyan tudjuk
4: kezelni, vagy kezelni, hogyan gondolkozik azt.
3: Vagy hányszor kértem bocsánatot. Éppen az mutatja, hogy milyen a kapcsolat közöttünk, illetve milyenek vagyunk mi. És ez a másik, amit így én így naívan felírtam, de biztos nehéz megélni párkapcsolatban, illetve a házasságban, hogy minden nap meghalni magamnak. Ugye ezt így könnyű kimondani, de nehéz megélni, arra fele utalok.
4: És... Hát jó, de ezt tesszük a baráti kapcsolódásainkban is, egy munkahelyen is, vagy a főnökhöz való viszonyulásban is. Tehát meg kell haj másik számára. Uh-huh.
3: Tehát ez a kettő, amit én úgy mondanék.
4: Magad számára. Köszönöm.
3: A következő kérdés úgy szól, miért fontos fiatalok számára az egyházi közösségbe való tartozás, és hogyan lehet az egyház aktív részesévé válni. Nos, ha megfigyeljük a Bibliát, akkor különösen az apostolok cselekedeteibe, akkor azt veszük észre, hogy ha mikor egy gyülekezet betöltötte a szerepét, akkor ott növekedés történt. És ezért nagyon fontos gyülekezetbe, egyházi közösségbe járni. Mert egyrészt erősíti a mi életünket is, illetve nekünk is ezt hagyta meg az ige, és Jézus is, hogy mi is erősítsünk másokat, és bátorítsunk és biztassunk másokat. Tehát egymás számára is tudunk tükrök lenni. Ugye szállt szemembe a gerendát, másik szemébe a szálkát, de hogy ezeket észre kell venni, hogy hogyan tudunk fejlődni együtt, mint közösség, hogyan tudunk fejlődni egyenként, és ezeket otthon egyedül nem tud észrevenni. És lehet, hogy közösségben vagy munkába, vagy focizni jársz, vagy tudom is én mit csinálsz közösségben, de ez nem egy keresztény közösség. Ők nem ugyanazokat az elveket vallják, mint te, ővelük nem fogsz ugyanúgy fejlődni, mint egy keresztény közösségben fejlődnél. És az első szezonban is volt erről szó, és nagyon tetszett, hogy Isten alapjából itt teremtettem meg a közösségeket, hogy ott ne konfliktusok legyenek ott is, hogy ne tetszedjen, hogy mit csinál a másik meg hasonlóak, hanem fejlődjünk ezáltal is, és kovácsolódjunk és csiszolódjunk azáltal is, hogy milyen a másik, illetve hogy milyen vagyok én. És a kérdés második részére pedig, hogy hogyan lehetek aktív, hogyan váltok aktív tagjává, hát egész egyszerűen szolgálj. És nem tudod, hogy mit szolgálj, ha egy kis közösségbe vagy, ha egy túl nagy közösségbe vagy, akkor kérdezd meg egy elöljárót, kérdezd meg a pásztorodat, hogy hogyan szolgálhatok. És ez lehet bármi, lehet takarítástól elkezdve, hogy hordod a nyugdíjas testvéreket, bármi lehet, vagy egy másik tanács a fiatalok és középkorúak számára, hogy valahogy építs a gyülekezetnek a digitális jelenlétén. Tehát olyan korszakban élünk, ahol rengeteg szemét van az interneten. És ezért sokkal nagyobb felelősségünk nekünk keresztényekként az, hogy tartalmi és minőségi tartalmakat tegyünk ki az internetre. És ez a gyülekezet egy adóász, úgymond, mert hogy minden héten megvan a tartalom, te csak segítened kell abba, hogy ezek kikerüljenek, illetve olyan formába kerüljenek ki, hogy ezek becsalogassák az embereket, illetve hogy ezáltal is evangelizálj. Tehát én ezt mondanám.
4: Én aláhúzni tudom a következő mondatommal, amiket mondtál, de egyik az elszámoltathatóság. Tehát ezért kell a közösség nekem. Illetve a társaság, a közösség az hat rám, meghatároz. És totál nem mindegy, hogy milyen társaságba járok. Ezért akarok keresztény társaságba, közösségbe járni, gyülekezetbe. Mehetünk a következő kérdésre.
3: Ismét a párkapcsolat, gondoltad volna?
4: Nem, de már így belejöttük.
3: A következő kérdés így szól, hogyan tudjuk Istennek központi szerepet adni a párkapcsolatunkban, és hogyan lehet az ő akaratát követni a párkapcsolatunkban? Uri, te már voltál szingli, voltál párkapcsolatban, vagy házas. Mi a véleményed erről?
4: Szerintem a kérdés sokkal bonyolultabb, mint a válasz. Uh-huh. Nagyon egyszerű, csak nehéz megélni, mint ahogy az előbb fogalmazta, hogy egyedül, és együtt is ráfigyelni. Tehát ez így fog működni. Magányomban is, vagy az én szerepemben is ráfigyelek Istenre, és együtt is ráfigyelünk, és akkor ez menni fog.
3: Abszolút én is ezt mondanám, hogy amilyen vagy egyedül, olyan leszel a párkapcsolatban is. Hogyha tudsz figyelni Isten hangjára, Isten vezetésére a szingliségedbe, akkor szerintem fogsz tudni a párkapcsolatodba is, illetve a házas életedbe is, mert ez is progresszív. Isten összevezet kis dolgokon, ugyanúgy, mint Dávidot először megközött a medével, az oroszlánnal, hogy később legyőzhesse Góliátot. És te is oda kell figyelj Istenre először a kis dolgokban, amit mond neked, és akkor végül fogsz tudni hallgatni, illetve te Istenre a nagy dolgokat is.
4: Igen.
3: Következő kérdés, egy kis egyszerű kérdés. Ismeritek John Piper-t?
4: Azt túlzás, hogy ismerem. Van egy könyvem tőle, amit elkezdtem olvastam ki, nagyon jó gondolkodó, de többet nem tudok róla, tehát ki kell olvassam a könyvet. Most ez a kérdés megerősít abban, hogy fejezzem már be.
3: Na, látod,
4: de van, hogy öt könyv, amit most próbálok egyszer olvasni, tehát a másik négyet kéne befejezni, és akkor jöhetne.
3: Ismét párkapcsolat. Közös programokat keresztény pároknak tudnátok-e ajánlani járás időszakban?
4: Remélem, a felesége nem fogja hallgatni most a válaszaimat, de azért 70%-át megélem, illetve ott 30-at üzenem magamnak is. Séta, kertészkedés, komoly, ez nagyon komolyan mondom. Tehát, hogy valakinek segítesz, és úgy. Tehát ez totál komolyan gondolom. Mások segítése, tehát másban, vendéglőbe elmenni, tehát ez, ha te megtetitek, de ha nem, én nem mentem el egyszer se, de most már megyek, semmi gond is ebből, gombászás, illetve minél több idő a természetben, ilyen kihozanító természetjárások, meg séták, akár a parkokba, de a legjobb a mezőre, a földekre, az erdőbe, a hegyekbe. Én ezt javasolnám. Ezek építik egy kapcsolatot, és nagyon jól tesznek.
3: Uh-huh. Én is azt tudom tanácsolni, hogy keres olyan programokat, amik által megismerheted a másikat. Hogyan szolgál, hogyan viszonyul az emberekhez, illetve hogy milyen személy is ő. Tehát sokat kell kérdezni, ugye sokat mondják azt, hogy az a járás, udvarlás periódus, mint egy interjú. Ugye meg kell ismert, hogy milyen a másik, és ezért lehet olyan helyekre is elmenni, ahol vannak mások, tehát társasestékre, baráti körre, vagy imaestékre, hogy lásd, milyen a kapcsolata Istennel, illetve szolgálat.

0: soha nem nyithat be oda senki, nem járhat arra senki. Tehát publikus park, folyosó, nem bezárkozni egy szobába, vagy felmenni valahova, vagy elmenni valahova, tehát ez nem, sebezhetők vagyunk. Uh-huh. Nekem ez elven volt. Most is ajánlom, tehát...
1: Akik nem házasok.
0: Nyilván. persze, udvarlási időszak. Azt hiszem, erre gondoltál?
1: Igen, pont erre. Csak nem tudtam pontosan én se, hogy van. Következő kérdés egy igazán hitmétő kérdés. Hanyas a lába Márknak? Hát ez egy
0: titok. Válaszolj, te kérlek.
1: Elmondom nektek 41-es, de 42-es cipőket is elfogadok, hogyha ezzel meg szeretnétek ajánlódni.
0: Jó, akkor minket. Mondjuk már az én életemet is. Zsorinak a cipőt kérsz magadnak. Jó, viccelek.
1: Jó, és az utolsó kérdés, hogy mit gondoltok szabad keresztényeknek fantasy és mitológiai alapú könyveket olvasni, vagy filmeket nézni?
0: Szerintem igen. Tehát ott van Tolkien, meg C.S. Lewis, vagy lehetnek profán irodalmi művek is, vagy akár filmek is. Engem egy nagyon érdekes, hogy az ilyen csattanós akciófilmek is, ahol a jó győz végül, engem mindig beindít a fantáziámat Krisztus iránt. Uh-huh. Tehát én azt mondanám, hogy merre viszel téged? Merre terel a fantáziádban? Mert azért fertőzhet is, ha te így varázsolni akarsz, meg repülni, meg nem tudom miket csinálni, vagy másokat megigézni. Tehát hogy azért vigyázzunk, hogy milyen okkult tartalommal bírnak azok, vagy... Tehát, hogy ezt is vizsgáljuk meg. De, tehát, hogy merre viszel téged, merre viszel gondolataidat, a vágyaidat. Ha Isten iránt, akkor én úgy gondolom, nincs vele gond.
1: Uh-huh. Ugye itt is az a kérdés, hogy hol kell meghúzni a határt, és erre hallottam egy nagyon jó választ egy pásztortól. Ott kezdődnek a gondok, hogyha te elkezded élvezni azokat a dolgokat, amiért Jézus meghalt. Tehát, hogyha az a film konkrétan a szexuális dolgokat, bűnt, lopást, haragot, háborút hirdet, amiért Jézus meghalt, és sokatnak ez lehet függőség, akkor lehet, hogy neked csak én azokat követni. De hogy ebben nekem sincs meg pontosan, hogy mi az, amit szabad, meg mi az, amit nem nézni. Mindenki, hogyha tudja magáról valakinek, hogy ez gyengesége, vagy akár a sorozat függőség az egy gyengeség számára, akkor inkább próbálj meg távolról megközelíteni az egész témát.
0: Vagy lehet bejönt az alapelvesztés, egy podcastben beszéltük, hogy közelebb visz Istenhez, vagy eltávolít tőled? Ezt nagyon őszintén válaszolom magának. És akkor tudod, hogy lehet valakit közelebb visz, lehet valakit meg távolít. Tehát itt megint bejön Istennek a szuverén, meg egyedi kezelés az ő gyermeke iránt.
1: Igen. Nos, Lóri, kedves hallgatók, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, hogy itt voltál, és a következő részben újra találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű. Példabeszédek könyve 17. fejezet 27. vers.

Van Tudor típusú osztálytársad? Olyan, aki naphosszat könyveket bújik, ritkán szólal meg, de akkor mindig nagyon okosakat mond, és semmivel nem lehet kihozni a sodrából. Akármi történjen körülötte, ő figyel, elemzi magában a történteket, hallgat, és csak akkor beszél, ha kérdezik. Ők ritkán kerülnek konfliktusba, mert mindenki tiszteli őket. Az izgága, nyughatatlan vagányok próbálnak kikezdeni velük, de nem találnak rajtuk fogást.

0: Liama arra szólít fel, hogy válogasd meg a szavaidat. Tudj csendben maradni, ha viszont kell, akkor nyisd ki a szád, és minden körülmények közt maradj higgadt. Jó, de ez nekem nem megy, gondolhatod. Én nem vagyok ilyen típus. Szeretném elmondani neked, hogy ez nem típus kérdése, hanem elhatározásé. Mózes is olyan indulatos természetű volt, hogy a honfitársát ért sérelem miatt érzett haragjában indulatból megölt egy férfit. Erre el kellett menekülnie Egyiptomból, és 40 éven át pásztorként sajátította el a bárányoktól a szelídséget, ahhoz, hogy egy több milliós, mindig lázadozó, zúgolódó, problémás nép vezetője lehessen. Végül a Szentírás ezt írta róla. Ez a Mózes pedig igen szelíd volt, a földön élő minden embernél szelídebb. Neked is van lehetőséged, hogy változtass. Csak kérned kell Istent, hogy formáljon át.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Örülj, és légy hálás! Ahogy áthaladsz velem ezen a napon, gyakorold a bizalmat és a hálaadást végig az úton. A bizalom az a csatorna, amelyen át beléd árad a békességem. A hálaadás pedig a körülményeit fölé emel. A legnagyobb műveimet hálás, bízó szívű embereken keresztül tudom véghez vinni. Ahelyett, hogy tervezgetnél és értékelgetnél, inkább gyakorold a szüntelen bizalmat és hálaadást az irányomba. Ez olyan gondolkodásmód váltás, ami forradalmasítja az életedet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi 4.4 95. Zsoltár 1.2 9. Zsoltár 11.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cserina Elek Éva. Az előttünk álló hónapokban a 10 parancsolatról fogunk együtt gondolkodni. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. Erre emlékezteti őket Mózes búcsúbeszédében. Amit megéltek a Sínai hegynél, az szövetségkötés volt az élő Istennel, aki megmutatta szabadító hatalmát nekik. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! A 10 parancsolatról szóló sorozatunk mai adásában a második parancsolattal fogunk foglalkozni, amely így szól. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. A 10 parancsolat első és második parancsolata szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az első parancsolatban azt követeli a szabadító Isten, hogy népének ne legyen más istene rajta kívül. A második parancsolatban az ellen óv, hogy Izrael bármilyen módon megpróbálja őt kiábrázolni. Más értelmezések szerint ez a parancsolat más, nem istenekről készített faragványok vagy képek, úgynevezett bárványszobrok vagy bálványképek tiltását jelenti, de sokak véleménye szerint egyértelműen inkább az első parancsolatban bemutatkozó, egyetlen és igazi Isten tiltja meg azt az ő követőinek, hogy bármilyen formában is megpróbálják őt, a kiábrázolhatatlant kiábrázolni. Gondoljatok bele abba, hogy Isten népének milyen világban kellett megélnie Istenhez tartozását. Izrael olyan népek között járt és élt, amelyek számára teljesen természetes volt az, hogy isteneiket valamilyen formában kiábrázolják. A különböző vallásokkal találkozva, és ezekből volt elég a környezetükben, higgyétek el, újra és újra azzal szembesültek, hogy más népek képeket és szobrokat csináltak, és ezek előtt borultak le, vagyis ezeket imádták. Az embert mindig is vonzotta az, ami láthatatlan, ami rejtett, ami titokzatos. De az is mindig ott munkált az emberben, hogy a titkokat valamiképpen megfejtse, hogy az elérhetetlent elérhetővé tegye. Így volt az ember az isteneivel is. A szobrok és a képek tehát a földön túli, láthatatlan valóságot hordozták és jelenítették meg az emberek számára, akik így gondoltak kapcsolatba kerülni a mennyeiek láthatatlan világával. Így legalább el tudták képzelni isteneiket. Vonzóvá tudták őket tenni. Állandóan jelenlétükről biztosították magukat, hiszen elég volt ránézni a bálványaik díszes képére, kis faragott istenszobrocskáikra, amelyek ott álltak házi oltáraikon. Így vált az elérhetetlen elérhetővé, a megközelíthetetlen megközelíthetővé, elképzelhetővé és valóságossá. A zsidó, az iszlám és a keresztény vallások kivételével az istenek kiábrázolása a mai napig hozzátartozik a legtöbb vallási kultuszhoz. Ugye ti is láttatok már a tévében hatalmas, több emeletnyi, magas buddha szobrokat, vagy sok ezer istent hordozó hindu templomokat, vagy Krisna gazdagon díszített képeit. Ezek mind a mesés kelet színpompás isten ábrázolásai. De az iskolában mindannyian tanultunk a görög-római istenekről és csodálatosan megmunkált szobraikról. De hallottunk már az indiánok totemeiről, egy-egy nép varázs amuletjeiről, vagy az afrikai törzsek isten ábrázolásairól. Mindezekben a vallásokban, hasonlóan a pusztában vándorol Izrael szomszédjaihoz, az istenek kiábrázolása a legtermészetesebb és legmindennapibb része az életnek. Ha az isten ábrázolások ilyen természetes és hétköznapi részei voltak, és ma is azok sok nép mindennapi életének, akkor miért tiltja meg az Isten az ő népének, hogy kiábrázolják? Miért mondta azt nekik, hogy ne csinálj magadnak semmilyen Isten szobrot? Miért nem élheti meg Izrael, és élhetjük meg mi a hitünket? Azokhoz hasonlóan, akik isteneiket kiábrázolják. A Bibliának egy másik részében, szintén az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében olvassuk a következőket. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kézcsinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki a hang a torkukon. Hozzájuk hasonlóak lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak. Ugyanezek a mondatok szóról szóra megismétlődnek egy másik Zsoltárban is. Egy másik ószövetségi könyvben, Jeremiás prófétánál pedig ezt olvassuk. Bizony, a népek bálványai hiába valók, hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint a madár ijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. A tilalom egyik oka tehát nagyon egyszerűen magyarázható. Azt az Istent, aki mindazt teremtette, amelyek fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak, miképpen lehetne kiábrázolni mindazzal, amit ő teremtett? Hogyan hordozhatná őt bármi is, amit az ember alkotott és formázott? Nem létezik olyan dolog a földön, ami elégséges lenne ahhoz, hogy visszaadja azt, aki az élő és hatalmas Isten. Isten ugyanis semmihez sem hasonlítható. Legyen bármilyen mesteri is egy emberi alkotás, legyen a végeredmény gyönyörű, az attól még egy néma, süket, vak, érzéketlen és tehetetlen tárgy. Semmi több. Isten pedig van, él, cselekszik, megszólal, meghallgat. A tilalom másik oka az volt, hogy azok ráadásul, akik kiábrázolták isteneiket, hogy ezzel tegyék őket kézzelfoghatóvá, úgy gondolkodtak, hogy ezzel valóságosan is a kezükbe is tarthatják isteneiket. Szerették volna félelmetes isteneiket közel hozni magukhoz, kicsit hozzájuk hasonlóvá tenni. Hiszen ha valamit kiábrázolunk, azt már mi teremtettük. Emögött a gondolkodás mögött az is meghúzódott, hogy ha kezükben fogjuk isteneinket, ha kicsit hozzánk hasonlóvá faragjuk, vagy festjük őket, akkor a mi szintünkre hozzuk le őket. S ha már a mi szintünkön vannak, akkor könnyebben befolyásolhatjuk őket, könnyebben bírhatjuk rá arra őket, amit mi akarunk. A mindeneket teremtő és alkotó Istent azonban nem lehet lekicsinyíteni, a mi szintünkre lerángatni, manipulálni, irányítani, mert ő messze több, nagyobb és hatalmasabb, mint bármi ebben az univerzumban. A harmadik ok pedig az volt, hogy azt, amit lát az ember, abban nem kell többé hinnie. Isten pedig azt szeretné, hogy népe hittel és bizalommal forduljon felé. Persze hinni mindig nehezebb, mint látni. A látás nem kerül semmibe, ahhoz nem kell nagy erőfeszítés. A hithez azonban igenis kell. A láthatókon túllátni és hinni azt, hogy Isten létezik, cselekszik, az kihívás. A hithez bátorság kell. Mert bátorság kell ahhoz, hogy szembe menjünk mindazzal, ami sokszor látható. Úgyhogy közben rábízom magam, és az egész életem arra, aki láthatatlan, mégis nagyon valóságos. Az élő Isten kiábrázolásának tiltása tehát azért is fontos, mert a látással szemben a hitnek kell nagyobb hangsúlyt kapnia. Ahogyan a zsidókhoz írott levélben olvassuk, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik keresik őt. Persze mi, akik a 21. század tudományos felfedezésektől és víványaitól hemzsegő, az egyre gyorsabb és gyorsabb számítógépek és technikai csodák világában élünk, már csak mosolygunk a régi századok isteneket kiábrázolni akaró emberi vágyakozásain. Az ő ábrázolásaikat a legtöbb mai élő ember csak kulturális, művészeti emlékként csodálja, ha egyáltalán csodálja. Mégis ez a parancsolat Isten kiábrázolásának tilalma bennünket is éppen úgy érint, mint más korok Isten kereső embereit. Mi, akik már nem farigcsálunk Isten szobrokat és nem készítünk Isten képeket, másként gyártunk magunknak ilyeneket. Méghozzá képzeletben. Mert ha nincsenek is képeink és szobraink, vannak elképzeléseink arról, hogy ki és milyen is a világ teremtője. Mi ezekbe az elképzeléseinkbe kényszerítjük bele a mindenhatót. Mi így alakítjuk a magunk képére Istent, hogy így jobban megfeleljen és könnyebben legyen beilleszthető az életünk rendszerébe. Így lesz a Biblia Istene valami egészen más Istenné, a magam elképzelése szerinti Istenné. Sokan mondják ezt. Én hiszek benne, de saját elgondolásom szerint a magam módján. Ez valami olyasmit jelent, hogy magam gyúrok magamnak valamilyen Istent. A ma embere már csak a fejében és a képzeletében farigcsál Isten szobrokat mondván, én nem leszek begyepesedett ember, aki egy elavult egyház régi tanait hiszi. Ma minden személyre szabható. A képernyővédő, az zenelejátszó, a számítógépen, a böngésződ, a mobiltelefonod, és végtére ez is a menő. Miért ne lehetne akkor Istent is személyre szabni? Hogy olyan legyen, amilyen nekem kell. A ma emberével, velünk, sokszor az a legnagyobb baj, hogy miközben nagyképűen lenézünk mindenkit, aki előttünk élt, mert butának és éppen ezért bénának gondoljuk őket, nem veszük észre, hogy sok tekintetben mi sem vagyunk okosabbak és bölcsebbek náluk. A képzeletben a mi igényeinkre faragott istenek semmivel sem élőbbek, mint azok, amelyeket az előttünk élők fából vagy fényből készítettek maguknak. A magunkra szabott istenekre éppen úgy igaz a próféta szava, nem több az, mint madár ijesztő az uborka földön. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy lelkünk titkos zugában nem húzódik-e meg egy ilyen madár ijesztő, akinek nem sok köze van az élő és szabadító Istenhez, aki Jézus Krisztusban kijelentette önmagát. A második parancsolat Jézus Krisztusnál így hangzik. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. S ha valaki csak az Urat kezdi el imádni, ahogyan az előző adásban tanultuk, Isten kerül értékrendünk első helyére, akkor őt maguktól összeomlanak a képzeletben farigcsált Isten elképzelések, és valósággá lesz az, aki így szólít meg bennünket, én az Úr vagyok, a te Istened. Hát legyen így. Sziasztok!

0: Venyercsán László, én nem hiszek. Én nem hiszek fában, virágban, fényben, sorsokat mozgató elrendelésben, sem a törvényekben, tömeg hatalmában, világméretű örök harmóniában, csodában, egységben, bonthatatlan rendben, végzett erejében, zúgó elemekben, így semmilyen állandó változásban, csak Istent, teljes szent háromságban.
1: Sokan gondolkodnak úgy, hogy ha Isten megtiltotta más istenek tiszteletét, akkor azok vannak. Más isteneket tisztelnek más kultúrák. Ne bántsuk emiatt egymást, mindenki válassza azt, amelyiket akarja. A Biblia azonban folyamatosan arról tesz bizonyságot, hogy más istenek nincsenek. Ezek csak az ember készítményei, istenpótlékok, melyekkel azt az űrt próbálja megtölteni, ami az Istentől való elszakítottság miatt maradt meg bennünk. Mert az ember vallásos lény. Nem tud anélkül élni, hogy ne nézzen fel valakire, ne imádjon valakit, ne próbálja meg a titkokat megnevezni, ne legyen kultusza, ceremóniái, ünnepségei. Tisztelet, imádat, félelem. Minden, ami Isten helyébe lép, minden, amit ilyen kultikus tisztelettel veszünk körül, más, vagy idegen Istenné lesz. Nincs igazán helye a szívünkben, legfeljebb hasonlít rá. Nem adja meg ugyanis azt, amit csak az Istentől várhatunk, a végtelen, elfogadó szeretetet, az igazságot, a mértéket, a feloldozást bűneinkből, a jogot, hogy emberként éljünk, méghozzá egyformán. Mindezt hiába várjuk egy vezetőtől, egy eszmétől, egy rendszertől, vagy bármely más Istennek nevezett elképzeléstől. Ezek nem adhatják meg, mert megbuknak egy ponton, s csalódást okoznak idegen istenek. A mai műsorban a második parancsolatról gondolkodtunk együtt. Szabó János Róbert református esperes volt segítségünkre ebben, valamint a Maradjanak szívedben című ifjúsági áhítatos könyvből hozott gondolatok. Várunk vissza titeket 2 hét múlva, a harmadik parancsolattal folytatjuk. Sziasztok! A viszonthallásra a Magyar Evangéliumi Rádió adását hallottátok.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, ő velünk van, mi ő vele. A mai ige példabeszédek könyve 10. fejezet 27. verse. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Gondolatok az igéről. Ebben nem lehet kétségünk. Az Úr félelme erénye szokásokat élesz bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük életerőnket. A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségekből gyógyulunk. Minden orvos örül, ha látja, hogy betegen nyugodt és derűs. Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal. Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkatársai. Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr, ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amíg élünk, Krisztus velünk van. Ha meghalunk, mi leszünk ő vele. Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen ez a mai napon is. Ma indul és halad péntekig az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága mától június 22-e és 26-a között Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi és metodista, valamint ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, írja Máté evangéliuma. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15 és 17-e között rendezik majd meg a 31. családkongresszus Vácon a Püspök Vác épületében. Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében zajlik a program, melynek mottója, és a kettő egy test lesz, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjainkat tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és zenével. Intézményi lelkész keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai: vasárnapi istentisztelet megtartása, két rehabilitációs ház lakóinak, látogatások hétvégén a hozzátartozóknak is, heti két bibliaóra és részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét és kifejezetten hitbéli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, valamint kapcsolattartása a református szeretetszolgálattal, gyülekezetekkel és helyi egyházmegyével. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu címre várják. Az életnapját tartották vasárnap a brit szigeteken, Leó pápa is üzenetet küldött. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén, június 21-én, tegnap vasárnap tartotta az életnapját, melyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, mely teljes egészében létező valóság az új élet természetes fogantatásától egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. A pápa örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Emellett nagyra értékelik az erőfeszítéseket, amelyekkel azokat az anyákat és apákat támogatják, akik elvesztették csecsemőjüket. Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készültek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe, hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval. A nyári táborszezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítménynyomásból, a magányból, vagy a jövőtől való félelemből kiindulva mitatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések, a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrendre a Z és az alfa generáció tagjaiban egyaránt.
0: Kulturális programajánló.
1: Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia, Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület július 9 és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín Pilis Csaba Bétel missziói otthon. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak majd.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Azonnali segítségnyújtás az integrációig. Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve a menekültek mellett. A menekültek világnapja előtt egy nappal az otthonukat elhagyni kényszerülők megsegítéséért végzett munkájára hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet. A fotókiállítás képei a rendezvényen megjelent kormányzat szereplőinek, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek képviselőinek az alapítástól eltelt 35 év segélyszervezeti munkájának fontosabb állomásait mutatták be. A kiállítás képein a menekült lét kihívásai mellett a segélyszervezet által biztosított kapaszkodó pontok is megjelentek. Gáncs Kristóf köszöntőjében hangsúlyozta, az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját a segítségnyújtás során kettős küldetés vezérli. Segíteni kell ott, ahol a válság kialakul, és védelmet és támogatást biztosítani ott, ahol a menekülők biztonságot keresnek. A segélyszervezet 35 éves munkája annak a bizonyítéka, hogy a közös erőfeszítések és az összefogás által biztonságot, méltóságot és reményt adhatunk azoknak a bajba jutottaknak, akik hazájukat elhagyni kényszerülnek. Mustármag termés. Emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a Mozzárult Mustármag kollégiumú programban vettek részt. Az Országos Irodanevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést szolgálta. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Megvolt a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű. Szerdán gyengén felhős, de napos időben lesz részünk, néhol eső kizárt. Északi a szél mellett 31-36 fok várható. Jelen számítások szerint csütörtökön egy gyenge front érheti el hazánkat, de ez várhatóan nem hoz számottevő esőt, csak megélénkülő északnyugati szelet.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A belső ragyogás. Az emberek olyanok, mint az óromüveg ablakok. Csillognak és ragyognak, amikor a nap kisüt, de amint beáll a sötétség, igazi szépségük csak akkor mutatkozik meg, ha a fény belülről fakad. Elizabeth Kübler-Ross.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek? A legutóbb ott hagytuk Pál apostolt Athénban. Éppen az Areopágoszról indult tovább, mégpedig egy nagyon furcsa helyzettel, mert az Areopágoszról csak úgy nem szokott valaki lesétálni, hiszen az egy rögtön ítélő bíróság, ahol kimondatik azt, hogy valaki kitaszítatik Athén városából, lehet, hogy az élők sorából is kitoloncolják, vagy befogadják. És mivel megoszlik az Areopágoszon a bíráknak a hozzáállása, véleménye, ítélet hirdetés helyett valaki kinyögi, hogy erről majd máskor is meghallgatunk téged, és gyakorlatilag Pál apostol, hát nem mondhatjuk, hogy faképnél hagyja az areopágitákat, de tulajdonképpen mégis az történik, hogy ő elvonul onnan, nem is szól senki semmit, de vannak, akik utána indulnak. Néhány férfi, és ezek közül az areopágita Dionysios, ami azt jelenti, hogy a bíróság egyik nagyon eklatáns képviselője, és nem csak férfiak, hanem egy Damarus nevű asszony. Na most tetszik tudni, ha azt mondja, hogy néhány férfi, ez minimum 3-4-et kell, hogy jelentsen, plusz ez az asszony, ami azt jelenti, hogy legalább 5-en elindultak a Krisztus követésre. Miért tartom ezt nagyon fontosnak újra hangsúlyozni? Mert tetszik tudni, azt szokták sok helyen mondani, hogy Pál apostolnak ez a bizonyságtétele ott Athénban meglehetősen olyan politikus bizonyságtétel volt a húzd meg, erezd meg elf alapján, egy kicsit görög költőktől idézve, egy kicsit elbújtatva a tanítását, de ha valaki emlékszik, és ha véletlen valaki nem emlékszik, akkor tessék elolvasni, nagyon odafigyelve még egyszer az Areopágoszon elhangzott beszédet, ez teljesen világos, egyenes beszéd Jézusról, akit elküldött Isten, aki feltámadta halálból, és aki által Isten meg fogja majd ítélni ezt az egész világot. És az is teljesen világosan elhangzott, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a tudatlanság idejét elnéz te, Isten nem elnézi, hanem eddig elnéz te, ami azt jelenti, hogy most van itt egy nagy cezúra, ahogy zenében szokták mondani, itt most megállunk, és innentől kezdve valami más. A rend a történelemben. Ezek után Pál eltávozott Athénből és Korintusba ment, ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Hát ha valaki a térképre néz, Athén és Korintus sem szomszédos település. Ami azt jelenti, hogy Pál nyilván isteni vezetés alapján indul tovább, és belecsöppen, amit nem szoktunk végig gondolni, tulajdonképpen egy szörnyű sors tragédiába. Tetszik tudni, amikor Aquila és Priscilla Rómába költözött, lehet, hogy még külön-külön, ezt nem tudjuk pontosan, hogy az ő házas életük hogy kezdődött és mint kezdődött, akkor nyilván a boldogulás reményében költöztek a birodalom fővárosába. Ráadásul olyan munkája volt Aquilának, amely abban az időben az egyik legkeresettebb munka volt, hiszen a takács, a sátorkészítő, az nem vásári sátrakat szokott összedobni abban az időben elsősorban, általában katonai megrendelései voltak, különösen a Rómába telepedettek, hatalmas mennyiségben kapták az akkori katonaságtól a megrendeléseket, a különféle hadjáratokban a sátrak ugye könnyen sérülő, pusztuló dolgok voltak, de nélkülözhetetlenek. Tehát ez egy olyan szakma volt abban az időben, amiben bízvást remélhetett nagy nyereséget valaki. És akkor egyszer csak jön egy sorstragédia. Claudius császár átveszi az uralmat, és ez a Claudius elrendeli, hogy minden zsidónak távozni kell Rómából. Ez ugye, nem kell mondanom, egy antiszemita rendelet, nyilván gazdasági okok vannak, és még sok minden más ok is lehet. A történelemben ez nem egyszer fordul elő, és nem kétszer fordul elő, és amikor ezen gondolkozunk, nyilván fölötlik bennünk, hogy minthogyha a történelem azóta is újra és újra ismételné magát, de ez a két ember Korintusba távozik, ugye a fővárosból Akhája fővárosába, Korintus egy nagyon fontos székhely, kulturális központ, egy olyan kulturális központ, ami Aténnal versenyzik sok dologban. Tessenek csak arra gondolni, hogy építészetükre nézve mindmáig ismerjük a korintoszi oszlop kifejezést, és mindenki, aki ezt hallja és már látott épületeket, azonnal tudja, hogy mit kell elképzelni ebben az esetben. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy Aténban számos épület ezzel a korintoszi technikával épült annak idején az ókorban. Itt a zárójelet szeretném is gyorsan bezárni, hiszen ez most biblia tanulmány, nem pedig építészeti előadás. De ha végig gondoljuk ezeket a dolgokat, akkor mi is történik? Aténban, a görög kultúra központjában marad egy kis mag, elkezd egy gyülekezet dolgozni, és Achaia központjában, Korintusban, a rivális kvázi fővárosban, ugyanúgy elkezd majd Pál egy munkát. De hogy kell elkezdeni? Ez eddig triviális volt, ahol csak lehet, megy és kezdi a zsinagógával, és beszél. Ehelyett Isten itt egy teljesen másfajta utat választ. Azt olvassuk, hogy Pál csatlakozik Akvillához és Priscillához, és nekiáll takácsmesterként dolgozni. Erre szokták azt mondani, hogy na, álljunk meg, ő Isten szolgája, elhívottja, akinek az evangélium hirdetés a feladata, és ezt így nem lehet csinálni, hogy tehet ilyet, és egyébként is, hogyha hitből élne, akkor nem tenne ilyeneket. Tetszik tudni, mindig élvezettel hallgatom azoknak a mondatait, akik ezeket el szokták mondani. Egy dologban biztos lehetek, míg elmondják, sose próbáltak meg hitből élni. És ezt nem bántásból mondom, ők csak szeretnék látni azt, hogy máshogy csinálja ezt. Egyébként Pál apostol miért is nem él hitből? Annak idején egy bölcs Salamon nevű ember azt mondta, hogy az is Isten ajándéka, ha valaki eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. És Pál apostol a héber származásának az előnyeit kezdi itt kamatoztatni. Tudnélik, amikor egy héber embert beírattak a rabbi képzőbe, akkor senkinek nem jutott abban az időben eszébe, hogy egyébként ne legyen valami kétkezi szakmája is. Tehát olyan nem volt elképzelhető, hogy valaki, ha úgy hozta az élet, ne tudjon a két kezel munkájából megélni. És Pál apostol, aki egyébként egyetemi végzettséggel bír, nyilván ma így mondanánk, hogy doktori fokozattal a teológiai tudományok terén, most világosan látja, hogy ebben a helyzetben ő meg kell, hogy keresse a kenyerét, és nem szégyeli a munkát. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy várja Silást és Timóteust, de amikor majd megérkezik Silás és Timóteus, egyiküknek indulni kell vissza majd a levéllel, amit Tesszalonikába ír, és Tesszalonikába azt fogja majd írni a levelében, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy a két kezetekkel dolgozzatok. Még fiatal voltam, teológiára jártam, amikor egyszer valaki azzal vágott vissza, és ezzel én nagyon kérem, hogy senki ne bántódjon meg hallgatóink közül, különösen aki esetleg érintve érzi magát, hogy tudod mi a baj a papokkal, meg a lelkészekkel, meg a teológusokkal? Hogy a számomra olyanok, mondta az illető, mint amikor a kopasz árulja a hajnövesztőt. Nagyon-nagyon rosszul esett, amikor hallottam, pedig dús, fekete hajam volt még abban az időben, és aztán gyorsan el is magyarázta. Majd ha bekente és kinőtt a haja, és vannak bizonyítékok, hogy ez működött, akkor utána meghallgatom. De egy csomó ember, mintha azt akarná rámsózni, amit maga soha nem próbált ki, amit soha nem próbált végigvinni az életén. Tessék csak nézni, Pál apostolhoz oda lehet-e lépni szemrehányólag, és azt lehet-e neki mondani, De Pál, te soha nem dolgoztál két kézzel. Hát te miből is éltél? Beszéltél itt, beszéltél ott, beszéltél amott, az emberek meghallgattak. Egyébként, hogyha valaki mélyen belegondol ebbe az irigylésre méltó életbe, akkor lehet, hogy elfelejtjük azt, hogy meg megköveztek itt, meg megbotoztak ott, meg megveszőztek itt, meg amott, bebörtönöztek. Ezt kiszoktuk a dologból hagyni, de általában, amikor az emberi irigység adja a szavakat a szánkba, akkor el szoktunk felejtkezni a harcokról és a küzdelmekről. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy hát azért ez lehet, hogy egy kicsit túlzás. Én pedig hadd kérjem kedves hallgatóimat, ha túlzásnak érzik, csak gondolják végig, akár a saját közösségükben. Megjelent már az irigység? Megjelent már annak a hangoztatása, hogy milyen könnyű ennek, annak, amannak, legalábbis hozzánk képest általában ez így szokott lenni, hogy másoknak nagyon könnyű szokott lenni? És eszünkbe jut-e egyébként a munkának a becsülete? Erről nagyon ritkán beszélünk mi hívők. Pedig attól tartok, hogy sokkal többet kéne beszélni. És lehet, hogy nagyon sokan nem tudják, de a reformáció ezen a területen elképesztő változást hozott Európában. Mert hogy addig a legtöbben úgy gondolták, szegénynek lenni Isten verése, gazdagnak lenni Isten áldása, és egyébként, ha valaki jómódú, azt fejezze ki azzal, hogy ő maximum katonáskodást és népvezetést végez, a plebs, a népség ott lent, az pedig egy méltatlan valaki, aki hát arra van kárhoztatva, hogy dolgozzon, de aki ennél följebb van, mert Isten megáldott, annak nem kell dolgozni. A reformáció egy nagyon komoly váltást hozott, mert nem úgy nézett a munkára, mint Isten büntetésére, hanem mint Isten tervének a részére, ami már a teremtéstől kezdve megfogalmazódott, hiszen hogyha valaki megnézi az Édenkertet, ott nem az sült galambot ígérte Isten Ádámnak a teremtésben, hanem azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, egyébként az Édenkerttel kapcsolatban pedig őrizzétek és műveljétek. Tehát ez az őrizzétek és műveljétek, ez egy kifejezetten tervszerű, kitartó, hosszú távú munkát jelentett, amit Isten mindjárt a teremtésnél elindított az első emberpárnál. De most megint messzire szaladtunk. Pál apostol, hogy visszakanyarodjunk, egy másodpercre sem szégyelli a kétkezi munkát. És ebben lehet, hogy nekünk komoly szembenézést kellene gyakorolnunk, mármint önmagunkkal, mert mit gondolunk mi erről? Amikor teológiai hallgatóként megjelentem először Svájcban, és akkor én már egy ideje lelkipásztor voltam, egy továbbképzésen a legnagyobb elképedésem volt, hogy mindenki, még egyszer mondom, mindenki előre köszönt az utcán az utcaseprőnek. És bennem megszólalt valami, ez a fiam belőled maximum utcaseprő lesz, amit Újpesten annak idején olyan szállóigeként sokan hallhattak, és nem emlékszem, hogy Újpesten bárkinek, ahol én fölnőttem, eszébe jutott volna köszönni egy utcaseprőnek. És döbbenten néztem, hogy Zürichben, a fővárosban az emberek az út mellett dolgozó kertésznek köszönnek. Először azt hittem, hogy biztos ismeri. Tehát amikor már a 40. ember köszönt a kertésznek és különböző helyzetekben, akkor rájöttem, hogy nem, ezek az emberek nem azért köszönnek, hanem valamit üzennek vele, a megbecsülést üzenik vele. És soha nem jut senkinek eszébe, hogy lenézze azt, aki dolgozik. Vajon mi hogy gondolkozunk erről? Ma az a tapasztalat, hogy az evangéliumi kereszténységen belül valami törés állt be. Elindult a sikerteológia már évekkel ezelőtt, ami szivárog be különböző közösségekbe, különböző csatornákon, és azt sugallja, hogy ha téged megáldott Isten, akkor maximum, hát korábban úgy mondták volna, hogy fehér gallérral és tollal kell dolgozni, ma inkább számítógép billentyűt kell nyomogatni, vagy azt is meghagyjuk valakinek másnak, mert mi akkor a vezetők különleges csoportjához tartozunk. Egyébként van egy megkérdőjelezhető abban, amit elmondtam. Mert azt mondtam, hogy Pál két kezével dolgozott. Csak tetszik tudni, miközben a két kéz dolgozik, közben még beszélhet a száj. És nekem különös tanúság az, hogy Később, és igen hamar, az derül ki, hogy Aquilla és Priscilla nem csak átadott életű keresztény lesz, hanem olyan valakikké válnak, ez a két takácsmesterségben egyébként kiváló személy, olyan valakikké válnak, akik másokat is képesek tovább segíteni a keresztény életben. Tessék mondani, lehet teológiai továbbképzést tartani takács vetélőnek a használata közben? Úgy tűnik igen. Mint ahogy egyébként mosogatás közben is lehet bizonyságot tenni az Úr Jézusról, meg kapálás közben is lehet bizonyságot tenni az Úr Jézusról. Most nyilván valaki, hogyha asztalos műhelyben dolgozik, és az abriktert használja éppen, nem tanácsolom, mert azt nem nagyon lehet túlüvölteni, de egyébként nagyon kevés olyan élethelyzet van, ahol két kezünkkel dolgozunk, és nem tudunk beszélni az Úr Jézusról. Hadd áruljam el, hogy én magam is nagyon sok esetben a bibliai történeteket, vagy a Bibliának különböző értelmezését már az unokáimnak is úgy mondom el, hogy közben valamit más teszünk együtt. Kiválóan lehet például kertészkedés közben, vagy palántázás közben beszélni az Úr Jézusról. És ebben semmi olyasmi nem szabad, hogy legyen, hogy nem, az Úr Jézus a templom falain belül, vagy az imaház falain belül képviselhető hitelesen. Ugyanis mi Krisztus követők vagyunk. Mit jelent az, hogy Krisztus követő vagyok? Hát, hogy a mindennapi életem, minden percében, minden munkájában, minden cselekménye közben is Krisztus tanítványa vagyok. Még fiatal ember voltam, amikor egy idős lelkipásztor, aki egyébként nagyon

Leginkább alul öltözött, mert otthon van. Akkor sem képviselhet más értékrendet, reggeli fölkelés vagy esti lefekvés előtt sem, mint ami egyébként a szószéken képvisel. Akkor nagyon melbevágott, és pár napig hümmögtem rajta, hogy hogy lehet ilyet mondani. Aztán jó pár évtized lelkipásztori élet után rájöttem, hogy de milyen igaza volt. Mert ha egyébként visszavonultana, akár a saját hálószobámban, nem az vagyok Krisztus követőjeként, aki vagyok, akkor a szószéken teljesen mindegy, hogy kinek akarom mutatni magam. Ha nem vagyok Krisztus követő a mindennapi életem során, akár egy kórházi ágyon, akkor nem vagyok én Krisztus követő, csak egy kiváló színész. Vagy még abból is a ripacs kategória is nem kiváló. Most megint egy kicsit messzire szaladtunk, de tessék csak nézni. Van egy negyedik vers, mert azért egy másfajta részről is beszél nekünk ez az ige. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Ez megint egy nagyon fontos rész, mert ez azt jelenti, hogy Pál apostol nagyon komolyan vette azt a bizonyos bibliai parancsot, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. napot a szenteld az Úrnak. Nyilván ő tudta nagyon jól, hogy származás szempontjából testvérei, hittestvérei, akik közül ő kijött, mint Krisztus tanítványa, mint Krisztus apostola, ezen a napon a zsinagógában lesznek. Hát akkor félretett mindent, és ment, mit tenni? A feladatát. Beszélt a zsinagógában. Vitázott a zsinagógában. Ez a vitátkozás, ez újra és újra előjövő Pál apostolnak a missziós módszerei között, és nem szeretném, ha bárki félreérteni. Ez azt jelenti csak, hogy intenzív aktivitással bizonyította Isten igéjével a kézben, minden ellenérvet megcáfolva, és nagyon erőteljes stabilitással, hogy Jézus a Krisztus. Nyilvánvaló, erre szükség van. Ha valahova oda megyek, és valakiknek van egy látása, meggyőződése, életformája, és oda viszek egy új gondolatot, új tanítást, új életformát, ez egészen biztos kérdéseket fog szülni. Ahol kérdések vannak, ott érvek is lesznek, sőt, ellenérvek is lesznek. Tulajdonképpen normális esetben ez lenne a vitatkozásnak a lényege, hogy érvek és ellenérvek állnak egymással szembe. Ez nekünk magyaroknak egyébként, ezt el kell, hogy mondjuk, hogy nem szokott sikerülni. Általában 2 érv és ellenérv után már valamiféle személyeskedő hang nem szokott megszólalni, ami nagyon kellemetlen, mert teljesen elviszi a lényegről a hangsúlyt, és aztán általában visszaüt, mert ahol személyeskedés kezdődik, ott általában sértődés van és sértés van, ahol pedig sértődés és sértés van, ott már nem vita van, hanem veszekedés és harag, és ennek általában gyűlölködés lesz a vége. Pál szombatonként a zsinagógában igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket, akik nyilván prozeliták, magyarul az ő görög istenhitüket, korábbi életformájukat megunva, belefáradva, abból az élő Istenhez fordulva, az élő Isten igéjénél keresték volna az életük megoldását. Másütt is ez történt. Tessenek csak gondolni Tesszalonikára, tessenek csak gondolni Béreára, hogy a legutóbbiakat, a macedón területeket emlegessük föl, és azok az emberek, akik várták a Mesiást, nyilván egészen más lelkülettel fogadták Pál apostolnak a bizonyságtételét. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Mit is jelent ez? Hogy Pál valahol tudta a mértéket tartani, de, és itt ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a munkatársai is tudták a mértéket tartani. Mert amikor Silás és Timóteus megérkezik, akkor nyilván összeül egy kupak tanács, bocsánat a furcsa kifejezésért, amiben már nagy valószínűséggel Akvila és Priscilla is benne van. Eltelt egy idő már, és azt mondják, hogy sokkal, de sokkal fontosabb lenne az, hogy Pál minden erejével és minden idejével a Krisztusról szóló bizonyságtételt munkálja és szolgálja. Nyilván nem véletlen ez a határvonal, amit itt Isten igéje megemlít nekünk. Azon gondolkozom, hogy ez a támogató lelkület jellemző-e ránk? Ott van-e bennünk a készség, hogyha kell, két kezünkkel végezni a feladatot,

0: De a másik oldalon ott van-e bennünk a készség arra, hogy azokat, akiket Isten felruházott a bizonyságtétel különös erejével és hatalmával, bátorítsuk arra, hogy minden időben és minden erejükkel tegyék ezt. Nem azért, hogy utána a hátuk mögött lehessen sutyorogni róluk, hanem azért, mert ezt ők tudják a leghatékonyabban végezni. Amikor később majd Pál apostol leveleket fogalmaz, ebben a lelki ajándékokról is fog beszélni, azt fogja majd egy helyen mondani, hogy adott némelyeket pásztorokul, tanítókul, evangélistákul a szentek közössége építésére. Aztán egy megint másik helyen azt fogja majd mondani, hogy ezeket azért adta Isten, hogy felkészítse a szenteket a mindennapi szolgálatra. Ugyanis nem változik a rend, csak Pál apostol innentől kezdve intenzívebben tud segíteni azoknak, akik egyébként kétkezi munkájuk során a közben segítik majd azokat, akikkel találkoznak. Mert hogy jut eszembe, takácsmester, kiknek tud bizonyságot tenni? Hát nyilván az ügyfeleknek. Miért? Egy hajós kinek tud bizonyságot tenni? Hát aki a hajón van. És tud-e majd Pál apostol Akvilla és Priscilla helyett bizonyságot tenni bárhol is? Nem. Mint ahogy Timóteus helyett se, meg más helyett se. Mint ahogy ma is az lenne a feladat a gyülekezetben, hogy fölkészüljenek a szentek a szolgálatra. És ez nagy komoly hiányossága a mai gyülekezeteknek, mert a felkészületlenségünk a sajnos az egész világ előtt kezd nagyon nyilvánvalóvá lenni a mai liberális, mindennel megalkuvó időszakban. De azt hiszem, hogy erről egy kicsit majd többet kell beszélnünk. Erre viszont már csak a jövő héten lesz lehetőség. Akkor majd visszavárok mindenkit. Viszonthallásra!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 22-e.
2: Gróf Széchenyi Ferenc 1802. novemberében kinyilatkoztatta gyűjteményeimet édes hazámnak és a közösségnek hasznára és javára mindörökre, és visszavonhatatlanul adományozom, átadom és átruházom. A mai Nemzeti Múzeum telkét 1813-ban vásárolta meg az állam a Batthyány családtól, majd az azon álló palotába költöztette a gyűjteményt. A reformkor egyik fontos nemzeti ügyévé vált egy új, minden igényt kielégítő, a gyűjtemény jelentőségéhez méltó reprezentatív múzeum megépítése. A múzeum új, önálló épületére az 1836. évi 37-es törvénycikk biztosította a szükséges összeget. Tervezésével a magyarországi klasszicista építészet jelentős alakját, Pollak Mihályt bízták meg. Az építkezést 1837-ben e napon kezdték el, és 10 éven át tartott. A homlokzat timpanonjának szobordíszeit Rafael Monti, müncheni szobrászművész készítette, a múzeum fő lépcsőházának falait és mennyezetét 1875 óta Lotz Károly és Tán Mór allegorikus freskói díszítik. Az új palota igazgatója a természettudós Kubinyi Ágoston lett.
1: 1898 és 1970 között élt Erik Maria Remarque német-svájci író. 1929-ben jelent meg háború ellenes remek műve. A nyugaton a helyzet változatlan, pacifizmusával hatalmas sikert aratott. A könyv föltárja a front kegyetlen állapotait. Ironikus gondolata, a legrégebb emberi kérdés a miért. Ezen a kérdésen még eddig mindenfajta logika, minden filozófia és tudomány hajótörést szenvedett. Emlékezetes művei a Diadali Várnyékában, a Szerelem és Halál órája, valamint az Éjszaka Lisszabonban.
2: Urbán Ernő, evangélikus lelkésznek, 3 évvel szigorlata után 1934-ben jelent meg első írása, és 1943-ban, mielőtt betöltötte volna a 35. évét, már Don melletti eltűnése után az utolsó. Teológiai munkássága, tehát ez a 9 év. A keresztény igazságnak indulásától kezdve munkatársa. Itt 38 tanulmánya és 46 könyvismertetése jelent meg. Valamivel később kezdett írni a Lelki Pásztornak, összesen 18 cikket, a jelentősebb részét Túróczi Zoltán szerkesztői idején. 1937-ben adták ki Sztélo Gáborral a páratlan tömörségű Konfirmációi Kátét és Scholz Lászlóval együtt programadó igehirdetési kötetét. 1941-ben jelent meg Anselmusról írt doktori értekezése.
1: Azért írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonosságot Jézussal bennem és másokban. Fogalmazta meg célját az 1913-ban született Vörös Sándor író, költő, drámaíró. Filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. A vers születése címmel írta disszertációját, 1939-ben doktorrá avatták. Lírájának egyik alapvető elve az én és a világ vágyott egységének újrateremtése. Ez az alapja, hogy minden örömet, bánatot, reményt meg tudott énekelni és ki tudott mondani szép nyelvünkön gyermekeknek és felnőtteknek, játékos lelkűeknek és filozófikus hajlamúaknak, egyaránt. Számtalan alkotásából most a következőkkel elevenítjük emlékét. A teremtés dicsérete, a teljesség felé, gyümölcskosár, ha a világ rigó lenne, három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Aforizmája: egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
2: 1933-tól formálódott, 1940-ben e napon alakult meg a Budapest-Pest-Lőrinc-Ganz kertvárosi református egyházközség. Kiadványuk a Tanítvány.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Efézus 5:15.
1: Az ige hallatán Pas Albert szavai jutnak az eszembe. Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott. Nézd meg egy virágot, a legegyszerűbbet. Nézd meg jól, milyen szép. Milyen szép és milyen tökéletes. Emberművész nem alkotott még hozzáfoghatót, csak másolt. Egy láthatatlan, nagy művész keze dolgozik körülötted. Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög benne? Egy egész világ. Minden vízcsepp egy világ. Önmagáért való zárt egész. A te szemedben céltalan, mert nem vagy művész. Művész csak egy van ezen a világon, egyetlen egy, aki alkot. Napról napra, percről percre, mindig újat és mindig ugyanazt. Nézd a fát, nézd a hegyet, nézd meg a folyót vagy a tengert, és gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne, hány milliárd vízcseppbe zárt világ. És aztán gondolj a csillagokra, azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz. Tiszta éjszakákon néz föl az égboltra, olyan éppen, mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt. Minden csillag egy élő valami, és köztük a tied, a föld talán a legkisebb. Gondol csak el, hány milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz. És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni veled, hogy nincs Isten. Nincs, mert ez vagy amaz így történt. Mert romokban fekszik a házad, mert meghaltak sokan, akiket szerettél, mert kevés a kenyér, mert sok a nyomorúság. A világban, mondod, nincsen igazság, és a te világodat érted alatta. És elfelejted, hogy ezt a világot te csináltad magadnak, te és a többi emberek. És így egyedül ti vagytok felelősek mindazért, ami benne történik.
0: Mindenható Isten, hozzád fohászkodom és kérlek téged, mutasd meg nekem felelősségem minden területét. Világosítsd meg elmémet és add, hogy fölismerjem teendőimet. Kérlek, add meg annak igazi és mély megismerését, amit a te akaratod szerint tennem vagy végrehajtanom kell. Lelkem azt súgja, bízzak benned ezen a téren is. Köszönöm, hogy igédből tudhatom, nem csupán tetteimért, de már gondolataimért is felelős vagyok. Figyelnem kell arra is, mit kezdek a folyton megjelenő kóbor gondolatokkal. Fölidézem a közmondást. Azt nem állíthatod meg, hogy a madarak átrepüljenek a fejed fölött, azt viszont megakadályozhatod, hogy fészket rakjanak a hajadba. Köszönöm, hogy tudhatom azt is. Te, Istenem, azért fogsz felelősségre vonni, aminek megengedem, hogy helyet foglaljon az elmémben, hiszen az elkerülhetetlenül bekerül a viselkedésembe. Kérlek, segíts, hogy a tőled kapott szabad akarattal, felelősséget vállalva hozzak jó döntéseket. A fölmerülő kérdésekre a te szándékaiddal egyezően válaszoljak életemmel, életemben. Segíts, hogy a különböző helyzetekben a tőled kapott és fölismert felelősség vezessen, és ezáltal jót tehessek társaimmal, azokkal, akikkel nap mint nap törődhetek, és neked tetszően fejlődhessen jellemem is. Kérlek, e felelősségtudatom hadd vigyen hozzád minél közelébb, hogy sejthessem legalább a te szándékaidat. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Veres Sándor születésnapja. Veres Sándor 1913. június 22-én született Szombathelyen. Apja földbirtokos és katonatiszt volt, anyja művelt polgárcsaládból származott. Gyermekként Csöngén élt, iskolába Pápán, Szombathelyen, Győrött és Sopronban járt. 1933-tól a Pécsi Tudományegyetemi jogi, földrajzi és történelmi, majd filozófiai és esztétikai tanulmányokat folytatott. Egyetemi évei alatt alapította a Pécsi Öttorony című folyóiratot. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, 34-ben pedig első kötete Hideg van címmel. 1943-ban Budapestre költözött, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lett. A II. Világháború után 47-ben feleségül vette károlyi költőnőt, 51-ben tudományos akadémiai könyvtárosi állásából is elbocsátották, ez időben Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós támogatta, aki már korábban megzenésítette verseit. 89. január 22-én hunyt el Budapesten. Sírja feleségével együtt a budapesti Farkasréti temetőben található. Egykori lakóhelyüknél a budai második kerületi Törökvészúti házánál emléktábla őrzi nevüket. Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra. Október 15 és 17-e között rendezik majd meg a 31. családkongresszust Vácon a Püspökvác épületében. Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának szervezésében zajlik a program, melynek mottója és a kettő egy test lesz. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjainkat tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és zenével. Intézményi lelkész keres a drogmisszió drogterápiás otthona. A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthona intézményi lelkész munkatársat keres Ráckeresztúrra. A munkatársak feladatai: vasárnapi istentisztelet megtartása, két rehabilitációs ház lakóinak, látogatások hétvégén a hozzátartozóknak is, heti két bibliaóra és részvétel a munkatársi megbeszéléseken, aktív jelenlét és kifejezetten hitbéli, Isten kapcsolatot érintő lelkipásztori beszélgetések, valamint kapcsolattartása a református szeretett szolgálattal, gyülekezetekkel és helyi egyházmegyével. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzal és motivációs levéllel a katona.viktor@diakonia.hu címre várják. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű. Szerdán gyengén felhős, de napos időben lesz részünk, néhol eső kizárt. Északi a szél mellett 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

Kedves nézőim, sok szeretettel köszöntöm a Mi Atyánk ima tanulmányozásán. Alkalomtól alkalomig ismét mélyen átgondolva szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét, azokat a gondolatokat, azokat az elveket, amelyeket a Mi Atyánkban tanálunk. Mi már több alkalommal foglalkoztunk a Mi Atyánk egy-egy kérelmével. Most ez alkalommal a harmadik kérelemnél vagyunk, amelyet Máté evangélium a 6. részének a 10. versében találjuk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Óriási kérelem, hatalmas tanúság és mélységes gondolat, igazság, amely figyelmet érdemel, és amelynek figyelmet kell, hogy szenteljünk. Az első kérdés, ki cselekedje az Isten akaratát? Mert egy párhuzam van megemlítve, legyen meg a te akaratod itt a földön, amiképpen megvan a te akaratod fenn a mennyben. Az Istenhez hű maradt angyalok, ők teljesítik az Isten akaratát fenn a mennyben. Azonban ki az, aki kell, hogy teljesítse az Isten akaratát itt a földön? Mert hisz a kérelem így hangzik, hogy olyan tökéletesen legyen meg a te akaratod itt a földön, mint amilyen tökéletesen teljesítik a mennyei angyalok, más bolygók lakói, akik hűek maradtak Istenhez és az isteni elvekhez, és ők hűségesen, tiszta szívből, szeretetből engedelmeskednek Istennek, vagyis teljesítik az ő akaratát. Azonban ki az, aki itt a földön teljesíti Isten akaratát? Az imádkozó, aki mondja, hisz majdnem minden kérelemnél úgy érzem hangsúlyoznom kell, hogy a Mi Atyánkot nem csak imádkozni kell, hanem a Mi Atyánkot élnünk kell. Azokat az elveket, amelyeket találunk a Mi Atyánk egy-egy kérelmében, azokat az elveket nekünk kell gyakorolni, mert gyakorlatilag akkor vagyunk a mindenható Istennek gyermekei, ha Mi Atyánkban található 7 elvet éljük itt ezen a földön. Ha ezeket az elveket, amelyeket Jézus Krisztus beleötvözött a Mi Atyánkba, ha ezeket nem gyakoroljuk itt földi életünkben, akkor nincs jogunk a mindenható örök Istent atyánknak szólítani, és gyakorlatilag akkor Jézus Krisztus nem a mi testvérünk. Feltételhez van kötve az atya jog szólítása, és a Jézus, hogy a mi testvérünk, az is feltételhez van kötve. A feltétel pedig az, hogy mind a 7 elvet, amelyet Jézus Krisztus elmondott a mi atyánkba a kérelem formában, azt mi éljük. Tehát akkor vagyunk az Istennek gyermekei és Jézus Krisztusnak testvérei, ha éljük ezeket az elveket, amelyek a mi atyánkban vannak. Újból hozom ezt a mondatrészt, ezt a kérelmet, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Tehát mi emberek, akik itt élünk ezen a földön, és akik ne csak imádkozzuk, hanem éljük

teljesítsük az Isten akaratát. Természetes, jogos a kérdés, mi az Isten akarata? Második kérdés, hol található az Isten akarata? Honnan tudom én keresztény létemre azt, hogy mi az Isten akarata? Addig, amíg azt nem tudom, képtelen vagyok teljesíteni az Isten akaratát. Én lehetek vallásos ember, lehetek istenfélő ember, imádkozó ember, templomba járó ember, de nem biztos, hogy teljesítem az Isten akaratát. Mondom szájjal, azonban nem tudom, hogy mi az Isten akarata. Ezért foglalkozom ezzel a kérdéssel, és szeretném tömören, röviden meg is adni a választ. Isten az ő akaratát kijelentette az egész Szentírásban. Hol található meg tehát az Isten akarata? Isten igéjében, az egészben, fedőlaptól fedőlapig. Sajnos vannak keresztények, akiket a sátán becsapott, és azt mondják, nekem elég csak az, ami az új szövetségi szentírásban van. Ha elmenjünk bizonyos vallásokhoz, akkor azt mondják, hogy nem, engemet nem érdekel az új szövetségi szentírás, én nekem elég az, ami az ószövetségi szentírásban van. Amikor Jeruzsálemben jártam, Izraelben tanulmányúton, beszéltem zsidókkal, ők hallani se akarnak az új szövetségi szentírásról. Nekik elég csak az ószövetségi szentírás. Azonban hol található az Isten akarata? Úgy az ószövetségi szentírásban, mint az új szövetségi szentírásban. Hadd hagyjak egy példát. Jézus Krisztus rendhagyó módon mondja el ezt, hogy gyakorlatilag az ószövetségi szentírásban is ugyanúgy megtalálható az Isten akarata, mint az új szövetségi szentírásban. Egyik alkalommal, amikor a zsidókkal beszélgetett, János apostol feljegyezte az ő evangéliumának 5. részében, a 39. versben. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Két hatalmas kijelentéssel találkozunk itt a Szentírásban. Jézus Krisztus, amikor ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az ószövetségi szentírás volt megírva. Második, Jézus Krisztus ezt a kijelentést a zsidóknak mondta. És azt olvassuk az igében, tudakozzátok az írásokat, melyik írásokat, az ószövetségi szentírást. Tudakozzátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. Tehát azt jelenti, hogy az örök élet elveit megtalálhatjuk az ószövetségi szentírásban. Második kijelentés, ezek azok, melyek az ószövetségi szentírások. Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek róla. Tehát az ószövetségi szentírás kiről szól? Jézus Krisztusról. Az első ígéretet megtaláljuk mindjárt Mózes első könyve 3. rész 15. versében Jézus Krisztusra vonatkozóan, hogy ő eljön, és a kígyó fejére tapos, legyőzi azt is, lehetővé teszi mindenki számára az örök életet. Ezt Jézus Krisztus megtette. Az egész áldozati rendszer, tehát az ószövetségi szentírás közli velünk az Isten akaratát. Ugyanakkor Jézus Krisztus lejött a földre, és a 4 evangélista leírja azt, amit Jézus Krisztus tanított az ő akaratával kapcsolatban. Majd az apostolok levelei, melyeket a Szentlélek ikletésére írtak meg, beszélnek Isten akaratáról, közlik velünk, hogy mi az Isten akarata, elmondják nekünk azt, hogy hogyan kell megvalósítani. Tehát az egész Szentírásban találjuk az Isten akaratát. Akkor visszatérve a kérelemhez, legyen meg a te akaratod miképpen a mennyben, úgy a földön is, akkor ez gyakorlatilag mit jelent egy imádkozó, a mi atyákot imádkozó ember számára? Azt jelenti, hogy ahogy a mennyei lények
teljesítik az Isten akaratát fenn a mennyben, én, aki imádkozom a mi atyánkot, és ezt a kérelmet is elmondom, ezzel azt mondom el Istennek, hogy én hajlandó vagyok, én szeretnék élni a Szentírás szerint, én kész vagyok gyakorolni az isteni elveket itt ezen a földön. Tehát újból ott vagyunk, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell. Jó elmondani, de az nem célra vezető. Nekünk gyakorolnunk kell azokat az isteni elveket, amelyek a Szentírásban találhatók. Tehát széles körben az Isten akaratát az egész Szentírásban megtaláljuk. Szűkebb értelemben Isten az ő akaratát leírta a két kőtáblára. Ez a 10 parancsolat. A 10 parancsolatban találjuk Dióhéjban az Isten akaratát. Én nem tudom beleötvözni ebbe az előadásba a 10 parancsolat fejtegetését, de tömören szeretném megfogalmazni. Jézus Krisztus a 10 parancsolatot két részre osztotta, és azt mondta, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Kedves nézők, volna egy kérdésem. Miért írta Isten a 10 parancsolatot két kőtáblára? Miért nem vett Isten egy nagyobb kőtáblát, és egyre írta volna? Gondolkodtunk már valamikor ezen? Bizonyára igen? Megtaláltuk rá a választ? Nem tudom, de én most szeretném elmondani önöknek. Azért írta Isten a saját ujjával két kőtáblára a 10 parancsolatot, mert gyakorlatilag a 10 parancsolat két részre osztható. Az első kőtáblán találjuk az első 4 parancsolatot, amely szabályozza a mi Isten iránti viszonyunkat. A második kőtáblán találjuk a következő 6 parancsolatot, amely szabályozza a mi emberközi kapcsolatunkat. És ezért, ha szeretjük az Istent, az első parancsolatban azt találjuk, feljegyezve, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ha tiszta szívből szeretem az Istent, akkor őt teszem életemben az első helyre. Ha szeretjük az Istent, második parancsolatot idézem, akkor nem készítünk Istenről se szobrokat, se képeket, szent képeket, hogy leboruljunk előttek. Ha szeretjük az Istent, akkor az élő Istenen kívül senkit mást nem imádunk, és senki más előtt nem borulunk le. Ezt jelenti cselekedni az akaratát itt a földön. A harmadik parancsolat az első kőtáblán, amely szabályozza a mi Isten iránti viszonyunkat, így hangzik, hogy Istennek nevét hiába felnevedd. Mit látunk? Azt jelenti, hogy azt, akit szeretünk, azt nem szidalmazzuk, azt nem rágalmazzuk, róla ocsmány dolgokat nem mondunk, szeretettel viszonyulunk iránta. A negyedik parancsolatban Isten azt mondja, ha engem szerettek, én adtam egy ünnepnapot a 7 nap közül, hogy azt szenteljétek nekem. Majd még ezt a szenteljétek nekem szót később visszatérek, és szeretnék részletekben megvizsgálni, mit jelent a bibliai szóhasználatban a szentelt szó. Azonban azt mondja a negyedik parancsolatban, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Tehát azt jelenti, ha szeretjük az Istent, akkor megünnepeljük a szombatot, megszenteljük. Mit jelent megszentelni? Azt jelenti, hogy elkülönítjük Isten számára. Az az ő napja. Senki másé nem is lehet. És én azon a napon ugyanazt akarom tenni, mint amit Isten tett, amikor teremtette a világot. Mit teremtett Isten a 7. napon, a szombat napon? Semmit. Azt olvassuk Mózes első könyve 2. részében, hogy megszűnt az ő munkájától, amelyet teremtve szerzett vala. Tehát Isten a teremtéskor maga is megpihent az 7. napon, szombaton,
hogy példát adjon számunkra. Ha szeretjük az Istent, megcselekedjük az ő akaratát. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön. A második kőtáblán van 6 parancsolat, amely szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Az első, ami meg van említve, az második kőtáblán sorrendben az 5. parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat. Aki nem tiszteli szüleit, nem tiszteli Istent sem. Utána elmond, hogy ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy fele barátod ellen. 10. parancsolat, ne kívánd mindazt, ami a fele barátodé. Legyen az felesége, háza, szolgája, ökre, szamara, bármilyen. Mit jelent akkor teljesíteni az Isten akaratát itt ezen a földön? Megtartani Isten parancsolatait. Sajnos Sátán nagyon sok komoly keresztény embert megtévesztett, félrevezetett, bezárta a szemét, hogy ne lásson, hogy ne lássa az Istennek az igazságát, és sajnos nagyon sok emberrel a Sátán elmondatja azt, hogy nem kell megtartani Isten 10 parancsolatát. Na de hát a mi atyánkban akkor mit kérünk? Atyám, legyen meg a te akaratod itt a földön, úgy, ahogy az angyalok és a hozzád hű maradt, hűséges teremtményeid, más bolygók lakói, cselekszik a te akaratodat fenn a mennyben. Én is, mint hűséges gyermeked, aki az én irántad való szeretetemet abban fejezem ki, hogy én is csatlakozok azokhoz, akik hűségesek hozzád. Ki volt az, aki fellázadt fenn a mennyben az Isten akarata ellen? Sátán is maga után vonzotta az angyalok egyharmad részét. És ezért azt látjuk, hogy két tábor létezik az univerzumban. Az Istenhez hű maradt angyalok, akik hűségesen engedelmeskednek az Isten akaratának, más bolygók lakói, akik szintén hűek maradtak Istenhez, és van egy másik csoport, Sátánnal az élen, az angyalok egyharmada, akik elbuktak és fellázadtak Sátánnal együtt a mindenható isteni rend ellen. Ők nem hajlandók cselekedni az Isten akaratát. Az Istenhez hű maradtak, készek teljesíteni az Isten akaratát. És ugyanez az óriási, szemünkre láthatatlan, szemünkkel láthatatlan harc folyik itt a földön. Önökért, én érettem, és minden emberért, aki itt él a földön. Milyen harc? Sátán azt suttogja, és azt mondja, és azzal akar arról akar meggyőzni bennünket. Nem kell megtartanod az Isten 10 parancsolatát úgy, ahogy az a Szentírásban meg van írva. Elég az, ha te bizonyos egyházi előírásokat cselekszel, elvégzed, gyakorlod azt, amit az egyház előírt, vagy gyakorlod azokat a hagyományokat, amelyeket megint emberek gyűjtöttek össze évszázadokon keresztül, de aminek se híre, se hamva nincs a Szentírásban. Megint emberi eredetű. Elég néked az. Te csak cselekedjed azokat a hagyományokat és egyházi rendeleteket, és minden rendben lesz. Ezt jelenti a mi atyánknak ez a kérelme? Közel se nincs hozzá. Egyáltalán nem ezt jelenti. Hol található az Isten akarata? Itt a Szentírásban. Ahogy említettem, széles körben, az egész Szentírásban Isten közli az ő akaratát velünk. Természetes, mi döntjük el, mi határozzuk el, hogy készek vagyunk-e csatlakozni azokhoz a milliókhoz, akik elhatározták, hogy nem csak imádkozzák a mi atyánkot, és nem csak elzsolozsmázzák ezt a kérelmet is a többi kérelmek között, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön, miképpen megvan fenn a mennyben, hanem csatlakoznak hozzájuk azokhoz, akik ezt elhatározták. Kedves nézők, önöket is szeretném megkérdezni. Ezentúl is csak elmondjuk a mi atyánkot, vagy készek vagyunk csatlakozni
azokhoz az emberekhez, akik már meghozták tőlünk hamarabb ezt a döntést, hogy a Szentírás szerint akarnak élni, és az Isten 10 parancsolat, ami a magva az Isten akarata kinyilatkoztatásának, hogy azt élik, azt megvalósítják, azt gyakorolják a mindennapi életükben. Szeretném megkérdezni önöket. Önök melyik táborban akarnak felsorakozni? Az engedelmesek mellett, akik élik is a mi atyánkot, vagy csak azok mellett állnak, akik továbbra is mondják, de amit mondanak, nem cselekszenek? Elég-e mondani a mi atyánkot? Egyáltalán nem. Nekünk élnünk kell a mi atyánkot. Ha fellapozzuk a Szentírást, Tesszalonika beliekhez írott levélnél, az első levél, 4. rész 3. versénél, mert ez az Isten akarata, a ti szenté létetek. Isten vár, kedves nézők, mindazokra az emberekre, akiknek a szívében ott van a vágy Isten felé. Isten késztetéseket ad nekünk a jóra. Szent lelkét küldi, hogy a mi elménket érintse meg, de hogy milyen döntés születik bennünk is nálunk, ezt mi határozzuk el, mi döntjük el. Hogy akaratunkat készek vagyunk-e alárendelni az Isten akaratának, vagy pedig továbbra is az mi akaratunkat érvényesítsük, és Isten akaratát pedig mellőzzük. Mindig ez az óriási küzdelem folyt az emberek között. Van a Szentírásban számos eset leírva, én csak egy-két esetet hozok, hogy lássuk meg, mit jelent azok, akik nem cselekedték az Isten akaratát. Bizonyára, hogy önök is emlékeznek, kedves nézőim, amikor megtörtént a vízözön, Isten azt mondta a megmaradt néhány embernek, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Erre fel mit mondtak az emberek? Építsünk magunknak tornyot, szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk a föld színén. Hadd kérdezzem, mit tettek ezek az emberek? Ezek az emberek Isten akarata ellen cselekedtek. Nem azt jelenti, hogy ők megtagadták Istent. Nem mondták azt, hogy nincs Isten. Lehet, hogy ezek az emberek nagy része még imádkozott is Istenhez. Csak mire nem volt kész? Cselekedni az Isten akaratát. Mire vagyunk mi ma készek? Csak imádkozni, vagy pedig cselekedni azt, amit az imában elmondunk. Nem tudom, hogy kellő érthető ez a két fogalom egymás mellett. Mert ki lesz Isten országának örököse? Aki imádkozza a mi atyánkot, vagy aki imádkozza is, meg éli is a mi atyánkot, és cselekszi az Isten akaratát, amelyet ma tanulunk a Szentírásból. Még egy szomorú esetet találunk feljegyezve, sokat, csak egyet hozok, sajnos. Ezékiel próféta könyvének 8. részéből olvasom a 14-től a 16-ig terjedő verseket. És vive engem az Úr házának kapujában a bejáratához, amely éjszakra van, és imé ott asszonyok ülnek vala siratva a tamúzt. És mondá nékem, láttad-e embernek, fia, még egyéb ezeknél nagyobb útálatosságokat is fogsz látni. És bevive engem az Úr házának belső pitvarába, és imé az Úr templomának bejáratánál, a tornász és az oltár között, vala, mint egy 25 férfiú, ki hátokkal az Úr templomára, és orcájukkal keletre fordultak, s ezek kelet felé fordulva, leborulva imádták a napot. Mit látott Ezékiel próféta? Az asszonyok egy pogányistent sirattak, tiszteltek, amelyet úgy nevezték, hogy Tamúz. Azonban ez a 25 férfiú, amit tett, ez nagyon elgondolkodtató. A kép, a leírás, ami adva van, azt mondja, hogy hátukkal az Isten templomának, kelet felé fordulva imádták a napot. Tudták ezek a zsidók, hogy
hogy faragott képet ne imádj, vagy ne borulj le a nap, vagy a hold, vagy a csillagok előtt, hogy imádjátok azt, ismerték. Itt van egy alaptörvény, egy alapszabály, szeretném bemutatni. Legyen a jobb kezemnek a tenyere, az arcuk az embereknek, a másik fele pedig a hátuk. Itt van az Isten temploma. Ha mi Isten felé fordulunk, akkor a napimádatnak, a bálványimádásnak fordítunk hátat. Azonban itt azt olvassuk, hogy ezek az emberek hátukkal az Isten temploma felé, kelet felé fordulva imádták a napot. Kedves nézők, óhajtjuk mi teljesíteni az Isten akaratát, vagy csak imádkozni. Ha valaki önök közül házasságban van, ha csak a férj vagy a feleség azt mondja, hogy szeretlek, de az élete mást bizonyít, megelégszünk mi azzal? Nem. Azt várjuk el, hogy hitvesünk ne csak szóban szeresse, hanem tettekben is. Isten is ezt várja el tőlünk. Ezért szívem mélyéből kívánom, Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy ne csak imádkozzuk, és ne csak elmondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét. Legyen meg a te akaratod itt a földön, miképpen fenn a mennyben megvan, hanem mi is tartsuk meg Isten akaratát, ami a Szentírásban van, tartsuk meg Isten 10 parancsolatát, ahol legtömörebben találkozunk az Isten akaratával. Isten segítsen meg ebben, hogy mi azok az emberek legyünk, akik Isten akaratát cselekesszük itt a földön. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőket. Örülök annak, hogy a mi atyánk kérelmeit nagyon részletesen alkalomtól alkalomig megbeszélhetjük. Ami bizonyára megtetszettek figyelni, hogy egy-egy kérelmet nem tudok egy előadásban részletesen megmagyarázni, rendszerint két alkalmat szentelünk egy-egy kérelemnek, hogy ez a kérelem egészen közel kerüljön hozzánk. Világos legyen, érthető legyen, és ne csak értsük, hanem Isten segítsen meg bennünket, hogy azt gyakoroljuk is a mindennapi életben. Ma is az Isten akaratával szeretnék foglalkozni. A mi atyánknak ez a kérelme úgy hangzik, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön, miképpen megvan az Isten akarata fenn a mennyben. Nézzük meg, hogy mi az Isten akarata? Milyen problémát jelent gyakorlatilag a mi akaratunk? Mert amikor az ember vétkezett, akkor hatalmas változás ment végbe az emberbe. Az első hatalmas változás az, hogy az akarat az érzelem alá került. Míg amikor Isten megteremtette az embert, az akarat alá helyezte az érzelmet, az ízlést, a cselekvést, a tekintetet és minden. Ahogy meg vagyunk teremtve. Leghőbb van az értelem, ami kell, hogy legyen az akaratunk központja, az alatt van a szemünk, a fülünk, az orrunk, a szánk és a kezünk, és így tovább. Sajnos minden fejre állt a teremtés után, amikor vétkezett az ember, és a megváltás tervének többek között az a rendeltetése, hogy azt, amit a bűn tönkretett, felborított, azt helyre tegyük. Pontosabban Isten segítségével helyre tegyük azt. Tehát újból az akarat, az értelem kerüljön az első helyre, és Isten segítségével ellenőrizzük a mi egész lényünket, az mi értelmünkkel, a mi akaratunkkal. Mi az Isten akarata? Mi foglalkoztunk az előbbi előadásban, hogy a Szentírás

segíteni akar, aki szeretne segíteni, természetes, ha mi kérjük, ki az, aki segíteni akar, megerősíteni a mi akaratunkat. Mert az gyengült meg, nincs akarat erőnk nagyon sok esetben. Egy példát hozok. 63 éves volt az ember, amikor kezébe vette életében először a Szentírást. Iszákos ember volt, cigarettás ember volt. És ő megértette a Szentírásból azt, hogy az ő teste a Szentléleknek a temploma. És hogy káros a cigaretta, káros az alkohol. És egyik alkalommal nekem azt mondta, még akkor fiatal, 30 év körüli voltam, Faragó, én úgy szeretném eldobni ezt a cigarettát. Úgy szeretnék megszabadulni az alkoholtól, attól a pohártól. De nincs erőm. Sírt az ember. Szeretett volna megszabadulni. Nem volt neki akaratereje. Az ital annyira tönkretette a homlok lebenyét, ahol ez a központ van, hogy egyszerűen nem volt ereje. Azt kérdeztem tőle, szeretne megszabadulni? Igen. Azt mondtam, két eszközt hagyott Jézus Krisztus. Két hatalmas eszközt, amelyet ha tesszük, Isten segít, hogy a mi akaratunk újból visszakerüljön az eredeti helyére. Ez a bőjt és az ima. Kérdeztem tőle, szeretne bőjtölni és imádkozni? Azt mondta, hogy igen. És kedves nézők, egyszer bőjtöltünk együtt, utána ő bőjtölt hetente. Attól a naptól kedve soha többet nem ivott és nem cigarettázott. Mit olvastunk a Szentírásból? Mert Isten az, aki munkálja bennetek, erősíti az akaratot, amit a bűn tönkretett. De nem csak az akaratot, hanem ha közreműködve Istennel a mi akaratunk megerősödött, akkor a cselekvést is gerjeszti bennünk. Erőt ad nekünk tovább, hogy cselekedjük az Isten akaratát. Az Biblia ismeretem szerint egyik legszebb fejezet, ami erről a küzdelemről beszél, Rómabeliekhez írott levél 7. része. Pál apostol leírja az ő vívódását. És kedves nézők, bizonyára önök is vívtak már ilyen csatát. Jó magam is nagyon jól tudom, hogy mit jelent ez a csata. Pál apostol a Rómabeliekhez írott levél 7. részében beszél arról, hogy az elmémmel az Istennek szolgálok, de a testemmel a bűnnek szolgálok. És egy óriási vívódás folyik. Én megértettem, hogy mi az Isten akarata, írja Pál apostol. És ez a lelki növekedés, az Isten akaratának cselekvése, útja először is az, hogy mi értsük meg, hogy mi az Isten akarata, utána imádkozzunk Istenhez, és kérjük erőt, mert ő az, aki serkent benn az akaratunkat, segít megcselekedni az Isten akaratát. De Pál apostol is azt mondja, hogy az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelt, azt nem találom. Hányszor voltunk már így? Hozok egy példát a mindennapi életből. Például mi férjek elhatároztuk azt, hogy nem fogjuk többet megsérteni a feleségünket. Hogy a feleségek elhatározták azt, hogy nem sértik meg többet a férjüket. És hadd kérdezem, mentesz hónapokig, évekig? Sikerült ezt megvalósítani a saját erőnkből? Nem. És nem is sikerül soha, ha mi egyedül vívjuk a csatát. Ezért csodálatos az a kijelentés, amit itt találunk a Rómabeliekhez írott levél 7. rész 18. versénél. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Értelmemmel értem, tudom, hogy mi az Isten akarata, de erőm nincs hozzá. Nem tudom, hogy megvalósítani az Isten akaratát földi

És éppen ezért ez a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi megértsük azt, hogy Isten hogyan segít bennünket abban, hogy mi megcselekedjük az Isten akaratát. Mert nekünk a bűn következtében nincs kellő erőnk, hogy megvívjuk a csatát önmagunkkal, mert ez a legborzasztóbb csata. Bizonyára, hogy megfigyeltük már, mit könnyebb másoknak tanítani arra, hogy hogyan győzhetnek, vagy azokat az isteni elveket, melyeket másoknak mondunk el, azt nekünk megvalósítani. Vagy még egy példa. Kinek könnyebb parancsolni? Másoknak vagy magunknak? Tehát másokat ellátunk tanáccsal, meg kalácssal is, de azokat a tanácsokat, amelyeket másoknak mondtunk, mi képtelenek vagyunk szintén megvalósítani egyedül. Ezért kell összefogni, mert Pál apostol itt a fejezet fejtegetése végén, Róma beliekhez írott levél 7. rész 24. versében azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Én szeretnék győzni, az akarás már megvan, a Szentlélek már belülről engemet megerősített, de az egész testem bűntől van átitatva, mint az itatós papír, vagy mint a szivacs. Mi képtelenek vagyunk, nekünk nincs erőnk megvívni önmagunkkal. Egyedül Isten segítségével vagyunk képesek ezt megvalósítani. Szeretnék egy csodálatos példát hozni a Szentírásból. Máté evangéliumának a 26. részében találjuk Jézus Krisztus Gecsemáné kerti küzdelmét. Bármikor olvasom, újra átélem Jézus Krisztus imádságát. Hányszor imádkozott Jézus Krisztus azon a bizonyos csütörtök estén vagy éjszakán Gecsemáné kertében az Atyához? 3-szor. Szeretném, kedves nézők, ha ma megfigyelnénk Jézus Krisztus első imáját és a Jézus Krisztus második imáját. Külön elolvasom az egyiket, külön elolvasom a másikat. Szeretnék önökkel kommunikálni, tessenek megfigyelni. Felvetem előre a kérdést, hogy könnyebben megfigyelhessük azt, amit kérdezek, hogy mi a válasz a kérdésemre. Ugyanazt az imát mondta el Jézus Krisztus másodszor is, mint amit elmondott először? Más szóval, különbözik Jézus Krisztus első imája és Jézus Krisztus második imája Gecsemáné kertjében? Vagy mind a két ima tökéletesen ugyanaz? Tessenek erre figyelni. Olvasom az első imát Máté evangélium 26. részéből, a 39. versből. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ez Jézus Krisztus első imája. Most olvasom a 42. versből a második imát. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Ismétlem a kérdést. Egyformán imádkozott Jézus Krisztus első és második alkalommal, vagy különbség van Jézus Krisztus első és második imája között? Úgy szeretném most hallani önöktől a választ, de mivel erre nincs lehetőség, hadd fűzzem, hadd boncolgassam tovább. Nézzük meg először Jézus Krisztus első imáját, és utána nézzük meg Jézus Krisztus második imáját. És itt szeretnék, miután ezt megértettük, hogy mi a különbség, mert hadd mondjam el, kedves nézők, hatalmas különbség van Jézus Krisztus első és második imája között. És ha ezt a különbséget megértjük, akkor megértjük azt,
hogy hogyan tudjuk cselekedni az Isten akaratát itt a Földön. Mert Jézus Krisztus ebben a két imában elárulja számunkra a titkot, ő is megvívta azt a csatát, amit tartalmaz a mi atyánknak kérelme, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy itt a Földön is. Olvasom még egyszer Jézus Krisztus első imáját. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőleme pohár. Mit kér Jézus Krisztus? Azért jött, hogy meghaljon. De amikor Jézus Krisztus farkas szemet nézett a halállal, magára vette a mi bűneinket, a mi bűneink elválasztották atyától, ami sohasem volt az atya és Jézus Krisztus között, hogy valami elválasztotta volna őket, de ez akkor a mi bűneink igen. Atyám, ha lehetséges, tedd meg, hogy én ne igyam ki ezt a poharat, a bűn poharát, az áldozat poharát az aljáig. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mit mond Jézus? Ez az egyetlen igehely az egész Szentírásban, amikor Jézus Krisztus mást akart, mint amit az Atya akart. Mire kéri Jézus Krisztus az első imában az Atyát? Atyám, ha lehetséges, ne igyam ki ezt a poharat. Atyám, ha lehetséges, én nem tudom elviselni azt, hogy a bűn elválaszt engemet tőled. Ne igyam ki a poharat. Mi volt az Atya akarata? Hogy igya ki a poharat. Ez az egyetlen igehely az egész Szentírásban, amikor Jézus Krisztus emberi természete megingott, visszariadt attól a borzalmas küzdelemtől, amit mi, ami véges agyunkkal képtelenek vagyunk felfogni. Azonban Jézus Krisztus nem szűnt meg imádkozni. Ezt mondta el Jézus Krisztus első imájában. Mit mondott el? Ő kéri az atyát, hogy ne igya ki. Ő azt akarja, hogy ne igya ki a poharat. Az atya azt akarta, hogy igya ki a poharat. És mit olvastunk a 42. versben? Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Kedves nézők, említi-e Jézus Krisztus második imájában azt a saját akaratát? Említi? Nem. Elmondja, belenyugszik az Atya akaratába, és azt mondja, hogy ha nekem ki kell innom a poharat, akkor Atyám, legyen meg a te akaratod. Gyakorlatilag mit tár elénk Jézus Krisztusnak ez a két imája Gecsemáné kertjében? Azt, hogy Jézus Krisztus a küzdelem elején egyet akart, az Atya mást akart. Azonban Jézus Krisztus addig imádkozott, míg az ő akarata alá nem került az Atya akaratának. Míg nem született meg Jézus Krisztusban az a döntés, hogy nem az én akaratom a fontos. Én az én akaratomat az én Atyám akarata alá helyezem. És én nem az én akaratomat fogom megcselekedni, hanem az én Atyám akaratát. Ó, kedves néző! Így vívjuk mi a csatát, ahogy Jézus Krisztus Gecsemánéban vívta. Mit tanulhatunk meg ebből a csodálatos imaküzdelemből? Akkor, amikor úgy érezzük, hogy mi mást akarunk, már pedig ez nálunk nagyon gyakran van. Mást akarunk, mint amit az Isten akar. Akkor mit tegyünk? Böjtöljünk és imádkozzunk. Vívjuk a csatát mindaddig, amíg a mi akaratunkat alá nem tudjuk helyezni az Atya akaratának. És többé nem a mi akaratunkat cselekedjük, hanem az Atyánknak az akaratát. Ez a győzelemnek a titka. Az egész megváltási terv ezen nyugszik, hogy mi Isten segítségével ne a mi akaratunkat cselekedjük meg, hanem az Istennek az akaratát. Nagyon sok biblia vers állít előttünk, szeretnék még egy-két biblia verset olvasni
erre vonatkozóan, lapozzuk fel Máté evangélium a 7. részét, és itt a 7. részből olvassuk el a 21. verset. Jézus mondja ezeket a szavakat. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Miért mondja Jézus Krisztus ezt? Egyszerűen azt mondja, sokan imádkoznak. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába. Nagyon sokan elimádkoznak ebben az esetben a mi atyánkat. Vagy imádkoznak, elimádkoznak más betanult imákat. Vagy szabadon elmondják Istennek az ő szívük vágyát, kérelmét. Tehát egy szóval imádkoznak. Jézus Krisztus azt mondja, ez nem elegendő az üdvösséghez. Senki sem lesz Isten országának örököse, csak azért, mert imádkozik. Senki sem jut azért a mennybe, mert akár 10-szer vagy 20-szor elmondja naponta a mi atyánkat. Mire teszi Jézus Krisztus a hangsúlyt? Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be menyeknek országába, hanem aki cselekszi a mennyei atyám akaratát. Hogy hangzik az mi atyánknak kérelme, amiről elmélkedünk ma? Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Kedves nézők, készek vagyunk mi cselekedni az Isten akaratát? Látjuk, hogy mennyire fontos cselekedni az Atya akaratát? Nem elegendő mondani a szép, kecses, vallásos szavakat, legyen az élő beszéd, vagy imádság, vagy bátorító szó valaki felé, hanem nekünk cselekednünk kell, nekünk élnünk kell az Isten akarata szerint. Még egy példát szeretnék hozni erre vonatkozóan a Szentírásból. Máté evangéliumának a 12. részében, és itt a 12. részből hozni, vagyis olvasni a Szentírás kijelentését, Jézus Krisztus ajkáról hangzanak el ezek a szavak az 50. versben. Az az alkalom van itt leírva, amikor Jézus Krisztust keresi az ő édesanyja, az ő testvérei. És ezt mondja Jézus Krisztus az 50. versben. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Kicsoda Jézus Krisztus testvére? És ebből levezethetjük, lekövetkeztethetjük Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből, hogy jogosan, ismétlem, jogosan a mindenható örök Istent csak akkor nevezhetjük atyánknak, ha készek vagyunk cselekedni az akaratát. Ha mi csak mondjuk, de nem cselekesszük az Isten akaratát, akkor nincs jogunk a mindenható örök Istent atyánknak nevezni, Jézus Krisztus pedig testvérünknek. Miért? Mert Jézus Krisztus mit mond? Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Mert jelentették Jézus Krisztusnak, hogy keresi Mária, és Jézus Krisztus testvérei keresik Jézus Krisztust, és ő erre reagál. De ez a reagálás, mint egy örök elv áll az egész emberiség történetében, és érvényes, mindaddig, amíg vissza nem jön Jézus Krisztus erre a földre. Mi érvényes? Akkor leszünk Isten gyermekei, ha készek vagyunk cselekedni az Isten akaratát. Kedves nézők, hogy állunk mi ebben a kérdésben? Milyen döntést tudunk mi hozni? Mert gyakorlatilag mi döntjük el az egész életvitelünket, mi döntjük el azt, hogy mit fogunk cselekedni ebben az életben. Egyházi szokásokat, emberi rendeléseket, vagy pedig cselekesszük az Istennek az akaratát. Ki mondja Isten nagyon rendhagyó módon, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön.
nincs gát Isten részéről felénk. A döntés az, hogy mi mit választunk. Péter apostol közönséges első levelének 4. részében a 2. verset olvasom, hogy többé ne embereknek kívánságait, hanem Isten akarata szerint éljetek a testben hátralevő időt. Mi között kell nekünk, mindannyiunknak döntenünk? Az ígeit azt mondja, többé ne embereknek kívánságait cselekedjétek, hanem az Isten akaratát valósítsátok meg. Kedves nézők, kinek kell dönteni? Senki sem döntet helyettünk, senki más. Mi döntjük el, hogy készek vagyunk-e cselekedni az Isten akaratát, vagy pedig az emberek akaratát. Ezt a döntést minden ember saját maga hozza meg, és amit vet, azt aratja. Ha embereknek engedelmeskedünk, mondják, mit tudnak adni az emberek nekünk? Tudnak örök életet adni? Semmiképpen sem. De hogyha Isten akaratát cselekedjük az életünkben, Isten tud nekünk örök életet adni? Igen. Akkor melyiket válasszuk? Nekünk kell eldöntenünk. Még egy ígét szeretnék befejezésül hozni a Szentírásból. Így hangzik Róma beliekhez írott levél 6. részének a 16. verse. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat, szolgákul az engedelmességre. Annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Mit mond Isten a Szentírásban? Kinek kell dönteni? Nekünk. Mi határozzuk el, kinek akarunk engedelmeskedni. Vagy engedelmeskedünk Istennek, vagy engedelmeskedünk a bűnnek, ahogy itt a Szentírásban találjuk. Harmadik lehetőség nincs. Ezért, kedves nézők, Isten segítsen meg bennünket, hogy ne az emberek akaratát cselekedjük, hanem az Isten akaratát. Hogy tőle, Jézus Krisztus eljövetelekor örök életet nyerhessünk az ő kegyelméből. Amen.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az életnapját tartották vasárnap a brit szigeteken, Leó pápa is üzenetet küldött. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén, június 21-én, tegnap vasárnap tartotta az életnapját, melyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, mely teljes egészében létező valóság, az új élet természetes fogantatásától egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. A pápa örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Emellett nagyra értékelik az erőfeszítéseket, amelyekkel azokat az anyákat és apákat támogatják, akik elvesztették csecsemőjüket. Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készültek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe, hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval. A nyári táborszezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítménynyomásból, a magányból vagy a jövőtől való félelemből kiindulva mitatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések, a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrende a Z és az alfa generáció tagjaiban egyaránt. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmisszió Egyesület július 9 és 12-e között rendezi meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. A helyszín Pilis Csaba Bétel missziói otthon. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak majd. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia, Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű. Szerdán gyengén felhős, de napos időben lesz részünk, néhol eső kizárt. Északi a szél mellett 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Vörös Sándor költő, drámaíró, Szombathelyen 1913. június 22-én látta meg a napvilágot, és Budapesten 1989. január 22-én adta vissza lelkét teremtőjének. Csoda gyereknek tartották. 6 évesen verseket írt, 10 évesen Shakespeare-t olvasott. Ennek ellenére a gyötrelmekre is emlékezett.
1: Azt hiszem, kevés ember van, aki többet szenvedett volna, mint én. Olyan üldözött gyerekkorom volt, hogy 10 éves fejjel fölakasztottam magamat. Úgy szedtek le. 15 éves időmig falun éltem, fizikai munkát végeztettek velem, és üldöztek, rúgtak, kínoztak. Az osztálytársaim csúfoltak, a lányok kinevettek, önnevelés és akaraterő árán mégiscsak ember lett belőlem. Engem a poklok minden ördöge kalapált emberré.
0: Vörös felnőttként is alacsony termetű és törékeny alkatú volt, jellegzetes hanggal. 15 éves korában a Szombathelyi Hír közölte első novelláját, és 4 verse jelent meg az Erőben. Elküldte első verseit Osváth Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is, aki kedvezően fogadta őket. 1931 végén néhány versét eljuttatta Babicshoz, aki a Hajnal címűt a Nyugat 15-16-os számában kinyomatta, majd 1941-ig, a folyóirat fennállásáig összesen 64-et. Vörös így tekintett vissza.
1: Írni inkább csak akarok, mint tudok. Munkáimra hatott a Tao Te King, a Gilgames eposz, a Biblia, az újabbak közül Mallarmé, Babics, továbbá a matematika, a zene, az ablaküvegen mászkáló légy.
0: Még középiskolás korában ismerkedett meg Illés Árpád festőművésszel, akivel életre szóló barátságot kötött. Erről így emlékezett a költő. Ő vezetett be a képzőművészetbe, és győri kollégái, Borsos Miklós, Endrédi György, mindegyiktől sokat tanultam, de legtöbbet Illés Árpádtól. Lassanként rányílt a szemem a korai festményeinek érzékeny színharmóniáira. Több verskötetem címlapja tőle való, mint az Elízium, Tűzkút, Merülő Szaturnusz. A Teljesség felé című prózavázlatkönyvemet rajzokkal ő illusztrálta. Ebben a kötetben arra buzdít, hogy életünk során mindennek a javára tegyünk. Milyen módon? Az utunk egészére, a dolgok mintázatára és iramára való figyeléssel. Utunk célja azonban a kiinduló pontjával azonos. Nem a cél tehát a fontos, hanem a minket megnemesítő út maga. A helyes utat megjárt, irányát és mértékét végleg megtalált utazó a szeretet végtelenségét éri el. Ahhoz, hogy az út végére nem esetbe jussunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy földi valónk csak utitárs, amelyet magunkkal viszünk. Csak így vonhatjuk le azokat a következtetéseket, amelyek életünk egészének igazi értelmét, igazi célját képezik. Az út végén...
1: Az embernek nem a léte, hanem a külön léte szűnik meg.
0: Ez az a pillanat, amikor a szeretet végtelenségét éljük át. Vörös Sándor megfogalmazása ezt a végtelenséget ragadja meg.
1: Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség az Isten.
0: A teljesség felé című opusz részleteit Rátóti Zoltán adja elő.
2: Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Olsd ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet halálod, a teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

Az életrajzhoz visszatérve, 1933 őszén Pécsre utazott, és beiratkozott az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, majd átment a földrajztörténelem szakra, végül filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. Doktori disszertációját a Vers születése címen írta meg. Egyetemi évei alatt a Bacsányi kör és a Janus Pannonius társaság munkájába is bekapcsolódott. Ekkoriban kötött barátságot számos költőtársával. 1935-ben Vörös Baumgarten jutalomban, egy évvel később Baumgarten díjban részesült. Ezekből későbbi utazásait fizette. 35 nyarán észak-európai, 37 elején pedig hosszú, távol-keleti utazást tett. A genovai kikötőben szállt hajóra, onnan Nápolyon keresztül Egyiptomba vezetett az útja, majd az arab és az indiai vizeken át Bombay következett. India után Ceylon érintésével eljutott Szingapurba, Manilába és Shanghaiba is. 1947-ben feleségül vette a nála 4 évvel idősebb költőnőt, Károlyi Amit. Ő így jellemezte röviden a házasságukat. Régi módi házasság. Mind a ketten komolyan vettük. Gyermekük nem született, de Károlyi Ami így is teljesnek vélte az életüket. 1959-ben 2 hosszabb utazást is tettek együtt. Májusban Kínába, ősszel pedig Görögországba látogattak. 1965-ben eljutottak New Yorkba. 1966. júliusában a házaspár Londonba utazott, ahol Vörös felolvasást tartott a Szepsi Csombor kör estjén. Az 50-es, 60-as években csupán az irodalmunkban új minőséget jelentő gyermekversei, Bóbita, Ha a világ rigó lenne kötetekben, és mi fordításai jelentek meg.

0: 1956-ban kiadták ugyan a Hallgatás tornya című válogatás köthetét, de 1964-ig ismét nehezen tudta írásait megjelentetni. Vörös a sorozatos támadások után kerülte a direkt politikai kijelentéseket. A társadalmi változások amúgy is ritkán késztették, ekkor is többnyire áttételesen megnyilatkozásra. Ilyen az elesett katonák, a relációk, a közvetettséget néha az általános létélmények vagy a létből cselet kifejezéséig fokozza, mint a Reménytelenség könyve, a Mahruk veszése, a Nehéz óra. Számára az átélt rettenetek az egyetemes értékvesztés részei, s alkalmat teremtenek neki a lemondáshoz, a megoldást hozni nem tudó cselekvésről. Egyre árnyaltabban, nagyobb ívekben fogalmazott, amúgy is lényegesen szélesebb történelmi, irodalmi horizonton gondolkodott, mint sok kortársa. Ezt tükrözi a politikáról alkotott véleménye. Az igazság az, hogyha az ember sokat foglalkozik művészeti, metafizikai, poétikai, történelmi kérdésekkel, akkor megérti, hogy a mindent megmérgező politikai attitűd valójában sokszor nem több, merő hisztéria. Tudatmódosult állapot, amely olyasmire készteti az embereket, akár pró, akár kontra, amit normálisan nem cselekednének. Mindez pedig valójában nem a politika szó nemes jelentése, hanem annak teljes félreértése. Nem a közügyekkel való foglalkozást jelenti, hanem a hatalom akarását, vagy éppen a mániákus lázadozást az ellen, amin nem tudunk változtatni, s ami éppen a mi cselekedeteink következtében, vagy azok ellenére jött létre. Ennek lehelet finom tükre az ima.
1: Úristen, oltalmazz népünket attól, hogy gyötörjék, de még inkább oltalmazd attól, hogy ő gyötörjön másokat, vagy övéit és önmagát.

0: Írói pályája fölívelt, végtelenül gazdag életművet alkotott. 1964-ben Tűzkú című kötete elő Párizsban, majd itthon jelent meg. Pályája egyik csúcsát 1968-as Merülő Szaturnusz című kötete jelenti. 1970-ben és 71-ben is irodalmi Nobel-díjra jelölték. Őt azonban egyre súlyosabb depresszió gyötörte.
1: Teljes életemben vígan éltem, és most öregkoromban riadtan nézek szerte a pokolban. Elég volt a világból, a négy falból, a túl közeli csillagokból, a nyúzott disznóhúsból, a másikat ért méltatlanságból. Hazamegyek apámhoz, anyámhoz, a koporsóba.
0: Megkapta a Kossuth díjat is, a vele járó pénzből Pásztor Béla emlékére díjat alapított fiatal költők támogatására. Ugyancsak 70-ben jelent meg első angol nyelvű versválogatása, amelyet egy évvel később a német követett. Vörös általában éjjel írt, rengeteget dolgozott reggelig, napközben csupán néhány órát aludt. Egészségét nemigen kímélte, már tizenéves korában erősen dohányzott és ivott is, főleg bort. A szavakkal hihetetlen virtuózitással bánt. A ritmus is lételeme volt, így szólít föl.
1: Olvas verseket olyan nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig csak néhány sort, de többször egymás után. Jelentésükkel ne törődj, de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. Így megismered a nyelvek zenéjét, s az alkotó lelkek belső zenéjét, s eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is. A vers belső, igazi szépségét, testtelen táncát csak így élheted át.
0: Korán megmutatkozott a primitív és az ősi megnyilatkozási formákhoz való vonzódása, mint a malái ábrándok, első emberpár, vagy a kő és az ember.
1: Vörös Sándor. A kő és az ember. Rejtőzködnöm nem lehet, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet, szólt a szikla, megindulok. Eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok. Eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhulladtam könnyemet. Szólt a szikla. Én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla. Én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla. Én is mennybe mennék, mint te. Én is égek. Én is mennybe mennék, mint te. Én is égek. Szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet.
0: Az egyetemesség dalnokának is nevezett költőt, különösen az antik kultúra és a keleti irodalom vonzotta. Felfogására a keresztény és a platoni szemlélet egyaránt hatott. A mítikus, asszír és ókörök költői művek hatására átírásra is több ízben vállalkozott, ilyenek az Istár pokoljárása, Gilgames, a Teumachia. Tudatosan vállalta, hogy különböző stílusokat asszimiláljon. Mítoszaiban és más hagyományos verseiben a világgal való ősegység helyreállításának, a férfi-nő viszonylatoknak, az anyag és a szellem ellentétei és a művészlét kérdéseit dolgozta föl. 6. szimfónia, Elveszített napernyő, Médeia, Orpheus. Bárdos László szerint költészete már kezdetben is igyekszik eltávolodni a vallomásos énlírától. Eleinte a forma, a műfaj, a ritmus szervezet szabad válogatásával adja ki a versbeszédet az élmény hatalma alól. Sokféle mintára visszanéző stilizációiban azonban még nem hangolódik össze eléggé szólam és gondolat. Az utóbbi még nem érte el az előbbi átételességét, fogalmi kifejezés logikáján belül marad.

0: A Medúza 1944 című kötetében már saját világát építette. Felfogására Hamvas Béla is hatott, akár a keresztény és a plátóni szemlélet. Az emberi érzékek szerinte csak a jelenségek felszínét közvetítik, de a praktikumra irányuló értelem sem jut mélyebbre, igazabb látásig. Ezzel csak egy magasabb rendű, az ősit meg nem tagadó szellemiség tud élő kapcsolatot teremteni. Célja az volt, hogy versei révén az olvasók közelebb kerüljön a jézusi eszményhez.
1: Jézus tanítása rendkívül egyszerű és szabad volt. Érthetetlen előttem, hogy miképpen épült fel erre az egyszerű, világos alapra a keresztjének sokszor rideg, erkölcstana és életstílusa.
0: Számára alacsonyabb szinten az alkotása játékosság és a naív, nyitottságát el nem veszítő szemlélődés. Magasabban a harmóniák, ritmusok törvényeihez igazodó művészi tevékenység. A szürrealistáktól tanult laza képzettársítás vörös soraiban épp úgy találkozik a primitív szemlélet titokzatosságával, mint a gyermekversek friss játékosságával, a zenei motívum szerkesztéssel, vagy a modern szabad versépítés eljárásaival. Bravúros verselésének köszönhetően rendkívül sok versváltozatot alakított ki. Fugetta, fúga, változott egy népdarra, Grádicsok éneke, dob és tánc, ablak az éjbe, négy korál. Következzék az őszi éjjel izzik a galagonya a Sebő együttes földolgozásában.

gyakran juttatta jelentős szerephez az írásképet. Kalligramma közeli műveiben kínai templom, keresztültés, tapéta és árnyék, egérrágta mese, szerinte a közvetlen tapasztalással észlelhető, vagy a tudományos kategóriákkal rendbe foglalható történelem sem több, kicsinyes részérdekektől meghatározott, zavaros történés halmaznál. Az igazi a szellem alakváltásaiban ragadható meg. Egy másik világ, őrültek háza. Örök sötétség tapad. 20. századi freskó. Ez utóbbi megvalósítására törekedett életművének sokféleségével, képi, érzelmi, gondolati és hangzás elemeket hordozott.

0: változásoknak. Ebben az örök alakváltás, az átszellemült vándorlás eszményeit sugallva, talán legteljesebb kifejtését adta a harmónia eszményének, és a változás változatlanság egységéről kialakított felfogásának. E ciklus kiemelkedő darabjai Proteus, Marsyas és Apollón, a nyüzsgés, autofágia, a belső végtelen, animus, anima, in aeternum.
1: Vörös Sándor, a kiukat világ, részlet. Külön árkaink s gátjaink miatt az áldás tengerét fövény elissza. Világunk, mint sutba dobott kulissza. Tekints rá, itt is, ott is átjukad.

0: szerepjátszó készségét és stílus virtuozitását Psziché című verses regényében bontakoztatta ki a legszabadabban. Ez a kitalált időrendjéből következő fejlődésen túl motivikusan is megszerkesztett versgyűjtemény a másfél száz évvel korábbi időbe képzelt költőnőnek ellentétek közt őrlődő életéről, különös lelki világáról vall. Keletkezéséről ő maga a következőket mondta.
1: 20 éves korom óta majdnem 40 esztendőn keresztül sokat foglalkoztam az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején élt magyar poétákkal. Csokonai, Kazinci, Berzsenyi érdekelt, s a kevésbé híresek, sőt nagyrészt elfeledettek. Ungvár németi Tóth László, Vályi Nagy Ferenc, a Rímkovács Kovács József és sok más. A korszak költőnői, Dukai Takács Judit, Újfalvi Krisztina, Molnár Borbála, s a névsort hosszan folytathatnám. A magyar múlt tele van méltatlanul elfeledett érdekes költőnői.

0: költő és költőnő egyéniségekkel. Ezektől tanultam én nyelvet, fűszeres zamatokat, ijesztő bolondériákat, merészséget. És amikor saját költői ereim ellanyhultak, arra kényszerültem, hogy az ő hajdani nyelvükön és minden szokványra fittyet hányó bátorsággal megszólaljak. Vagyis megszólalt bennem egy idegen, könnyűvérű, szép hajdani hölgy, Psziché, Lónyai Erzsébet, aki nem én vagyok, rám még csak nem is hasonlít. Először csak 10 versét írtam meg az egykori poetriának, de annyira élt, lélegzett, cselekedett bennem, hogy évek múlva megint az ő költészetét és prózanaplóit írtam, meddő időszakomban, mégis valószínűtlen termékenységgel.
1: A Psziché egyszerre tekinthető úgy, mint egy 18. század végi magyar arisztokrata család klasszicista, preromantikus affektációja, de úgy is, mint az antik mitológia szerinti szerelem női, sőt Szűzi principiumának képe. Ezen túl azonban a legáltalánosabban elfogadott emberi lényeg a lélek jele is, írja róla Somlyó György. A műből Bódi Gábor rendezett filmet. A hősnő egy fontos mondata: magyar századok kohójában forrott, s ájult a vérem. Hazámat, mint természetes leget érzem, s róla hallgattok. Vörös Kései lirájában nagyobb szerepet kapnak a személyes tényezők. Kiemelkedő költői műve még a 7., a 8., a 9. szimfónia. Ezeket részben korábban külön megjelent darabokból állította össze több tételes alkotásokká.
0: Vörös Sándor, hódolat Arany Jánosnak. Részlet. Izzik a menny, izzik a medence, a temető 100 égő kemence, vérző tetem a kereszten, rög a dunna, sár a párna, mégis minnek örök álma a jóságos Isten.
1: 1977-ben jelent meg először a Három veréb 6 szemmel című összeállítás, amely Kovács Sándor Iván tudósi támogatásával a kezdetektől a 19. század végéig terjedő magyar költészet évszázadaiból állított össze sajátos antológiát, amelyben a versekhez fűzött jegyzetek egyfajta poétika történeti vázlatként is olvashatók. Vörös Sándor irodalomtörténete immár valóságos látomása a magyar költészet múltjának. Nem győzöm hangsúlyozni a vállalkozás költői természetét. A versekre, az olykor még oly kis költők verseire szabdaló módszer lehetségességét, fogalmaz Kovács Sándor Iván. Színművei nem érik el a költői művei szintjét. Írt mesejátékokat, a Holdbéli csónakos, drámát, a kétfejű fenevad, oratórium drámát, Teumachia és egy felvonásos drámai költeményt. Megszokottabb drámatípusokhoz közelebb álló műveiben leginkább a hatalomváltás problémái foglalkoztatják. Műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott. Angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin szerzőktől többnyire közvetlenül, közvetítéssel más nyelvekből is tolmácsolt művekkel a magyar fordítás irodalom élvonalába emelkedett. Különös figyelmet érdemelnek a szemléletében rokon kínai versek átültetései. Élete végén Vörös már tudatosan barátkozott a halál gondolatával. Életemben kétszer voltam a klinikai halál csodálatos állapotában, lélegzet és szívműködés nélkül. Mégsem tudom, milyen a halál. Csak azt tudom, nem kell félni tőle. Nyugalmat és hatalmat hoztam onnan.
0: Vörös Sándor, Maru veszése. Legelőbb a part fogy el, később minden sziget és zátony, aztán a tenger, aztán az égbolt, aztán a fény, aztán a sötétség, végül semmi sem lesz. Ott megtörténik szabadulásunk, mert szent és örök az üresség, s az emberben fészkel, és az ürességben fészkel az ember.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Együtt vagyunk erősek, székesfehérvári karitás csoportok találkozója. Negyedik alkalommal tartották meg a székesfehérvári karitás csoportok találkozóját június 6-án, melyet a Krisztus Király karitás csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, melyen 42 fő vett részt. Ezután városi karitás csoportok egy-egy tagja mutatta be saját csoportját és feladataikat. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodnak, de ugyanekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, de tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, és most erőt meríthettek a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitás csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás, hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az Evangélikus Egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a mozzárult Mustármag kollégium programban vettek részt. Az Országos Irodanevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést szolgálta. Azonnali segítségnyújtás az integrációig. Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve a menekültek mellett. A menekültek világnapja előtt egy nappal az otthonukat elhagyni kényszerülők megsegítéséért végzett munkájára hívta fel a figyelmet az Ökumenikus Segélyszervezet. A fotókiállítás képei a rendezvényen megjelent kormányzat szereplőinek, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek képviselőinek az alapítástól eltelt 35 év segélyszervezeti munkájának fontosabb állomásait mutatták be. A kiállítás képein a menekült lét kihívásai mellett a segélyszervezet által biztosított kapaszkodó pontok is megjelentek. Gáncs Kristóf köszöntőjében hangsúlyozta, az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját a segítségnyújtás során 2 küldetés vezérli. Segíteni kell ott, ahol a válság kialakul, és védelmet és támogatást biztosítani ott, ahol a menekülők biztonságot keresnek. A segélyszervezet 35 éves munkája annak a bizonyítéka, hogy a közös erőfeszítések és az összefogás által biztonságot, méltóságot és reményt adhatunk azoknak a bajba jutottaknak, akik hazájukat elhagyni kényszerülnek. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű. Szerdán gyengén felhős, de napos időben lesz részünk, néhol eső kizárt. Északi a szél mellett 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A belső ragyogás. Az emberek olyanok, mint az óromüveg ablakok. Csillognak és ragyognak, amikor a nap kisüt, de amint beáll a sötétség, igazi szépségük csak akkor mutatkozik meg, ha a fény belülről fakad. Elizabeth Kübler-Ross.

0: meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Efézus 5:15.
1: Az ige hallatán Pas Albert szavai jutnak az eszembe. Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott. Nézd meg egy virágot, a legegyszerűbbet. Nézd meg jól, milyen szép. Milyen szép és milyen tökéletes. Emberművész nem alkotott még hozzáfoghatót, csak másolt. Egy láthatatlan, nagy művész keze dolgozik körülötted. Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög benne? Egy egész világ. Minden vízcsepp egy világ. Önmagáért való zárt egész. A te szemedben céltalan, mert nem vagy művész. Művész csak egy van ezen a világon, egyetlen egy, aki alkot. Napról napra, percről percre, mindig újat és mindig ugyanazt. Nézd a fát, nézd a hegyet, nézd meg a folyót vagy a tengert, és gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne, hány milliárd vízcseppbe zárt világ. És aztán gondolj a csillagokra, azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz. Tiszta éjszakákon néz föl az égboltra, olyan éppen, mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt. Minden csillag egy élő valami, és köztük a tied, a föld talán a legkisebb. Gondolj csak el, hány milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz? És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni veled, hogy nincs Isten. Nincs, mert ez vagy amaz így történt. Mert romokban fekszik a házad, mert meghaltak sokan, akiket szerettél, mert kevés a kenyér, mert sok a nyomorúság. A világban, mondod, nincsen igazság, és a te világodat érted alatta. És elfelejted, hogy ezt a világot te csináltad magadnak, te és a többi emberek. És így egyedül ti vagytok felelősek mindazért, ami benne történik.
0: Mindenható Isten, hozzád fohászkodom és kérlek téged, mutasd meg nekem felelősségem minden területét. Világosítsd meg elmémet és add, hogy fölismerjem teendőimet. Kérlek, add meg annak igazi és mély megismerését, amit a te akaratod szerint tennem vagy végrehajtanom kell. Lelkem azt súgja, bízzak benned ezen a téren is. Köszönöm, hogy igédből tudhatom, nem csupán tetteimért, de már gondolataimért is felelős vagyok. Figyelnem kell arra is, mit kezdek a folyton megjelenő kóbor gondolatokkal. Fölidézem a közmondást. Azt nem állíthatod meg, hogy a madarak átrepüljenek a fejed fölött, azt viszont megakadályozhatod, hogy fészket rakjanak a hajadba. Köszönöm, hogy tudhatom azt is, te, Istenem, azért fogsz felelősségre vonni, aminek megengedem, hogy helyet foglaljon az elmémben, hiszen az elkerülhetetlenül bekerül a viselkedésembe. Kérlek, segíts, hogy a tőled kapott szabad akarattal, felelősséget vállalva hozzak jó döntéseket. A fölmerülő kérdésekre a te szándékaiddal egyezően válaszoljak életemmel, életemben. Segíts, hogy a különböző helyzetekben a tőled kapott és fölismert felelősség vezessen, és ezáltal jót tehessek társaimmal, azokkal, akikkel nap mint nap törődhetek, és neked tetszően fejlődhessen jellemem is. Kérlek, e felelősségtudatom hadd vigyen hozzád minél közelébb, hogy sejthessem legalább a te szándékaidat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Babilon bukásáról, a 18. fejezetről gondolkodunk ma, és azt tudjuk, hogy a 18. fejezet már csupán a jelenések könyve kiasztikus szerkesztés módjából következőleg is az egész könyv legmegrázóbb üzenetét tartalmazza. Mondhatnánk azt is, hogy a könyv legfontosabb részéhez érkeztünk el. Lényegében 4 szakaszból épül fel a 18. fejezet. A Babilon feletti ítélet meghirdetésével kezdődik, felhívás Babilon elhagyására, Babilonból való menekülésre, egyfajta különleges sirató ének Babilon felett, és az ítélet végrehajtását tartalmazza. Most hallgassuk meg a 18. fejezet első 8 versét.

0: És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek neki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy üllök, mint egy királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.
1: Néhány fontosabb alapfogalmat kell tisztázni ahhoz, hogy megértsük ezt a rendkívül nehéz szöveget. Amikor azt olvassuk a harmadik versben, mert az ő paráznossága haragjának borából ivott valamennyi nép, akkor azt tudjuk mondani, hogy itt két ószövetségi kép olvad össze. Menjünk vissza és nézzük meg az egyik képet, ami Jeremiásnál, és ott Jeremiás könyvének a 25. fejezet 15. versében van feljegyezve. Azt mondja, mert ezt mondotta az Úr az Izraelnek Istene nékem, vedd el kezemből e harag borának poharát, és itasd meg vele mindama nemzeteket, akikhez én küldelek téged. A másik kép pedig az 51. fejezet, és ott a 7. versében. Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Szóval a haragbor, a kehelyből való ivás, a megrészegedés, az ismert kép volt az Ószövetségben, és erre utal vissza. Jeremiás feladata az elsőnél az volt, hogy elvegye az Úr kezéből a harag poharat, és ezzel kellett mindam a pogány nemzeteket megitatni, akik Izrael ellenségei voltak, azért, hogy ne tudjanak védekezni, hogy ne tudjanak ellent állni. A második képnél pedig azt látjuk, hogy maga Babilon volt a harag pohár az Úr kezében. Ehhez még Jób könyvének 21. fejezet 20. versében, tehát Jób könyvének 21. fejezet 20. versében azt olvashatjuk, hogy a mindenható haragjából iszik. Tehát ismert volt ez a kép, és a harag borának pohara, azaz Isten ítéletének visszavonhatatlanságát. a megalapozottságát jelölte. Ha visszamegyünk az alapszövegünkhöz, akkor azt látjuk a 6. versben, hogy fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint. Szóval, ha valaki tett valamit, annak a kettőzött mértékét kellett vele tenni. Ha visszamegyünk Mózes 2. könyvéhez, az Exodus könyvéhez, akkor ott különböző rendelkezéseket olvasunk. Hiszen, ha a nép valami helytelen cselekedetet tett, akkor annak volt egy következménye. És azt olvassuk, Exodus könyve 22. fejezet 4. versét például, ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh, két annyit fizessen érte. Tehát, ha valaki helytelen cselekedetet tett, mondjuk ellopta a fele barátjának a jószágát, akkor nem csupán azt kellett visszaadni, amit ellopott, hanem helyette még kettőt kellett ugyanolyan értékűt adni. De a 7. vers is ezt mondja. Ha valaki pénzt vagy edényeket át fele barátjának, megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából, ha megtalálják a tolvajt, fizessen két annyit. Ugye itt a letétről van szó, megőrzés érdekében. Valaki valakinek ad valamit, attól az illetőnél, akinél letették ezt az értéket, valamilyen módon ellopják, meg lesz a tolvaj, akkor két annyit kellett fizetnie, egyrészt vissza kellett szolgáltatni, ez egy természetes volt, plusz ennek a kétszeresét kvázi fájdalomdíjnak, vagy jóvátételnek mondja a Szentírás, vissza kellett fizetni a tulajdonosnak. Tehát amikor Babilonnal szemben egyfajta erkölcsi vétség miatt egy ítélet lesz végrehajtva, akkor pontosan az az ítélet lesz végrehajtva, amely ítéletet ő más nemzetek felett, tudniillik, Izrael felett végrehajtott. Amilyen mértékkel mért ő, annak a kétszeresével mérnek ellene.

A 8. versben, tehát a 18. fejezet, és ott a 8. versében azt mondja a végén, a vers végén, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És itt egy pillanatra meg kell álljunk, különösen új szövetségben forgolódó bibliaolvasók, mi az, hogy az Isten megbüntet? Büntet az Isten? Büntet, hiszen mi a büntetés? Egy cselekedetnek a következménye, de sokkal helyesebb itt, ha talán azt mondanánk, hogy megítéli őt az Úr. Mert a büntetés az nem biztos, hogy minden helyzetben jogos igazságszolgáltatás. A büntetés lehet egy erőnek, egy ellenállhatatlan erőnek a kinyilvánítása, egy sérelemnek a megtorlása, ami nem biztos, hogy jogos. De ha azt mondjuk, hogy megítéli őt, akkor már is érezzük ennek az erkölcsi súlyát és erkölcsi felelősséget. Nos, a 18. fejezet ezzel a gondolattal kezdődik, és ezek után, ez nagyon alkalmas, ez a kifejezés, ez a rövid félmondat, hogy a 17. fejezettől elválassza a 18. fejezetet. Egy biztos, itt annyi jelkép fog torlódni, hogy aki nem ismeri a jelképet, az azt fogja mondani, hogy kérem szépen, a Jelenések könyve nem érthető. Ez egy értelmetlen irat. De hát ne felejtsük el, hogy János apostolnak, aki a Pátmosz szigetén, egy kőbányába, közmunkára volt ítélve, nem írhatott akármit, hiszen nem csupán a börtön őrei cenzúrázták meg az ő írását, hanem későbbiekben is. És ne felejtsük el, hogy ezt úgy kellett megírni, hogy ez átmenjen a római hatóságok hivatalnokainak a kezén. Mert ha ők alkalmatlannak minősítik ezt az írást, és megszüntetik, egyszerűen elégetik, akkor ez az írás nem létezik többé. Szóval úgy kellett megírni, hogy senkinek ne szúrjon szemet, ezért egy régi bukott birodalomnak a nevében, és azzal kapcsolatosan írja meg a jövendő nagy eseményeit, amikor ezről a világbirodalomról, Babilonról már évszázadok óta igazából még a történészek sem tudnak semmit, mert egy halott város, tehát ahhoz, hogy a Jelenések könyvének mondani valóját, értelmét, üzenetét a ma olvasó megértse, ahhoz állandóan vissza és vissza kell lapozzunk az Ószövetség nagy történetei közé, és az onnan szedett ismereteket vissza kell emeljük a Jelenések könyvébe, az Apokalipszisbe, hogy az egymás után következő logikus sorrendet, ismeretet és közlést tökéletesen meg tudjuk érteni. Azt mondja az első vers, hogy és ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma van. Nem egész pontos a fordítás, vagy talán, ha pontos a fordítás, nem biztos, hogy ebből megértjük, hogy miről van szó. Nem arról van szó, hogy ez az angyal nagy hatalommal rendelkezik, hanem hatalmas felhatalmazással rendelkezik. És így már egy picit a hangsúly máshova helyeződik. Tehát amit ez az angyal tesz, nem azért teszi, mert neki nagy hatalma van, hanem azért, mert felhatalmazta az Isten. Azt mondta az Isten, hogy ezt és ezt tedd meg. És azért tudja megtenni, mert az Istentől erre hallatlan nagy erőt, befolyást kapott ez az angyal. Azt olvassuk, hogy az egész föld fény lett ennek az angyalnak a fényétől. Amikor ez az angyal lejön a mennyből, akkor ebből az angyalból valami világosság árad ki. Valami fény, dicsőség.
Pontosan olyan, mint amikor az Isten az Ószövetségben megjelenik teofánikus vagy epifánikus szempontból, mind a kettő azt jelenti, hogy Isten megjelenése. Ugye látjuk akár a Hóreb hegyen, akár más helyeken, hogy az Isten mindig valami fényességben, dicsőségben, valami, ezt úgy mondja az Ószövetség, valami isteni kábódban, ugye? Ez a dicsőség így jelenik meg. Tehát az egész föld fény lett az angyal dicsőségétől. És amikor ennek az angyalnak olvassuk a munkáját, akkor nem egy olyan angyal jelenik meg, nem egy olyan angyal típus jelenik meg, aki olyan kárőrdvendve néz a vesztesre. Mint amikor már valaki tudja, hogy a vele szemben álló már veszített, és megjelenik a túlzott magabiztosság, vagy talán a kárőrvendezés is. De tisztában van teljes mértékben azzal, hogy az Isten győzni fog. Mégis ünnepélyesen komoly tud maradni. Ha azt mondjuk, hogy az egész föld fény lett az angyal dicsőségétől, akkor ilyenkor el szoktunk valamiről feledkezni, hogy a fény és a világosság beragyogta Babilont is. Szóval Babilon is egy pillanatra a mennyei dicsőségtől megvilágosítva jelenik meg, de csak egy pillanat erejéig, mert utána Babilonnal valami fog bekövetkezni. A követ hangos szóval hirdeti meg üzenetét, és azt mondja, hogy teljes erejéből nagy szóval mondván. Ez nagyon ritkán, egymás után kétszer, nagyon ritkán fordul elő a Szentírásban, hogy nagy erővel, teljes erejéből. Ez a legnagyobb képességet, a legnagyobb hangot jelenti. A hang pedig az Isten üzenetének, az ítéletének a komolyságát jelenti. Babilon összeomlását hirdeti meg, mert azt mondja, hogy leomlott a nagy Babilon. Igen. Ez egy befejezett, múlt időben kifejezett, befejezett tényszerű üzenet. Az ókorban, ha egy birodalmat leigáztak, akkor lehet, hogy sok város ebből a leigázott birodalomból nem érzett semmit, de egy biztos volt, egyetlen egy város nem maradhatott éppen, és ez melyik volt? A főváros. Tehát bármelyik birodalmat katonailag elfoglalták, egyetlen egy városnak el kellett pusztulnia, és az nem volt más, mint a főváros. Mert ha a fővárost elfoglaltad, akkor abban a pillanatban az egész birodalom már a kezedbe jutott. Babilonnak mi a fővárosa? Babilon. Tehát amikor ezt mondjuk, hogy Babilon, akkor egy birodalmat és egy várost is jelent ez a szó. Gyorsan meg kell határozzuk, hogy mi a különbség a királyság és a birodalom között. A királyság általában egy egypólusú birodalom. Van egy többség és van egy kisebbség. A birodalom pedig azt jelenti, hogy ehhez több királyság tartozik. Legalább kettő, de esetenként 3, 4, 5 vagy 6. Ez a birodalom. A birodalomnak általában nem király, hanem császár a vezetője. Tehát a királyság és a birodalom között ez a különbség. Babilon birodalom volt, hiszen nagyon-nagyon sok királyság tartozott a felügyelete alá. A főváros, vagyis most a birodalomnak a fővárosa, Babilon, teljesen lakatlanná vált, romhalmazzá változott, és a puszta homokja
takarta el a lerombolt, összerombolt épületeket. Évszázadokkal később az arra menő régészek és turisták sem tudták pontosan megállapítani. Néhány követ találtak, de még a nagyon híres Eufrátesz folyó is elkanyarodott több kilométerre Babilontól, és a hatalmas nagy homok, viharok teljes mértékben belepték a várost, annyira, hogy gyakorlatilag a 20. század elején fedezték fel, és mint egy olykor-olykor 20-30 méter magas homok takarta a régi romvárost. Mi történt Babilonnal? Azt is elmondja az írás. Démonok, tisztátalan lelkek vették birtokba a romokat, de ott nem lehet élni, csupán ott anyáztak. Mert egy romvárosba is lehet élni, de ha nincsenek meg az életfeltételek, az eredeti szöveg azt mondja, hogy ezek az állatok, ezek az élőlények csak ott tanyáztak. Miért? Mert élésre, lakhatásként való ott tartózkodásra már alkalmatlan volt Babilon. Ahogy az ókori Babilon elpusztult, úgy fog teljes mértékben bekövetkezni a lelki Babilon életében is a pusztulás. Mondja el János, a látnok, a hallgatói és olvasói számára. A múlt eseményei

Babilon bukását leírja a Szentírás, hogy miért következett be. Három tény miatt. Az első, az ő paráznossága harag borából adott inni valamennyi népnek, a föld királyaival paráználkodott, és a föld kereskedői Babilon erejéből gazdagodtak meg. Tehát a haragbor, a királyok, és ahogy Károli mondja, a kalmárok, de én inkább szívesebben mondom ma kereskedőknek. És a kereskedők miatt. Azt látjuk a 4.-5. versben, hogy János egy másik hangot hall meg az égből. Hiszen az eddigi hang a nagy, hatalmas angyal. Talán azt mondhatnánk, hogy a leghatalmasabb angyal, leghatalmasabb erejétől, leghatalmasabb hangjától megkülönbözteti a 4. és az 5. versben elmondottakat. Egy biztos, hogy azt olvassuk, amikor azt mondja, és hallék más szózatot. Nyugodtan mondhatjuk, hogy más hangot, beszédet. A szózat az valami emelkedett beszéd, amelyik azt mondja, amelyik a mennyből jött, amely azt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneibe, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságáról. Kiknek szól az, hogy fussatok ki belőle? Azoknak, akik ott vannak a városban, de mégsem a városhoz tartoznak. Azok, talán így mondhatnám, azok a kisebbség, az a maradék, azon hűséges emberek, akik hisznek az Istennek, akik nem ittak Babilon haragborából, akik nem álltak le a föld királyaival paráználkodni, akik nem álltak le a föld kereskedőivel csencselni, akik ugyan névlegesen Babilon territóriumában, területén tartózkodnak, de a szívükben mégis az Istenhez tartoznak. Akik odafigyelnek és meghallják, miért ezt a nagy szózatot csak azok hallják, akik hűségesek az Istenhez, hogy fussatok ki belőle? Nem. Hallja más is? Hát hogyne. Hát ahogy a harang zúgását nem mondhatjuk, hogy most itt a Szondi utcában csak a katolikusok hallhatják meg, mert ez egy katolikus templom, hát a protestánsok is épp úgy hallják, vagy a vallástalan emberek is épp úgy hallják. Tehát hallják Babilon paráznaságába jutott lakói is ezt az üzenetet? Igen. Csak számukra ez semmit nem jelent. Pedig azt mondja, hogy a bűne az égig hatolt. Tehát valami elképzelhetetlen bűnről van szó. A város elleni ítélet megint Jeremiás prófétára megy vissza, vagy legalábbis Jeremiás próféta könyvében meghirdetett gondolatokra megy vissza. Az 50. fejezet és ott a 29. verse ezt mondja. Jeremiás 50-29. Nem véletlen, hogy az Új Szövetség a legtöbbet Jeremiás könyvéből idéz. Tehát az Ószövetség legidézettebb könyve, Jeremiás könyve. Jelenések könyve egyetlen egy idézetet nem mond, de nagyon sokszor utal rá, és itt az 50. fejezet, 29. versében ezt olvassuk. Gyűjtsetek össze Babilon ellen igen sokat, mindenkit, aki kézívet feszít. Körös körül járjatok ellene tábort, hogy senki el ne szaladhasson. Fizessetek meg néki

cselekedete szerint, amint ő cselekedett, úgy cselekedjetek vele, mert az Úr ellen kevékedett az Izraelnek szentje ellen. Tehát azt látjuk, hogy a város ítélete Jeremiás gondolata alapján lesz meghirdetve, és itt azt tudnánk elmondani, hogy az ő cselekedete szerint. És hogyha nagyon vájt fülűek vagyunk, akkor abban a pillanatban egy új szövetségi gondolat is eszünkbe jut, amit Máté evangéliumában, Jézus a hegyi beszédben, a 7. fejezet 2. versében mond. Azt mondja, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek meg. Vagyis amilyen ítélettel fordultok másokhoz, az Isten pontosan ezzel az ítélettel fog megítélni majd titeket is. Ez Babilonra is érvényes. Amennyire megítélte Babilon Izraelt, amilyen módon megalázta, amilyen módon meggyalázta, amilyen módon leigázta Izraelt és a többi népeket, Isten majd pontosan olyan módon, vagy ahogy előbb olvastuk, ennek kétszeres módján, természetesen ezek szimbólumok, de a szimbólumok valamilyen módon éreztetik a különbséget, Isten ilyen módon fog ártani Babilon ellen.

Babilon eddig csak önmagát vette komolyan. Önmagának tetszelgett, bájolgott a hadseregének, a hatalmának, a befolyásának, hiszen Babilon ellen a történelemben senki nem tudott megállni. A rendkívül híres asszírok is 2 év alatt elpusztultak, hiszen 612-ben először Ninive, majd 610-ben Hárán elpusztul. Ezután egy kicsit erőt gyűjt Babilon, és elindul Egyiptom ellen, 605-ben Karkemisnál találkoznak. 7 nap, 7 éjjel folyik a küzdelem. Úgy néz ki, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok. Amikor az 5. nap tájékán a babiloni hadsereg lépésről lépésre az ifjú titán Nabukodonozor vezetésével, aki halált megvető bátorsággal ront be 100-ával, katonáival az egyiptomi seregek mélyébe, legyőzi Egyiptomot. Szóval 7 év leforgása alatt. 7 év leforgása alatt. Babilon az egész világot meghódítja. Azt mondhatnánk, hogy talán ilyen még nem volt. És ebben önmagának tetszik Babilon. Boldog, díszeleg, én vagyok a legerősebb, a leghatalmasabb, nincs hadsereg, amely ellen tudna állni. Igen, legalábbis ezekben a pillanatokban úgy tűnik, arrogánsan támadja magát a Teremtő Istent is. Elveszi Istentől a dicsőséget, és minden dicsőséget, amit az Istennek kellene adni, azt önmagának adja Babilon. Pedig már volt egy nagy próbája Dániel idejében, ugye? Amikor a nagyon híres király, ez a Nabukodonozor, amikor életének egy későbbi szakaszában felismeri a mindenható Istent, de csak ez egy felvillanás volt, mint egy vaku az éjszaka sötétjében. Babilon visszatér az öndicsőítéshez. Ezután sirató ének következik be a 9. verstől a 20. versig bezárólan. A város pusztulását ősi gyászének keretei között fogalmazza meg János apostol. Nem is akármilyen ez a lamentionis, ez a sirató ének, hiszen Jeremiás síralmait latinul így hívják. Formai, tartalmi szempontból szinte tökéletesen megfogalmazza. Mindazok, akik szövetségbe voltak Babilonnal, pontosan ugyanazt fogják kapni, amit Babilon. A föld királyai. Kit ért vajon János a jövőben bekövetkező föld királyai alatt? A föld királyai azon legbefolyásosabb államnak a vezetője, vezetői, akik Babilonnal szövetségre léptek, akik kihasználták Babilon erejét a maguk dicsőségére és dicsőítésére. Politikai erőt jelent, akik szolgáltak és fejet hajtottak Babilon előtt, akik kontrollálták más államok életét, akik befolyásolták más államok vallásait, akik olyan törvényeket hoztak, amelyet talán korábbiakban még soha senki. Ők a föld királyai. És mindeközben Babilon békességet és biztonságot hirdetett. És úgy is néz ki, hogy Babilon békességgel és biztonsággal, nagy erővel uralja a világot. És egyszer csak, ahogy olvastuk, 1 nap alatt bekövetkezik a bukásuk. Egy másik versben, itt a 9. verstől 20. versig terjedő szakaszban már azt mondja, hogy
egy óra alatt. Az egy óra pedig a legkisebb egység, legkisebb időegység a Bibliában, amit olvashatunk, és ez Szodoma és Gomora pusztulására és megsemmisülésére emlékeztet bennünket. A föld kereskedői, Károli Gáspár azt mondja, hogy kalmárai, a vagyonos és befolyásos gazdag világot jelenti. És nagyon érdekes, ezek az emberek siratják Babilont. De nem Babilont siratják a kereskedők, hanem önmagukat, illetve a profitot, a hasznot, amelyet Babilonon keresztül tudtak termelni. Szóval azt mutatja itt az írás, hogy a kereskedők nagyon hangosan sírnak. Valami katasztrófa, valami gazdasági nehézség, valami gazdasági összeomlás, valami gazdasági világválság képeit, kontúrjait húzza ki János a történelem egy távlati területére. És azt mondják ezek a kalmárok, ezek a kereskedők, hogy vége az üzletnek. Vége a nagy gazdasági fellendülésnek, vége a profitnak, mert az, akiben hittünk, aki azt mondta, hogy béke és biztonság, akire mindenki odafigyelt és hajbókolt előtte, az egy óra alatt elbukik.

A zsidók, az izraeliták a babiloni fogság 70 esztendeje alatt tanulták meg a kereskedést a káldeusoktól. El kell mondani, hogy a zsidók a fogság előtt soha nem voltak jó kereskedők. Utána pedig annyira jó kereskedőkké váltak, hogy gyakorlatilag a zsidóságnak egy jelzőjévé vált a történelem folyamán, a mai napig. Kiktől tanulják? Babilontól, a babiloni kalmároktól és a babiloni kereskedőktől. A királyok és kereskedők határozzák meg világunk fejlődését, változását vagy romlását. És itt megjelenik egy új fogalom, itt a 20. versig terjedő szakaszban, a hajósok. És azt mondja, hogy a hajósok is siratják Babilon pusztulását. Tehát valami a tengeren is történik. Zárójelbe csak hadd kérdezzem meg, mi történik ma a mexikói öbölben? Sírnak a hajósok, mert valami nagy katasztrófa történik. Tehát annyira ezek a 18. fejezetnek a gondolatai átirányítják figyelmünket a 21. században, mintha máról szólna ez a jövendőlés. És ezután felsorol hihetetlen sok árut. Azt mondja, a föld karmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki sem veszi. Arany, ezüst, drágakőt, gyöngy, gyolcs, bíbor, selyem, skarlátcikkek, és minden tímfát, és minden elefántcsontedényt, és drága fából, és részből, és vasból, és várványból minden edényt. A felsorolt listából néhányat kiemeltem. Az első, legfontosabb a finom gyolcs, finom fehér gyolcs. Bisszínon, ahogy mondja ez az eredetiben. Gyolcsból készült az ószövetségi papok ruházata. Tehát milyen ruházatban voltak az ószövetségi papok? Hófehér. Különösen a főpap. És el kell mondanunk azt, hogy ezt Egyiptomban készítették. A leghíresebb gyolcs szövőműhelyek Egyiptomban voltak, és a salamoni templom kárpitja is, a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit is ilyen fehér gyolcsból, lenvászomból készült. A következő, amit siratnak a kalmárok, a kereskedők, a bíbor, ez eredetileg egy állati festékanyag volt, és ez hófehér, de a napfény hatására, és attól függ, hogy milyen technikával készítik el, olyan színűre változik. A szivárvány minden színét el tudták készíteni, még a lilát is. Hihetetlen nagy technikával, technológiával, bölcsességgel. Tehát a bíbor, azt el kell mondjuk azt, hogy a kárpitokat, szőnyegeket ezzel festették meg, a főpap ruházatának bizonyos részeit is bíbor színűre festették meg, és rendkívül drága volt az ókori világban a bíbor. Ezután beszél a skarlátról, vagy karmazsinről, ami vörös volt. Hihetetlen vörös. Talán olyan vörös, ami itt most ebben a teremben nem is megmutatható, de ha különböző régi római katonai filmekre emlékezünk, akkor azt látjuk, hogy a római katonák ilyen karmazsin vörösbe voltak öltözve. Volt egy katonai köpenyük, ami vörös volt. Nos, ez volt az a szín. De a hadvezérek, a királyok, uralkodók, különböző
koronázási ünnepségeken, vagy győzelmi bevonulásakon mindig skarlát vagy karmazsinba öltözködtek. Így például biztosan emlékszünk, amikor Jézust a kivégzésre a római katonák bíbor palásba öltöztetik, fényes ruhába. Az is egy római katonai ruha volt, és bolondnak akarták tettetni, hogy Jézus megbolondult, ha bolond, akkor nem ítélhető el, ha nem ítélhető el, akkor szabadon kell engedni. Ha végigmegyünk, még a sejmet is meg kell említsük, ami már abban az időben kínai áru volt, és nagyon érdekes, hogy Babilon, ha megnézzük, ugye, a Tigris és Eufrates folyó közén növekvő hatalmas nagy birodalom, már tekintélyes kereskedelmet folytat Kínával. És ha megnézzük ezeket az árukat, akkor azt látjuk, hogy ezek az áruk azok, ami az ókori Babilon piacán, agóráján fellelhető volt, és legfontosabb kereskedelmi eszközök. Természetesen ott volt még a réz, az arany, a kő, az elefántcsont, a különböző drága faanyagok, amely a mai, hát, hogy is mondjam, világunkban már egyáltalán nem kuriózum, de az ókorban bizony ez volt. Különböző fűszerek is megjelennek a felsorolásban. Szóval miért sírnak a karmárok? Hogy nincs. Nem tudnak adni, nem tudnak venni, vége van a piacnak, gazdasági krízis van. És utána hirtelen, a 21-től 24. versekig azt látjuk, hogy Babilon elpusztul. És ehhez megjelenik egy különleges angyal, ezt hadd olvassam fel a 21. verset. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn, és a tengerbe veti, és azt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagyváros, és többé meg nem találtatik. Szóval lesz egy hatalmas nagy angyal, egy malomkőhöz hasonló lapos, de hihetetlen nagy követ beledob a tengerbe, és egy hatalmas nagy cunamit becsap a szárazföldre, és elpusztítja Babilont. Természetesen nagyon jól tudjuk, ha értelmes látó szemekkel és halló fülekkel olvassuk, hogy János apostol Babilon alatt Rómát érti. Azt a birodalmat, amely elpusztított mindent. Nem véletlen, itt a különböző ruha leírásoknál is megjelenik a római katonáknak a színezete. De ezt nem mondhatja ki, hiszen ő egy római börtönben van. Ezért fedőnévként használja Babilont, de Rómát érti rajta. És azt mondja, hogy egy hatalmas nagy malomkövet bevetnek a tengerbe, és ez a tenger el fogja lepni a szárazföldet, és az új Róma el fog pusztulni. Utána azt olvashatjuk a 22. versben, hárfásoknak, muzsikusoknak, sípusoknak, trombitásoknak szava, te benned többé nem hallatik, semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, a malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. És szövétnek világossága többé te benned nem fénylik, vőlegénynek és mennyasszonynak szava sem hallatszik többé te benned, mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei, mert a te bűvölésedtől eltévejedtek mind a népek. Nagyon érdekes. A halott sírató ének. Mert ahogy előbb megállapítottuk, ez egy klasszikus halott sírató volt. Először vidám zenével indul. Hárfásoknak, muzsikusoknak zenéje, és minden egyes lépésnél komorabb és komorabb felhők gyülekeznek össze. Eltűnik a fény, eltűnik a világosság, eltűnik a mesterségek, eltűnik a malom, és legutoljára eltűnik a vőlegény és a mennyasszony.
És ha egy városban nem lesz többé vőlegény, és nem lesz többé menyasszony, az a város elpusztul. Mert az ókorban még nem ismerték nagyon az élettársi viszonyt. Ez egy modern dolog. De ha talán ma írná János, akkor azt mondja, és eltöröltetnek az élettársi viszonyok, és ezeknek szava sem hallatszik többé a városban. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon fontos fejezetnél véget ér a látomás, de csak azért, hogy egy pillanatra erőt tudjon gyűjteni János apostol, mert az apokalipszis könyve és a látomás sorozat nem ér véget, hanem fog folytatódni. És hogy milyen helyzetek, és milyen nehézségek, milyen mélységek és magasságok jönnek, azt a következő előadásokban mindannyian meghallhatjuk.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Libera Fiú Kórus egyházzenei felvételeiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban a Libera Fiú Kórus egyház zenei felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 22-én így szól Isten igéje. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve 2. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 14. verse. Az emberi kapcsolatok elején ott van az a bizonyos rózsaszín köd. A kapcsolatnak ebben a szakaszában minden szép, minden jó, minden gyönyörű és csábító. Aztán az ember szép lassan rájön dolgokra, ahogy kiér ebből a szerelmes fellegből, és akár meg is romolhat a kapcsolat, távolság keletkezhet a két fél között. A mára kijelölt ige szakaszokban ezt a ködöt elhagyva, mintha az ember elfelejtené Isten hatalmas kegyelmét, amelyből fakadóan foglalkozik egyáltalán az emberrel, és jól tart bennünket. Ahogy a kiválasztott nép, úgy mi is hajlamosak vagyunk a magunk oldaláról a szövetséget kicsit szabadosabban kezelni, eltávolodni. És mégis mind a két ige azt mondja nekünk, hogy itt lenne az idő arra, hogy emlékezzünk a hatalmas szeretetre és áldásra, amelyet Istentől kapunk. Az Úr ugyanis hatalmas bizalmat fektetett belénk, amikor egyszülött fiát adta értünk. Nem csak a rózsaszín ködben vállalt hatalmasat, hanem azóta is kitart az ember mellett. Mi miért nem? Felszólításként élhet bennünk ez a két igerész, amely ismét emlékeztet bennünket, hogy az Úr tartja meg életünket, senki és semmi más. Mind részesei lettünk Krisztusnak, és új szövetséget kaptunk általa. Járjunk hát elkötelezetten ebben a lelkületben Istennel együtt. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy annyi rossz tulajdonságunk és cselekedetünk ellenére sem hagysz el bennünket. Hálát adunk neked, hogy nap-nap után magadhoz hívsz, és az evangéliumot hirdeted számunkra. Kérünk, őrizd meg bennünk is ezt az elköteleződést, amelyet oly sok évvel ezelőtt szívünkbe írtál, hogy veled teljes az életünk. Amen. Kutyai Dániel, Sámuel áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, ő velünk van, mi ő vele. A mai ige példabeszédek könyve 10. fejezet 27. verse. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Gondolatok az igéről. Ebben nem lehet kétségünk. Az Úr félelme erényes szokásokat élesz bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük életerőnket. A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségekből gyógyulunk. Minden orvos örül, ha látja, hogy betegen nyugodt és derűs. Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal. Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkatársai. Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr, ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amíg élünk, Krisztus velünk van. Ha meghalunk, mi leszünk ő vele. Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen ez a mai napon is. Ma indul és halad péntekig az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága mától június 22-e és 26-a között Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartja hagyományos ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciáját. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi és metodista, valamint ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, írja Máté evangéliuma. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. A csillagászati nyár kezdete. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél mellett 30-34 fok valószínű. Szerdán gyengén felhős, de napos időbe lesz részünk, néhol eső kizárt. Északi a szél mellett 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

Jézus feltámadásának a lényeg, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket.

0: Krisztus. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdésznél Kárpáti Judita, mai műsor szerkesztője vagyok. Mit változtat a feltámadás ténye az életünkön? Kié a mennyország? Honnan tudjuk, hogy igaz-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Megjelent a Híd című evangélikus missziói magazin, amely fókuszába a feltámadást állítja. A főszerkesztővel, országos evangélikus missziói lelkésszel, Győri Gábor Dáviddal beszélgetünk lélekhangoló műsorunkban. Tartsanak ma is velünk! Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője. Miben más ez a Híd magazin, ami most a kezünkbe került, és mi volt a cél a megújításával?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igen, valóban ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, hogy megjelent az új Híd magazin 2026-ban először. Az idők változása mindenképpen indokoltá tette, hogy egy nagyobb változtatást eszközöljünk, és ez részben formai, kicsit sikkesebb, vastagabb formával jelenik meg a magazin. Évente nem négyszer, hanem csak kétszer viszont. A tartalmát nem módosítottuk mindenestül az eddigiekhez képest. A magazin első fele az egy fókusztémát jár körül. Arra igyekeztünk, hogy az a tartalmi és műfaji sokszínűség, ami eddig is megvolt, az olyan letisztultabb, jobban átlátható formában jelenjen meg. Ilyen rovat csoportokat alakítottunk ki. Ég és Föld a címe például az első ilyen cikkcsokornak, amiben a témának a, mondhatjuk úgy, hogy teológiai és hétköznapi találkozásaiból hozunk cikkeket. Magvetés, ami egy kicsit az ilyen tanítói cikkek, tehát hogy mit tanít a Biblia, az Ószövetség, az Újszövetség, az egyháztörténet a témáról. A megosztás rovatban olvashatunk olyan személyes történeteket, interjúkat vagy vallomásokat, amelyek ezt ilyen szubjektív oldalról közelítik meg valahogy. Az elmélyülés csokor segít abban, hogy egy kicsit úgy megálljunk, lelassítsunk. Aztán van egy blogszemlénk, van egy mozaik nevű rész, kicsit már a könnyedebb témákhoz érünk vissza, tehát ez a körüljárása a nagy fókusztémának az így valósul meg. És aztán a második fele az pedig az élővíz címet viseli továbbra is a magazinnak, és itt továbbra is helye van a különböző missziói munkaágak, tudósításainak, írásainak, és vannak itt olyan már az elmúlt időben formálódó rovatok, amelyek személyekhez kötődnek, és azt gondolom, hogy sajátos karaktert képviselnek. Ilyen a Bibliai Logika című rovatunk, Jorsics Attila ennek a gazdája, aki a különböző ilyen bibliai igazságokat szeretné röviden, közérthetően megvilágítani. Deák László rovata a Nem bizonytalan a cél címet kapta. Ő szívesen foglalkozik sporttal, és hoz gyakran ilyen sportos példákat az ige hirdetéseiben is, és egy nagyon érdekes rovat szerintem, ami pedig a magazin címére reflektál, ez a Hidak rovat, amit egy olyan most már nyugdíjas lelkész kollégám vezet, Veperdi Zoltán, aki a lelkész lét előtt hídépítő mérnök volt, segít ezt a hídépítést a való életben és a lelki szellemi életben egymásra reflektáltatni, egymáshoz közel hozni. Ilyen kis rovatokkal is színesítettük ezt a magazint most.
0: Ez a magazin a fókuszába a feltámadást állította. Kicsit elvontnak tűnik a téma, és nem is könnyű róla beszélni. Egyáltalán a halál és a halálon túli valóság, mindennek a láthatatlan, de mégiscsak érezhető jelei, az ember számára nagyrészt titokban lévő terület. Mégis miért akartok erről beszélni a magazinban, és hogyan lehet beszélni a feltámadásról?
1: A feltámadás nagyon fontos teológiai üzenetet hordoz, és ugyanakkor meg a hétköznapi életünkben is megjelenik. Használjuk szófordulatként is az, hogy valaki haló poraiból feltámad, tehát hogy valami nagy fordulat történik az életében. Ugyanakkor a keresztény élet szempontjából én azt gondolom, hogy megkerülhetetlen központi fogalom. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezen áll vagy bukik a keresztény hitünk, és az, hogy hogyan élünk keresztényként a világban. És sokat beszélünk erről is, hogy merre tart a világ, amiben élünk, mik a kilátások. A feltámadás témája az erre is reflektál, én azt gondolom.
0: Pál apostol már az ő idejében is találkozott olyan kétségekkel, amelyekre válaszolva írt a korintusbelieknek, mert már akkor is voltak, akik nem hittek benne, hogy Krisztus feltámadt. Most egy rövid idézetet olvasok föl az ő leveléből. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy a világban zajló negatív folyamatokat és problémákat mondjuk megoldja-e az Istenben való hit, vagy segít-e ebben Isten, és akkor ki vagyunk-e segítve, ha mondjuk meg lehetne állítani a klímaváltozást, vagy visszafordítható lehetne emberi kapcsolatokban, társadalmakban, akárhol a pusztulás, vagy a halál, megtörténne a feltámadás. Hogyha ebben az életben reménykedünk ebben, akkor ez elég lenne nekünk? Pár szerint talán nem.
1: Azt látjuk, figyelve, hogy a Biblia milyen kérdésekre reflektál, hogy a régi korok emberei nagyon hasonlítottak hozzánk. És Pál apostol ilyen hozzánk hasonló embereknek írja a maga leveleit, és amit ő ott megfogalmaz, hogy tulajdonképpen a legszánalomra méltóbb ember az, aki keresztényként hisz, de úgy gondolja, hogy ennek nincsen igazából hatása a földi élet keretein túl. Hanem ez itt befolyásolja az életünket, kicsit talán úgy, hogy aztán Marx és társaim megfogalmazták, hogy a vallás az egy ilyen ópium, ami ilyen fájdalomcsillapítóként ott van, kicsit elviselhetőbb ez az élet, és Pál tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg, hogy vannak, akik így gondolkodnak, hogy hát Jézus lehet, hogy föltámadt, lehet, hogy nem, de mondjuk tegyük fel, hogy föltámadt, de mi itt a földi keretek között kell, hogy ezzel valamit kezdjünk. Azt mondja, hogy így az egésznek nem sok értelme van, nem is áll össze a kép. Mert a Jézus feltámadásának a lényege az, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, mélyebbre ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket, és akkor ez visszahat az egész életünkre, befolyásolja azt, hogy aztán milyen döntéseket fogunk hozni a földi keretek között.
0: Miért arra mutat rá itt Pál, hogy ha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, mert még bűneitekben vagytok? Kit tart a Biblia halottnak ilyen szempontból, és élőnek?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdéskör, és Pál erről elég sokat beszél egy másik levelében is, az Efezusi levélben, de tulajdonképpen ez a Biblia központi tanítása a halálról, meg a bűnről. A bűn az nem azt jelenti, hogy valami rosszat teszünk, a halál meg nem egyszerűen azt fejezi ki, hogy testileg meghalunk, hanem ezeknek sokkal mélyebb jelentése van. A bűn az, ami Istentől elválaszt minket, elszakít minket, az élet forrásától, és nem enged visszatérni, és ennek a következménye az, hogy aztán utána helytelen döntéseket hozunk, rosszat teszünk, és esetleg büntetőjogi szempontból is bűnössé válunk, de ezek már csak következmények. A halál pedig az az állapot, amiben benne vagyunk Istentől elszakadva. Ugye gyakran használt példa lehet az elektromos berendezéseknek a példája, amelyek akkor működnek, ha az áramforrásra kapcsoljuk őket. Nyilvánvaló, hogyha kihúzom a konnektorba az elektromos berendezést, az vagy azonnal megszűnik működni, vagy hogyha van egy akkumulátor, akkor egy ideig elműködget, de egy idő után megszűnik működni, és meghal a gép, ugye? Na most ilyen a Bibliának a gondolata is a halálról. Ez nem egyszerűen a testi halál, hanem az Istentől, az életforrásától való elszakadtságnak az állapota, ami ebbe fog beletorkolni. Most még visz minket a lendület, testileg úgy tűnik, hogy élünk, de közben lehet, hogy lelkileg, szellemileg halottak vagyunk. És Pál apostol erről beszél, itt a korintusi levélben is, meg máshol is, az efezusi levélben is például ezt mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát, hogy föl lettetek támaszva, életre lettetek keltve, pedig halottatok voltatok. Itt nem ilyen sorozatos halálból való visszahozásról beszél, hanem egy lelki, szellemi halálról, és az Istenhez térésről, meg úgy, mint feltámadásról.

0: a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk.
1: Jézus halálával kapcsolatban újra meg újra felmerülnek a kérdések, biztosan úgy zajlott-e, vagy tetsz halott volt, és akkor mégis tovább élt, és azért jelent meg újra, stb. Sokféle elmélet merült fel itt az évezredek során is. Hogyan oldódnak meg ezek az emberben, hogyan lehet a kérdéseinkre mégis válaszokat keresni, hogyha nem könnyű elhinnünk, hogy ő élt, meghalt és feltámadt, és most is él.
2: Jézus feltámadását illetően a saját korában ugyanúgy megvolt a szkepszis, a hitetlenség és a hit, meg a bizonyítékok, mint ma. Néhány évtized eltelt már akkor Jézus halála és feltámadása után, de Pál apostol hivatkozik arra a meglehetősen nagy számú érő tanúra, akiket meg lehet kérdezni. És a leírások, amik a Bibliában szerepelnek, azok egyébként elég jól körüljárják ezt a kérdést. És egyébként nyilván az új és a legújabb korban is felvetődött, hogy hát ez valószínűleg csak valami mese, és egyébként megcáfolható, és ennek voltak és vannak kutatói. Két ilyen példát mondanék, akiknek az élete közben megváltozott. Az egyik bizonyos Louis Wallace, aki a Ben Hur című regénynek az írója, ő azzal a szándékkal állt neki egy nagy kutató munkának a maga korában, kora tudományosságának igénybevételével, hogy cáfolja végre egyszer is mindenkor ezt az egész Jézus mesét. És arra jutott a végén, hogy megírta a Ben Hur című könyvet, amit tulajdonképpen egy bizonyságtétel a Jézus történetről. Mert addig kutatott, amíg ő maga tulajdonképpen találkozott az élő Jézussal. Egy nagyon hasonló történet, talán több mint 100 évvel később Lee Strobeli, aki egy oknyomozó újságíró, és aki szintén így állt neki ennek a nagy Jézus rejtélynek, hogy a maga eszközeivel, mint modern törvényszéki oknyomozó újságíró, elkezdte megvizsgálni mindazt, amit Jézus feltámadásáról tudhatunk, és ő is egy hasonló találkozást élt, tehát egy életformáló találkozást. Mondhatjuk azt ezeknek a példáknak az alapján, hogy akik megpróbálnak elfogulatlanul, őszintén és alaposan utána járni ennek a történetnek, azok nem tudják elkerülni, hogy ne legyenek megérintve általa. És tulajdonképpen ez a legnagyobb bizonyítéka a feltámadásnak, hogy azok, akik így keresnek, kutatnak, azok találkoznak lélekben a feltámadott Jézussal, és elkezd teljesen átalakulni, megváltozni az életük. Nyilván ez a hitnek a dimenziója, de rá kell döbbennünk arra, hogy számtalan olyan területe van az életnek, ami nem, vagy csak nagyon kevéssé vizsgálható, mérhető természettudományos módszerekkel mégsem tagadható el a léte, a lelkünk, az érzéseink, az érzelmeink. Szóval ez így van valahogy a hittel is, és a feltámadás bizonyítékaival is, hogy ezek elkezdik formálni az ember életét, és ez ma is így van, ma is így működik. Ma is így lesz találkozás a feltámadottal is az élő Jézussal.
1: Amennyiben megfogható és tapinthatóvá válhat Jézus feltámadásának a ténye a benne hívők életében, ez miben jelentkezik?
2: Tulajdonképpen arról van szó, amiről eddig is beszéltünk, hogy megváltozik az élet perspektívája. Tehát kinyílik egy nagy távlat. Mások lesznek az igazodási pontok. És erről is beszél egyébként Pál az Efezusi Levél második fejezetében, mert azt mondja, hogy ahogy egykor éltetek, e világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez. Ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát, hogy van az emberben egy igazodás. És azt mondja az Efezusiakról, hogy ti is olyanok voltatok, mint általában az emberek, hogy igazodtatok e világnak a lelkéhez. Titeket is ugyanazok a dolgok motiváltak, hajtottak. De ez megváltozott. Tehát a halott cselekedetekből így lett élet a ti életetekben, és ez az egész életeteket átírta. Sokszor, sokféleképpen éljük át azt, hogy ha tudtuk volna, hogy ez vagy az lesz, vagy így vagy úgy alakul az életünkben, akkor máshogy cselekedtünk, vagy nem cselekedtünk volna. Ha tudom, hogy ebből ez lesz, akkor nem teszek bele annyi energiát. Vagy éppen, hogyha tudom, hogy milyen lehetőségek vannak, de kár, hogy nem tudtam, mert akkor megtehettem volna ezt, vagy azt. Nem sokkal a budapesti BL döntő után beszélgetünk. Valami híroldalon találkoztam a hírrel, hogy hányan hány millió forintot nyertek sportfogadáson, mert sok-sok hónappal ezelőtt jól megtippelték, hogy a különböző ligákban mi lesz a végeredmény, és ki lesz a győztes. Ugye, hát mennyire átszabhatja az életünket az, hogyha látjuk, hogy mi a perspektíva. Na most a feltámadás az pont ezt jelenti, hogy van egy a földi élet keretein túlnyúló élet. És a Biblia arról is beszél, hogy ez már itt elkezdődik lelkiekben. Ugye, ahogy Pál azt mondja, hogy halottak voltatok, de életre keltetek. Az Isten lelkéhez kezdtetek el igazodni, és ez egy teljesen másfajta élet. És hogy lehet ezt apró pénzre váltani? Hát más lesz az értéke az életnek, más lesz az értéke az időnek, más lesz a helye mondjuk az anyagiaknak. Vagy mondhatjuk azt, ez egy nagyon izgalmas, népszerű dolog most, hogy mindenkinek bakancslistája van. Emberi számítás szerint van hátra ennyi vagy annyi éven vagy évtizedem, és mennyi mindent szeretnék még ebben elérni, és fogy az időm, és ha ügyes vagyok, akkor a bakancslistámon a lévő tételek is fogynak, de hogyha az egész a feltámadás és az öröklét perspektívájában zajlik, akkor más dolgok lesznek a fontosak. És más lesz a reménységem is, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos üzenet. A reménység, ami a kereszténységben ott van. Ha a feltámadás hitem van, akkor reménységem is lesz. Akkor nem vagyok bezárva a földi életem néhány évtizedének lehetőségeibe, meg kereteibe, hanem egy sokkal tágabb térben gondolkodhatom.

0: dicsőség légyen.
1: János evangéliumában olvashatjuk, Jézus maga jelentette ki, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez tényleg egy hatalmas reménységet adhat. Akkor miért nem hisz ebben minden egyes ember, és miért olyan nehéz elhinni?
2: Talán azért, mert az életnek van egy sodrása. Ugye azt szoktunk mondani, hogy mindenki így csinálja, mindenki így él, és valahogy ezzel szembe menni nagyon nehéz. És a kereszténység valami ilyesmiről beszél. Újra utalok az Efezusi levélre, ahol Pál azt mondja, hogy igazodtatok eddig a világ szelleméhez, és most valami más történik. Egyébként ott van bennünk a vágy erre. Tehát, hogy miközben azt éljük át, hogy könnyebb lenne, meg de jó lenne így haladni, meg úgy haladni, aközben azt is látjuk, hogy valahogy ez a világ ez nem jó irányba halad, mintha vesztébe rohanna újra és újra. És hogy mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy de jó lenne valahogy máshogy élni. De jó lenne, hogyha nem ilyen ösztönös zsigeri reakciók alakítanák az életünket, a kapcsolatainkat. Annyira könnyű dolog, nem tudom én, irigykedni másokra. Mi társadalmunkban ennek ráadásul különösen nagy hagyománya van, és könnyen gerjeszthető, és a többi, és a többi. Szóval ezek az indulatok, ezek olyan ösztönösen születnek, és mennyire nehéz ezek ellen küzdeni. Hát a feltámadásnak az örömhír az pont arról szól, hogy van egy másfajta életmód, és hogy ez alakíthat, és ez működhet az életünkben.
1: A magazinban egy olyan interjúalany szólalt meg, aki átélte a klinikai halálállapotát, és halál közeli élménye volt. Nagyon érdekesek ezek a történetek, mennyiben legyünk óvatosak ezekkel. Hova tegyük ezt hívő keresztény emberként, amit látnak? Egyre több leírt eset van, tehát sok ezer példáról lehet már beszélni, ahol hasonlókat, sőt, ugyanazt élték át egészen különböző kultúrából származó, a világ minden táján élő, különböző korú emberek.
2: A magazinban több ilyen történet is előkerül, az egyik egy film kapcsán egy kisfiúnak a története, igazából Mennyország a címe a filmnek, illetve van egy interjú egy több mint 90 éves orvos professzor bácsival, aki sokakat hozott vissza az életbe, és aztán maga is átélte ezt, hogy visszajött az életbe, és beszámolt arról, hogy nagyon hasonló élményei voltak. Most már tudja, hogy mit éltek át a páciensei, és nagyon izgalmas az, hogy tényleg mennyire hasonló élményeket élnek át, mennyire nem a haláltól való félelem dominál ezekben az élményekben, hanem pontosan az az élmény, hogy mintha a halálon túl lenne valami sokkal gazdagabb világ és élet, valami olyan, amit szinte szavakba se lehet önteni. Ami nyilván izgalmas és óvatosságra int ezzel kapcsolatban, hogy azok, akik a halálból visszatérnek, nem átmentek a halálon, hanem visszajöttek a halálból, ahogy egyébként a bibliai történetekben, ahol például Jézus feltámaszt halottakat, ott is ezt mondhatjuk el, hogy ők meghaltak. Jézus feltámasztotta őket, visszahozta őket az életben, de aztán újra meghaltak. Tehát, hogy ez egy más dimenziót jelent, a végső kapun nem mentek végül át, olyan egyedül egy személy van, aki ezt megtette, és ez Jézus maga. És ez fontos különbség. De azoknak az élete is megváltozik, akik már csak a közelébe kerülnek ennek. És egy mélyebb életet jelent ez sokszor, mint az a hétköznapi igényekre reflektáló élet, amit általában élünk.
1: Miben csúszhat félre mégis a gondolkodásunk, hogyha egy csodálatos, mennybéli, kiteljesedett életre számítunk, egy ilyen paradicsomi állapotot is akár elképzelünk, de nem gondolunk arra, hogy mit mond a Biblia erről, tehát kié ez a mennyország?
2: Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóság, én vagyok az élet, az igazi élet, tehát nem csak egyszerűen a biosz, a földi élet, és az út, ő az, aki megnyitotta ezt az átjárót a halálon át az igazi életre, és azt mondja, hogy rajtam keresztül igaz ez, amit idéztél is, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Szóval ez nem az a hegy, amire bármelyik oldalról föl lehet menni, hanem itt Jézus eléggé egyértelműen azt mondja, hogy rajtam keresztül, a bennem való hiten keresztül, és a páli igékkel, amikre utaltunk, ezek is ezt erősítik meg. Tehát Jézus ez a középpontja ennek a történetnek. Lehet ezt vitatni, de ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha vitatkozom azzal az orvossal, aki az életmentő beavatkozást végre akarja rajtam hajtani, hogy hát én nem így szeretném, hogy ő fogja a szikét. Itt szívát szívátültetésre van szükség, akkor szívátültetésre van szükség, és vagy végrehajtjuk, vagy halál lesz a vége. Szóval nyilván itt a döntés az ember kezében van, ilyen formában, hogy elfogadhatja ezt, vagy elutasíthatja ezt.

0: Elrejtett Isten a természetben nagyon sok képet, képi megjelenítését a feltámadásnak, megújulásnak, újraszületésnek.
1: Igen, talán a legszebb és a legmélyebb üzenetű természeti kép az a pillangónak a képe. Van ezzel kapcsolatban egy írás a magazinban is egy biológusnak a tollából, aki egészen közérthetően le is írja ezt a titkot, ezt a csodát, hogy tulajdonképpen az a genetikai állomány, amiből a hernyó fölépül, az tökéletesen ugyanaz, mint ami a pillangóé. És mégis az egész életmód, az egész életforma, az egész megjelenés egészen más. Tehát, hogy valahogy így van a mi életünk, mostani életünk és az örök életünk, a halálunk és a feltámadásunk is egy ilyen furcsa viszonyban, hogy a mostani életünknek a génjei azok ugyanazok, amik majd leszünk, de valami egészen más kiteljesedett formában. És az a titok, ami ott a bábban végbe megy, ami egy látszólag halott valami, egy megkeményedett kis koporsó, amiben az a hernyó, vagy annak az anyagai, a sejtjei lebontják magukat, és egészen újraépítik, hát ez valami egészen különleges dolog, és valószínűleg velünk is ez történik. A génjeink ugyanezek, és mégis valami egészen mást, elképzelhetetlenül sokkal többet várhatunk.
0: Mennyiben fejezi ki a keresztség a meghalást és a feltámadást?
1: Igen, erről van szó, hogy ez kifejez valamit, ilyen testileg átélhető módon. A víz nem egyszerűen megtisztít. A teljes alámerülés és a víz alól való fölhozás, ez a meghalásnak és a feltámadásnak a kifejezője. Ennél nyilván gazdagabb ez a szimbólum és ez a keresztény szentség, de ez mindenképpen egy központi eleme ennek. És fontos ebben az, hogy ott is új életre kapok lendületet, mandátumot, és ez szeretne kiteljesedni az életemben. Jézus ugye Nikodémussal való beszélgetésében mondja, János evangélium a 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születni, felülről születni. A keresztség az valamit megjelenít ebből, de igazából az Isten lelkével válik ez teljessé.
0: Mindenképpen szükséges meghalnunk magunknak. Erről is ír Pál, hogy magunknak meghalni és élni Krisztus által Istennek.
1: Hogy visszatérjek az egyszerű természeti képhez, a pillangó az nem lehet félig hernyó is. Az Egybogár élete című animációs filmben van ilyen, hogy a főszereplő hernyó a végén átalakul pillangóvá, de ugyanolyan kövér hernyó lesz kis szárnyakkal, a társainak kell fölemenni. És a valóság meg nem így működik, és a lepke nem lehet félig meddig hernyó, hanem annak a hernyónak tulajdonképpen el kell pusztulnia ahhoz, hogy pillangó lehessen belőle. És ez azt is jelenti, hogy azt a fajta hernyó életmódot hátra kell hagyni. A hernyó életformájának az a lényege, hogy minden tövig rág és zabál, és aztán utána lesz belőle pillangó, ami már csak a nektárt szívogatja, szóval valami sokkal emelkedettebb dolog. Az ilyen földi vágyakat, meg életet, ezt hátra kell ahhoz hagyni, hogy az ember mélyebben tudja megélni az életet. És ugyanakkor meg egy magasabb perspektívából, ugye, hogyha pillangóra gondolunk, ami szárnyal. Sokszor talán ez a legnehezebb ebben, hogy annyi vágyunk van, annyi mindent szeretnénk, annyi mindent lenne jó megszerezni, elérni, megkaparintani, és hogy ezeket el tudom engedni valami sokkal többért, valami nagyobbért, valami fontosabbért. És az, hogy ezt ajándékként kapom meg.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban Jézus Krisztus feltámadásáról és az ember halála utáni léte kérdéseiről beszélgettünk. A 2026-os első félévi Híd missziói magazin további szempontokat és gondolatokat ad a feltámadás témájában. Beszélgető társam, a magazin főszerkesztője Győri Gábor Dávid volt. A Magyar Evangélikus Rádió Misszió egyben a Híd magazin szerkesztősége a következő e-mail címen érhető el. Itt a magazin is megrendelhető: evmis@lutheran.hu. A lélekhangolót keressék a Spotify-on is, a mi honlapunk címe, ahol a rádió menüpont alatt megtalálhatják interjúinkat, misszió.lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi is.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Ma a gondolataink keretét az inspiráció csodája adja. Ez az a gondolatkör, amelyben ma mozgunk, amely kijelöli azt az erőteret, amely rendszerbe foglalja mindazt, amivel ma foglalkozunk. Erőtérről beszéltem, és nem véletlenül, hiszen az inspiráció csodájának lényege az erőközlés. Valahogy úgy tudnám ezt megfogalmazni egy példával, egy természeti képpel, mint ahogyan a mágnes jelenlétét is, a mágneses erőt,

0: erőtér bizonyítja, szemlélteti. Ebben a mágneses erőtérben máshogyan működnek a mágneses erőtérre rezonáló anyagból lévő tárgyak, egyáltalán anyagszemcsék, ki ne emlékezne a vasreszelékkel folytatott kísérletre annak idején az általános iskolában, amikor egy üveglapra szórt rendezetlen vasreszelék az üveglap alatt elhúzott mágnes hatására a mágneses erőtér erővonalait rajzolta ki. Nos, erőtérről beszélünk tehát, amikor az inspiráció csodájával előttünk, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk ki, mindjárt így az elején egyfajta tézisként, hogy minden olyan esemény, minden olyan érintése életünknek, amelyben erőt kapunk, amelyben egy erő árad rajtunk át, ez az inspiráció csodája. Na de ebben a tézisszerű megfogalmazásban azért még így első hallásra el is bizonytalanodhatunk. Mit jelent az, hogy erő? Egyáltalán mi az, hogy erő árad át rajtunk? Ennek kapcsán szeretném most ezt a tézist kibontani, erre a kérdés fölvetésre választ keresve. Először is, amikor az inspiráció csodájáról beszélünk, akkor egy szükséghelyzetről beszélünk, amit más szóval így fogalmazunk meg, hogy egy inspirációs jellegű energiaválság, vagy úgy is mondhatnánk tulajdonképpen, hogy a fő témánkra visszautalva, hogy ez egy érzelmi energiaválság, az a fajta érzelmi energiaválság, amelyben az ember már szinte annyira eltompul, hogy nem tud már kinyílni semmiféle külső érintésre, nem tudja megérinteni szívét, lelkét, nem tudja átmosni már ez a fajta csodálatos vonzás, mintha a mágnes elveszítené mágneses erejét, és egyfajta tompa vasdarabbá válna. Valahogy így éli meg az ember ezt az érzelmi energiaválságot, ezt az inspirációs energiahiányt, amely sokkal lényegesebb és sokkal vészesebb, mint bármiféle más energiahiány, mert hogy nem egyszerűen arról szól, hogy tovább lendítsük az életünk komfortos vagy bármiféle fenntartható, infrastrukturális mozgását, hanem sokkal inkább a létünk kibontakozásáról van szó, a személyiségünk megmaradásáról, egyfajta pozitív kisugárzásáról. Mert az inspirációknak a láncolat az tulajdonképpen valahogy úgy működik, mint a lélegzés. Az inspiráció az mindig abból a csodából indul ki, hogy az ember be tudja szívni a tüdejébe a friss levegőt. És ennek következtében fújja ki, ennek a csodának a bizonyosságában fújja ki az elhasznált rossz levegőt. Megint csak hadd utaljak ennek összefüggésében arra a játékra, amit bizonyosan gyerekkorunkban mindannyian már kipróbáltunk, eljátszottunk, amikor azon vetélkedtünk, hogy ki tud hosszabb ideig megmaradni a víz alatt. Nos, hát ez a fajta játék ugye egyben közös, mégpedig abban, hogy ilyenkor levegőt kifújni nem szabad. Addig kell tartalékolni, ameddig csak lehet, mert hogyha kifújom, nincs helyette új, nincs helyette friss levegő. És ehhez a játékhoz nagyon kapcsolódik, úgy lehetne mondani, már véresen komoly az a játék, amikor nem merjük kifújni az elhasznált levegőt, már csak az inspirációk, az érzelmi érintések emlékéből élünk, mert egyszerűen nem hisszük el, nem tapasztaljuk meg, nem tudjuk befogadni már az újabb inspirációk csodáját. Most ebből az érzelmi energiaválságból indulunk ki akkor, amikor azt mondjuk, hogy az inspiráció csodája az mégis még ezt a fajta falat is képes áttörni. De vajon hogyan? Először is úgy, hogy újból és újból megérint bennünket egy kikutathatatlan, megmagyarázhatatlan egység érzete. Ebben az egységben az ember azt éli meg, hogy ez a világmindenség, ez nem rázuhan. Ennek az egységnek az üzeneteiben nem azt tapasztaljuk meg, hogy valahol egyedül vagyunk a világ űrben, és mint egy magára hagyott falevél sodródunk a sors szeszélyétől ide-oda hányva, dobálva, hanem azt éljük meg, hogy valahol egy különleges szeretet öleli át az életünket, és keresi a velünk való egységet, a velünk való találkozást. Sosem felejtem el azt a visszajelzést, amit valakitől hallottam, aki elmesélte nekem, hogy ezt az egységet ő milyen különleges körülmények között élte át, és hogy ennek az érintésnek kapcsán később hogyan változott meg az élete. Azt mesélte el nekem, hogy ő, aki világ életében egy nagyon könnyűvérű, azt is lehetne mondani, hogy mindig az élet napos oldalát kereső személyiség volt, egy ádorbézolt, átmulatott hétvégének a harmadik napján, amikor már az egész társaság nagyon ittas volt, hazafelé tartottak az éjszakában, és ahogy ott kúrjongattak, és egymást ugratták, és ebben a borgőzös, módosult tudatállapotban az eget is bőgőnek nézték, egyszer csak azt vette észre, hogy a holdsugár, amely a közelben álló templom tornyára rávilágít, olyan, mintha a templom tornyán egy szomorú arcot világítana meg, rajzolna meg, és ez a szomorú arc reánéz és szívbeli szánakozással tekint rá. És amikor ő erre az arcra tekintett, akkor egyszer csak kihozanodott, és ez az érintés, ez az inspirált érintés egyszerében rádöbbentette arra, hogy ő most valami nagyon-nagyon rossz úton jár. És amit ki akar magából tombolni, és amit ki akar magából zárni, a félelmeit és az életének nagy-nagy csődjeit, azt valójában arra valakire kellene rábíznia, aki ebben a szomorú arcban reátekint, és azt mondja néki, mikor akarsz velem újra békés szövetségre jutni, mikor akarsz újból elfogadni egy feléd már régóta kinyújtott kezet. Nos, ez a történet, ez sok más egyéb történetre hajaz, nem akarom ezekkel az időt húzni. A lényeg az az, hogy mi mindannyian kapunk ilyen üzeneteket, az egységnek az üzeneteit, amelyek felülírják a szétesésnek, felülírják a tombolásnak, sőt, még a gyűlöletnek az üzeneteit is, és képesek megéreztetni az emberrel, hogy létezik egy másik út. Ez az egység, amely újból és újból üzenetképpen belevillan a tudatunk sötét egébe, nem csak az egységet próbálja újból és újból, mint egy lehetőséget elénk tárni, hanem értékek felfedezésére bátorít. Az egység ugyanis egy olyan érzés, amelyért az ember hajlandó nagyon sok mindent feláldozni, hogyha érzi ennek ízét. És ennek íze mindig valamilyen értékek köré szerveződik. Persze egyértelművé kell tenni azt is, hogy ezeket az értékeket nagyon sokszor lejáratják, nagyon sokszor félremagyarázzák, hogy ezeket az értékeket újból és újból megpróbálják nevetségessé tenni. De ettől függetlenül ezek az értékek valósak, és ez a valódiságuk, ez éppen abban mutatkozik meg, hogy mindezeket a lejárató kampányokat, hogy a mai modern időszerű kifejezést használjam, túlélik. Képesek mindenféle gúny, mindenféle ellenkezés dacára újból és újból kérdéseket föltenni nekünk. Valahogy úgy, mint amikor, most megint egy régi sztorit idézek, beültem valamikor fiatal teológusként egy taxiba, mert sietnem kellett, hogy elérjem még a vonatot, és más lehetőségem nem volt. És amikor az úton szóba elegyedtem a taxisofőrrel, és elmondtam neki, hogy megyek vidékre, mert hogy ott szolgálatom van egy vidéki gyülekezetben, és azért megyek oda, hogy arról a szeretetről beszéljek, amelyel Isten e felé a világ felé fordul, akkor ez a taxisofőr valósága felkiáltott, és azt mondta, Istenem, még itt sem hagysz engem békén. És amikor így felkiáltott, akkor arra gondoltam, hogy igen, menekülhetünk mi azok elől, az értékek elől, amelyeket a szívünk mélyén vágyunk, belemenekülhetünk a munkánkba, belemenekülhetünk az élvezetek hajszolásába, belemenekülhetünk egyszerűen úgy, hogy mindent elhessegetünk magunktól, ami valamilyen módon is bennünket erre emlékeztet, de lehet, hogy éppen mellénk ül valaki, vagy akár ebben a mai rádióadásban zuhan ránk az a kikerülhetetlen kérdés, hogy meddig akarsz még menekülni előlem. Nos, értékeket fedezünk fel, és ezek az értékek nem erőszakolják magukat ránk, hanem újból és újból kérdéseket tesznek föl, ahogy az előbb megfogalmaztam már, és ezek a kérdések bennünket egy irányba akarnak befolyásolni, mégpedig abba az irányba, hogy érdek közösségek helyett építő közösségeket formáljunk magunk körül. Az érdek közösségek ugyanis rövid távúak, tisza virág életűek, újból és újból tulajdonképpen csak addig tartanak, amíg a közös érdekek mentén valamilyen módon együtt tudunk működni. De az építő közösségek, vagy úgy is mondhatnám már, szóval az érdek az közösségek helyett az érték közösségek, azok hosszú távon működnek. Ezek az érték közösségek, ezek nem azért jöttek létre, mert te és én kölcsönösen kiszolgáljuk a másik érdekeit, hanem azért, mert van valamiféle magasabb érték, magasabb hozzáadott érték, ami a mi kettőnk kapcsolatát összetartja. Megint egy egyszerű példával hozakodjak elő, ilyen építő közösség a falban, a malter, amelyik összefogja, összekapcsolja a téglákat, egy hozzáadott plusz értékként jelenik meg. Egy olyan értékként, amely teherbíró, otthont adó építményé formálja át az egyébként terhet nem hordozni nem tudó, egyébként hamar széteső, egymásra rakott téglasort. A malter egy ilyen építő közösségé, egy ilyen érték közösségé formálja az egymásra rakott téglasorokat. És valahogy így gondoljunk azokra az értékekre, amelyek megjelennek, miközben újból és újból halljuk a szívünkben a kérdést, hogy nem akarsz végre találkozni velem. És ez a találkozás, ez nem valamiféle misztikus élmény valahol Indiában egy nagy gurunál, akit majd felkeresek, és akkor meggyógyulok, és akkor majd helyre jön az életem, hanem ez egyszerűen az a fajta belső elhatározás, hogy malter akarok lenni a téglában, össze akarom tartani ezt a széteső félben lévő, ezt az önmagában tartás és tartalom nélkül működő világot. föl akarom vállalni, hogy azokat a gyógyító erőket, azokat az összetartó, összekapcsoló erőket fogom közvetíteni, amelyben magam sem hiszek, de mégis, hogy a klasszikust idézem, hiszek, Uram, légy segítségül a hitetlenségemben. Mégis hiszek abban, hogy ez egy lehetőség, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanom. És itt van az egész fejlődésnek a csattanója, ennek a fejlődés történetnek tulajdonképpen a belső hajtómotorja. Mert hogy az a fajta csoda, amiről itt folyamatosan beszélünk, ez a fajta csoda bennünket a külső és belső kényszerítő erők fogságából akar kivezetni. És ha engedünk neki, és ha ennek a csodának teret engedünk, és nem zárjuk el magunkat, akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy egyre teljesebb szabadságba visz bennünket ennek az inspirációnak a láncolata. Átéljük és megtapasztaljuk, hogy az életünk nem egy földhöz ragadt és kiszolgáltatott élet, hanem újból és újból túlléphet saját árnyékán, újból és újból átélheti, megtapasztalhatja, hogy ebből a szabadságból valóban egy új életérzés növekedik föl, mint ahogy az elvetett magból egy új növényke szökken szárba. Úgy az építő közösség, az érték közösség fölvállalásából a szabadság új növénye, új életérzése fakad fel. És hogy ez a gyakorlatban mit jelent, és hogyan tud az ember életében megvalósulni, erre szeretnék most egy bibliai őstörténetet elmondani. Ez a bibliai őstörténet egy olyan valakiről szól, akiben mindent megpróbált az életében. Volt egy nagyon súlyos problémája, egy nagyon súlyos pszichés és fizikai károsodásokat is okozó, ahogy mondanánk, hogy pszichoszomatikus jellegű megbetegedése. Egyik orvostól ment a másikig, úgy olvassuk róla, hogy minden pénzét orvosokra költötte, de semmivel nem javult az állapota. És ebben a teljes kifosztottságában, amikor anyagi javait is mind a gyógyulás reményében odaadta az úgynevezett kompetens szakembereknek, és azok sem tudtak rajta segíteni, de pénzét természetesen elvették. Ebben a teljes kiszolgáltatottságában és kifosztottságában valahogy megérintette őt az inspiráció csodája. És az érintés egy nagyon különleges útra indította őt el. Felkeresett valakit, aki egy megosztó személyiség volt. Felkeresett valakit, akit nagyon sokan elítéltek, akit nagyon sokan megpróbáltak megölni már működése kezdete óta, de akit ugyanakkor nagyon sokan követtek, akitől nagyon sokan remélték, hogy életük általa meggyógyul, megváltozik, megújul. Úgyhogy elhatározta ennek az inspirációnak engedve, hogy ő oda megy ehhez az emberhez. Na de itt kezdődött az igazi kihívás. Ezt az embert hatalmas tömeg vette körül. Ő pedig gyenge nőként hogy tudna hozzáférni? Egyáltalán mit mondjon neki? Vállalja föl előtte azt, hogy ő csődöt mondott, hogy az élete egy nagy rakás szerencsétlenség, hogy ebben a szemétdombon, amiben most él, ami rázuhant, és ami az ő életének most az alapvető meghatározottsága, ebben ő most nem tud már újat előhozni, és nem ezt tudja képzelni, hogy hogyan lehetne ebből kitörni. Mondja el ott mások előtt, lehetetlen dolog. Egyáltalán az is lehetetlen, hogy oda tudjon férkőzni hozzá. Hát mit csináljon? És ebben a belső vívódásában egy inspirált csoda érinti meg. Egyszer csak úgymond megérti, hogy mit kell tennie az építő, az érték, igazi értékközösség érdekében. Oda furakodik ehhez a valakihez, és azt mondja magában, ha csak a köntöse szegélyét megérintem hátulról, akkor is biztos vagyok benne, hogy meg fog gyógyulni. Hát ezt a fajta felismerést egészen bizonyosan az inspiráció csodája révén értette meg. Senki nem mondta neki, senki nem javasolta neki. Az ő krízis helyzetében, az ő totális kilátástalanságában és kiszolgáltatottságában kapott egy ilyen új ösztönzést, egy egészen új látást. És ahogy oda furakodik, és valóban bizalommal ennek az inspirációnak engedve megérinti ennek a különleges személynek köntösét, egyszer csak érzi azt, hogy egy erő árad át a testében, lelkében, mint hogyha valamilyen szelíd villám csapott volna bele, és ez az erő, ahogy szétárad benne, egyszer csak egy szempillantás alatt meggyógyul. Lelkében, testében újra erőre kap. De a történet nem fejeződik itt be. Az illető ugyanis, akinek a köntösét megérintette, hátrafordul, keresi őt a szemével, és azt kérdezi ott az emberektől, ki érintett engem, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem. És ekkor az asszony remegve leborul előtte, és fölvállalja, hogy én voltam az. Jézus Krisztus, mert hogy ő volt ez a személy, akiről a történetünk szól, erre pedig fölállítja, fölsegíti, és rámosolyog, és azt mondja neki, bízzál, leányom, a te bizalmad, a te belém vetett bizalmad megtartott téged, eredjél békességgel. Miről is van itt szó tehát? Létrejött egy csodálatos kapcsolat. Ez az asszony, aki már évtizedek óta egyik orvostól a másikig futva, teljesen reménytelen állapotban volt, megértette és megérintette azt a valakit, aki rajta egyedül tudott segíteni. De ehhez neki tennie kellett. Ehhez neki lépnie kellett. Ehhez ezt a logikátlan és teljesen értelmetlen dolgot föl kellett vállalnia, hogy meg kellett érinteni a Jézus Krisztus ruhájának, köntösének szegélyét. És ezt azzal a bizalommal kellett megtenni, amit Jézus Krisztus vissza is igazolt neki, hogy megbíztál bennem, ezért meggyógyultál. És amikor lekerekítem a mai előadásomat, akkor éppen erre szeretnék mindenkinek figyelmét felhívni. Az inspiráció csodája az úgy működik, hogyha bizalommal viszonyulunk hozzá. Ha nyitottak vagyunk azokra az érintésekre, amelyek látszólag nagyon logikátlanok, teljesen ellentmondanak a tapasztalatainknak, de ha engedünk nékik, akkor gyógyító erőket sugároznak a szívünkbe, lelkünkbe. Szétárad a bennünk, újból érzékenyé tesznek bennünket az élet csodáira, és megmutatják nékünk, hogy az életünk valójában ezekből az inspirációkból táplálkozik, amelyek érzelmeinket, akaratunkat, szándékunkat újból az élet megújuló erejével töltik meg. Én kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjuk átélni, megtapasztalni, de legfőképpen befogadni az inspiráció csodáját. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, első rész.
1: A család Isten ötlete volt, nem az emberi. Ő mondta, alkotok hozzáillő segítőtársat. Mózes első könyve, második fejezet, 18. vers. És azt is, hogy az Úr ajándéka a gyermek. 127. Zsoltár, 3. vers. Isten minden gondolata jó és tökéletes, de vajon tudunk-e az általa kapott jókkal úgy bánni, hogy azokból jó dolgok származzanak és ne rosszak? Ma a család válságát éljük. Veszekedések, válások, házasságon kívüli kapcsolatok, elhagyott gyermekek és megsebzett gyermekszívek. Mi történt? Talán Isten hibázta el valahol? Nem. Amit ő adott, az nagyon jó volt, de amit az ember tett vele, az katasztrofális következményeket hozott magával. Ha házasságunk és családunk életét nem építjük az Istentől kapott elképzelésekre, akkor biztosan el fogjuk rontani. De nem csak a saját családunk életét, hanem az egész nemzetet, sőt, a jövő generációinak sorsát is. Ami most zajlik a családokban, annak gyümölcsét eszik majd unokáink. De Istennek egy csodálatos terve van a családdal. Azt akarja, hogy a szeretet és a melegség helye legyen, ahol a házastársak megélhetik a két ember közötti legteljesebb testi-lelki egységet, és ahol a gyermekek önfelett örömmel és biztonságot adó karok között nőhetnek fel. Ön ilyen családban nőtt fel? Ha nem, akkor itt az ideje, hogy megismerje Isten útmutatásait, melyekkel új alapokra helyezheti családja életét. Igen, új alapokra van szükség, hogy a viharokban ne omoljon össze a házasság, de talán új falakra is, amelyek bent tartják a szeretet melegét, és új berendezésekre, amelyek teljesen megújítják a megszokottá vált kapcsolatokat. Az a vágyunk és imádságunk, hogy mindenkit, aki csak olvassa ezt a kiadványt, erőteljesen megérintsenek a benne levő üzenetek, és családi életében élethosszig tartó változásokat hozzon. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezzel a kiadvánnyal a Győzelem sorozat 7. könyvecskéjét bocsáthatjuk útjára 20 000 példányban. Az a célunk, hogy mindenkihez eljuthasson, aki csak meg akarja kapni. Nagyon köszönjük minden támogatónknak és adományozónknak, hogy lehetővé tették ennek kiadását. Ha az olvasó úgy látja, hogy ez a kiadvány még sokak számára áldás lehetne, kérjük, lehetősége szerint ön is támogassa szolgálatunkat. Együttes áldozatunk hadd hozzon minél több családba örökké való változást. A Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány nevében szeretettel Nemes Nándor, alelnök.

Együtt élni harmóniában. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos. Minden jó kapcsolat alapja az elkötelezettség, a kommunikáció és a kompromisszumkészség. Dolgozz azon, hogy tisztelni tudjátok a különbözőségeiteket. Sose mondd a feleségednek, hogy a karácsonyi dekorációja butaság vagy pénzpazarlás. Az ezekben való öröme talán egy gyermekkori emlékben gyökerezik, vagy azért örül, mert most lehet valamije, amije akkor nem volt. Ha szereted őt, gondoskodj róla, hogy az égők készen álljanak december elejére. Sokunknak nehezére esik elfogadni a különbözőségeket. Mielőtt Krisztushoz jöttünk, mind a pokol felé tartottunk. Most pedig nem vacsorázunk a sógorunknál, mert nem mond áldást az étel előtt. Vagy kitagadjuk 10 éves gyerekünket, mert heavy metalt hallgat. Ha Krisztus a szívedben él, nem kellene, hogy több legyen benned a szeretetből, örömből, békességből, türelemből, jóságból és a többi lelki gyümölcsből, mint bárki másban, akivel egyházban laksz. A kommunikációval kapcsolatban tartsd észben ezt a 4 szabályt. Elsőként figyelj arra is, mit nem kellene mondanod, legalább annyira, mint arra, amit kell. Ha valakinek mindent elmondasz, amit gondolsz, mielőtt rendesen átgondoltad volna, bizonyosan bajba kerülsz. Nem kell mindent kimondani, bizonyos dolgokat meg kell tartanod magadnak. Másodszor, ne beszélj, amikor haragszol. Az érzelmi kitörések sértő megjegyzéseket eredményezhetnek, amelyeket talán nem is gondolsz komolyan, később pedig bánod. Harmadszor, vigyázz, mit mondasz, amikor fáradt vagy. A kimerültség óvatlanná és figyelmetlenné tesz. Negyedszer, mindig várd meg, míg tisztán látva tudod megítélni a helyzetet. Gondold végig a dolgokat, mielőtt megszólalsz. Ezt hívják együttélésnek. Imádkozz így. Segíts, Uram, elég bölcsnek lennem, hogy tudjam, mit és mikor mondjak. Míg ha ellenséges és haragos indulatokkal állok is szemben, segíts helyesen döntenem és válaszolnom, hogy építsem családtagjaimat, ne pedig romboljam. A család mindig csapatként lebegjen a szemem előtt, amely együtt munkálkodik, és még ha nehéz is valakivel, akkor is csapatként tudjuk egymást átsegíteni mindenen. Ámen.

A csapatjáték kifizetődik. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos. A családod olyan, mint egy csapat. Csak akkor győzhetsz, ha hajlandó vagy elfogadni minden egyes játékos erősségeit és gyengéit. Magadat is beleértve. Nem vagy tökéletes, és nem az a dolgod, hogy mindenkit megjavíts, szóval hagyd ezt abba. Talán a hitvesed nem egy konyhatündér, de a házat makulátlanul rendben tartja, a kertre pedig az egész szomszédság irigy. Ne szóld le csak, mert te már azóta főzöl, mióta feléred a tűzhelyet. Inkább hozz a kertből zöldségeket, és készíts olyan ételt, amely a szakácsnak és a kertésznek is dicséretére válik. A csapatok nem feltétlenül azért győznek, mert nekik vannak a legjobb játékosaik, hanem mert együtt tudnak működni. A fociban még a legjobb játékosnak is szüksége van a többi csapattagra, hogy passzoljanak neki, máskülönben sosem fog gólt rúgni. Építs az erősségeidre és minimalizáld a gyengeségeidet. Tanuld meg elfogadni a valóságot. Bizonyos emberek sosem fognak megváltozni. Éveket pazarolhatsz el panaszkodással, töréseket okozva és magadat is az űrületbe kergetve, vagy változtathatsz elvárásaidon és sokkal boldogabb lehetsz. Ha valaki szétszórt, ne kérd meg, hogy szervezze meg a következő bankettet. Keres olyan valakit, akire számíthatsz. Ha megtanulsz így cselekedni, egy nem éppen ideális család a nyugalom és szeretet forrásává válhat, amely életre szóló élményeken kísér végig. Ne szállj ki, amikor a dolgok rosszra fordulnak. A család olyan, mint a tűzde, csúcsok és mélypontok váltják egymást. Várj még egy kicsit. Hagyd, hogy Isten munkálkodjon, és a dolgok mindenki javára fordulnak majd.

Kupak tanács. Pál korintusbeliekhez írott első levele, első fejezet 10. verse azt mondja: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Ahhoz, hogy a családodat hatékonyan tud vezetni, meg kell tanulnod, hogyan tartsatok rendszeres megbeszéléseket. A kupak tanácsban a csapat elsőként kitűzi a céljait. Másodszor megvitatja a felelősségek megosztását. Harmadszor megtárgyalja azokat a kérdéseket, melyek meghatározzák, hogy nyerni vagy veszíteni fog. Lehet, hogy szülőként te fejben is le tudod játszani ezt a meccset, de a családodnak meg kell tanulnia, hogyan játszanak a pályán. Ez azt jelenti, hogy kidolgozzátok a terveket, átbeszélitek a nézeteltéréseket, bíztattok és értékeltek minden csapattagot. Próbálj nyitott szívvel figyelni. Ne csak hallgasd, amit a gyermeked mond, próbáld megérteni, hogyan érez. Igen, te vagy a főnök, és igen, viselkedhetsz úgy, mint a gestapó, rájuk erőltetheted az akaratodat, de előbb vagy utóbb problémába ütközöl, mert a neheztelés csak nő, ha a tagok úgy érzik, hogy kihagyják őket. A csapat minden tagjának részt kell vennie a döntési folyamatban. Vondd be őket. Kérd Istent, hogy segítsen túllátni azon, amit te akarsz, azért, ami mindannyiótoknak a legjobb. Ne dőj be az azonnali megoldások csábításának. Ami ma jónak tűnik, talán épp egy jobb holnap felé vezető ösvényről térít le. Ne engedj be kívülállókat a kupak tanácsotokra, mondd meg nekik, hogy a sajátjukon vegyenek részt. Az ő véleményük gyakran hallomáson, önérdeken vagy irigységen alapul. Tartsd tiszteletben a csapatod magánéletét, és építs hűséget. Gyűjjetek össze rendszeresen imádságban is. Ha így cselekedtek, mindenki nyer. Imádkozz így. Segíts, Uram, hogy nyitottabb legyen a családunk, hogy minden felmerülő problémát át tudjunk beszélni anélkül, hogy bárkit is megbántanánk vagy kihagynánk. Szülőként hadd legyek pozitív és felemelő hatással, és segíts, Uram, úgy vezetni a családomat, hogy nem nyomom el őket, amiről tudom, hogy helytelen. Taníts, Uram, hogy hogyan imádkozzak a családomért, és hogyan legyek köztük a Te országot követe. Ámen.

Az anyai imádság ereje. Sámuel első könyve, első fejezet 27. verse azt mondja, ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Egyszer minden terrorista gyermek volt, csak úgy, mint minden misszionárius. Az egyetlen különbség köztük a szüleik befolyása. Sámuel próféta 40 évig vezette Izrael népét, és tanácsolta Dávid királyt néhány sorsdöntő kérdésben, de tudod, ki volt Sámuel életére a legnagyobb hatással? Az édesanyja. Ezt olvassuk. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak. Sámuel első könyve, első fejezet 28. vers. Amíg melletted vannak gyermekeid, öleld meg őket, szeresd őket, törődj velük, erősítsd őket, de értsd meg, hogy csak sáfár vagy, és nem tulajdonos. Gyermekeid az Úrhoz tartoznak, és nem hozzád. Egy nap felnőnek, és elmennek. Biztosítsd, hogy amikor elindulnak, legyen lelki horgonyuk, mivel az élet sok vihart hoz majd. Sose becsüld le egy szülő gyermekéért mondott közbenjáró imájának erejét. Ki tudja, hogy hány ima meghallgatás történik épp most egy anya 10-20 évvel ezelőtti hűséges könyörgésére válaszul. Ha az, amivel ebben a felgyorsult világban foglalkozol, a gyermekeidért való imádságtól von el időt, akkor túl sokat vállaltál magadra. Nincs annál különlegesebb és értékesebb, mint az az idő, amit egy szülő a gyermekéért való közbenjárással tölt el Isten előtt. Sosincs késő imádkozni a gyermekért, aki könnyeket okozott neked. Gondolj Jézus édesanyjára, akinek végig kellett néznie, hogy a fiát keresztre feszítik, de megadatott neki az az öröm is, hogy láthatta őt feltámadottan. Talán életed végén is azon gondolkozol, vajon imáid választ kapnak-e valaha, de akkor se hagyd abba az imádkozást. Miért? Mert amikor az édesanyák imádkoznak, Isten odafigyel.

Tíz parancsolat szülőknek. Zsoltárok könyve 127. fejezet 3. verse azt mondja, az Úr ajándéka a gyermek. Ha szülő vagy, olvasd el ezt, sőt tedd olyan helyre, ahol rendszeresen elolvashatod. Elsőként, a kezeim kicsik. Ne várj tőlem tökéletességet, amikor beágyazok, rajzolok vagy dobom a labdát. A lábaim rövidek, lassíts le, hogy lépést tarthassak veled. Másodszor, az én szemem még nem látta úgy a világot, ahogy a tied. Hagyd, hogy biztonságban felfedezzem, ne korlátozz szükségtelenül. Harmadszor, szakíts rám időt. A házi munka mindig ott lesz, de én csak egyszer vagyok kicsi. Negyedszer, nekem is vannak érzéseim. Ne bosszankodj, ha kérdezgetek. Bánj velem úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Ötödször. Ajándék vagyok. Isten azt akarja, hogy értékes kincsként bánj velem. Kérj számon, adj útmutatást az élethez, fegyelmezz szeretettel. Hatodszor. A növekedéshez bátorításra van szükségem, nem üres dicséretekre. Légy velem gyengéd, helyreigazíthatsz szidás nélkül is. Hetedszer. Adj szabadságot, hogy dönthessek, még akkor is, ha nem mindig jól döntök. Engedd, hogy elessek, így tanulok megjárni. Nyolcadszor. Ne csinálj meg folyton mindent nekem, mert ettől úgy érzem, az én erőfeszítéseim nem felelnek meg az elvárásaidnak. Ne hasonlítgass másokhoz, én vagyok, nem más. Kilencedszer. Ne féljetek elmenni egy hétvégére együtt. A gyerekeknek szükségük van a szülőktől távol töltött időre, és ez fordítva is igaz. Sőt, ezzel azt is megmutatjátok nekünk, hogy a házasságotok valami különleges dolog. Tizedszer. Vigyél el Isten házába, és ismertess össze vele, mert őrá szükségem lesz egész életemben.

Amikor a facsemete hajlik. Példabeszédek könyve 22. fejezet 6. verse azt mondja, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, míg ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Amerre hajlítják a facsemetét, arra nő később a fa. Gyermeked jelleme 5 éves korára 80%-ban kialakul. Élő példa erre Ruth Simmons. Gyermekként Ruth így szólt egyik osztálytársához. Egy nap iskola igazgató leszek. Ez figyelemre méltó volt egy texasi aratómunkás 12. gyerekének szájából. A kis Ruth még alig ha tudhatta akkor, hogy a Massachusetts-i Smith College igazgatója lesz majd, amely az Egyesült Államok egyik legkiválóbb főiskolája. Ruth az első afroamerikai nő, aki egy ilyen rangos főiskola élén áll. Mivel a női igazgatók, különösen a feketék ritkák, nézzük meg közelebbről Ruth történetét. A legtöbb sikertörténet a szülőkkel kezdődik. Esetünkben a hangsúly egy olyan édesanyán van, aki a kemény munka fontosságát súlykolta. Ruth elmondta, keményen dolgoztam, bármit is csináltam, és nem feltétlenül azért, mert jó érdemjegyet akartam, vagy mert dicséretre vágytam. Azért dolgoztam keményen, mert mindig is erre tanítottak. Peter Rose, a főiskolai bizottság egyik tagja elmondta, a lehető legszélesebb körből válogattunk, hogy a lehető legjobb személyt megtaláljuk. Arról, hogy Ruth alkalmas lesz a pozíció betöltésére, a munkához való hozzáállása, a személyisége, a magas tudományos felkészültsége és kisugárzásának ereje győzött meg. Kedves szülő! Ha egyik kezeddel Isten kezét fogod, másikkal gyermekedét, nincs határa annak, hogy gyermeked milyen messzire juthat. Imádkozz így! Uram, segíts jellemet formálnom gyermekeim életében, hogy tisztán megmutathassam nekik, mi jó és rossz, mi helyes és helytelen, és hogyan viselkedjenek különböző élethelyzetekben. Uram, hadd tanuljam meg a szülők 10 parancsolatát, hogy hatással lehessek rájuk a te országodért, hogy emelt fűvel is erősen állhassanak, sőt, kiállhassanak azért, ami jó és igaz ebben a változó világban. Ámen.

A kiváló nevelés receptje. Mi a tökéletes szülők titkos receptje? John Ortberg, neves keresztjén író, az Élet, amire mindig is vágytál című könyvében osztja meg tapasztalatait. Így ír. Amikor éjjel benézek alvó gyerekeimre, arra gondolok, milyen apa szeretnék lenni. Szeretnék varázslatos pillanatokat teremteni, szeretném, hogy emlékezzenek rá, milyen úgy nevetni, hogy a könnyük is kicsordul. Szeretnék olvasni nekik és életre kelteni a könyveket, hogy megszeressék az olvasást. Szeretnék lassú, kedves beszélgetéseket velük, amíg lecsukódnak szemecskéik, és szeretném énekkel ébreszteni őket reggel. Szeretnék Szent János bogarakat kergetni velük, szeretném megtanítani őket teniszezni, szeretnék együtt játszani velük, szeretném átölelni őket és úgy imádkozni értük, hogy szeretve érezzék magukat. Micsoda tervek! De John Ortberg folytatja és elmondja, milyen gyakran érzi úgy, hogy nem felel meg ennek az ideális képnek, és együtt érez mindannyiunkkal, akik küszködünk, hogy jó szülők lehessünk. Nézem, ahogy alszanak éjszaka, írja, és visszaemlékezem, hogyan telt el valójában a nap. Emlékszem, hogy vitába keveredtek a társasjáték felett, én pedig kisétáltam a szobából, mert nem akartam energiát fordítani arra, hogy megtanítsam nekik, hogyan kell konfliktust kezelni. Emlékszem, hogy lányom a vacsoránál kiöntötte a megylét, és én úgy ráüvöltöttem ügyetlensége miatt, mintha ez valami szörnyű jellemhibája lenne. Kiabáltam vele, pedig én is mindig kilöttyentek valamit, és senki sem üvölt velem. Az igazat megvalva azért kiabáltam rá, mert én nagy vagyok, ő pedig kicsi, és én megúszom visszavágás nélkül. Aztán láttam a fájdalmat és zavarodottságot a szemében, és tudtam, hogy most sebet ejtettem a szívén, és azt kívántam, bárcsak visszafordíthatnám azt a 60 másodpercet. Emlékszem arra is, hogy este nem volt hosszas és édes beszélgetésünk, csak sietve ágyba dugtam a gyerekeket, hogy több időm maradjon magamra. Csalódtam magamban. Miközben törekszünk betölteni szülői szerepünket, és követni szeretnénk mennyei atyánk példáját, emlékeznünk kell arra, hogy Isten kegyelme bőséges, és ő a mi atyánk. Azt szeretné, hogy napközben is keressük őt, és tőle kérjünk segítséget, bölcsességet és támogatást. Mi nem vagyunk tökéletesek, de ő az. Ne feledd, amikor fáradtnak és csalódottnak érezzük magunkat, ő így szólít meg minket a Máté 11.28.30-ban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Emlékezz! Egy az Istene is atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 6. vers. Szülőként nem járunk egyedül az úton, velünk van a tökéletes atya, hogy segítsen minket. Ezt a cikket az Édesanyák Szövetsége tette közzé, amely egy nemzetközi 3,6 millió tagot számláló családsegítő szervezet, akik elkötelezettek a házasság és a családi élet támogatására. Felismerték, hogy a család jó légköre nem választható külön a tágabb közösségek jólététől. 76 országban végeznek áttörő erejű közösségi munkát.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv első részét hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Második rész. Külső és belső válság. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jeremiás az egyik legjobban ismert próféta, akinek az egész élete szinte dokumentálja azt a nagy küzdelmet, ami megmutatkozott Isten ószövetségi népe életében, a zsidóság életében. Úgy lehetne mondani egy kis szójátékkal, hogy ő a váltság és a válság prófétája egyszerre. Azért a válságé, amiben a zsidó nép jutott, és azért a megváltásé, amit lényegében az ószövetségi kegyesek épp úgy hisznek, mint mi keresztények, hogy valaki odaadta az életét értünk, a bárány Jézus. És ennek a kettőnek a fényében érdekes az a tanulmány, amit folytatunk. Rögtön kezdjük úgy, hogy nézzük meg az alapígét, és Erzsikét kérem, hogy az alapígét olvassa nekünk, mert az egy gyönyörű, szép jeremiási jövendőlésből, a második fejezet harmadik verséből egy nagyon szép gondolat.
3: Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje. Akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala. Veszedelem támad a rájuk, azt mondja az Úr.
2: Nagyon szép ez az ige, és egy bizalomkeltő ige. Ugye úgy kezdődik ez az ige, hogy szent volt Izrael az Úrnak. A szent az azt jelenti, hogy Isten céljaira elkülönített. Tehát egy olyan valaki, aki nem csak különálló, más, mint a többi, hanem Istennek célja van vele. Szenté mindig ez a cél tesz bennünket, és nem önmagában az, hogy mi mások vagyunk, mint a többiek. Akkor elég volna a szentséghez, hogy olyan ruhát veszünk fel, amit senki

0: és érdekében, és Isten megítéli azokat, akik Istennek ezt a tervét, ami embereken keresztül van, bántják. Igen, ám csak ezt a válságot kívülről és belülről is egyformán lehet bántani. Majd erről beszélünk, de Károly akar valamit éppen ezt mondani.
1: Tulajdonképpen, amit elmondtál, kiegészíteném egy gondolattal, olyan szép, hogy megfogalmazza. Azt mondja az Úr, mikor kivezettem őket Egyiptomból, mint gyermeket, mint kedves gyermeket, hogy mennyire szeretett volt ez a nép Isten számára, akit kiválasztott magának. Azt mondja, nem azért választottalak titeket, mint ha ti minden nemzetnél nagyobbak volnátok, mert minden nemzetnél kisebbek vagytok. Azért, mert szerettelek benneteket, azután megígérte az ő ősatjuknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy örökre szeretni fogja ezt a népet.
0: Köszönöm szépen. Imre, parancsolj.
2: Jeremiás egy különleges történelmi helyzetben élt, volt egy nagyon kemény külső válság. Ez azt jelentette, hogy abban a történelmi helyzetben az egyik nagyhatalom átadta a másik nagyhatalomnak a térség feletti politikai uralmat. Nincs is ezzel semmi probléma, hiszen évezredek súlya alatt ez a nép azért már megtanulta, hogy a külső körülmények változnak, de volt egy belső értékválság, és ez a belső értékválság talán adott helyzetben nagyobbat szólt csattant, mint az egész háborús veszteség, mert Izrael elkezdett úgy gondolkodni belülről, mint a többi pogány nép. Tehát a hatalom, a gazdagság, az elnyomás, a szegények kizsákmányolása, és aztán, ha végén marad időnk, akkor elmegyünk az Istennek, tiszteletünket kifejezzük. És ez a gondolkodás, amelyik a belső válságra legerősebben rámutatott.
0: Marika, parancsolj!
3: A külső válság az látható. Tehát annak egyértelmű jelei vannak. A belső válság az, ami sokszor nem tűnik ki annak, ami, és olyan, minthogyha igaz lenne, látszatra igaz, de mégis valami elfedi. És ez a belső válság az ott úgy bujkál, és egyszer csak előjön, és észre kell venni.
0: Igen, köszönöm szépen, és erről a belső válságról szól az összefoglalónk, és kérlek, Erzsike, hogy olvasd ezt az összefoglalót.
4: Jeremiás idején Izrael népének számos külső és belső nehézséggel kellett szembenéznie. A belüljövő válság nem csupán a korrupt vezetést és a papságot jelentette, hanem azt is, hogy az emberek szíve megkeményedett, gőgössé vált a bűn és hitehagyás következtében. Visszautasították az Isten által küldött figyelmeztetéseket, amelyek megmentették volna őket a katasztrófától. A bűn önmagában rossz, de amikor nem fordulunk el tőle, akkor már válságról beszélünk.
0: Köszönöm szépen. Ha most egy kicsit tovább lépünk, akkor azt lehet mondani, hogy ez a válság nem hirtelen jön. Ez a válság nem úgy zuhan ránk, mint mondjuk egy rossz időjárás, vagy valami természeti katasztrófa. Hanem ennek a válságnak vannak belső lépésről lépésre kialakuló gyökerei. És a leckénk erről beszél. László, parancsolj!
5: Nagyon fontos ezt tudni, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten népe volt, meg most is arról beszélünk, hogy Istennek hány népe van, hány egyháza, hány közössége, hogy miért nem tette meg azt az Úr, hogy az első hibánál, amikor elkövette Izrael népe az első valami rosszat, akkor már ott leállította volna őket, és helyrehozza, megsegítik, javítja, és úgy mennének tovább csak a tökéletes úton. Mert most eljutottunk egy olyan helyzetre, egy olyan mélypontra, hogy az egész Izrael, tehát a hatalom, a királyok, a nép mind teljes mértékben világi módon éltek, bevitték a pogányisteneket, mindent megtettek, és azt az Úr hagyta, hogy ezt megcsinálják. és amikor

0: mélyponton vannak, akkor szólalt meg nekik. Ez, erre nagyon oda kellene figyelni minden közösségnek, nem?
1: Igen, annál is inkább, mert ugye ez azért nem úgy volt, hogy csak akkor szólalt meg, hanem mennyi figyelmeztetést, mennyi áldást, tehát pozitív oldal, mennyi negatív oldalt elengedtek a fülük mellett az emberek. Nézzük csak ezzel kapcsolatban a vasárnapi leckének az igéjét, mert ez a kérdése itt lesz a válasz. Gyöngyikét kérem, hogy olvassa majd a Bírák könyve második fejezet 11. versétől a 15. versig.
2: Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a baálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a Baált meg az Astárótot tisztelték, föllángult az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségnek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nékik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak.
1: Köszönöm szépen. Imrét kérem, aztán majd Károlyt.
3: Egy képletet le is tudnánk írni erre a bírák helyzetére, ami egy kicsit hasonlít a Jeremiási időszakra. Amikor Istenről elfeledkezett a nép, akkor jött az ellenség győzött, elveszítették mindenüket, megalázták magukat, az Úrhoz kiáltottak, az Úr szabadítót, bírát támasztott, győztek, hűtlenné váltak, jött az ellenség, legyőzte, kiáltottak, és ez folyamatosan így ment, és azt hiszem, hogy ez a mi életünkben is nagyon sokszor felfedezhető, amikor elfeledkezünk az Úrról, amikor önmagunknak a tetszelgését látjuk a legfontosabbnak, akkor valami nagy értékválságban vagyunk, és amikor megtapasztaljuk a mélységet, az Úrhoz kiáltunk, és az Úr hányszor és hányszor megszabadított bennünket betegségekből, nyomorúságos helyzetekből, mind a magánéletben, mind a közösség életben, és ez a történelem nem csak Izraelre volt igaz, hanem a ma egyházára és a ma emberére is valamilyen szempontból alkalmazható.
1: Károly, utána majd Marian és Edith.
4: Ők nem számoltak azzal, hogy egy-egy rossz döntésüknek milyen következményei lehetnek hosszú távon. Nézzük meg csak azt a példát, amikor honfoglalás után vagyunk közvetlen. Elmondja az Úr, hogy mikor bementek arra a földre, hogy mi a teendőtök. Ki kell űzni azokat a népeket, meg kell semmisíteni, mert Isten úgy döntött, hogy a kánaánitáknak lejárt az idejük. Két törzs a 12 közül 2 teljesítette, 10 nem. Megtartották azokat az embereket, milyen jók lesznek vízhordónak, favágónak és egyebeknek, és hosszú távon milyen következményei voltak ennek. Ez az egyik. A másik pedig, amit szerettem mondani, nyilván kapcsolódik hozzá, Bírák könyvében, ugye a második fejezet első versében, amikor az Úr azt mondja nékik, hogy fölment az Úrnak angyala Gilgálból Bókimba, és azt mondta nekik, hogy én hoztalak ki titeket Egyiptomnak földjéből hatalmas kézzel, és én vezettelek be, és megesküdtem a ti atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy soha örökké nem bontom föl az én szövetségemet veletek. Isten tartja magát a szavához, csak a nép nem tartotta magát az ő esküjéhez.
1: Marian, parancsolj.
5: Amit az Imre mondott, már félig meddig el is mondta az én gondolatom is, de ennek, amit felolvastunk igét, igéhelyeket, ennek még van folyamodványa, hogy 3 gondolat elég, engedjétek meg. Ugye az Úr támaszt bírákat, de azt írja a 17. vers, hogy a bírákra sem hallgattak. És aztán, amikor írja megint, hogy amikor a bírákat támasztott, akkor az Úr maga volt a bírákkal tulajdonképpen, és amikor megszabadulnak a nyomorgatóik kezéből, akkor átmenetileg úgy tűnik, mintha megtérnének, de azt mondja, mihelyt a bíró meghalt, jobban megromlottak, mint atyáik, tehát még gonoszabbakká váltak. és akkor felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen. És itt a megjegyzésben egy gondolatot engedjetek meg, hogy minden, amit Isten megtiltott nekik, és amire figyelmeztette őket, hogy ne tegyék, megtették. És így learadták borzalmas tetteik következményeit.
1: Köszönöm szépen. Edith parancsolja, és utána olvassuk el a megjegyzést, majd
6: igen.
1: Marika után.
6: Én úgy fogalmaznék, hogy a saját értékrendjükkel cserélték fel Isten értékrendjét. És ezt úgy gondolom, hogy azért ezt nem lehet véletlenül. Tehát ebben azért biztos tudatosság kellett legyen. Később majd visszatérünk rá, vagy előre is haladunk, hogy a Biblia úgy nevez, hogy a hűtlen papoknak milyen szerepe volt ebben is a vezetőknek, de ezt szerintem megállapíthatjuk, hogy ebbe azért nem csak belesodródni lehet, hanem ebben nagyon sok szándékos, sajnos tudatos bűnelkövetés is volt.
1: Most itt a Rózsika olvass el a megjegyzést, majd aztán Marika.
7: Isten választott népe Izrael életében az egyik generáció a másik után egy-egy lépéssel távolodott el Istentől, majd megjelent a krízis. A honfoglalás után egyéni megoldásokkal, idegen istenek tiszteletével próbálták megszüntetni a válságot. Minden, ami Istent megtiltott nekik, és amire figyelmeztette őket, hogy ne tegyék, megtették, és így learadták borzalmas tetteik következményeit. Bűnei következtében egyik válság után jött a másik, de Isten nem mondott le róluk.
1: Köszönöm szépen, Marika.
8: Mi próbák között élünk, és hogyha a próbákban nem látjuk meg az Isten szándékát, akkor el fogunk távolodni tőle. Ők is ismerték a törvényt, mert azért időnként visszatértek hozzá, de mégis legtöbbször másnak tartottak jónak, mint amit az Úr nekik elmondott, és hova vezet, ha egy kicsit elkezdünk eltérni? Ha egy kicsi eltérést beengedünk, akkor elvisz bennünket egy egész más helyre.
1: Köszönöm szépen. Összefoglalva annyit mondhatunk, mielőtt tovább lépnénk, hogy végső soron ők nem felcserélték ezt az Istent, úgyhogy azt mondták, hogy nincsen az az Isten, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, stb., hanem nagyon érdekes módon politikai okokból mindig egy kicsit módosítottak a hitükön. És ez a legveszélyesebb dolog. Imre, parancsolj hozzá.
3: Meg ne felejtsük el, hogy ők Egyiptomban nem tanultak meg gazdálkodni, csak a vályog téglákat készítették. A pusztai vándorlás időszaka alatt Isten gondoskodott fűrjekről és mannákról, megint nem kellett olyan nagy fizikai munkákat csinálni, és amikor letelepedtek, akkor kellett hozzáfogni gazdálkodáshoz, de hát igazából semmelyik generáció nem ismerte, hogy kitől tanulták meg a földművelésnek a tudományát. A helyiektől. A helyiek pedig a földműveléssel együtt bizonyos babonás elemeket, saját isteneik tiszteletét is belecsempészték. Mondhatnám, hogy naívan, bután átvették, aztán később már számításból követték, hogy na ugye a Baál a termékenység istene, ha sok gabonát akarunk, akkor egy kicsit azért tisztelni kell a termékenység istenét is. És így észesen vették, lépésről lépésre eltávolodtak generációról generációra.
1: Köszönöm szépen. Jó volna, Marika, elolvasná most a következő szöveget, és akkor mennénk tovább.
8: Eközben Jeroboám így gondolkozott. Még mindig visszakerülhetnek Dávid házához a királyság. Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az Úr házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajlik, engem pedig megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített két aranyborjút. Majd ezt mondta, eleget jártatok már Jeruzsálembe. Itt vannak isteneid, ő Izrael, akik fölhoztak téged Egyiptomból. Az egyiket Bételbe helyezte el, a másikat pedig Dánba vitette. És vétekbe vitték ezek a népet, mivel ezekhez járt. Bételben az egyikhez, Dánban pedig a másikhoz.
1: Ugye Bétel az az északi ország rész déli, Dán az északi részén volt, és ugye látszik megint az a politikai dolog, István utána te jössz, látszik az a politikai szándék, hogy miért kellett ez az aranybórjú, ami nem olyan volt, mint a kanáni aranybórjú, mert a kanáni aranybórjú hátán ott állt az istenség. Ezek vallották, hogy láthatatlan ez az istenség, csak az aranybórjú hátán jelenik meg. Figyeljük meg a csúsztatást. Azért, hogy nehogy véletlenül egy legyen a nép, nehogy véletlenül az egység legyen, ezért hát egy kicsikét kellett módosítani a valláson. Tessék István, aztán Károly.
9: Én úgy látom, hogy ez elég kifinomult módszer volt, amit Jeroboám csinált, ugye, mert tulajdonképpen alternatív szentélyeket épített fel, és vagy, hogy egy alternatív vallási rendszert hozzon létre. Tehát ebben volt igazságtartalom, és volt lojalitás is, mert tulajdonképpen attól akarta megkímélni őket, hogy ne kelljen Jeruzsálembe felmenni az igazi szentélybe. Tehát egy ilyen alternatív megoldást, aminek valóságtartalma volt, de hát igazán nem az igazi szentét szolgálta.
1: Igen, Imre, majd Károly, és aztán...
3: Gyorsan azt, hogy Bétel és Dán két nagyon ősi szentély volt, sokkal ősibb, mint a jeruzsálemi szentély, és ezek is pátriarkai hagyományokra mentek vissza, és ezzel politikailag mentesíteni akarta vallásilag Jeruzsálemet. Ne menjenek ők Jeruzsálembe, majd adok én neki két jó ősi szentélyt, hát még a termékenység bikáját is, a ápis bikát oda öntjük aranyból.
1: Károly?
4: Nagyon érdekes tulajdonképpen. Ennek a történetnek a kezdete Jeroboámmal kezdődik, tudjuk. Salamon elüldözi őt, és hova menekül? Egyiptomba. És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Olyan különös, ha végig gondolja Izrael életét, hogyan kötődik Egyiptomhoz szinte, nem tud elszakadni tőle. Kezdődik Ábrahámmal, mikor Ábrahám bemegy Egyiptomba. Aztán József Egyiptomba kerül. Azután Jákob lemegy 70-ed magával Egyiptomba. Azután az egyiptomiaktól szinte nem tud, jön a babiloniai fogság, akkor a maradékot Jeremiással együtt elviszik Babilonba, vagy bocsánat, Egyiptomba, és nem tud Egyiptomtól szinte elszakadni. És azért szeretném zárójelben megjegyezni, hogy mind a mai napig szinte olyan, mint egy kísértés Egyiptom Izrael számára. De még a királyságot talán csak annyit, hogy ők királyt követeltek Sámuel idejébe, és azt mondja az Úr, adtam nékik királyt haragomba, mert nem ez volt az Isten terve.
1: Marika, röviden.
8: Visszatérnék arra, hogy Jeroboámot ugye irigykedett, és miért tulajdonképpen az, hogy a borjút készítést elrendelte, az csak egy indok volt. Az alapvető ok ott leledzik, hogy féltette a hatalmát, az ő életét, a királyságát. Hiú volt arra, hogy ő legyen a legnagyobb hatalom. Nem alárendelni akarta magát Isten parancsolatainak, hanem mindenki felett uralkodni, és magához láncolni a népet valami indokkal.
1: Marian, parancsolj!
5: A 31. vers is nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy felállította a magas helyek templomát, és papokat szerzett a nép aljából, akik nem voltak a Lévi fiai közül valók. Nagyon érdekes, hogy miért jegyzi meg, hogy nem voltak a Lévi fiai közül valók. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Lévi nemzetségét ugye az Úr választotta ki, és ő hívta magának, hogy még véletlenül se merüljön föl senkibe azt, hogy esetleg ezek a papok valamilyen szinten az igaz Istenhez közük lett volna. Tehát a nép aljából szerezte, akinek köze nem volt az igaz Istenhez.
1: Köszönöm szépen. Erzsi, kérje, olvassa még az ide tartozó szöveget.
10: De Manassé elcsábítta a Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált volt az Izrael fiai elől. És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyelmeznének rá.
1: Igen. Itt van az a gondolat, amiért ezt a szöveget itt olvasni kellett, hogy az Úr megszólította a népét. Tehát az a válság, amiről ma Jeremiás idejében beszélünk, rögtön rátérünk, az nem úgy sorscsapásszerűen zuhant rájuk. Isten többször szólt. Csak hogyha valaki az Isten halk, szelíd szavára nem figyel, az válságba kerül. No, akkor tovább megyünk, összesen már egy fél óránál is kevesebb időnk, illetve 20 percnél is kevesebb időnk van a többi részére. A keddi rész az két gonoszról szól. És itt is vannak szövegek. Én úgy gondolom, hogy ezeket a szövegeket kellene elsősorban megnézni, a 17. oldalnál tartunk. Magdikát kérem, a Jeremiás könyvéhez most már térve, hiszen a tanulmányunk Jeremiás könyvéről szól, a második fejezet 23., 26. és 28. versét olvassa el. Ez egy nagyon érdekes profétai kép.
2: Mi módon mondhatnád? Nem undokítattam meg, nem jártam a baálok után? Lásd meg a te utadat a völgyben, ismerd meg csak, mit cselekedtél. Gyors lábú kancateve, amely ide-oda futkos útjain. Amiképpen megszégyenül a tolvaj, ha rajta kapják, aképpen szégyenül meg Izrael háza, ő maga, az ő királyai, fejedelmei, papjai és prófétái. De hol vannak a te isteneid, amelyeket magadnak készítél? Keljenek fel, ha megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod idején, hiszen annyi istened volt, ó Júda, ahány városod.
1: Köszönöm szépen. Ugye évszázadok telnek el ettől az előbb említett Jeroboámi esettől, a Bírák könyvétől, és újra visszatér ugyanaz a probléma. Nem az a baj, hogyha Isten népe egyszer megbotlik, hanem a baj az, hogyha állapotszerűen belesüllyed egy olyan helyzetbe, amiből nem akar kimenni semmiféleképpen. Imre, tessék, parancsolj, aztán Laci.
3: Nagyon gyorsan annyit, hogy Júdának az volt a probléma, hogy nem tanult az északi országrész Izrael bukásának következményeiből. Mert amikor elbuktak az izraeliták, akkor azt mondták, hát persze, mert ti rosszul uralkodtatok, ti ott fölállították Bételben és Dánban, de bezzeg mi vagyunk a jók. Anélkül, hogy megtértek volna, büszke önelégülté váltak, és ez egy kicsit Laodiciára is jellemző, ránk is jellemző, mai modern 21. századi keresztényekre, hogy amikor a középkorra nézünk, vagy más történelmi időtávlatokra tekintünk, akkor azt mondjuk, persze azoknak ilyen hibáik voltak, de mi ellenben tökéletesek vagyunk. És ugyanazokat a hibákat nagyságrenddel mélyebben elkövetjük, mint amelyet elődeink tettek, vagy elkövettek.
1: Tessék, parancsolj, Károly.
4: Egy gondolat. Olyan szép, amikor Isten azt mondja, szinte könyörög Júdának, hogy azt mondja, ha Izrael vétkezik is, csak a Júda ne vétkezzék. Miért? Mert a megváltás történetében a fővonalat Júda viszi tulajdonképpen, mert a Júda nemzetségéből kell a Mesiásnak megszületni. És nagyon óvta volna Isten Júdát, hogy a Júda nevét kezdi, sajnos ő is beleesett abba a bűnbe.
1: Laci, parancsolj.
0: Ja, már amikor szétszakadt Izrael két országra, már akkor az Úrnak közbe kellett volna lépni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki figyeljen arra, hogy a Jeremiás könyve is ne történelemként értelmezzük, hanem ugyanígy szól nekünk. Hiszen meg van fogalmazva, hogy Imre mondta a laodíciai üzenetben, meg van fogalmazva az ítélet az Úr részéről. De mindenki azt mondja, minden egyház, minden közösség, hogy nem, hát az Úr minket megsegít, majd ő kivezet bennünket, meg az Úr megold mindent. Tehát ahogy mondtad, Jenő, hogy persze az Úr az üzeneteket azt közvetítették mindenkinek, csak az Úr nem avatkozott bele az életükbe, hanem csak várta, hogy egyszerűen figyeljenek oda. És ránk ugyanez vonatkozik, hát nekünk nem kellenek már napi proféták, hanem itt vannak könyv is. tudjuk Isten minden gondolatát lényegében, ami ránk is vonatkozik, csak oda kellene figyelni, és nem abba a reménykedni, hogy az Úr majd mindent megenged, hogy mindent megcsináljunk, és az úgy minden jó lesz. Megmondani